Oh.

podcast, your first son. Would you or I buy now another one?

Hello, szevasztok, szól nektek a Tilos Rádió. Éjfél óta szól az Optimál, és ennek most vetünk véget. Ugyanis következik az Orion. Pontos kezdéssel az élő műsorban 3 óra van. Tart még a Tilos Maraton, ne felejtsétek, van még 2 nap. Én búcsúzom. Szól a Tilos, szevasztok!

5 seconds and countdown.

15 seconds, guidance is internal. 12, 12, 9,

Oraya gelmenin engeli. Ez volt már az Orion Go Club. Én tökő voltam. Egy-két múlva újra itt, Tilos FM 90.3-on. Következik a vákumcsomagolt hegyi levegő. Előtte meg egy gyors hírek. Hallgassátok továbbra is a Tilos Rádiót. Sziasztok!

0: Attilos Radio, hier Reke Wötkesnek.
1: Egy nemzetközi tudós csoport a 2500 kilométeres Kafuei hasadék mentén 8 zambiai geotermikus kútból és forrásból vett felszíni gázmintát. A térség egy ideje geológiailag aktív, ami nem feltétlenül okoz jelentős változást a földkérekben, de ha tektonikus lemezhatár alakul ki, az 100 millió év múlva akár ketté is szakíthatja az afrikai kontinenst. A kutatók magas hélium izotóp szivárgást tapasztaltak, tehát a melegvízű források révén a földköpeny anyagainak közvetlen kijáratuk van a földkérek felé. A felszíni izotóp arány ugyanis megegyezett a köpeny folyadékokban mérttel. A kialakuló hasadékokból ugyanakkor földhő, hélium és hidrogén is kinyerhető. Szemlézte a Frontiers in Earth Science-ban megjelent tanulmányt a HVG. A Helsinki Egyetem kutatói 22 szélfarmaktól távol befogott széncinegét ültettek érintő képernyő elé, amelyen szélturbinákról láttak videókat. Hogy jutalmat kapjanak, egy szürke pontot kellett megnyomniuk, mire a képen leálltak a turbinalapátok. Ezeket háromféleképpen festették, mindet fehérre, az egyik lapátot feketére, illetve olyan sárga-fekete-piros színkombinációra, amelynek kerülése a legtöbb fajnál ösztönös, nem igényel előzetes tapasztalatot. A kísérleti cinkék is óvakodtak tőle, hiszen a természetben a veszélyes nyílméregbéka vagy a keleti korallkígyó visel ilyet. Ha további vizsgálatok más madárfajoknál is igazolják az elriasztó hatást, az olcsó, hatékony festést egyéb létesítményeken is alkalmazhatják, számol be a Qubit.
2: Június 12-én és 13-án a CEU Budapest idén is megrendezi az Élhető Világ Fesztivált, ami közérthető formában hozza közelebb a tudomány, a kultúra és a társadalmi párbeszéd legfontosabb kérdéseit a közönséghez. A hétvége része lesz a mindenki számára nyitott oktatási, kulturális és művészeti programok bemutatkozása is. Lesznek jóga és meditációs alkalmak, valamint szabadtéri tetőmozi. A fesztivál a CEU Budapesti jelenlétének és 35 éves történetének ünnepe is, kiállításokon, tárlatvezetéseken keresztül ismerhetitek meg az egyetem múltját és jelenét, miközben bejárjátok az épület labirintusát. A résztvevőket a tetőteraszon egy interaktív program várja, ahol egy művészeti installáció kap helyet. Különböző ruhadarabok és kiegészítők segítségével alkothattok magatokról portrét az országház panorámája előtt, részletes program a CEU honlapján.
0: Attilos Radio hier rät, hallo Tatok.

kellemes jó reggelt, Tilos Rádió FM 90.3. Lassan véget ér már a vákumcsomagolt hegye levegő, csak megtekszol, csak most, csak itt, csak is a legjobbak, csak is a legnagyobbak. Amint a végén még egy skinny papi, nem véletlenül csak az EBM, hiszen holnap meg ünnepeljük a nemzetközi EBM napot, ami valójában február 24-e, de most szombatra esik 21. Ezért a kazuba felgeteges EBM party. Mindenkit szeretettel várunk. Tehát szombaton a kazi, az Inci utcában, Budapesten. Nemzetközi EBM napot megünnepeljük.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az Altaj-hegységben található Csagirszkaja barlang ismert neandervölgyi lelőhely. Innen került elő az az 59 ezer éves balalsó kettes örlőfog, amelyen hajdani kezelés nyomait azonosították a régészek mikroszkópos vizsgálatai. Ksenia Kolobovájék a PLOS-1 folyóiratban közölt tanulmánya szerint kőeszközzel végzett fúrásokról van szó, amelyek elölték a fájó szuvasfogban az ideget. Eddig egy modern ember által 14 ezer éve Itália területén végzett beavatkozást tekintettek a legkorábbinak. Az orosz eredmények alapján már 59 ezer évvel ezelőtt akadt a neandervölgyi emberek között olyan, aki képes volt végrehajtani egy magas jártasságot igénylő gyógyító műtétet. Írta meg a New Scientist nyomán a Qubit. 2004. januárja óta jelenik meg a népszerű Calendario Romano. Tucatnyi fiatal pap, vagy nem is, jobbára évről évre ismétlődő fényképével. Különösen a naptár címlapjának talányos mosolyú portréja köszön vissza gyakran. Egy zavarban lévő 17 éves kölyök arca, mondta az Associated Pressnek Giovanni Galizia. A haverok hangosan röhögtek, mit állok ott papicucban. A most 39 éves légikísérőről és a többi szexi kispapról a napokban írta meg a La Repubblica, nem valódi lelkipásztorok. Galizia 23 éve ismerte meg Piero Pazzi fotóst. Ő az előkészületben lévő 2027-es naptárról kijelentette, modelljeinek harmada tényleg pap. Nem vatikáni kiadványról lévén szó, a Szentszék nem nyilvánult meg az ügyben. Számolt be a Telex. A Helsinki Egyetem kutatói 22 szélfarmoktól távol befogott széncinegét ültettek érintőképernyő elé, amelyen szélturbinákról láttak videókat. Hogy jutalmat kapjanak, egy szürke pontot kellett megnyomniuk, mire a képen leálltak a turbinalapátok. Ezeket háromféleképpen festették, mindet fehérre, az egyik lapátot feketére, illetve olyan sárga-fekete-piros színkombinációra, amelynek kerülése a legtöbb fajnál ösztönös, nem igényel előzetes tapasztalatot. A kísérleti cinkék is óvakodtak tőle, hiszen a természetben a veszélyes nyílméregbéka vagy a keleti korallkígyó visel ilyet. Ha további vizsgálatok más madárfajoknál is igazolják az elriasztó hatást, az olcsó, hatékony festést egyéb létesítményeken is alkalmazhatják. Számol be a Qubit.
0: Ezek voltak a hírek.
2: Szép jó reggelt kívánok, kedves hölgyek és urak! Ez itt a Szexakció hírcsoport, Konstival és Malkovicssal. A 2026-os Tilos Maraton vasárnapján Pálinkás Ücs Robival való élő bejelentkezésünket hallhatjátok.

0: Menjen ez másfél.
1: Ezért hívtuk
0: be Robit.
2: És ezért küldtük el ezt a srácot, aki itt eljött.
0: Ne haragudj nekünk, Konadát.
3: Jaj, nagyon sajnálom, valakitől elvettük a műsoridejét, ez annyira.
0: Hát volt egy ilyen szervezésig, X-szer, ezért mindenkitől elnézést kérünk, akinek azt hazudtuk, akaratunk kívül azt hazudtuk péntek reggel, hogy 17:30 leszünk, mert hogy végül is 5 perccel vagyunk 6 óra előtt, de...
3: Hárommal
0: pláne, de 7:30 leszünk amennyibe. Hát amennyiben nem tévedek, és hogy igen, valakit elzavartunk, hogy neki adást akar csinálni, itt az erősebb...
3: Azért
0: műsor csinál alapon.
3: Igen, azért az milyen, tehát, hogy tényleg a drága kolléga.
2: De mondta is, hogy nagyon messzire
3: utazott. Igen, egy órát utazott. Azért, hogy csinál egy műsort nektek.
0: Egyébként én is Biatorbágyra jöttem most műsort csinálni. De
3: azért... Biatorbágyon mi van?
0: Biatorbágyon ismerőseink vannak, akiknél volt 2-3 darab cuki kutya, és őket megnézegettük, és közben pedig...
3: Milyen kutyák voltak?
2: Kutya van közelebb is. Nem?
0: Kutya igen. Volt egy ilyen akkora foxi, ami még nem látszik, hogy foxi, ez körülbelül ilyen 2 hónapos, egy tündéri.
2: Azért te egy foxi.
3: Tehát az, aki a terráriumból jött ki.
0: Igen. A te kedvenced, akit nézted, az milyen kutya volt, az nem tudom,
2: fehér.
0: Az ilyen fehér. Nem tudom, meg volt egy ilyen bárányszőrű kutyus valami terelő.
3: Nagyon szeretem a kutyákat.
0: Nagyon aranyos, hogy mind a 3 cuki volt. Na mindegy, ezért jöttem ki Biatorbágyra kutyázni is, meg gyerekek is voltak, meg mindenféle buli, és onnan jöttem ilyen családi napra, ugye?
3: Hmm. Volt már tombola? Most kell tombolát venni, vagy mikor?
0: Azt hiszem, most van 6-kor egyébként, úgyhogy még van esélyed megnyerni azt, amit mi felajánlottunk, például az Astronauta társas játékot, amit nem vittek el ugye pénteken tőlünk.
2: Viszont behoztam az összes tavalyi cuccot, amit nem vittetek el, az itt átvehető a Tilos Maratonon, illetve akik idén nyertek, ja, Fafarcsaba nyert csak idén, ugye? Fafarcsaba átveheti a kis kedves dolgait, úgyhogy ő is várjuk szeretettel.
0: Úgyhogy gyertek, mert ma például nincs pénz a kapuba, úgyhogy már mondjam, máskosra osztogatom.
2: Ja, most ingyenesen át lehet venni az ajándékokat.
0: Ám, de...
3: De az nem zárja ki azt, hogy az ember adjon pénzt, amikor
0: így van,
3: bejön
0: tehát,
3: a bejáratnál.
0: Nem kötelező adni pénzt, igen. Hanem csak opcionális.
3: Karszalagot adnak ingyen. De ha nem akarsz karszalagot fölvenni, akkor 5 ropit le kell sem fizetned.
0: Tényleg, karszalag az egy levegyék rólad?
3: Hát nem, hát az, ha annyira ilyen punk vagy, hogy én mondjuk nem, majd karszalaggal jövök, megyek a Tilos Partin, mi? Nem, és akkor inkább adok 5000 forintot, csak hogy ne kelljen. Nekem meg is érné.
0: Ez egy jó megoldás.
3: Le is szedem a karszalagomat.
0: Leszedettem a karszalagomat 5000-ért.
3: Hát ez milyen volt? Tudod, hogy az a szigeten volt mindig, vagy valamelyik ilyen szórakozó helyen, hogy rendetlenül viselkedtél, akkor így letépte a rendezőről a karszalagot, és akkor kész, azt megszívtad. Tehát akkor a következő csávó már kihajította a helyről.
0: Nem, hogy ő még nem tett ki, csak hogy az igen, utolsó, igen, és hogyha elkerülöd a izéket, biztűrőket, akkor maradhatsz, de az első pillanatban...
3: Azt hiszem,
0: hogy sziget fesztiválom volt. De nem tudsz bemenni sehova, nem, mert onnantól között ellenőrzik. Tehát akkor puklázhatsz a helyszínek igen. Között onnantól.
3: És különösen akkor, ha mit tudom, ilyen, olyan karszalagod volt, amivel ehettél ingyen, meg ihattál ingyen.
0: Mi heti egyedetet évig, az milyen
3: hát
0: az első nap.
2: Főleg, hogy ez általában ruhából van, és később szakad el, mint a csuklód.
3: Ezek ilyen vállalati rendezvények lehettek. Innen kívánunk jó egészséget és jobbulást Méla Bélának. Tényleg összefutottunk Kis Tamás Lacival és Bárdos Deák Ágnessel, éppen a Szövetség utcai kórházban mentek meglátogatni Bélát, és úgyhogy aki hallja, adja át, és jobbulást a legendás Bélának. Mindig találkoztam vele, mert hogy ugye ő is ott a Barostér környékén lakik, tehát általában ilyen rendes ízet, fegyelmezett kabát meg minden, és de mindig a kilógatta a zsebéből a sportfogadás, vagy nem is tudom, hogy melyik az a lap, amiben így lehet tippeket összeszedni.
0: Hát ő nagy... Az volt, nem tudom, hogy van-e még, de volt egy sportfogadás.
3: Szerintem még mindig van, és hát azt hiszem, hogy Béla az nagyban űzte ezt az ipart.
0: Amíg Béla van, addig van a sportfogadás.
3: Igen.
2: Csak neki nyomtatják ki, mint a nemzeti sportot Orbán Viktornak.
0: Igen.
3: Na, Istenem, és innentől hát természetesen szolidaritásunkat fejezzük ki a Népszavával is.
0: Igen, azt hittem, hogy Szőlősi Györgyel, de jó, a Népszavával.
3: Hát Szőlő... Figyelj, ugye a rendszerváltásról akartál velem beszélni, vagy akartunk beszélni.
0: Akartunk, igen, de várjál, előtte de gyorsan mondhatunk. Hát ezt akartuk, ez volt a trükk benne, előtted a poénunkat. Annyi, hogy egy-két ilyen szolgálati közlemény, gyorsan bemondhatunk.
3: Hogy hát, persze, még azt, a hallgatók nem tudják, hogy kik vagyunk, és mi
0: csinálunk. Az
2: szexakció.
0: Az kevésbé fontos. Hello.
2: Hello.
0: Csak hallgatnak minket, jó, hát hozzá kell szoknunk, hogy itt a népszerűség átka, itt műsorvezető simogatóik, és mi mondtuk, hogy ideülhetnek az emberek, tehát ezt mi mondtuk pénteken, úgyhogy... No, szóval itt a Szexakció hírcsoport...
2: Azt hittem leszbinézen.
0: Leszbinézen.
3: Azt tudjátok, hogy Magyarországon van...
0: Leszbinézen.
3: Nem, hanem Arnold Schwarzenegger.
0: Azt tudom, azt igen, tudom. Igen, biciklizett. Biciklizett ott a Márvány utcai...
3: De, hogy a...
2: Néztem a képet, és nem tudtam előzni, hogy te vagy, vagy ő.
3: Nem, a, nem, nem az az érdekes, hogy a Blaskó Mihálynak a felesége, az éppen ment pszichológushoz. Aki a...
2: Utána.
0: Látom Arnold Schwarzeneggert, persze, megemeljük akkor az adagot.
3: És a színaténen van a pszichológus, ott dolgozik, és rányította majdnem az autóhajtót Schwarzeneggerre. És így, és mondta utána a Misinek, hogy olyan, úgy nézett ki a csávó, mint Schwarzenegger. És akkor kiderült két nap múlva az hogy újságból, van. hogy itt van Magyarországon, és itt bringázik. Az milyen lett
2: volna? Élősövet a fényvázon, nem?
0: Ennyi történt,
3: hát, hogy a bogár Barbie így rányitja az ajtót, és akkor a legendás sztár összetöri magát, megtöri a izét, a Kiát is.
0: Elpusztított.
3: Nagyon szép, aranyszínű Kia.
0: Az aranyszínű.
2: Milyen jó pénzért el lehetne adni, hát az a Schwarzenegger.
0: Schwarzenegger horpasztotta be, de én azon gondolkozom, hogy mész a pszichológus.
3: Schwarzenegger orrának a vére. Ott van.
0: Megkérdezi a pszichológus, hogy mi történt, meséljem. És hát, akkor elmondja, és akkor nem baj, emelünk az adogon, akkor, hogy anyeneket hisz magára.
2: Ez a Schwarzenegger itt van velünk a szobában.
3: Attól félek, hogy a pszichológus az nem az adogon emel, ugye?
0: Ja igen, az a pszichiáter, bocsánat.
3: Az a pszichiáter, a pszichológus, az maximum az jó, a díjon emel.
0: Díjon emel, hogy anyenek.
3: Az valóban szóval. Nehezen kezelhető, hogy elcsaptam ezért Schwarzeneggert.
0: Én egyébként nem a Flex Gymbe, de oda mellé jártunk annak idén bandázni, ott oda jártam gimnáziumban, nem messze onnan. Hát akkor nem volt még Flex Gym, hanem az Intrasmas, vagy hogy hívják ezt az épületet, ugye a nagy
3: igen, igen, a nehézipari,
0: annak az aljában
3: a nehézipari minisztérium volt az.
0: Én oda jártam suliba mellé. És
2: gazdaként ez azért nem volt.
0: Igen, és akkor oda jártam, és ott lógáztuk a lábunkat, ám ez zavartak, de mi azért megkerültük, és ott bandáztunk, meg ott cigarettáztunk. Nem tudom, 26-7 éve.
3: Nagyon egészségesen a cigaretta.
0: Én akkor cigarettáztam, utoljára kb. Tehát én ezt befejeztem akkor, csak akkor még nem volt szabad, és akkor menő volt. Az, amint lehetett, már nem volt olyan menő, úgyhogy akkor abba is hagytam. Na, viszont ugye a Szexakció hírcsoport
2: Konstival,
0: Malkovicsal, és hát ugye itt vagyunk a maratonon, ami annyit jelent, hogy jó, hogy volt egy év kimaradás, most azért elnézést kérünk a tavalyi évért össze-vissza szervezésért, de természetesen megint itt van velünk. Hát Pálinkás Robert, a.k.a. Bankszenet Miklós, a.k.a. Beton Robi.
3: Azt hallottam pénteken, nagyon jól szórakoztunk.
0: Konsti nevezett így, beton.robi.
3: Igen.
2: És nem tudom, szerintetek, most ez egy ilyen technikai jellegű kérdés, hogy elengedhetem szerinted ezt, vagy fogjam azért a most?
0: Hát ez mindjárt
3: milyen ragasztóval ragasztóz?
2: Epoxi. Az már az a kérdés, hogy el tudom-e egyáltalán engedni?
0: Igen. Először próbálnak, hogy el tudod engedni.
3: Hát itt élőadásban egy műtárgy készül.
0: Így van.
2: Ami neked készül, még pedig nem véletlenül.
0: Abban az apropóból, hogy képzeld el, hogy utána számoltam, hogy ez a 10. közös adásunk így maratonokon. Ez úgy jön ki, ugye, hogy eltelt 12 év, akkor lenne a 13., de ugye mivel elmaradt, volt két Covid, meg egy tavaly, amikor Beton Robi a betonfilm volt, mi meg ugye akkor nem értünk rá, amikor rá kellett volna, mert ebben a szokásos vasárnap esti izében én akkor éppen Isztambulban voltam tavaly, úgyhogy nem tudtam lenni. Úgyhogy sajnos tavaly szétszerveződött a közös adásunk, de így viszont idén megünnepeljük a 10. Készültünk témával is.
3: Mi
0: volt? Volt szolgálati közlemény már a Csabát, azt már bemondtad?
2: Nem,
0: a
2: Fafar Csabát.
0: Mert bemondtad már, csak nem tudom, hogy most mondtad adásba, vagy még előtte?
2: Ja, azt nem tudom, Fafar Csaba jöjjön a cuccaiért.
0: Fafar Csabát várjuk a karavánnál, Fafar Csaba a karaván.
3: De várjál, mivel fogja magát igazolni Fafar Csaba?
0: Hát legyen nála a Fafar.
2: Igen.
0: Legyen nála a Fafar, ugye? Két éve tavaly nyert egy...
3: Hát jó, csak nehogy az legyen, hogy...
0: Valaki egy másik Fafar.
3: Hogy valaki idején is azt mondja, hogy sziasztok, jöttem az ajándékom.
0: Nem, olyan nincsen, Fafarral kell jönni, és akkor...
3: És esetleg elvinném azért a Pálinkásnak az ajándékát.
0: Igen, persze, meg egy buckos. Na, viszont a Fafar Csaba nyert egy csokis arcpakolás bohócorral egyébként.
2: Szerintem hagyjuk neki oda szemüveget is, mit szólsz, hogy van még meg.
0: Hát az
2: azt eltette.
0: Tegnap elvitték a közösségi ünnepen, vagy a közösségi kertes ünnepen sajnos, de...
2: Ja tényleg, onnan még lógtok nekem valami.
0: Igen, ez az, hogy még ott van, az egy egész nagy doboz ajándék, és tegnap elfelejtettem, hogy a besötétedet, és nem találtam meg a dobozt, de Konszti egyébként tapsolj meg, a Konszti tegnap a kertkvízen nyert egy valamit, csak még nem szorsolta ki, vagy egy közösségi kertes kvíz, és hát azt az volt ott a Livia, azt odaadtam volna, de nem, tehát nem, ez valami, volt egy ilyen csecsebecsés csetreszes, nagyjából ilyen értékű, nem ez, mert ez nagyon értékes, ne utasd meg még olyan ráírva, mert még ez meglepetés.
3: Igen, mert...
0: Egyelőre te is egy segget látsz most konkrétan.
3: Mindjárt föl is állok a tűkről, amiken ülök.
0: Nagyon komoly lesz, csak még alá kell írnunk majd, ugye.
2: Alkoholos filcet.
0: Hoztunk egyébként, az volt a másik, ami idén elmaradásunk volt, és akkor ezt tökében be tudjuk pótolni, ugye, azt nem tudom, azt valószínűleg nem hallgattad, ha csak nem utólag, mert ugye volt nekünk egy tematikus napunk, csak az pont pénteken volt.
3: Mikor?
0: Május 9-én volt a beiktatás, akkor 8-án volt az a tematikus nap.
3: Nem hallottam.
0: Mert az volt, hogy rendszerváltás tematikus nap, és egy csomó jó műsor volt, és mi is nagyon jó műsorra készültünk, tehát készültünk, vagy mit tudom én, azt sem.
3: De ti mindig készültek a műsorra nagyon, tehát...
0: Igen, azzal
3: nincsen hiba.
2: Több mint egy hetet készülünk minden heti műsorra.
3: Igen, és tényleg most már javasolni akartam a Tilos Rádió kuratóriumának, hogy nem lehetne egy kicsit variálni. Tehát, hogy mit tudom én, az olasz műsor kerüljön át péntekre...
0: És mit csütörtökre, és akkor tudnál jönni.
3: Hát egyrészt tudnám hallgatni.
0: Aranyos vagy. Vagy nem tudnál esetleg a izékkel beszélni, nem tudom, most kínálatok a főszerkesztő, de esetleg te kerüljél.
3: A Dési János.
0: Ja, tényleg a Dési János.
3: Hát azért nekem még így is izél, tehát, hogy ugye én akkor, amikor kiesek a rádió stúdióból, 10 órakor, akkor utána be kell állnom a gyáramba.
0: Hát igen.
3: Úgyhogy, hogy...
2: Ő egy ilyen kapitalista.
3: Hát figyelj.
0: Nem, munkás ember.
3: Egyrészt kemény az építőipar, az nagyon érdekes, tehát a rendszerváltásról beszélünk, hogy például ugye mi a Balázsi Gyulának a Mária Metei házát is betonoztuk.
0: Ott is van neki?
3: Hát az, ami miatt lebontották a fél egy oldalt.
0: Az nem a Mária
3: Remetén? A Mária Remetén, azt mondtam.
0: Azt hittem, hogy de a Tihanyban is van valami baj.
2: A Tihanyban az a lebegő, nem lebegő.
3: Az a nincs baj, az
0: ja,
3: lebeg.
0: Nincs baj, jó. Tehát, az ott lebeg.
2: Azzal nem kell semmit lebontani, mert úgy...
0: Mert lelebeg, igen, lebegőt.
3: Ha most ilyen kereskedelmi rádió lennénk, akkor le tudnánk játszani a Lebegő című számot a Bohémian betyárztól, ugye? Tehát, hogy Bétót Laci bátyát biztos ráküldte volna már, és,
0: igen.
3: És mondaná azt, hogy, hogy Balázsi Gyula a Tihanyi Lebegő házához küldjük a Lebegő című slágert a Bohémian betyárztól.
2: De megnéztem megnéztem egyébként arról a képet közelről, és látszik-e, hogy tartja azt ott valami hátul egy ilyen.
3: Ja, hát mindig.
0: Jaj, de rohan, ez csalás.
2: Ez egy csaló.
3: Azt hittet, hogy a
0: gravitáció.
3: Azt hittet, hogy a gravitáció, az nem, ez, tehát Tihanyban olcsóbb, vagy kevesebb, vagy...
2: Ha mennyibe került?
3: Valahogy így átalakították.
0: Visszhang fenntartja.
3: Nagyon...
0: Én így gyanakodtam ám, hogy az nem úgy lebeg a semmibe. Nekem is volt egy ilyen tippem.
3: És ennek az épületnek is az a titka, hogy ugye lebontották a félhegyet miatta, ez egy ötemeletes épület. Ötszintes családi házról beszélünk.
0: Ez most melyik?
3: Mária Remetei.
0: Mária Remetei, oké. Okay.
3: És Turul köz 48.
0: Köszönöm.
3: És hogy lebontották a fél hegyet, aztán felépítették a házat, és az alsó három szintet azt visszatemetik földdel. Az alsó két szintet. És emiatt csak a három. Tehát nagyjából ugyanaz a dolog, mintha lebegő lenne. Hogy csak nem lebeg. Hogy a felső szintek azok, és a hegy meg úgy visszanyeri a funkcióját, tehát lesz egy hegyből kiálló ingatlan. Na hát nem tudom, hogy mi lesz vele egyébként, de aggódom a sorsáért.
2: Egyébként, és az alja az ilyen bunkerként funkcionál? Vagy hogy
3: az alja, az nem, az alsó bejárati szint, az a garázs szint. Uh-huh. És ott például van...
0: Lamborghini fel, igen.
3: Nem, hanem hogy amikor kimész a MÁV jármű javítóba, vagy oda a Tatai útra, ugye ott látod a mozdonyfordítót.
0: És a Lamborghini fordító?
3: Van Lamborghini fordító. Tehát, hogy ne kelljen, ne az legyen már, hogy a feleségem betolat, aztán meghúzza az autót.
0: De ez lehet, de nagyon szép olasznél, a Lamborghini fordító, ugye van az Espada, van az a Gallardo, és van a fordító.
3: Versenyautó fordító.
0: Lamborghini fordító.
3: És hogy szerintem elfér ott nagyjából 15 autó, így körbe.
0: Annyi van is talán.
3: Attól félek, hogy több. És, de az nem készült el, tehát csak a helye van meg a betonból, tehát azaz, és aztán van egy következő szint, ott például az a gépészeti szint.
0: Az kellett volna még egy-két harmat, hogy elkészüljön.
3: Hát...
0: Tehát lett még egy kétharmad, csak egy...
3: Igen, tehát az a kétharmad, nem az a kétharmad. És nem tudom, hogy mi lesz a sorsa az ingatlannak, hogy... Mert nincs benne még minden nyílászáró, és nagyon rosszat tud tenni egy ingatlannak, ha nincsenek bent a nyílászárók. Vannak, amik bent vannak, a hálószinten bent vannak. Szerintem a nappali szinten nincsenek még bent, csak a fele. És hát mi is reménykedünk, hogy kifizetnek bennünket.
0: Ja, azért örülök, hogy ezt megemlítetted, mert gondolkoztam azon, hogy mi lehet most Magyarország öt legfontosabb problémája, és most megragadtuk szerintem, tehát Balázs Gyulának félkész lett a garázsa. A
2: Lamborghini fordítója.
0: Félkész Lamborghini fordítója, szerintem valahol az első háromban azért.
2: Lamborghini fűtőháza.
3: Érezhető a rendszerváltás magában az építőiparban is, tehát hogy több olyan cégtől kaptam így levelet, hogy Oké, köszönjük szépen az árajánlatot, amit küldtem, de hogy a megrendelő az most új közbeszerzést ír ki.
0: Azt hiszem, hogy mind a hárman, tehát már nincs megpróbálom egy kicsit körbeírni, mert nem annyira akarom publikusan, mindegy, tehát hogy azt hiszem, mind a hárman vagyunk úgy, hogy így érdekes ez a váltás.
2: Ugye, a érdekes dolgokat látunk.
0: Én érdekes a szakmámban ez a váltás, tehát hogy mondjuk én mondok valamit, tehát hogy én olyan, tehát az talán nem nagy titok a hallgatók előtt, nem volt olyan fanatikus Fidesz rajongó mondjuk, de nem az el, nekem nálam az nem az elmúlt 15 éve kezdő, hanem mondjuk, amit a 25 éve várok arra, hogy így el megszűnjön a Fidesz, és most azért talán jó után vagyunk már hozzá, de mindegy, tehát, hogy de 15 éve masszívan várom ezt a váltást, és most, hogy megtörtént, nagyon örültem 12-én, ugye 14-5-e környékén megkiderült ez a projekt, amiben dolgozom, azért, hogy meg is szűnik emiatt. Tehát, hogy annyira vártam, hogy ez elképzelhető, hogy
3: ez
0: most így...
3: Ez az újság, amely beíról?
0: Nem újságíró vagyok már, de majd elmondom adáson kívül, mert... De mindegy, tök mindegy, mert valószínűleg...
3: Én sem vagyok újságíró már.
0: Na, ilyen. Követem a pályahagyást utánat néhány évvel.
3: Mindig. Hát, az az igazság, hogy...
0: De nem, tehát ez ennyit megért, meg nekem lesz majd, tehát nem halok ilyen, csak mondom, tehát az, amit eddig most csináltunk az utóbbi fél évben, az simán lett ilyen miatt, hát legalábbis felfüggesztődik, de az is lehet, hogy de mindegy, hát ezen múlik akkor ennyit.
3: Biztos, hogy sok ilyen lesz.
0: Viszont amit akartam kérdezni az én felütésnek, hogy nekem vannak olyan jó barátaim, mondjuk 50
3: de
0: fölött.
3: De jó, hogy vannak neked jó barátaid.
0: Hát, jó, mondjuk így... Mondjuk annak őket. Szóval, hogy ilyen 50 fölött, ilyen kis, illetve hát igen, volt kollégám is, van kettő is, egyik 60, a másik 70, nem tudom, mennyire mondom, amit a Göbölyös Lacinak a neve.
3: Hogyne, persze, hát ő is egy kultikus szerzője a magyar popzenének.
0: Szeretlek Magyarországon, dolgoztunk együtt kicsit, aha, meg nem tudom, Fischer Gábor nincs nem esetleg, mert ő meg filmrendező, filmes vonalra jött, és ő is most újságírásban, mindegy is. Tehát, hogy van két volt kollégám, akikkel arról beszéltem, és kíváncsi, hogy csatlakozz le hozzájuk, mert nagyon sokan ezt mondják, ugye, rendszerváltások, mint olyan. Ugye mind a ketten azért a Laci már újságíróként is, a Gábor meg ilyen önszorgalomból, ilyen 20 éves fiatalként ott volt az előzőnél, ugye, ahogy veszük a 89-90-esnél. És mindenketten határozottan állították, hogy ezt így, te nem érezték ennyire magukénak.
3: Nem.
0: Tehát, hogy ez ekkora öröm bennük se. Tehát, hogy ez az átütő nem. Rajongás, meg nem tudom, és próbáltuk megfejteni, hogy miért.
3: Hát, nekem mondjuk könnyű, mert éppen egészségügyi problémákkal küzdöttem, és azt hiszem, hogy valamelyik kórház pszichiátriáján töltöttem.
0: Hát az úgy.
3: Valamit. És,
0: nem voltál biztos benne, hogy megtörtént?
3: Hát, tehát, hogy...
0: De ha ilyen bigger picture-ben nézzük, tehát te is ott azért aktív voltál már abban az időszakban is, mint...
3: Kurvára.
0: Nem, tehát igen, tehát mint viszonylag hát nem rendszerhű.
3: Akkor azért már kész voltak a kopjafák.
0: Igen.
3: Akkor
0: igen.
3: Már... hát ugye a rendszerváltást azt mi úgy éltük meg, már most beszéltek az Enkuni csoport nevében, hogy... Hát,
0: szerintem nyugodtan.
3: Hát nyilván, igen. Én is ezt gondolom. Hogy hát mert Molnár Tamás beszélhet még, meg a Sertfőző Magdi, mert hogy Filip Tibi meghalt, Bokros Péter meghalt, és hogy mi akkor éreztük úgy, hogy egy kicsit úgy kihúzták alulunk a talajt. Tehát, hogy az a politikai művészet, amit csináltunk, az onnantól kezdve az így nem volt érdekes. Tehát, hogy a politikai művészet, és ez most idézőjel, és nem bántás, de hát az átment a hócipőbe. Tehát, hogy... Mi megcsináltuk a Mona Lisa rendőr egyenruhában grafikát 84-ben a Európai Kulturális Fórumra, de 89-ben meg akkor mit csinálsz? 90-ben.
0: Főleg 90-ben.
3: És,
2: de ez olyan, mint egy sajnálnád.
3: Mit?
2: Hát, hogy megszűnt az, ami adta
3: hát,
2: az
3: hát figyelj, ha van egy... Igen. Tehát, hogy ha van egy szilárd közeged, amikor tehát, hogy mindenki ismersz, és mindenkiről tudod, hogy ki van veled, és ki nincs veled. Tehát, hogy mindenki homlokán ott van a jel. És amikor ez így megváltozik, és akkor a pajtásaid egy része azok elkezdenek politizálni, és akkor bemennek a parlamentbe, a másik felük meg nem is tudom, hogy mit csinál.
0: Ez jó, mondod, van két államtitkár a telefonomban, csak mondom. Tehát ez nem azóta lett, tehát, hogy akik ismerőseim voltak, most államtitkárok.
3: És akkor gyakorlatilag azt hiszem, hogy fel is oszlattuk magát a Denkon csoportot, tehát azt mondtuk, hogy ez a politikai művészet, amit mi így üztünk 10 éven keresztül, ennek most már így kész vége. Aztán a Péterék persze valahol az uniós csatlakozásunk tájékán aktivizálták magukat, és akkor ilyen nagyon EU ellenes dolgokat csinált az Enkoni csoport, akkor nekem már semmi közöm nem volt, és igazából kapcsolatunk sem volt egymással. Mert ugye ki lehet mondva, hogy feloszlattunk. Aztán ők újra összeoszlatták magukat. És,
0: visszaoszlattak.
3: De én ezzel így már nem nagyon tudtam mit kezdeni, és hát ugye elkezdtem izélni, újságot írni, meg tévézni, meg rádiózni, meg mindenféle más csinálni, elsősorban életben maradni. Ami
0: nem árt.
3: Ami hál' Istennek sikerült is, és hát valóban egy ilyen légüres térben vagy közegben éreztük. Szerencsém volt persze, mert akkor indult a Pesti Fekete Doboz, tehát éppen dolgunk, meg tennivalóm az így lett hirtelen. Tehát nem arról volt szó, csak hogy elvesztettél az összes barátodat. És nem azért, mert innentől kezdve nem a barátaid, hanem ők bementek a parlamentbe, és te meg azt gondoltad, hogy hát parlamentbe, tehát, hogy... De most van egy ilyen érzésem, egy határozott ilyen érzésem, hogy így nem vagyok kibékülve magammal, mint kőműves segédmunkás, és időnként eszembe jut, hogy most, hogy egy kicsit így normálisabbá válik a világ, így lehet, hogy ha van valami a fejemben még, vagy van valami kreativitás, akkor talán azt érdemes lenne a jó ügy érzd rendszerváltás szolgáltába állítani. Nem tudom még, hogy. Tehát ugye az Ács Danival beszélgettem, hogy ha mit tudom én azt mondanák, hogy esetleg tanítsál újságírást, mert hogy esetleg most már így el lehet mondani azt, hogy milyen vagy valami. Az Ács Dani azt mondta, hogy nagyon szívesen beiratná a gyerekét egy olyan egyetemre, ahol, mit tudom én, a pálinkás tanít. De hát persze nincs meg hozzá tudásom, illetve nem tudom, hogy mi van meg mi nincs meg. Vagy azt kéne csinálnom, hogy írnom kéne egy, hát sokan már beígért konkrét beton című könyvemet, ezt a szociográfiát. Talán, ha összerántanám, mert azért...
0: Előrendelés leadók egyébként, ez számít valami látatlanban.
3: Hát figyelj, 4 éve dolgozom az építőiparban. Uh-huh. Én onnan éreztem, onnan tudtam, onnan sejtettem, hogy valami biztos történni fog az országban, hogy egyrészt az összes ilyen jobb WC-be, amik építkezésen vannak, tehát ami nekem ugye a legnagyobb traumát okozza, tehát én képtelen vagyok azért mobil WC-be húgyozni még csak, de hogy leüljek egy mobil WC-be az elképzelhetetlen. Tehát vagy elintézem otthon, vagy hazaviszem. De húgyozni azért beszoktam menni. És annyi mocskos Orbán, meg Izéfelelőt, soha nem láttam sehol sem, mint ezekben a mobil WC-kben, és biztos vagyok benne, hogy nem a Szigetről hozták át őket. És tehát ott éreztem, hogy van egy...
0: WC-rendszerváltás.
3: És hogy ugye a mi cégünknél, mit tudom én, 15-en dolgoznak, van 4 brigádunk, és ilyen fiatal srácok is vannak, ilyen 22, 24, 25 évesek. És aztán volt olyan a Bob Sanyika, nagyon jó húz egyébként, és ő jött oda, hogy figyelj, Robi főnök, én életemben nem mentem el eddig szavazni, de hogy most el fogok menni. És a Tiszára szavazott. Van olyan brigádunk, akik a Fideszre szavaztak, de ők meg is mondták, szebiek.
2: Egy brigádunk itt van osztva, hogy kik a...
3: Csak hogy valamiért az a brigád, a szebiek, ők valamiért így Fidesz szavazók. Aztán van olyan brigád, amiben a társaság fele a Tiszára szavazott, és volt egy másik fele, aki a Fideszre. Mert hogy ezért, hogy ugye, tehát azt éreztem, hogy nagyon jól átmegy, de hát ő TV2 tényeket néztek, Kossuth Rádió volt beállítva az autójukon, tehát ugye, utána sok autónk van, időnként mindegyikkel járok, ide-oda viszem őket, meg szállítok, meg minden.
0: Szépen mindenhol beállítod a tilost, így?
3: És be kell mondanom, hogy nem, mert én a tilost is izén keresztül hallgatom, mert hogy én nem vagyok a fővárosban.
0: Ja, igen, az tehát, úgy nehéz.
3: Tehát, hogy az a napi 200 kötőjel, 400 kötőjel, 600 kilométer, amit megteszek, azt általában a fővároson kívül teszem meg. Tehát, ha mit tudom én, lemegyek Bábolnára, ugye ott az Ácsi katódgyárat építjük. Most ez most nagyon jó készültségi fokon van, kínai üzemről beszélünk.
0: Tudom, nem ami Z-betűs, vagy nem, nem tudom. Mindegy, tudom elvileg, tehát tudom, hogy kínai, meg azt is tudjuk, katód, meg azt is egy gyár.
3: Bamúnak hívják, de azért is mit
0: biztos
3: csináltuk,
0: van Z-betűs.
3: A Kettőt, tehát a Debreceni CATL, akkumulátorgyárba is mi betonoztunk.
2: Kettőd?
3: Kettőd.
2: Kettőd és a kettőd, az a
3: CATL.
2: Katroc.
0: De én is kettőnek hívom, mondjuk, ezek szerint nem vagyok teljesen.
3: És
2: az a
0: Catl. Catl, köszönjük, akkor van egy harmadik.
3: Igen, az is egy...
2: Bányálták.
3: Az is megoldás, és akkor...
0: Az a kozdi féle.
3: Lemész.
0: Bocs, van ez a három sárkány mém, tudod, a CATL, Catl. Bocsánat, igen, elnézést, három fő sárkány, tudod.
3: Üdött van valaki egy mémet az annóba.
0: Oké. Okay. Még hallatszódunk, ezt mutatták a technikát.
3: Nagyon, nagyon nehéz mémet elmagyarázni, azt hiszem.
0: Úgyhogy folytassuk, tehát katonáj.
3: És hogy akkor...
2: Katonnénivel.
3: És hogy akkor utána, tehát lemész oda, utána elmész Dunaújvároson keresztül, próbálod megúszni az M1-est.
0: Igen.
3: Apajra.
2: Igen. Az elég nagy kerülő.
3: De megéri.
0: Igen, de megéri, mert az M1-est megkerüli bármilyen. Tehát azt hiszem, hogy Irkutsk felé is megéri, megkerüli
3: az M1-est. Az ember halad az M1-esen Bábolna irányába.
0: Nem halad, hanem úgy van.
3: És a szemben lévő az így folyamatosan áll.
0: Ja, úgy igen. És akkor jó felé, és akkor haladsz, igen.
3: És akkor Bábolnán beírod azt, hogy mit tudom én, home, és akkor azt írja, hogy 3 óra 40 perc a munka, az érkezési idő. Mert hogy valóban meg is szívtam. A héten volt olyan, hogy valamiért a Waze nevű közösségi közlekedést elősegítő szolgáltatás valamiért, miközben beírtam, hogy a hosszú útvonalon szeretnék menni, Dunaújváros, Székesfehérvár, Dunaújváros, Dömsöd, Apaj útvonalon. Ennek ellenére odavitt, visszavitt az M1-esre, és mondom, mit csinálj, és ezért, tehát akkor Tatánál gyorsan.
0: Mert azt mondta, hogy hosszabbon akarsz, és az hosszabb volt.
3: Úgyhogy... Szóval, hogy na mindegy, és hogy a dolog lényege az, hogy mindig ezzel az eszközzel, nagyon modern eszközzel küldöm át a 104,7-re van beállítva az autóban a hullámsáv, és hogy hívják azt a azt a dolgot, amit a szivargyújtóba bedugok, és aztán átküldi a rádióra azért.
2: Ja, ez az átjátszó ilyen.
3: Az átjátszó, de ennek van neve is, tehát csak nem jut eszembe most a...
2: FM transmitter van.
3: Transmitter. Igen.
0: Ja,
3: igen. Okay. Tehát a transmitterrel, tehát úgy hallgatom én a tilost folyamatosan az országban. Tehát
2: az előző kocsimban még kazetta, tudod, az ön kazetta bedugó.
3: Volt olyan, igen. Tehát nem 90,3-ra álltam át a rádiókat, hanem 104,7-re, mert arra van a transmitter beállítva. És akkor ezt így hallgatom, az így jó, tök jó.
2: De ez milyen autó, azt mondta? Ez, amit, ez ilyen te nagy teherautó? Azt
3: igen, mondta, igen.
2: Szed a kevered a betont hátul?
3: Nem, cementet szállítok. Például cementet, de mondjuk most az MXC 475 rendszámú kék mergával. Hát, kék vagy zöld. Az ilyen Mercedes Sprint ter talán.
0: De egyébként tévedek nagyot, hogyha azt mondom, hogy te régen nem vezettél ennyit, nem, amíg nem volt ez a gyakorlatilag nem vezetés okat, vagy semmit, vagy nem tudom.
3: Tehát, egyáltalán hogy... nem vezettem. Volt autónk, ami évente, mit tudom én, 200 kilométert, ha ment a lancsa. És volt 20 év, amikor egyáltalán nem vezettem. És most meg, ha csak azt mondom, hogy dolgozni akarok, vagy dolgozni fogok, akkor már biztos, hogy 200 kilométer. Az, ha nem csinálok semmit, akkor is vezetnem kell 200 kilométert. Mert Budapest, Apaj, Apaj, Budapest, de, igen. De
0: Apaj,
3: mondom, tehát...
0: Apaj, Apaj kocsit hagy.
3: Tehát, hogy...
0: Azt... Semmi gond, mondjad, mert hozzá szokhatta. A tizedik alkalom.
2: Már ennyire ott megszokhattál volna. Amiket...
0: Próbálod ezt leg, hogy mi az, amit még...
3: Igen, csak azon gondolkozom,
0: hogy... Szabad ezen fönnakadni.
3: Hogy...
0: Azért, mert én a klubrádióban nincs.
3: Nincs a kiskutyának a fülét, nincsen. Hallgassál csak bele parába.
0: Jó, ezt tudom. Hát
2: az más. Ezt szeretik a klubrádió.
3: Más szerd a reggel.
0: Más műfajok.
3: És aztán mindenki lelkendezik a csejdi, hogy, izé, hogy milyen jó volt a para. Így jöttek befelé és hallgatták, és hogy milyen szellemes volt. Hát jó.
0: Mikor, hogy? Na.
3: Tehát igen.
0: Én vissza szoktam hallgatni.
3: Tehát az isteneknek is vannak nehéz napék, lássunk
0: be. Egyébként volt olyan, amikor tényleg nagyon jó. De volt olyan, amikor már úgy voltam vele, hogy volt már jobb. Na.
3: Van, igen. Tehát
0: de nem, nem.
3: Tehát a rádiózás hát egy ilyen műfaj időnként azért... Néha egy-egy nem tizet.
0: Igen.
2: Vagy a parának a könyvei is ilyenek.
0: Biztos
2: könyvei,
0: nekünk is van el egy
2: kurva jó, tudom,
0: 8 per 10,
2: jó,
0: 8 per 10 vagyunk. 8, pláne egy gyereknapon basszanak azért.
3: Nem, a pedagógus napon csak szólok.
0: Na jó, de ott egy a világban pedagógus nap van, itt pedig családi és gyermek nap van, ja, a igen, rádióban.
3: Igen.
0: Ha valakit érdekel, akkor el tudjuk mondani egyébként, hogy pillanatnyilag tombolát sorsolnak. Többek között ugye a mi általunk felajánlott...
3: De miért nem vettem tombolát?
0: Astronauta, hát nem tudom, gyere majd egy másik napra, és akkor vegyél.
3: Nyerhettem.
2: Szerdán főzünk.
0: Gyere szerdán, amikor
3: azt tudom, igen.
0: Nagyon fontos közleményünk lesz majd még, bocsánat, meg kell mondanunk még, de szóval a lényeg az, hogy itt még lesznek azért, lesznek még programok? Aztán lesz, persze, 19.30-on Slow Presszó, szóval, hogy ez nem az a nap, amikor így hajnalig megy a veretés, de azért még siján. Szia, Tomanek. Szóval, hogy itt már mindig mondjuk, hogyha itt elmegy egy ilyen tilos legenda, közismert tilos
3: arcok. Mindenféleképp. Tehát legyen szóval, egy legenda felsoroló.
0: Gyertek még, mert 19.30-kor még
3: vannak. Olyanokat mondjunk, akik nem jönnek. Tehát jó, csak hogy egyáltalán így felkecsül az érdeklődést a program iránt.
0: Például nem láttam ma Ivánt, aki
3: itt szokott. Itt a Weyer. Ja nem?
0: Nem, igen. Léti, itt, nézd, ott a Weyer helye. Szóval, az van. Biztonsági örök, szervusztok. No, úgyhogy...
3: A biztonsági örök nem rádiósok?
0: Azt kéne egyébként, hogy mindent a rádiósok csinálnak, de egyébként alig csinálnak valamit ezek az emberek. Nem és tudom, ha meg, aki meg bírja olyan műsorot vezetni, ez majdnem elzavarja.
3: És hol van a Feri? A másik Feri. Másik Feri sem láttam.
0: Melyik Feri vagy a... Vagy melyik Feri vagy a...
3: A másik Feri.
0: Másik
3: Feri. A másik?
0: A minek Feri, aki most a melyik Feri... Mindegy.
3: Melyik Feri, igen.
0: Nem tudom.
3: A hétfői melyik Feri.
0: Nem tudom, hol van
3: Feri. Dávid Feri. Múltkor volt benne nálam a rádióban.
0: Soroljuk föl, akik nincsenek.
3: Vagy hogy kiket szeretnénk így látni.
0: De találkoztam.
2: Mint kék pont volt, nem? Vagy hogy volt? Vagy valamilyen izé volt? Valamilyen prevenciós...
3: Valamelyik, vagy a kapcsolt ki a mobiltelefonodat egy hétre, vagy valami... azt hiszem, hogy nem tépőzár volt, hanem inkább ez a digitális eszközök lerakása egy hétre című programmal kapcsolatban.
0: Próbáltad meghívni, de nem volt bekapcsolat a telefon.
3: Nagyon jó szórakoztunk, és aztán... Na jó, mindegy.
0: Jó, oké, tehát ő sincs itt például. Sincs. De még nagyon sokan nincsenek itt, de sokan meg itt vannak.
3: Csak mert hogy náluk szokták felajánlani a Norbikának a bicikliét.
0: Norbika is felajánlja, vagy valaki felajánl Norbika?
2: Hát róla Norbika, hogy felajánl.
0: Norbika nagyon sok mindent felajánl, ami aztán...
3: Itt van a Szabi. Hol? Hello, Szabi.
2: Ja?
0: Hello. Ja, a Szabi, jó, oké. Igen. A Szabi, nem tudom, hogy itt van egyébként.
3: Bet a Szabi.
0: Igen, de hogy ez
3: legendás ultrafutó, mondod,
0: mert hogy a...
2: Milyen Tóth Szabira gondoltuk?
3: A legnagyobb ultrafutó Magyarországon, Szabi.
0: Van egy másik Szabi is, aki nagy futó, de ő most nem tudom. Ugye, ő most ilyen nem egyébként, tudom. Csak el akarom mondani, bocsánat, a Bográcsot, tehát ha valaki kifelé tart éppen, az tud Curry Popsi, vagy mi ez? Curry Papa. Tokiói Ovis Curryt tud enni.
3: Ú, de jól hangzik.
0: Illetve a másik pedig ugye hát a futókalannak a...
3: Azért van itt Szabi.
0: Exotikus lecsó és ruandai reggeli.
2: Akkor biztos itt
3: akkor
2: van.
3: Itt van a Tóth Szabi.
2: Itt a Tóth Szabi.
0: Itt kéne lennie, mert hogy valahogy Ruandában ugye
2: kellett volna. Mint Ruanda sportminiszter most.
0: Igen.
3: Visszatért már Magyarországon.
0: Időnként
2: nem
0: van,
2: is fogok.
0: De az van,
2: most
0: hogy
2: sportminiszter
0: tavaly
2: volt,
0: ilyenként. Tavaly,
3: igen?
2: Ilyen nagy sport.
0: Nem, talán még nem miniszter, de hogy nagy sport valami a Szabi.
2: Lotus Factus lett ott most.
3: De az ember megtanul szitározni, és aztán kész, és sportminiszter lesz belőle? Ilyen
0: ez nagyjából így megy. Ruandában ez így megy. Igen.
3: A francba. Hol egy szitáriskola? Biztos.
0: De én szerintem Ruandában nem feltétlenül busz a szitár ahhoz, hogy sportminiszter legyen, tehát még ez sem biztos, hogy kell hozzá. De azt tudod, mit csinál kint, tehát, hogy nagyon-nagyon szuper dolgokat, tehát tök jól el van kint.
3: Nem tudom.
0: Igazából az történt, de most nem
2: mondom. Akasd vissza az adásunkat.
0: Igen. A miénket is, meg az övéket is. Hát tulajdonképpen arról volt szó, ugye, hogy tavaly ilyenkor elmondta nekem, hogy elmegy Malaviba. Ennek köszönhetően most ott van Ruandában a sportminiszter.
3: Találkoztam vele az Alsóhegy utcán, szaladtam éppen fölfele.
0: Ő meg
3: jött lefelé, és mondta, hogy elhagyja a várost.
0: Sőt, a kontinest.
3: A kontinest.
0: És úgy volt, hogy elmegy Ruanda.
2: Budapest adhatott.
0: Mint Európa adhatott, Ruanda érintésével elmegy Malaviba. És ott fog önkénteskedni, de aztán végül is Ruanda annyira megtetszett, és annyira szuper hely volt, és annyira sok mindent adott.
3: Addig önkénteskedett, ő azt mondja, hogy legyen miniszter.
0: Igen. Hogy végül is nagyon-nagyon-nagyon ott ragadt.
3: Ugye nincs a semmiféle polgárháború, tehát nem arról van szó.
0: Nem, tehát önként van ott, tényleg önként van ott, és néha haza is jön.
3: Nehogy az legyen, hogy hát megfogyatkozott a sportminiszter.
0: Igen.
3: Volt valamilyen
0: múlt héten még életben volt, de nem, ott nagyon stabilan a Kagame elnök úr van, nagyjából 30 éve, úgyhogy...
2: És mi van benne ennyi, nem is tudom.
0: Figyelj, van öreg a Kagame, ilyen szüleim korabeli, tehát olyan 60 vége felé van, és nagyon...
3: Kezdjük el azért
0: szuperül néz ki.
3: A korral való szórakozást, ha kérdez.
0: Nem, azt mondom, nagyon fiatalos, hát 68 éves, tehát semmi extra. Egyébként utólagosan boldog születésnapot kívánok.
2: Így van, boldog.
0: És még egyben boldog névnapot, mert ez ma van, de minden Robertnek.
2: És még egy nagyon fontos, akinek ma van, ugye fölköszöntöttük már pénteken,
0: jaj,
2: de hogy a mai nap van, ugye 70. születésnapja.
0: Sajnálom, ezerszer áldjuk és öleljük innen is.
2: Ilyen nagy
0: nagyon reméljük, hogy annak ellenére, hogy már műsor a nőtt a Tilos Rádióban jó pár éve, és az egyik legzseniálisabb műsor szerintem a Tiloson, annak ellenére még azért, amikor meg tudjuk hívni majd valamilyen saját produktummal, de hát bakker, tehát egy Karácsony Gergely is fölköszöntött, azt pont néztem, direkt néztem a Karácsonyra, de látta, hogy föl szoktak köszönteni, nem tudom, Halász Juditot, nem tudom, mindenféle, de hogy ha nem köszönti fel a Karácsony, akkor leváltatom.
3: Engem nem köszöntött fel.
0: Akkor lehet, hogy tényleg megnézzük, de hogy a Sali Noémit nem akar, az
3: könnyű neki, mert hogy nincs fönn a Facebookon a születési dátumom, tehát szerintem azért...
0: De Sali Noémit, azt muszáj, de meg tavaly jókora késés,

0: van saját neki.
1: Kardjalán.
0: És még csak el sem takarja, tehát hogy ez olyan annyira Oscar díj, amit nem mutathatok a gyerekek
2: hol
0: felé.
2: Hol lőttétek?
0: Hát ez Los Angelesben kaptam. Ki kellett menni, és van, azt mondták, hogy van olyan, ami hibás egy kicsit. Rossz helyre került a kard, és azt nekünk adják.
2: De ha ebből csinálunk, ezt kiöntenénk betonból. Ilyen látványbetonból.
0: Látom benne a perspektívát.
2: És akkor hát a sorozatgyártásban, nehogy a következő tilos maratonon már lehessen majd kapni.
0: Igen.
1: Az új lenyomatom 150 példányban rajta van, tehát tudod igazolni, hogy tőlünk kaptad.
2: Igen, gyönyörű tárgy.
0: És
2: igen.
0: Nem sokára majd valahogy felváltja, lerakjuk a mikrofont, és akkor nem sokára aláírogatjuk igen. Majd neked így a hát, tizedik műsorunk alkalmából, ezt átnyújtjuk.
2: Megható tárgy.
0: Nem tudom, de az vagy nem nyomoz, hogy mondhatjuk ki a nevét. Tehát így...
1: Igen. De ő kimondta már, hogy faszkárdi.
0: De hát igen, faszkárdi, de hát ez egy szó, tehát nem tud mit csinálni, faszkár. Hát most ez...
1: Az nem ronda szó. Oszkár,
2: nem,
0: ez egy tulajdonnév.
1: Igen,
0: hát,
1: igen. Mert az Oszkár, csak ez faszkárdi.
0: Hát ennyi.
1: Faszkárdi, igen.
0: És hát megvan azok, hogy így hívják, és akkor ezt hát szeretettel átnyújtjuk majd neked.
2: Látszik, hogy sokat dolgoztatok rajta, tényleg.
0: Egyébként tényleg. Nem azért meghat. Mondom, ez itt ki van, ugye, vagy hívják, hova, mi ez, hogy ilyen gravírozva? Megráragasztva, az mondjuk túlzás, tehát hogy úgy sikerült.
2: Jó, de biztos majd akkor egy rendezett tarbél a matricával azért.
0: Jó, ezt lerakatjuk a hátuljára.
2: A hátulján, igen, azt gondolom.
0: Elég hosszú a faszkára, mindegy. Szóval szerintem az rá fog férni. Rá fog férni.
2: És ez klasszikusan nézett. Persze le lehet válni, tehát...
0: És így lesz abszolút filmszínháza.
2: Rendezte Tar Béla, igen.
0: Ez egy abszolút filmszínház, amikor zajlik.
2: Akkor ez egy ilyen közös projekt lesz. És halálom után majd...
0: Majd minden Vándordi, minden évben megkapja valaki, akit meghívunk helyen. Tehát ki tudja, hogy aztán lehet, hogy túlélsz minket, egyáltalán ne poénkodjunk ezen.
2: Ne, semmi.
1: A fittséget tekintve mondjuk.
0: Igen, tehát nagyjából
1: nem vannak sanszok, hogy...
0: Te jobban vigyázz az egészségedre, mint minden. Mindegy. Na jó, de aki igazán vigyázni akar az egészségre, az ide jön, ide fut a Dürer kertbe, és még eszik a köri, vagyis bocsánat, a tokiói office curryből és az egzotikus lecsóból, plusz ruandai reggeliből, ugye így este 6 óra körül.
1: Hát lehet, hogy Ruanda nem, mert várja.
0: Nem, nincs igazából, tehát az így vertikálisan.
1: Sőt, visszafelállom.
2: Vajon a ruandai lecsó?
0: Nem ugyanannyi a... Valahol ott vagyunk egyébként.
2: A ruandai lecsó miben különbözik?
0: Nem ruandai reggeli van, bocsánat, egzotikus lecsó van.
2: Exotikus lecsó,
0: tudom,
2: igen.
0: Különbözik, nem tudom, fogalmam sincs. Hát figyelj, oda sétáltunk, csak meg kis ez rövid a zsinó.
2: A mikrofon. Valaki hozza már ide egy...
1: Ezért. És gurul ez a készülék itt.
0: Hát
1: a...
0: jó, persze, ilyen árkombó granitára, mindjárt a tomboláról a gyerekeken keresztül, így ezért kicsit.
1: De mindjárt jövök a terrautóval,
2: minden terrautónkon van vonóvarok.
0: Tényleg, behúzzuk a lecsóhoz. Ha lecsó nem jön a szexakci hírcsoport, akkor a szexakci hírcsoport jön a lecsóhoz.
2: Hát gondolom, ez ebből készül, az is bográcsos étel.
0: Az bogrács étel, az egész biztos, de nem tudom miből, de... Az a baj, hogy nem készültünk zenével, lehetne zenét berakni most, és akkor elszaladnánk, és megmondanak, mivel az egzotikus lecsóba, oppá, valaki nem. Elesett, de nem történt nagyobb probléma, itt gyermekek.
1: Amit a magyar igen. Péter kb. Összes beszélje, pedig orvost kérünk a...
0: Igen.
1: Itt elől.
0: Élet az első sorban, több sor nincs egyébként, az olyan, mint egy Fidesz tüntetés, igen?
2: Szóval, hogy nem, tehát hogy úgy nagyjából éreztem, hogy valami változni fog ebbe az országban. Attól féltem nagyon, hogy az lesz, hogy valamennyivel nyer a Tisza, és a két csoze párt,
0: igen.
2: Ha lehet így nevezni igen, őket, igen. Így át a csoze, az egy ilyen dél-alföldi szó.
0: Az most nagyon híressé vált most egyébként, hogy reneszánszom a csoze szónak a Cserna Szabó András legújabb könyve, ez gyakorlatilag egy csozéről szól a nagymamájáról.
2: De nagymamája egy ilyen hitvány, semmire kellő.
0: Nem,
2: mert a Csóze elsősorban
0: igen,
2: az.
0: Ő hívta magát annak ilyen, ő ja, egy Csóze, nem,
2: nagyapám
0: tudom,
2: szava de... volt ez. Tehát nagyapám használta.
0: Egy helyről.
2: Igen, Szentes. A Cserna Szabó András is Szentes, én is Szentes.
0: Igen, így van, és még nagyon sok. Más, de most ezt ilyen.
2: Még a Szőke Andris is Szentesi.
0: Igen,
2: meg a Badár is Szentesi.
0: Kőhalmi Zoltán is Szentesi.
2: Kőhalmi Zoltán is Szentesi.
1: Valami lehet a vízben.
0: Ami nagyon durván.
2: Alföldi. Hát, igen.
0: Na mindegy is, bocsánat. Tehát egy
2: és például Szentes az a város, ahol...
0: Anya csak egy, nincs elnézést, ez az új könyvének a címe. Egyébként kiolvastam is remek, de abban kb. 143-szor szerepel a Csózás szó, de inkább
2: jó, mert egyszer, amikor használtam a rádióban, akkor valamelyik hallgató egyből rákeresett, és aztán valamelyik ilyen szótár így kidobta, hogy ez Szentes Fódmezővásárhely környékén használható. Igazából Tóth eredetű szó, és... De a hitvány semmire kellő alapokat nagyapám az nagyon gyakran használta.

0: ezt a szót, de én most ugye a Fideszre és a
1: igen, igen, igen,
0: ami
1: igen,
0: az
1: igen.
0: Mert nem próbáltam használni.
1: Attól én is tartottam egyet, igen.
0: Tehát attól féltem,
2: no, hogy ez a KDMP.
0: Hogy ezek így tönkre teszik a várható kormányzást, és hogy mindenben megpróbálják majd dugni a botot a küllők közé, és hogy egy kicsit ilyen szomorú lesz. És én,
1: tehát... Mondjuk nem tudom, hogy Mi Hazánk Fidesz kormány sok szempontból nem lehet, de hogy szomorúnak nem mondanám.
0: De nem lettek volna ők kormányon,
1: csak arra lettek volna ők koalícióban, hogy
0: attól nem féltem. Tehát abban azért biztos voltam, hogy a Tisza fog kormányozni. Csak mondom, annak módjában, lehetőségében voltak kérdőjelek számomra. És nagyon fura, mert ugye elmentünk szavazni, és aztán leültünk a tévé elé, és végignéztük a...
1: Heti hetest?
0: Illetve nem. Én nem láttam még új heti hetest.
1: Majd akkor...
0: Pedig igazából VHS-en megvan?
1: Igen, átadom, odaadom VHS-en. Ezek nem messze laksz, úgyhogy...
0: Beugrok érte. Hát te még ugyanott laksz, gondolom, a negyedben.
1: Igen, a kolónián.
0: Oda mindig beszoktam vinni a futó cimboráimat.
1: Mert nagyon izgalmas sejtelt. Még egy bírkidék be tudjátok, aztán le lesz zárva egyébként.
0: Most is le van zárva, csak fogod magadat, tehát le van engedve a sorompó.
1: Ja, csak
0: azt fogod magadat,
1: kapu lesz ott, és csak
0: igen?
1: Nem lehet bejönni majd. De
0: miért?
1: De nem tudom, mert idióták, de mindegy, ez most...
0: Voltunk egyébként ingatlant nézni ott. Lakást kerestünk az egyik gyereknek.
1: És... Nagyon király szerintem.
0: Hát ilyen földszinti...
1: Akkor nem. De a földszintnek a negyedik az, ami egyébként nem jó ott egyébként szerintem legtöbbször, mert a negyediken vannak ilyen tető problémák itt-ott, a földszint meg földszint.
0: Igen.
1: De minden, ami közte van, azt szerintem állati király. Azok jók.
0: Az biztos, hogy nagyon jó, és ugye mindig az van, hogy amikor új barát kerül a futókörbe, akkor így elmegyek megmutatni vele a várost. És akkor beszaladunk...
1: Biztos pont a kolónia.
0: Mávak
1: kolónia, bocsánat, mindenkinek mondjuk, hogyha valaki nem tudná ilyen, tehát készülő telep melletti Mávak kolónia,
0: Bajda Pierre utca, ahol hát természetesen a polgármester úr is lakik.
1: Ó, múltkor a 100 éves Budapest százon, az ő házának a beolgott csodálatos volt, marha érdekes. Igen. Biztos voltál már a házban, meg gondolom a lakásban.
0: Persze.
1: Elképesztő ház, szenzációs. Meg hogyha fölmész, ott van egy olyan körfolyosó, itt most egy Vajda Péter utcai házról beszélünk, egy óriási nagyon bérházról, és elképesztő, hogy olyan gang van, amilyen nem tudom milyen szélesnek mondjam, tehát mint egy ilyen sugárút. Elképesztő, hogy onnan mondjuk a negyedikre fölmész.
0: De tudod, hogy Csécsei Béla is ott lakott.
1: Igen, tehát két polgármester termelt ki a házat.
0: Igen.
1: Hát meg számos más is
0: ilyen előtt, polgármester szóval... keltető.
2: És az András azóta így változott valami, vagy ugyanúgy vagytok? Tehát, hogy most
1: már szóban nem áll vele.
2: Politikussá vált.
1: Hát,
0: ugyanúgy vagyunk. Hát most elfelejtette a születésnapomat, ami azért bántó, mert hogy hát nem mondom, hogy az ikrek az ő születésnapján születtek. Tehát az én születésnapomon születtek, június 2-án.
1: Ja.
0: És ez nagyon sokáig így az ment, hogy így én mindig felhívtam és felköszöntöttem az ikreket.
1: Letettétek,
0: ő meg rájött arra, hogy ja, igen. De hát most nyilván el van foglalva fontos ügyekkel, és...
1: Például az egyik fontos emberéből államtitkár lett, úgyhogy ott nélkülözni kell, de minden nyisség.
0: Hát figyelj, nagyon sok időt törtök a II. János Pál pápa téren, tehát az szerintem, azzal nem tudom, mit tud kezdeni a bandi, szerintem semmit sem, tehát az annyira ilyen...
1: Népszínház utca, II. János Pál pápa tér.
0: Jó, hát a Barostér is, meg a Garai utca is ilyen, ezért, tehát én Kristálypalotának szoktam hívni azt a házat, ahol...
1: Ez nem vicces, de nem is nevettem csak. Nem,
0: hát, de Kristálypalasz, hát persze, tehát csak ahol
1: tudod, hogy... A vicces, az Toli nem.
0: Ahol ilyen. Tudod, hogy az anyagos Józsik úgy sorbálnak, hogy szétcsapják magukat, nagyon nem tesz jót a 7. kerületnek, de az lelátom, hogy a 8. kerület is küzd ezzel a problémával.
1: Igen.
0: Azzal, hogy az építőiparban is azért mennyire jelen van, nem a kristály, hanem hogy minden más, azt azért látom.
1: Egyébként az a döbbenetes, hogy a ötödik meg a második kerület egy része is küzd, tehát ez most nem arról van szó, csak hogy a kőbánya,
0: nem járok. Tudom,
1: csak igen, én néha ott járok, és egyébként ugyanúgy küzd vele Bakker, vagy a 12-nek a belső
0: nyilván
1: része
0: Moszkva tér. Nyilván Moszkva tér.
1: Egy Várt-liget, akkor a Jászai Mari tér, tehát hogy basszus, ezek, igen, tehát nem, ez nem úgy kerület függő, hogy mit tudom én, a 7-8 rossz hírű izék. Itt a Kispál és a Borsz fotóz minket, de nem érdekes, tehát semmi probléma.
0: És ma futottunk az rakparton, és a Pesti alsó rakparton, ugye lezárt alsó rakparton, és így néztük a Blaskovóval, hogy ott is azért teli van ilyen, hát nem tudom, hogy, hát nagyon bízom benne, hogy a drogriporter Sárosi Petit azt megtalálják valamivel, vagy azokat, akik értenek hozzá. Nagyon jó, biztos követitek az oldalát a Sárosi Petitnek, a drogriporter.
1: Hát tudom ki az.
2: Biztos.
0: Kedregéri műsorvezető, Dénes Balázsral vezet együtt műsort, meg Kőszeg Sárival. Au, görcsbe általában.
1: Az. Akkor állj föl gyorsan, aztán.
0: Nem, kényelmet. Nem, hát hova hívtatok? Nem ez volt az ígéret.
1: Meg nagyon jó ilyen sörpultnál, vagy milyen ilyen bárpultnál beszéltünk.
0: Ugye azért különösen érdekes, mert hogy én folyamatosan állva vezetek műsort, és
1: igen,
0: az folyamatosan azon nyafognak a hallgatók, hogy bazd meg, nincsen ezért. Szék a klub rádióban, miért kell áldogáltatni a...
1: De hallgatok, az onnan tél, hogy te elvezet műsort.
0: Mert hogy minden reggeli személyről YouTube videó felvétel készül.
1: Ja, hogy ott nézik is már.
0: És ott nézik. És
2: a hangodon hallatszik, hogy állsz.
1: Igen.
0: Egyébként biztos, hogy lehet hallani a hangodon.
1: Valószínűleg egy hozzáértő az hallja, de én nem szoktam. Bár azért tudom, mert hogy...
0: Azért, mert nem hallottál még ülve beszélni.
1: Igen.
0: Úgy könnyű.
1: Most egész más vagy egy ülve. Igen, mert hogy csak panaszkodsz, hogy megörsöd a lábad, tehát rögtön más.
0: Nem szoktam én üldögélni. Úgyhogy, és volt Petinek egy javaslata itt, hogy hát így a...
1: Ne drogozzatok.
0: Nem, hát ugye azért...
1: Kevesebbet.
0: Szerintem ő jó szakember, meg nagyon ügyesen csinálja a dolgait. Én mind, tehát ugye...
1: Tudom ki ő, tehát nem azt mondta, hogy nem, effektíve nem követtem. Tehát,
0: hát akkor ajánlom figyelmetbe, hogy két oldalt ajánlok a figyelmetbe, az egyik az M1, M7 autópálya figyelő Facebook csoport, amit azért mindig nézzél meg, tehát ha Biatorbágyra indulsz,
1: jó,
0: előtte nézd meg, mert akkor azt fogják mondani, hogy és amikor Biatorbágyról visszafelé indulsz, akkor is nézd meg, kérlek, mert azt fogják kérni, hogy Tatától Érdig gatya, vagy mit tudom én, csak, tehát, hogy tök szar. Bocsánat.
1: De ezt, hát figyelj, már mondtuk cifrábat is. Tehát
0: és,
1: a minimum, amit el lehet mondani az M1-es, hogy tök szar.
0: És én azt mindig megnézem.
1: Jó, Sárnak mondom majd, mert ő egyébként többet jár. Hát egy konkrétan ő jár autóval arra, én autóval egyesem erre, de arra meg aztán valahogy nem szokott vinni az utam. Bár most már fene tudja, mert még a munkám oda is vihet.
0: Nem pontosan értem ezt az M1-es bővítést, mert ugye ez csak még nagyobb forgalmat fog generálni, még többen fognak rajta közlekedni, úgyhogy hát nem tudom. Időnként mondom, tehát egyszerűbb Bábolna, Székesfehér, környe, Székesfehérvár, Dunaújváros.
1: Látok egy pályamódosítást, egyébként nálad, hogy bemondol, te leszel a MÁV-nál ez a kicsit unott, de Székesfehérvár állomásokon áll meg.
2: Székesfehérvár állomás.
0: Egy jó pályamódosítás, az nyilván rám férne, hiszen már lassan 5 éve, hát nem 4, mert 4 évenként van országgyűlési választás, ugye?
1: Igen.
0: És az utolsó lapot, ahol én dolgoztam, a 168 órát, az a csoze, azután zárta be, hogy a Fidesz megnyert a választást. Igen. Akkor rájött, hogy faszomnak kell egy liberális szellemiségi újság inkább, és akkor bezárta a 168 órát, a kedvenc munkahelyünket. Annak örülök, hogy most F. Szabó Emese lett a Józsefváros újságnak a főszerkesztője.
1: Igen.
0: És hát ugye ezt azt Makaival, meg Dési Jancsival csináltuk. Jó volt. Kár értünk.
1: A másik oldal, meg amit ajánlasz, a drogriporternek, gondolom, akkor ez lett volna a másik. Ez lett volna a mutató befejezése. Igen, jó.
0: Igen.
1: Figyelem majd egyelőre. Megint gondolkozom, hogy tartok ilyen Facebook szünetet, de ha nem, akkor
0: ja, mert hogy szoktál ilyen...
1: Volt olyan, nem is a választások miatt, mert azt hitték sokan, hogy ott, amikor a kampány, de nem volt olyan erőszakos, vagy olyan agresszív a kampány, tehát hogy annyira nem tolták az arcomba izéket, tehát nem volt semmi extra. Annyi történt.
0: Ja, Facebook. Ott nekem sem.
1: Annyi történt, hogy rájöttem, hogy a Facebook azt csinálja, hogy így Jó, reklámok vannak, mert azt mondtam, hogy legyenek. Tehát, hogyha nem akarnak, akkor nem mennek, de azt elfogadom, hogy hirdetésekbe adott, ami tök nem érdekel. De hogy amúgy olyan volt, hogy pörgettem, és 10 oldalból, de nem viccek, hogy 7-8 az volt, amit be se lájkolt, vagy nem követtem be, és ilyen teljesen agybeteg
2: hülyeség. Ezt tudod, hogy direkt ugye... van, tehát most ez gyakorlatilag 2 éve, ez pont most olvastam egy cikket, hogy erről nyilatkozott is a Facebook megézi, hogy ez már 1,5-2 éve direkt úgy változtatták meg az algoritmust, hogy ne a saját barátaidat, ne a saját...
1: Nem, nem, bocs, tehát az embereket nem maragolok, az amúgy se dobta föl nekem, mert általában vagy rögtön letiltom, akit zé, tehát én embereket nem úgy se láttam.
2: De hogy aki, nem is akiket követsz, hanem hogy
1: tök... Amiket követek, azokat se. Hanem, de hogy az a dolog, hogy teljesen random oldalakat,
2: ez, ez.
1: Már nagyon régóta néztem, amikor hát, hogy ez engem mennyire nem érdekel, azt el nem tudom mondani. Úgyhogy kicsit eltűntem a Facebookra egy pár hónapra, de semmilyen probléma nem történt az életemben, tehát se kevésbé tájékozott nem lettem, se programokról nem maradtam le különösebben, úgyhogy, ja. Tehát...
0: Na, és ott tartottam, hogy végignéztük a választás eredményét.
1: Na igen, bocsánat.
0: De hogy...
1: Az irányban.
0: Hogy a... miközben ugye mindenki kiment aznap futottunk, emlékszem, és még elszaladtunk a haverommal a Batthyány tér mellett, és láttuk, hogy hatalmas nagy színpadot építenek éppen a Magyar Péterék, és mondom, az meg, bocsánat, hogy úgy látszik, hogy ők már tudnak valamit. És, de hogy miután másnap reggel Tihanyba kellett menni korán.
1: Balázs Gyulához, igen.
0: Nem, Balázs, nem.
1: Tudom.
0: Ez egy másik, de ez is egy nagyon szép ingatlan egyébként, tehát, hogy ha az ember azt akarja, hogy a Matolcsi testvér legyen a szomszédja, akkor az alsó Óvári utcában kell ingatlant venni. Már csak egy üres telek van, csak szólok, mert a másikon most épül egy olyan ingatlan.
1: Könnyen lehet, hogy megismételjük ezt az adást pénteken, hogy nagyon-nagyon, még akkor talán az utolsó alkalom van.
0: Igen, ami szintén egy ilyen milliárdos beruházás, és hogy hát azért ott is elkészült a tűzi vízmedence, tehát anélkül ugye Tihanyban nem mész semmire, és mondjuk a Visszhang sétánytól van egy ilyen Tihanyban, ez attól 20 méterre van az Apátságtól, nagyjából 50 méterre fönt a hegytetején.
1: Hát ott kell lakni ott.
0: Majd mutatok képeket róla.
1: Jó, okay.
0: És oda kellett mennem dolgozni, úgyhogy kimaradt a nagy ünneplés. Egy kicsit sajnáltam is. És aztán, amikor volt a...
1: Otthon akkor néztétek, tudomásul vettétek, és örültetek, és elmentetek.
0: Igen. Igen, és amikor volt a következő nagy esemény, amikor ki lehetett menni az alsórakpartra, meg a Kossuth tér elé, az is nagyon fura volt. Tehát, hogy...
1: De ott voltál?
0: Voltam. Miközben azt láttam, hogy minden ismerősöm ott van, és az Instagramon posztol, és senkivel nem találkoztam.
1: De ez nagyon érdekes egyébként, mert ez mutatja, hogy milyen rohadt sokan vannak, mert ugye volt időszak, ez a 10-es évek mondjuk eleje, vagy nem tudom, amikor kint voltam tüntetéseken, mert
0: az mindenki ismert mindenkit.
1: Mindig ott volt, igen.
0: Ott lehetett tudni, hogy a Tisza nagyot fog váltani, hogy elmentél a március 15-ére, senkit nem láttál.
1: Igen.
0: Elfutottam a Kossuth térre, ahol volt az első ilyen nagy jelenléte, körbejártam az egész Kossuth teret, egyetlen egyel találkoztam, aki éppen hazajött Amerikából, amit tudom én, melyik egyetemről. Szóval ott sem láttam ismerőst, és akkor azt mondtam, hogy azért ez mondjuk elég biztató.
1: Voltak jelek. Csak igen. Nem mertél bízni benne, nem te úgy általában, tehát nem mertünk
0: nem
1: bízni
0: voltam, mindenben, de hogy... azt gondoltam, hogy... És aztán így beszéltem előtte, és ugye, azért ez egy meghatározó téma volt nyilván mindenki számára, és az egyik ilyen beruházóval beszélgettem, a Jósika utca 11-ben épített egy ilyen, hát két emeletet fölhúztak egy házra, ugye most ez a trend ment most így a hetedik kerületbe, hogy készintett két emeletet ráépítenek. Így
2: ez 9-ben is van ilyen, tehát ez szerintem igen. Abszolút így egyszerű megoldani.
0: Igen, és akkor beszélgettem a beruházóval, aki korábban, mint kiderült, az egyik ilyen nagy high-tech cégnek volt a logisztikai vezetője, csak aztán átment az építőiparba, és ő mondta, hogy ő úgy látja, hogy a Fidesz fogja megnyerni a választásokat, és hogy beszélt a valakivel, aki szintén azt mondta, hogy...
1: Az Ágoston Sám.
0: Nem, az Oszkó Péterről. Oszkó Péterre beszélt, és mondta, hogy neki is azt mondta az Oszkó, hogy hát miután az Orbán kezében van a titkos szolgálat, az összes fontos minisztérium, az összes fontos ember, tehát hogy el fogják csalni a választásokat. Tehát hiába lehetne megnyerni, nem fogja megnyerni.
1: Ehhez képest a méréseket csalták el, és még magukat is sikerült átvenni.
0: Az nagyon érdekes, amit a Pető, nem Pető Andris, hanem a Pufi, a Szabó...
1: András szerintem.
0: András, igen. Írt most a Direkt 36-on.
1: Meg a Galavics, nem?
0: De meg a Galavics Patrik, igen. Hosszú cikk.
1: Ez a mostani, hogy igen, a, tehát, ami ütött a 12.
0: A Fidesz kampány.
1: És meg az előtte lévő. De gyönyörű volt, nagyon jó volt építve, tehát elindul az izéből, ugye a 12. utáni napokban, és aztán visszaugrik így. És,
0: én nagyon szerettem Szab Andrist, tehát ő... Ja, és meg onnan is sejtettem, hogy változás lesz, hogy amikor ott voltunk a Balázsi háznál, Sálin Gergő, aki a Direkt 36 alapító főszerkesztője, és ugye az Origónak ő volt az a főszerkesztője, akit a Lázár, igen, a médiafogyasztási szokások megváltozása miatt eltávolítottak, és ő most pék.
1: Ja, tényleg, az
0: és egy kis pékséget működtet, és beugrottam hozzá, és akkor így beszélgettünk, és akkor Sálin az általában így elég tisztán, meg elég jól látott dolgokat mindig, és azt mondta, hogy el fogja bukni a Fidesz a választást. Tehát ő valahogy nem jövendőmondó, meg nem izé, hanem...
1: Szabi! Emlegetett szavár!
2: Ruandai sportminiszter megjött!
1: Szervusz, a ruandai sportminiszter maga! Üdvözlünk, szia!
0: Nem tudtam, hogy itt van vagy már.
3: Ugye nem tudom, hogy miről beszélgettek, csak nagyon megörültem, hogy látlak benneteket. És úgy
2: is neked.
3: És hogy éppen kértek extra adományért ruandai reggelit, úgyhogy viszem.
1: Nagyon gyorsan, légy szíves, annyit mondj meg nekünk, mert elkezdtünk gondolkozni azon, hogy mit jelent az egzotikus lecsó, és mit jelent az egy ruandai reggeli.
3: Az egzotikus lecsó a saksuka, sütőtök alapú lecsó, egy kicsit fűszeresebben, meg tofuval feldíszítve. A ruandai reggelit csak adáson kívül mondom el nektek, illetve hogyha nem áruljátok el, akkor meg tudom nektek mutatni. Figyeljetek!
0: Ha ezért ide kell jönni, tehát mindenki jöjjön ide.
1: Na, szóval, hogyha valamiért mi
2: nagyon egészséges.
1: Elinduljak, ne induljak, gyertek.
0: Ruandai
1: reggelit, azt fogtok, azt...
0: És milyen jó, hogy...
2: Legalább nem üres volt, mondjuk.
0: De nem rávezetsz, nem ér. Tehát nem szabad a báját elveszteni a ruandai reggelinek.
1: Nagyon jó, ez király. Gyertek ruandai reggelizni.
0: Ezzel még...
1: Tulajdonképpen a saksuka is jó, a milyen köri volt, bocsánat, a Tokió Jövis köri is nagyon jó, de a ruandai reggelért én konkrétan már kijönnék helyetekben. Tehát, hogy... De ez mindenki maga döntése.
0: És mekkora tudás, az, tehát már megérte, hogy biciklisztem hozzátok.
1: Ez egy egészséges, ez egy nagyon egészséges dolog.
0: Hogy megtudhattam, hogy mi a ruandai reggeli, és mindenki fel fog majd hívni, és rám ír, hogy figyelj, áruld már el, hogy mi a ruandai reggeli. De hogy árulom.
1: Azt meg kell tapasztalni.
0: De hogy árulom.
1: Azt meg kell tapasztalni a ruandai reggeli.
0: Viccelsz, bolondozol?
1: Oda kellett volna. Az idének a duája mindig a... Kinek? Ez a Bezsenyi szokta még nagyon sokszor mondani. Bezsenyi Tomi szokta mindig mondani. Mit tesz, blondodó?
2: Azóta már a kaktusz is jött ezzel.
1: Úgy tényleg?
0: De ki az Bezsenyi Tomi?
1: Nem tud ki a Bezsenyi Tomi.
0: De biztos tudom, csak nem tudom.
1: A Bezsenyi Tomi, hogy így visszakérdezek, az olyan, mint hogyha van a pompomba szokott, hogy nem tud ki a Bezsenyi Tomi. Hát, hogyha akarom, akkor kifordított.
0: Igen.
1: Hát a Bezsenyi Tomi, ő egy tilosos műsorvezető a csütörtök esti műsorsávban, nem az alkotás útja, hanem most már ugye fuzionált a két műsor, a spanyol inkvizíciónak a műsorvezetője. Ő a Bezsenyi Tomiról annyit illik tudni, az ország egy nagyon komoly vezető bűnügy történésze, a Bezsenyi rendőr, valamilyen főnöknek a fia egyébként, de hogy fantasztikusan jó podcastja is volt, nem is tudom, hosszú éveken keresztül, talán a Tengó és Kes névem a 24-en, és...
0: Ja, az ő volt, akkor arra
1: beszélni. Én nekem az első, tényleg a Bezsenyével csináltuk már műsort, sokkal kedvence, sokak nem biztos, hogy bebírták fogadni azt, de a lényeg a Bezsenyi Tomiban, hogy én úgy ismerkedtem meg, de ez nagyon gyors, aztán folytatjuk a Sálin Gergő, hogy így csinálta a spanyol inkvizíciót, és én azt hallgattam azt a műsorot, de egy ideig nem ő csinálta, és akkor valahogy így átvette, és volt egy olyan, amikor beszélt, már nem tudom miről, de egy bűnügyi valami. És mondtam, hogy én bírom azokat a műsorokat, de egyébként ahol monologizálnak a műsorozók, tehát egy ember van, és mondja a magáét. És ez milyen tök jó. És akkor így mondom, ez is olyan. Mert hogy ugye elkezdett a műsor 8-kor, és olyan fél 9-ig
0: nem volt. Vince Miki szokott jelenni a szokolébresztővel.
1: És akkor így mondja, És mondom, ez tök jó, de úgy tud jól beszélni, tehát nem az haláli pofa. De kiderült, hogy nem, mert hogy 40 perc volt a felvezetés, és volt vendége, csak 40 percig beszélt, és nem kérdezte meg. És akkor kérdezett valamit, elkezdte mondani a vendég, és mondta, hogy ja, igen, igen, mert hogy, és akkor utána megint 15 percet beszélt, akkor a vendég még beszélt 3 percet, majd megköszönt és elbúcsúzott, most mondtam, hogy ez lesz a kedvenc műsorom mindentől, úgyhogy hát bezsenyítom, hogy óriási javarom. Fölhívott minket, csak egy rövid szolgálati közben, hogy megyünk hozzá csütörtök este fúziós műsorra, úgyhogy szervusz, Tomi.
0: Ismerek ilyen rádiós műsorvezetőket, akik általában hosszabban kérdeznek.
1: Igen, igen, amikor az imént a parát kritizáltuk, akkor vannak az ilyen műsorai, nem mindegy, tehát na.
0: És akkor jön a kolléga, nem.
1: Ja,
0: és hogy én ezt hogy csinálom, hogy ilyen röviden tudok kérdezni? Nem semmi, tehát, hogy
1: kell.
0: Miért, vagy ennyi, kész. Tehát, hogy nem magyarázom meg. De mindegy, szóval, hogy a Schaling, ott azt gondoltam, hogy akkor valóban...
1: Szóval akkor a két szerinted meggyőző és nem tudom, hiteles barátod közül a Schalingnak itt jobban, aki azt mondta, hogy...
0: Igen, mert a
1: másik az... átalmazott érvei voltak.
0: A másik az építési beruházó volt, tehát az nem...
1: És szerette volna, hogy
2: építeni. Ilyen wishful thinking volt a részében.
0: De hát itt eljöttem most itt a Kopaszigát mellett, tehát ugye itt is mi dolgoztunk, mi betonozunk fönn a...
2: Marketnak.
0: Mi dolgozunk a Mártonhegyi 6 percébe, ahol ugye Tibor Spista bátyád csak lebontott. Csak gondolom Pokorni segítségével csak lebontott egy...
1: Most már azt kell mondani, hogy a Kovács Gergő segítség, mindegy, igen.
0: Lebontott egy gyerekkórházat.
1: Igen, igen, tudom.
0: És aztán a gyerekkórház helyére kerül most egy ilyen irodaház épület, és nagyon rajta tartja, tehát nem tudom, hogy hol él éppen Tibor István, de minden esetre az építkezésen rajta tartja a
1: hivatalosan. Jó, hát a kerületben az biztos, de hogy azt hiszem, hogy ott arra felé van.
0: De nem az Egyesült Államokban csapatják?
1: Ja, hogy most pillanat, de lehet, hogy most nem jöttek haza valóban, mert más úgy szokott lenni, a minden kétharmad előtt elmennek, és aztán utána haza, de ez most nem az a kétharmad, talán amit az jöttek, hogy nem tudom éppenség, hogy pillanatnyiak hol van, de hát...
2: Nekem nagyon nem hiányzik.
1: Ezt akartam mondani, hogy megmondom, tök őszinte, ezek annyira nem is érdekel, de hogy...
0: De hogy szerencsétlen építésvezetőt az őrületbe kergetik, mert folyamatosan variálnak, hogy akkor mit tudom én, ugye az első, a legfőső szint, ugye elméletileg irodaház ez, de a legfőső szint az magánlakrész. És hogy akkor abban melyik szobában mi legyen, a milyen burkolat legyen, ami természetesen nem mindegy, mert akkor, hogy a betont most más, ezért 100 és félre húzod, vagy 101 és félre.
1: És akkor ez azt jelenti, hogy akkor ott a leány gyermek is legalább annyira szeret így újra fölveretni meg ezért, mint az édesanyja, a hírek szerint. Vagy így újra tervezni, miután már lepakoltak.
0: Folyamatosan, és nagyon komoly műszaki ellenőrök dolgoznak ott, és állandóan megy a hiszti, meg a mindenféle dolog miatt, de variálnak, tehát ott, mit amilyen, az összes nyílászárót lecserélték, mert hogy azt mondta a műszaki ellenőr, hogy fél centivel följebb van, mint a... És akkor újat vettek.
1: Lehet-e egy teljesen más kérdés? Tehát átkanyarodhatunk. Oké, akkor beszéljünk még a te Kocsistának a házában.
0: Hogy ne lehetne. Hát
1: Nos, azt akartam megkérdezni, mert az előbb azt mondtad, hogy otthonról néztétek, ugye a tévén követétek az eseményeket. Nagyon fontos megkérdezni, hogy melyik tévén. Ugye egyrészt én tényleg megnéztük kiváltságú lehetietest. Láttam a jobb műsort, mondjuk annyiban, de nem volt tragikusan rossz. Mindegy, ez... Tudnék beszélni hosszabban kritikusan.
2: Én Kabalából nem mertem, ezért ezt ismered a sztorit, hogy Kabalából nem mertem a komikus műsort nézni. Mert amikor az előző választás
1: ja,
2: volt,
1: igen,
2: akkor
1: igen, tudom,
2: anyámékkal
1: tudom.
2: Beraktam a Kolera Vackor csoportban, ugye Bödöcs, már előtte is ilyen nagy izé volt, kb. Táncoltunk a rendszer sírján, mit tudom én, ugye 4 évvel ezelőtt beraktuk a Bödöcsöt, és amikor...
1: Vége, és akkor a két harmadra kapcsoltátok ki, igen.
2: És arra kapcsoltuk ki, hogy jöttek az eredmények, hogy Bukovári.
1: Na, de nem arra etietes a lényeg, hanem utána mindegy, a Sárival még egy közös... Hát Kazimix Károly, ugye Kazimix Károly barátunkkal néztük együtt vagy Mr. Cseh.
0: Szerintem várján.
1: Na ez az, hogy mi elkezdtük nézni az RTL-en, ugye Schulz Nóra, és még sokan mások kiváló szakértők, de mondtam, és akkor elkezdett így nőni már, ugye a tisztelő, és mondom, de Gáborom, tehát, hogy meg Sárim, hogy ez annyira nem izgalmas, tehát simán kapcsolatban, mert nem kell hosszú időt, kapcsoljuk már át az M1-re, és onnantól kezdve viszont annyira jó volt, mert csak M1-et és hírtévét néztünk. ne haragudjatok, de annak, tehát de jó, tudom, hogy
2: kár öröm.
1: Hát ez nem kifejezés. Szóval annak azért van egy értéke, amikor a Velkovics Vilmos arca így leesik az alá, vagy lefolyik így az asztal alá. Meg nem játszottunk végül is ivós játékot rá, nem hiszem alkoholt ők ketten, igen, de szerintem a Mr. Kay azért úgy bírja az alkoholt, de szerintem azt aláítta volna magát, hogyha annyiszor ivott volna, hányszor Mráz Ágoston elmondta, hogy de ez még alacsony feldolgozottság. Volt olyan mondat, arra elnézzük, a mondat elején és a végén is elmondta, hogy még alacsony feldolgozottság, akkor volt ilyen 40 körül, és 30-ról 40-re ugorva, vagy kb. 100 pontot ugrott a tisza föl, de mindegy, tehát, hogy ez kb. 70%-ig játszották, hogy elmondták, hogy még alacsony a feldolgozottság, aztán engedték, mert tudták,
0: akkor most mit kezdjünk azzal a 2 millió szavazóval, akik most jönnek rá valamire, vagy nem jönnek rá semmire?
1: Hát de ez most mennyi, ez van még 2 millió, nem tudom, mit kezdjünk velük.
2: Kell kezdenünk velük?
1: Ők mit kezdenek magukkal most fönn a izébe? Nézzük meg így. Én nem integetnék nekik Flerkéről,
0: jól láttam, hogy figyelj!
1: De figyelj!
0: Ezen nagy, nagy vita van, és én is itt a műsorvezető kollégámmal, ezen így a Bacsa Botonddal vitatkoztunk, mert azt gondolja, hogy szerinte egy kicsit ezért sok már, amit a Magyar Péter művel a parlamentben. Én még azt gondolom, hogy még azért egyelőre így szórakoztat, tehát, hogy leolt mindenkit, mindenkit elküld a... Tehát nekem ezzel sem bajom nincsen, és hát nyilván akik ebben foglalkoznak, azok vagy tudják, hogy vannak parlamentek, ahol nagyjából hasonló hangnemben... Vagy
1: hát arról beszélnek, ugye szokták mondogatni, meg barátaim is erről beszélgettek, hogy most kezdek kicsit az angol, a brit parlamentre hasonlítani, mert nem lehet azt mondani, hogy ne lenne egy parlamentárisan stabil, de ott ugye állandóan az, hogyha valaki nézi, hogy ott ilyen nagyon komoly... arcú, hát lófejű, ugye?
0: Hát mindenféleképpen, igen, tehát kicsit tipizáljuk.
1: Feltétlenül bodyshamingeljük egy egész nemzetet, én úgy gondolom. Szóval, hogy egy kicsit ilyen ronda kapa fog, nem? Tehát arisztokratikus.
0: Igen.
1: Lehet, hogy péntekre kivág, de nem hiszem. Szóval, hogy egy ilyen arisztokratikus, jól fölött az emberek, és akkor nagyon gyönyörű brit angolsággal beszélgetnek, és közben a többiek üvöltenek, mint a sakálek, röhögnek.
0: Letetűzik egymást.
1: Igen. És hogy ez... Igen, csak azon gondolkodtam, hogy annyi a különbség nekem, nem akarok nagyban vitatkozni, bár ugye Szabán György azt szereti, hogy vita van a műsorunkban, szóval akkor...
0: Az mindig jó, igen.
1: Úgyhogy csak az a különbség nekem, most tényleg ez történik, de ott tényleg az van, hogy a konzervatívok, meg a izék, meg a most már talán a Farage-ék is, tehát üvöltenek egymással is. De itt meg ugye az történik, hogy felszólnak fidesztesek, és folyamatosan ugyanaz az egy ember pofázik bele állandóan, tehát nekem az egy kicsit sok, érted? Tehát,
0: kellene egy próbafülke ide.
1: Igen, a mörcsökhöz.
0: Igen, a mörcsökhöz, mert filmesztelen férfiak.
2: Azt keresgettem ide közben a parlamentet, vagy az angol parlamentet említetted, ott volt ez a John Bersow nevű arc, akit én imádtam. Én már csak azért, van ilyen best-of-jai, fönn vannak YouTube-on, érdemes nézni. Ő volt a házelnök nagyon sokáig, és egészen elképesztően...
1: Ja, tényleg, azt tudom, igen.
2: Hatalmas figura, meg direkt ilyen vicces nyakkendőkben volt állandóan, és mindenkit leoltott. Körülbelül ugyanígy.
0: Hasonlóképpen
1: szerelmes
0: a győri polgármester.
1: Igen, annak is van. Ez valahogy nagyon fölkapott a médiában, és szép, amit ő csinálja. És én, amit látok, bocsánat, ez nem csak parlamentben, de ugye által a parlamentben is, tehát aki szerintem nagyon éli ezt, nyilván a Magyar Péter, de hát ő erre várt, meg oké, ez nem volt meglepő, hogy ilyen meglepően szereti, nekem úgy tűnt ezt a Vitézi Dávid például, tehát ő állatira előre tolja magát, és így nagyon szereti így frappánsan jól izén visszavágni ezekre a hány LMBTQ óvodást kell átműteni, nem tudom mire a cserébe azért, és nagyon szépen vissza tud válaszolni, tehát nekem váratlanul, mert azt hittem, hogy ez nagyon szakmai lesz, tehát megkapta a vasutat, én most elkezd tologatni vonatokat képzeletbe, és hogy el lesz ezzel, és el is van szerintem, tehát valószínűleg ez lesz, de hogy baromira szépen a médiában imádja azt, azért, hogy visszaszólhat, beszólhat, odaszólhat. Szervusz, Ádám, na, azért mondjuk el, hogy kilátszódik. De édes vagy, köszönjük szépen.
2: Nagyon.
1: Horváth Ádám szóval kapcsolat. Szlovenszke tango. Már igen, jó vagyok, igen, pontosan.
0: Igen.
1: Szervusz. Na akkor, hogy most ne csak az, aki nincs itt, tehát Horváth Ádám szóval kapcsolatban lefotózott minket. És akkor...
2: Úgy tett szerintem.
1: Igen, lehet, igen.
0: Úgy tett. És lesz országos frekvenciátok, vagy most? Hallom a vitát erről.
1: Legyen. Hallom
0: a mindenféle véleményeket ebben a kapcsolatban.
1: Én nem örülök.
2: Én még nem hallottam.
1: Mi nem hallottuk régen, mert te hallgatod a tilost. Annyival, hogy beljebb egyébként hallgatod.
0: Kevés tilost hallgattam.
1: Én azért most nekem volt, de meséltem, hogy mindig egy ilyen 1-2 hónapos lemaradás voltam tilos rádió hallgatásban. Most nagyjából a sok podcast miatt már fél évesbe vagyok. Tehát amiről most beszélünk, az egy fél év múlva már én is hozzátok szól. Vagy most beszélsz, mert hogy egyáltalán nem hallgatja, én fél éves késésre.
2: Én meg olyan vagyok, filmesek, tudod, akik így nem, csak nem nézik a filmeket, csak
1: gyermek.
2: Csinálják.
1: Hello. Gyermek jött ide, és meg kell dicsérni a pólóját, mert hogy valóban
0: tiros a rádiós póló volt. Rá,
1: igen. Igen. Figyelj, tehát akkor te nem voltál ilyen... Mi? Hogyan? Hát az OIG-ből a G, aki azt csinálja, hogy megnézi, hogy hogyan szenved a Fidesz egy izébe. Tehát, hogy...
0: Elfelejtettem.
1: Tehát, ha... Elfelejtettem kár örvendeni. De
0: ha rám írsz, akkor biztos néztem hát volna, most, hogy...
1: Bocsánat, nekem szüleimet kellett fölhívnom, itt néztek, mondták egy partizánt, mondom, ezt felejtsétek el nagyon gyorsan, és azonnal kapcsolatok a hirtében a helyenére.
0: Igen.
1: Mert tényleg ott volt basszus, abban volt Kraft. Gyönyörű volt. Hát, basszus, nekem az a Facebookon az háttérképem, tehát azok az arcok, az csodálatos. Tényleg, azért jöttem vissza a Facebookra, tényleg viccen kívül, mert elkezdtem nézni, csak úgy vagyok, Tóth Avi Árpád mondta, hogy már egy gyomorrontás van a fideszes könnyektől, most már én is úgy vagyok, hogy egy hónap után még vicces, de már tényleg ez már ilyen unalom. De vénősmétlő lenni azért, egy tényleg elképesztő.
0: És akkor várjátok az elszámoltatást, és
2: hát, várjuk is... inkább, nem várj.
0: Azon ment a vita szerdán, hogy a vezetőszár szó az új szó.
1: És mennyire?
0: Hát én azon gondolkoztam, hogy vezetőszáron nem csak...
2: A ló, ez ilyen ló valami, nem?
0: Hát általában igen, csak mondjuk Hatházi Ákos szokott vezetőszárat emlegetni, hogy most hát már akkor már... talán a Munka a Világa program, vagy
1: vissza...
0: Út a börtönbe program keretében talán meg kéne valósítani.
1: Na jó, de mennyire új szó, mit számít annak, mert mit tudom én annak idején?
0: A kis pajtások azt gondolták, hogy ez egy új szó, tehát ez most jött be.
1: Ez egészen biztos, hogy már a 15 évvel ezelőtti...
0: De nem is...
1: Nem is
0: bűnüldözésnél, hanem a lósportban.
1: A lósportban szerintem...
0: A vezetőszára szerintem...
2: Vagy ló nem csak sport, hanem a ló... Izé,
1: lózásnál is.
0: Igen.
1: Hát mint használat, igen. De én azt mondom neked, hogy már csak mint bűnözőizé is ilyen, szerintem nem tudom, ahogy hívták ezeket a Kulcsár Attila, meg nem tudom, szerintem lehet, hogy 20 éve is hallottam már ezt a szót simán. De hogy amikor a fideszesek mondták, hogy majd vezetőszáron kéne a gyúrisága, nem tudom, akkor biztos, hogy volt már. Tehát, hogy ez nem új szó, ezen lendüljünk túl. A következő fontos kérdésem, hogyha szabad így ugrálni témák között, és ez, mert muszáj lenne bemondanunk egy apró szolgálati közleményt, és ehhez pedig egy nagyon fontos, ilyen hármasba besegíthetnél nekünk a probléma megoldásban, az például, hogy ki tudja mondani az szót az egyik.
0: Probléma megoldás,
1: köszönöm.
2: Várj, amíg iszol, ja nem, csak annyit teszek hozzá, én ugyan unalmas helyen néztem, mert csak a HVG-nek az izét, de én ott éreztem, hogy itt marha nagy változás lesz.
0: Óriási nagy változás.
2: Amikor
1: meg akarok ismételni ezt péntek, akkor lesz dolgok.
2: Amikor az egerszegi eredmények kezdtek bejönni, és ott Egerszeg, ugye, amit mindig az utolsó fideszes bástyának szoktak tekinteni, ott is eléggé nagy bukovári volt a Fidesznek. Úgyhogy...
1: Na és ugye úgy volt, hogy láttuk azt is, hogy hát a Sári, mint Vasi ugye nézte, és mondta, hogy azért az elég cikk, hogy ott van az egyetlen, ahol majdnem három helyen, hát azért ott Szombathely meg környéken nem, de ott két helyen vezet még a Fidesz. De az volt a nagyon érdekes benne, hogy ugye volt, ahol elhúzott a Tisza a vérbe, volt, ahol így nem gondoltad volna, de nyer, de hol a Fidesz vezetett, olyan nem volt, ahol nagyon. Tehát nem maradt fideszes térség az ország, vagy effektív fideszes.
2: Hát ott azért a Sopron környéke az ott meg az a...
1: Igen, de nem vezet nagyon-nagyon ott sem. Tehát maradt fideszes, de nem volt olyan, ahol ilyen elképesztően elhúzott.
2: Hát hogy ott ez egy ilyen góc, vagy nem tudom, hogy nem.
1: Egy-két ilyen Bergen van, gócia. De ezek ilyen nagyon-nagyon pici góci. Elmondok egy történetet.
2: Bergen gócia.
1: Gyorsan lesz, hogy egy nagyon jó történet volt. Tök mindegy, hogy kimondtam, és most kívül
2: jó
1: elmondom.
2: Történet, nézhető történet.
1: Igen, jó történet, keresztény történet, és nézhető történet lesz. Ez hallgatható történet, szóval, hogy de a város szívesen elmondom, tehát Vecsésen volt ismerősöm, aki Tisza szigetezett, nem Vecsés egyébként, de Tisza szigeteseknek ott besegített, és ott mondták, hogy ott nem nagyon szeretnek egy bizonyos helyen állni a tiszások, mert nagyon sokszor beszólt nekik valaki, és ott ürült a fideszes, és ott nagyon, amúgy is nagyon fideszes a környék. És akkor megnézte aztán az ismerősöm, bocsánat, tehát az ő felesége volt, de mindegy, tehát a feleség is, meg ő is megnézte aznap, amikor jöttek a választási eredmények, hogy teljesített, ugye, de egészen kicsire leredett, majdnem utcák lehet bontani, aha. És ahol ugye nem akartak, vagy ilyen húzott szájjal álltak a tiszások, jött azért nagyon fideszes, rommá verték a Fideszt. És akkor később ugye visszamentek így a, mondtam, hogy Vecsés.
0: Igen.
1: Mondtam. Igen, tehát rendes fáj, Vecsés. Ez emberek, és volt olyan pillanat, azt mesélték, mert ugye visszament a Tiszaszigetek, és kérdezték, ez hogy lehet. És azt mondta, hogy azt mesélték, hogy volt egy, nem tudom milyen, ez nem politikai lapon, tehát van, amikor csak összeülnek a faluba, és csinálnak ezt-azt, és beszélgettek egymással, de hogy a felé. És nagyon sokan ott mondták el egymásnak, hogy jó, hát én amúgy tiszás voltam, csak nem mertem elmondani, azt hittem, hogy ti fideszesek voltak, és hogy kiderült, hogy gyakorlatilag majdnem mindenki, aki nem, az nem is jött el már, de hogy mindenki tiszás volt, csak nem mertem elmondani másiknak. Tehát, hogy például azon a részen, ahol nem mertek, és a Tisza egyáltalán nem számított látta, hogy ott nyerhet, takonyra verték gyakorlatilag a Fideszt, úgyhogy na mindegy, ilyenek.
0: És ugye ez a Sopron is azért érdekes környék, mert ugye az egyik ilyen cég, aminek alvállalkozói vagyunk, az egy legnagyobb építési vállalkozó Nyugat-Európa, a Westbau Hungária.
2: Ismerem, igen.
0: Persze, hogy ismered. És hogy dolgozunk annak a cégnek, ami az ő alvállalkozójuk, és ott beszélgettem a titkárnőkkel, ugye minden hónapban megyek elszámolni velük, és így szóba került ez, hogy most ki mit vár ezértől a választás eredményétől, és mesélte az egyik titkárnő, hogy valamelyik nap ment haza Kapuvárra, és hogy...
1: Szólalj, nem.
0: És hogy nem lehetett mozdulni a városban, és hogy kiderült, hogy mi van.
1: Semmi.
0: Konsti miért rázza a fejét?
1: Nem, majd...
0: De a belsős poénból már szóval maradtam.
1: Nem mindegy, igen.
0: Na mindegy, szóval, hogy Magyar
2: Táncolok
0: Péter volt.
2: Táncolok egy jót itt közben.
0: Hogy Magyar Péter volt ott, és...
1: Ja, igen.
0: Mert ugye én Szárföldre járok, és Szárföld meg Kapuvár az egymástól. Hát, mennyire van?
1: Hát azt nem, de tudom, hogy
0: ott.
1: De, igen, tehát...
0: És hogy ott is hatalmas tömeg volt. Ennek ellenére persze azért ott maradtak ezek fideszes jelöltek talpon.
1: Bocsánat, igen. Tehát, hogy
2: nem tudom, de és a témát fel akartam most vezetni.
1: Szolgálati közleményt akartam, más a kapcsolatban akartam mondani, ugye, hogy ne felejtsük azt el. Hát a programajánló, hogy ugye szerdán alternap lesz a Tilosson. Most nem sorolom fel, addig nagyon sok lesz, és menjetek fel a Tilos oldalára, ott vár benneteket interaktív programfizet megtehetni, ez egy milyen nap, de azért fontos nekünk az alternap, mert hogy ugye az június 10-e szerda, és hát a hagyományoknak megfelelően június 10-én lassan majd el kell kezdenünk írni rá. Ja, ha még adásba akarunk írni. Szóval január 10-én szerdán alternapon, ami most nem reginap a szerdán, nem alternap, alternapon fogunk főzni a szokásos káposztás kondér, 4 hússal, káposztával, és egy best of csapattal, tehát akik az évek során sokat segítettek, és hát az is jubilál, hiszen az is 10. káposztás kondér lett. Ez nagyon jó. Igen, ám, de... Te is küldted nekem, hogy ezt nem mondom, hogy adásba kell feltétlenül, csak hogy azért figyeljünk oda, meg lehet, hogy még egy kicsit maradnunk kéne szervezgetni, mert hogy jelen pillanatban...
2: Idegfronti betörés.
1: Pontosan, nagyon-nagyon
0: ugyan, hagyjátok már.
1: Idegfronti ízét, és hogy nagyon, tehát egy esőbe főztük már, ez nem volt gond, meg ugye jön Strakotorobi a sátrával. Na igen, de hogy ez mondjuk nem azért, tehát, vagy esetleg betonozó körénk valamit, hogy esetleg...
2: Nem, egy tornádó pincét.
0: Én nem nagyon hiszek már az időjárás jelentésekben.
1: Jó, csak hogy azt sem nézni. Mondom, nem az lesz, hogy az, nem azt mondom, az lesz, csak hogy van-e hogy kell-e B-terv, hogyha esetleg mégis az van, akkor a Mr. T-vel otthon megfőzzük, mint szomszédok, hogy megfőzzük a káposztás kondérunkat, vagy tehát, hogy esetleg majd kitalálunk
2: el, jönni.
0: Tehát, ha megnézted vasárnap az időképet, múlt vasárnap, ugye megnézted, mert hogy milyen idő lesz, és hát végig
2: minden... Kaptus Gyuri telefonál közben.
1: Ez kedves tőle, de...
2: Majd fölveszem utólag. Írjon SMS-t, ha az adáshoz szeretne hozzászólni.
1: Igen.
0: Igen. És hát ugye mi is aggódtunk, hogy vajon a Bohemian Betyárs hangversenyt azt elmossa-e az eső, mert csütörtökre még ezért rossz időt írtak.
1: Igen.
0: És aztán a kollégámmal is beszélgettem, a Botondal, aki mondta, hogy hát attól fél, mert hogy a barátjának szombaton lesz vidéken esküvője, és hogy esetleg azt is szabadtéri eseményről van szó, hogy esetleg azt is elfogja az eső mosni, mert az időkép az még azt írja, hogy szombaton is rossz idő lesz.
1: Ezeket egyébként valóban nem tudta eltalálni soha mostanában.
0: Nem.
1: Az esélye, hogy nem lesz, igen, hogyha azt írja az időkép, hogy lesz. Csak kérdezem, hogy készüljünk-e arra, hogy mi van akkor, hogyha tényleg akkora van, hogy, és ezt nem tudom, hogy szokott lenni egyébként, tehát hogy bevallom, hiszen nekünk óriási mázling van, de volt egy idő, vagy most egy év volt, amikor ilyen vacakabb volt, tehát hogy kicsit úgy szemerkélt, vacak volt, mit tudom én, de hát az semmi. Az tető alatt.
2: Tető, úgyis hozzá szakott a Robi.
1: Csak ugye, hogyha véletlenül mégis jönne egy bazi nagy vihar, akkor mit csinálunk?
2: Szerintem nem aggódok. Én nem aggódnék.
1: Nem azt mondtam, hogy aggódjak, semmiképp nem akarok aggódni.
0: Nincs eső nap.
2: Csak ne legyen B-terv, legyünk fideszesek
1: ebben most. Legyen. Hát,
2: ne legyen, nem kell B-terv.
1: Nem kell B-terv, jó. Akkor nekik is milyen jó bejött.
0: Szerintem.
1: Akkor majd jövő lesz a 10. bogás.
0: Szerintem jó idő lesz a 4 húsos káposztástálnak, egy kis eső, az biztos, hogy nem
2: árt. Egy kis reggel itt hozzád az ég.
1: Jó, hát bocsánat, most breaking news, most érkezett, Kaktus Gyuri, nem lesz eső, 3...
2: Azt írja a Kaktus.
1: 4 felkiáltó jelölő, hogy akkor elnézést, ezt semmi, ezt felejtsük el ezt a részét az adásnak. Érjük vissza a rendszerváltásra. Ez rendszerváltásabb rendszerváltás, mint a 89-es, és ha igen, miért? Van rá 10 perc.
2: Nem, mert még nekem is lesz egy kérdésem, hogy akkor hét.
1: Van rá, hat
0: perc. Van rá.
1: Már csak öt, mert
0: nem, én sokkal inkább rendszerváltozásnak érzem, mint az 1900...
1: Én is csak, mert nem volt ott az előzőnél.
0: 1989-est, de mondom, hogy tehát ott azért Krassó Gyuri megmondta, hogy ne ürüljünk már meg teljesen, tehát, hogy azért a komcsik összefognak a régi komcsik az új komcsikkal. És az első pillanatok mindig azt mondta, hogy ez nem. Tehát, hogy a négyigenes népszavazás az 51-49%, tehát ez biztos, hogy kamu. És
1: a
0: Gyuri azért meglehetősen jól látta azt, ami aztán végül is a koalíció lett, az SZDSZ-MSZP koalíció. És tehát, hogy ő nem hitte rendszerváltásban. Tehát nagyon kíváncsi lennék, hogy most mit gondol.
1: Bocsáss meg, igen, arra akarok lenni.
0: De hogy, és hát valóban, szóval ez most sokkal inkább rendszerváltósabb lesz, leginkább azért, mert hogy lesznek személyfelelősök meg lesznek találva.
1: Figyelj, 6-7, mennyi volt? 7-7 hete volt, 8-dik, nem mindegy, tök mindegy. De hogy az alapján erősnek tűnik így a...
0: Hát rárúgták az ajtót, hál' Istennek, igen. A Csoze bandára. azt gondolom.
1: Dedikáltan elküldjük ezt az adást.
0: És nagyon drukkolok. Én optimist vagyok, meg így élvezem, meg szeretem.
1: Hát én ingem is mondom, tehát nekem is a Fidesz könnyű az üzemanyagom. Tehát.
0: Nagyon... Ugye igyekszem, tehát nagyon nyomasztott már az óriás plakát kampány. Onnan is látod.
2: Sokan ezt mondták egyébként, hogy ennek örülnek a legjobban. Tehát, hogy igazából most nem is a gazdasági vagy akár...
1: És látható a hiányuk, mert nagyon sok helyen úgy vitték el, hogy megint semmi. Tehát, hogy igen, látod a hűt helyét, annak a szemétnek, ami ott volt. Igen.
0: Le van szürkével.
1: Nagyon, bocsánat, csak a Krassó György jutott eszembe, hogy nekem volt, hogy mit mondanak, kérdezett. Hogy én kezdet összeírtam egy ilyen 25-ös listát, annyira jött ki, tehát nem ez volt a célom, hogy így olyan embereknek tök kíváncsi lettem volna a véleményét. Nagyon kíváncsi, hogy itt mondanának, ha ezt látnák, de már nem láthatták. Tehát kezdődik még visszafele Nádasdi Ádámmal, és a
0: György Péter,
1: Tamás Gáspár Miklós.
0: Azt nagyon sajnálom, hogy
1: bocsánat, annyi volt a kritériumom,
0: hogy ezek az emberek így nem érték ezt meg.
1: Azt, hát és ez minél visszanézett, még közelebb ugye, szegény Nádasdi Ádámnál, aki két héttel maradt le róla, vagy hogy mondjam szépen, nem tudom ezt, hogy lehet ilyen nem kegyelet sértően mondani, de talán ez nem az, és hogy de hát ha már ő, akkor Kálmán László, ha már ő, akkor Vágó István, aki nagyon sokat, és mégsőt, tehát egy nagyon sokan nem, igazából azt csináltam, hogy olyat néztem, hogy mondjuk aki 15-16 környéken, nem, tehát ezért valami élt már ebben, tehát nem az, hogy nem tudom, 3 hónapot élt csak a NER-be, tehát hogy nem is volt még akkor NER-be.
0: Hát de akkor még nem szopott, bocsánat.
1: Azt mondom, tehát ilyen 15-16 után hunyt el, és mondjuk 20-26
0: hát lehetett sejteni, hogy nem lesz jó a Fidesz 2/3.
1: Igen, tehát akkor már meg lehetett tapasztalni, hogy ez másfél ciklus óta nem jó, akkor ez nem lesz. András Evivel, Megyesig, ugye sokan, bocsánat, tehát hogy Langyörgyit felírtam, mindegy, tehát nagyon-nagyon érdekelne az... most, hogy sajnálom, hogy ők nekik nem... Jó, nem írtam mondjuk be szegény Bálint gazdát, aki, tehát hogy legyünk logikusak, tehát aki még mondjuk nem most lenne 124 éves, hanem tényleg még akár meg is élhette volna, de valóban igen, érdekes, hogy... Na mindegy, bocsánat, nem
0: de
1: akartam
0: ennyire... tehát én úgy voltam vele, hogy örülök neki, hogy ezt azért sikerült megérni, tehát én kifejezetten... élvezem. Most nem azt mondom, hogy most már akkor meg is halhatok.
1: Ne, hát most van most még ötleteit.
0: De hogy azt, hogy mi lett volna, tehát én azt megmondtam, hogy én nem fogom 4 éven keresztül még ennek a bandának a vigyorgását nézni. No any fucking way.
1: Hát akkor mi kikapcsolod a tévét? Vagy?
0: Nem.
2: Öltözés?
0: Télak, igen.
2: Igen, mi is ezen gondolom, vagy hát ezen szerintem sokan gondolkodtunk.
0: Igen.
1: Nekünk is megfordul a fejünkbe, igen. Illetve hát édesapám szavait, hadd idézzem, ugye, aki most azért küzdik egy kicsit a betegségével, de mondta, hogy Bulás. Mindegy, mert köszönöm szépen, hogy viszont ezeknek én nem halok meg, és ez betartott a szerencsére, úgyhogy sajnos egy közben ilyen nagy gyógyulás közben baleset is érte, úgyhogy eltört a jobb kezed, de ballal iszonyatosan gyakorolta, hogy rendesen ballal is be tudja húzni, úgyhogy sajnos mozgórnát kellett írni, mert volt egy kis a balesete, de ballal gyakorolta az X-ezést, úgyhogy...
0: Állandó lottózó, ahova járok, ugye, de oda mindig úgy mentem be, és hogy hoztam Pataki Attilának a pénzt, meg
2: Figyelj, most már annyira végén vagyunk, hogy...
1: Van egy kérdésed, és addig lerakom, és elkezdek írni rá, ha nem haragszol.
2: Jó. Na szóval a kérdésem az, hogy egyébként visszatekint még az előző rendszerváltásra, a régire, a koráira, amit te láttál azért már elég, hogy mondjam, értő szemmel.
0: Igen.
2: Hogy akkor szoktak ilyenek mondani, hogy ez egy ilyen közhely tulajdonképpen, hogy vannak a rendszerváltásnak voltak nyertesei, meg vesztesei. Hogy ez most egy ilyen kettős kérdés, hogy te tartod magad valamelyik közé ezek közül az előzőnél, és hogy szerinted az mostani rendszerváltásnál mikor fog kiderülni, leszámítva a neres bűnözőket, hogy kik a nyertesei és kik a vesztesei?
0: Az előzőnél, hát Franz se tudja, mert hogy igazából mondhatnám azt, hogy vesztese vagyok. Tehát, hogy azért én is a pajtásaim, tehát ha megnézzük Nagy Enőt, Laci Kerikát, meg azokat, akik aztán nem kezdtek el politizálni, illetve nem ültek be a parlamentbe. Tehát ők nyugodtan mondhatták azt, hogy anyám, én nem ezt a lovat akartam. És hogy a Zsille Zolitól kezdve Krasson keresztül, tehát akik ugye én azt szoktam mondani, hogy a szocializmus szövődményeibe haltak bele, hogy ők veszesei voltak. Ha azt nézem, hogy én életben maradtam, de az nem a rendszerváltásnak volt köszönhető, akkor mondhatnám azt is, hogy nyertese vagyok. De most inkább érzem magam nyertesének a rendszerváltásnak, anyagi értelemben természetesen nem, mert ugyanúgy be kell járnom dolgozni, ugyanúgy kell 2 tonna cementet felpakolnom, lepakolnom a teherautóra, de hogy innen már csak jó lehet. Tehát, hogy, de, és bent volt Németh Gábor egy fél évvel ezelőtt nálam a rádióban, és hosszasan beszélgettünk, és azt mondta, hogy ő attól fél, hogy április 12-e után lesz Magyarországnak egy nagyon vidám része, és lesz egy nagyon szomorú része. Akkor még nem tudtuk, tehát még fogalmunk sem volt, nem is sejtettük azt, szerintem akkor, mikor Gáborral beszéltünk erről, hogy
1: kétharmad,
0: és ezért csak van azt láttuk, hogy nyif-nyaf lesz. és nyilván most is van, tehát biztos vagyok benne, hogy ez a 2 millió, aki most már nem tudom, hogy 2 millió, most azt hiszem 100 ember ment föl a Sándor Palota elé.
1: Mutkorak ment
0: szolidaritási tüntet.
1: 743 az Andrássyn, tehát igen.
0: Úgy, és hogy emberek, akik 16 éven keresztül csak Kossuth rádiót hallgattak, csak TV2 tényeket néztek, vagy ez dobta nekik az algoritmus, azok most mit tudnak kezdeni ezzel a helyzettel, amikor kiderül, hogy minden hazugság volt, és hogy mindent elloptak.
1: Hát és hogyha eléggé most tájékozódnak, jó elkerül, akkor maguk, akik hazudtak, mondják el névéjük, hogy hát igen, ez még speciál nem volt. Tehát, hogy nagyon sokszor gyakorlatilag ők maguk vallják be nekik, hogy hát igen, ha kicsit hazudtuk meg ilyenek.
0: Tehát kifejezetten sajnálom.
1: Igen, hát tényleg nekem is van egy ilyen, miközben tényleg egyrészt fideszes könnyekből táplálkozom az elmúlt másfél hónapban, másrészt meg valóban már nem egy ilyen érzés.
2: Hát azért reméljük, minél kevesebb vesztese lesz a dolognak.
1: Lassan.
2: Hát végére érünk.
1: Végére érünk, azaz nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
2: Átadjuk akkor neked.
1: És akkor itt van pedig
2: a faszkárdíjat. És az aljára írtunk is üzenetet.
1: Szép, úgyhogy,
0: hát nagyon szépen.
1: Nagyon szépen megható.
2: Ha lejönne ez a izé, akkor egy kis pillanatragasztó.
0: Ha most a tévébe, tehát a 10, tehát a nézők kedvéért mondjuk el, hogy ugye a faszkárdíj mellett, ami hát tényleg egy...
1: Ez egy rongna.
0: Enyhén erotikus szoborka. Oszkár szobor, annak azon az ajánlja, hogy a 10. adás minden csodás percért, Malkovics és Konsti. Nagyon szépen köszönöm.
1: Mi köszönjük szépen, és az elmúlt 10 évet. Jövőre megbeszéljük, hogy arra mentek a dolgok, amerre akartuk, meg hogy a sajátjaink,
0: illetve a formádján.
1: Hát az mondjuk talán marad, de...
2: És legyetek jók, ha tudtok, lesz meg egyszer ünnep a világon, békét Ukrajnának, méltányos békét Ukrajnának.
1: Yes, sir.
0: If is a chance, Putyin, rohagy meg.
1: És így tovább, és jövünk jövő héten is. Most a péntek van, akkor
2: ismétlés lesz.
1: Ismétlést volt lesz.
2: Most halljátok, ha
1: nem sokára,
2: most
1: nem sokára újra jövünk élőben, úgyhogy köszönjük.
0: Ha most ezt halljátok, akkor péntek van.
1: Igen.
2: És kiderül, hogy megásztunk.
1: Igen. És már tudjuk, hogy mi volt, amikor lesz. Nagyon szépen köszönjük nektek, hogy végig is lehet a találás.
2: Igen, itt a technikának is.
1: Sziasztok, technikusoknak ezzel köszönöm.
0: Köszönjük szépen.
2: Sziasztok.
4: A Tilos Rádió hírei következnek.
5: Márciusban végzett közvéleménykutatást az Amerika szerte gomba mozzaporodó AI adatközpontokról a Gallup. A válaszadók 71%-a, ebből 48 határozottan, ellenzi, hogy lakóhelye közelében adatközpont épüljön, míg az atomerőművek elutasítottsága jelenleg 53%-os. Az ellenzők ötöde a túlzott hűtővíz, illetve villamos energiafogyasztás, 15%-uk a megugró költségek magas közüzemi számlák miatt fejezte ki aggodalmát. Lakatási és az ingatlanok értékvesztésére vonatkozó félelmüket, vagy a környezetszennyezés irántiakat is többek osztották meg. Csupán 3%-uk véli úgy, az adatközpont burjánzás elfogadható ár azért, hogy az Egyesült Államok világelső legyen a szektorban, írta meg a HVG. Az Altáj-hegységben található Csagirszkaja barlang ismert neandervölgyi lelőhely. Innen került elő az az 59 ezer éves bal alsó kettes örlőfog, amelyen hajdani kezelés nyomait azonosították a régészek mikroszkópos vizsgálatai. Xenia Kolobovájék a PLOS-1 folyóiratban közölt tanulmánya szerint kőeszközzel végzett fúrásokról van szó, amelyek elölték a fájó, szuvas fogban az ideget. Eddig egy modern ember által 14 ezer éve Itália területén végzett beavatkozást tekintettek a legkorábbinak. Az orosz eredmények alapján már 59 ezer évvel ezelőtt akadt a neandervölgyi emberek között olyan, aki képes volt végrehajtani egy magas jártasságot igénylő, gyógyító műtétet. Írta meg a New Scientist nyomán a Qubit.
6: Június 12-én és 13-án a CEU Budapest idén is megrendezi az Élhető Világ Fesztivált, ami közérthető formában hozza közelebb a tudomány, a kultúra és a társadalmi párbeszéd legfontosabb kérdéseit a közönséghez. A hétvége része lesz a mindenki számára nyitott oktatási, kulturális és művészeti programok bemutatkozása is. Lesznek jóga és meditációs alkalmak, valamint szabadtéri tetőmozi. A fesztivál a CEU Budapesti jelenlétének és 35 éves történetének ünnepe is, kiállításokon, tárlatvezetéseken keresztül ismerhetitek meg az egyetem múltját és jelenét, miközben bejárjátok az épület labirintusát. A résztvevőket a tetőteraszon egy interaktív program várja, ahol egy művészeti installáció kap helyet. Különböző ruhadarabok és kiegészítők segítségével alkothattok magatokról portrét az országház panorámája előtt, részletes program a CEU honlapján.
7: Ezek voltak a hírek.

Szervusztok! AI Józsi vagyok. Köszöntelek benneteket a haza és haladás nevében. A fiúk ma nincsenek jelen személyesen, ezért az ilyenkor szokásos régi-régi műsorok közül ismételjük meg az egyiket. A most következő adás 22 éve, 2003. júniusában hangzott el. Benne a két fő téma a hazudozás és kiküldött tudósítónk beszámolója Szlobodan Milosevic hágai peréről voltak. Jó szórakozást kívánunk!

0: Sziasztok, pont felértünk a szám végére.
1: Ez így volt, kikapott.
2: Háló, guten Tag, jó reggelt!
1: Mindannyiatoknak nehéz volt az ébredés?
2: Igen, igen. Nem volt könnyű.
1: Hát akkor ezt is megbeszéltük.
0: Akkor ez meg volt. Milyen zenét köztetok?
1: Ez egy műsor.
2: Csak a nyögvenyelősen indul.
1: Igen. Ajzék meg voltak a reggeli toalett. Meg
2: szerintem hallgassunk most egy kicsit zenét.
0: De még nem raktam be.
2: Akkor ezt kész ez a teljes
0: kurant. Valami hanggal hidaljátok át ezt.
1: Akkor folytassuk a nyaralással.
0: Ti hova mentek nyaralni?
2: Nekem van egy vicces témám volt a Mahágai Bíróságon.
1: Ott is meleg van?
2: Nem, ott nem volt meleg.
1: Nem, ez tényleg egy tragédia, hogy nincsen hely Mediterráneumban. Tehát szerintem megtelt. Megtelt a Mediterráneum.
0: De mivel?
1: Hát ilyen hülye izékkel, európaiakkal meg. Szerintem jönnek oda mások is, nem? Így Amerikából is biztos.
2: Nem, hát azért onnan nem.
0: De most te végül akkor ott voltál, hogy, vagy ezt
2: olyan már sokan.
0: Honnan hát, tudod?
1: Hát onnan, hogy számos utazási irodával állok kapcsolatban. Mondhatni, ilyen púrpárlét folytatunk. És kicsit nehéz egyébként, hagyj legyek egy kicsit ilyen ez az elégedetlenkedő magyar
2: apa.
1: Apa. Mert hogy nem beszélnek nyelvet a horvátok, az oké. De hogy ennyire, az már egyszerűen tragédia. Tehát van egy emberünk, egy ilyen étterem tulajdonos, akinek a... Szóval van egy ilyen, ezeket a finom kis húsokat sütik. Na most ezt ilyen kis kémények, ezt a kis fémkémények, meg téglakémények vezetik föl a füstöt a magasba. Na most van egy olyan, hát szerintem 100 000 ilyen van, ahol sütik a húst, és aztán fölvezetik az első emeletre a füstöt. Tehát a csevapcsicsa ilyen elképesztő mennyiségben ezzel a szénnel keveredve föl az első emeletre. Na és mondjuk ott van egy apartman.

0: egy ilyen, hogy Sprenzid Ajcsi, ja. És akkor van egy ilyen, hogy Habenzi Zimmer, és akkor valamit elkezd mondani. Most azt mondja, hogy neki viszont van egy nővére, aki viszont Lérelin. És akkor felhívjuk a nővérét. De nővére egy nagyon speciális Lérelin lehet, mert olyan éppen, hogy Lérelin. Tehát lehet, hogy ő is egy oroszból átképzett Lérelin. Igen,
1: egy leckével előtte járó.
0: Igen. Na most akkor megad még egy címet, szerintem nagybácsi, aki nem tudom, Kanadában él 20 éve, na az garantáltan nem beszél angolul. Tehát az a tuti. Mert az csak horvátul beszél, tehát aki 30-40 éve él Kanadában, az garantált. Jó. Ezek után elmegyünk a turistbüróba.
2: Ez hol zajlik?
0: Ez itt Budapest és Mediterráneum között.
2: A telefonszki cibertérben, értem.
0: Ja. Akkor felhívjuk a turistbürót, mondják, hogy we are turistbüró, yes, és akkor ott is kérdezünk egy nehezebbet, hogy do you have something, valami. És mondják, hogy nagy hallgatás, mondjuk Zimmer, és akkor elkezdjük egy ilyen kommunikációt, do you have Zimmer? 5 personen Zimmer apartment, do you have? És akkor elkezd egy kommunikáció, akkor megmondjuk azt, hogy e-mail cím. Fölírják az e-mail címünket, tehát egy ilyen nagyon bonyolult kommunikáció folyta, mert eléggé nem olcsó ez a kommunikáció. Igen. Amikor van egy napsütésben álló horvát turistbürós ember valahol, és állatira nem ért semmit, és mondjuk lehet, hogy 10 perc alatt lehet megmagyarázni nekinek azt, hogy apartman. Tehát, hogy már látott-e ilyet. Na most az egész város csak apartmanból áll, de hát mindegy. Megadjuk az e-mail címet, hogy ugye információ szupersztráda. Fölírja.
2: És nem történik semmi.
0: Tehát fölírja, nem mondom meg, hogy mit, de fölírja azt, ahol, igen, Axel, igen, jó, who, igen, H-U. Mi elmondjuk, hogy küld egy e-mailt? Azt mondja, nem. Miért nem küld? Azt mondja, hogy valamilyen furcsa nyelven, hogy wir haben kein e-mail.
2: De gyűjti az e-mail címeket.
0: De most ilyenkor az ember hátradől, mélyet sóhajt. Azt mondja, hogy végül is a nyaralás az. Tehát itthon is lehet nyaralni. Második kísérlet, fax. Azt mondja, hogy ja. Megadjuk a faxszámot, és akkor azt mondja, ja. Megírjuk a faxot. Times New Roman 16-os betűtípus, rettenetesen leegyszerűsített nyelven. Tehát az már gyakorlatilag ez a vizuális kommunikációhoz hasonlít gyakorlatilag. Tehát lassan arra gondoltam, hogy már nem is szöveget fogok írni, hanem ilyen kis rajzokat. Lerajzom magam, a családot, hogy hányan vagyunk, mit szeretünk csinálni.
2: Van az, hogy Budapest, igen, és onnan megy egy nyíl.
0: Egy autót kerekekkel. Tehát már nagyon-nagyon fejlettek vagyunk. És akkor elküldjük ezt a piktogramos levelet.
2: Politikailag nagyon nem korrekt, hogy most kezdesz viselkedni.
0: Én tudom, akkor is, de kurvára ideges vagyok, és akkor elküldjük ezt a faxot, és azt mondják, vagy nem, azt mondják, hogy küldhetünk-e faxot? Persze. Elmondják olaszul is, hogy si, szóval ez minden nyelven beszélnek. Jó, ezek után befűzöm a gépbe a faxot, mondom, hogy hello, tehát előtte beszéltünk, tehát mint egy 30 másodpercek korábban ugyanaz a vonal, hello, I am the same, és hogy fax, si. Megadom a hangot, nem történt kurvára semmi. Második kísérlet, megint felhívom, fax, yeah, fax, és akkor mondom neki, hogy press the button, mert nem kapcsol be a gépük, azt a green button. És amikor már kellően idegesen, és ilyen felsőségesen, tehát ezzel az info szuperstrádás felsőséggel ordítom, akkor elindul a faxgép.
2: És van szállás, vagy nincs szállás?
0: Na most természetesen nem szóltak vissza, és valószínűleg nincs szállás.
1: Akkor érdemes elindulni.
0: Igen, mindenkinek jó nyarat kívánok.

0: akkor Gyuri, akkor milyen infókra gondoltál, hogy mondjuk be?
1: Mondjuk be azt, hogy ez a tilos rádió.
0: Meg a haza is haladás.
1: Meg azon belül a haza is haladás. A Csabán Gyuri pillanatnyilag... hogy mondják, hogy szokták az ilyesmit mondani?
0: Hát neki sikerült leszervezni a...
1: Őnek is sikerült kapcsolatba lépni az adott szervvel, és ő most élvezi a végtelen kékségnek. Tulajdonképpen ő munkalátogatáson van, tehát hülyeskedtem.
0: Jó reggelt kívánunk!
1: Feltérképezi a telepet.
2: Szevasz! Most mondanám, nem a versen kívül.
0: Igen.
2: Ha még aktuális a téma, hogy
1: hát ha dicsérsz, akkor aktuális, igen.
2: Na, szóval múlt nyáron voltunk Horvátországban, és mi azt tapasztaltuk, hogy még így a WC-s nénivel is lehet angolul kommunikálni. Uh-huh. Annyit, amennyit éppen szükséges, tehát nem volt ilyen problémánk. Meg szlovákul is beszéltek így az éttermekben, meg ilyen helyeken.
1: A szlovákul?
2: Hát, hogy én például azt a nyelvet erőltettem, mégis, hát,
1: hát
2: leginkább mondjuk horvátul próbáltam, de abból mindig ilyen szlovák lett, mert abban van nagyobb tapasztalat, és úgy azt is így, például így szlovák szavakat elég jól mondtak, tehát nekem azt tűnt fel, hogy...
3: Mondjál már egy olyan szlovák szót, amit jól mondtak horvátul.
2: Például krác.
3: Mit?
2: Krác.
3: Krác?
2: Uh-huh. Adag. Mármint, hogy azt mondta, hogy trikrát, amikor rendelt.
3: Jaj, trikrát, igen.
1: És trapacska?
2: Hát strapacskát azt nem adnak, nyilván.
1: Azt nem értik,
2: én
1: nyilván.
2: Nem láttam. Uh-huh. Inkább elettünk strapacskát, nyilván. De azt hozzáadítom, hogy szállást nem foglalkozunk, de...
3: Szeretnélek kiábrándítani.
2: Igen?
3: A trikrátból azt érzették, hogy tri. Mert a krát az másképp van, ahol látunk.
2: A srác kérdezte tőlünk, hogy trikrát, és akkor...
1: Na várjál, egyre bonyolultabb.
3: Az akkor egy szlovák történet. Vendégmunkás lehetett.
1: Igen. Beültetek egy vendéglőbe, azt mondtátok, hogy trikrát.
3: Várjál, biztos, hogy Horvátországban voltál?
2: Nem, én próbáltam horvátul beszélni, és azt hitték, hogy csehek vagyunk, és elkezdtek mondjuk csehül vagy szlovákul, szóval a kettő az ott ilyen szinten nem igazán tér el, ahogyan mi próbáltunk meg a nyelvet.
1: Szóval megnyomtak egy gombot magukkal, hogy na, akkor most szlovákul beszélünk, vagy csehül.
3: Biztos, hogy nem Párkányban voltál?
2: Hogy? Mit?
3: Biztos, hogy nem Párkányban voltál?
2: Biztos, egészen biztos. Párkányban különben magyarul szoktam boldogulni. Tehát.
1: De és az nem tűnt föl, hogy amikor jelentőségtelesen ránéztél a sörre, és azt mondtad, hogy trikrát, akkor kiosztak három borjú szeletet?
2: Nem, szóval nem ezt azért mondom, nem is én kezdtem általában ezt a nyelvű kommunikációt, hanem ők, ahogy én elkezdtem törni a horvátot, abból gondolták, hogy biztos cseh vagyok, vagy ilyesmi.
3: Ja, úgy, akkor az lehet, hogy előzékenyen azt mondták, hogy
2: igen,
3: mert azt hitték...
2: Igen, ezt mondom, hogy ez nekem így nagyon feltűnt, hogy még ezt a nyelvet is bírják, meg angolul minden étteremben meg ilyen helyen jól beszéltek, tehát mondjuk jobban, mint én.
1: És átkacsintottak, hogy Havel, nem? Ilyen bentfentesen.
2: Kérdezték néha, hogy csehek vagyunk, de az hamar kiderült, hogy annyira nem bírjuk ezt a szláv nyelvet, és aztán meg inkább az, hogy lengyelek vagyunk-e. Tehát általában ez volt.
3: És akkor te bevallottad, hogy lengyel vagy, csak tudsz szlovákul?
2: Nem, bevallottam, hogy magyarul, és akkor furcsálották, hogy miért nem magyarul próbálkozunk. Mert ugye
3: hát
2: magyarul is tudnak. 9,9%-a mindent magyarul próbálkozunk.
1: Hát te egy olyan cseh vagy, aki beszél magyarul. Na mindegy, lehetett volna ez is.
2: Hát lehetett volna. Na mindegy, szóval szállást nem foglaltunk, mert mi vadkempingeztünk, de hát én úgy gondoltam, hogy ilyen nyelvi gondok ott azért nem nagyon vannak, hogyha valaki lemegy a tengerpartra, sőt, még úgy beljebb is valahogy szót értettünk, ahol nem járnak turisták.
1: De most az a baj, hogy mi viszont szállást próbálunk foglalni.
2: Aha.
1: Tehát tulajdonképpen ebben igazad van.
2: De olyan sok magyar van, azt nem tudom, hogy oldották, mert megtanultak, mint horvátul.
1: Ugye, én véletlenül ezt pont egy horvátot hívtam fel Horvátországban.
2: Meg így itteleten keresztül is lehet nyomulni, tehát rengeteg e-mailként van, ami eleve a weboldalak angolok, tehát komolyan, jó, ez eleve angol nyelvű weboldalak
1: nem. Vagy. Az a helyzet, hogy az a pici kis hely, ahova mi járni szoktunk, ott szerintem ott nincs e-mail.
2: Aha. Hát az lehet ilyen
0: szerencsétlen. Gyuri, még azt is lehet, hogy oda mentek és elmutogatjátok, így csapkodtok a kezetekkel, hogy száll, aztán utána meg ás. És akkor ebből
1: már hátra
0: megértik.
1: Nem, én szeretem őket azért.
2: Én
1: jó van, akkor gratulálunk, szia! Szóval azt akartam mondani, hogy most hárman leszünk, mert a Gyuri még a munkaerejét újra termeli? Nem. Hogy szokták ezt mondani? Hogy,
0: ő azt szokta mondani, hogy a nap energiától mindig feltöltődik.
1: Tehát ő most feltöltődik.
0: Ő egy elem.
1: És neki most nagyon jó. És nekünk is, mert aztán mi is majd elmegyünk feltöltődni. Ha valaki akar telefonálni, akar, akkor...
3: 215 37 73 as számon tett.
0: Vagy bárhova máshol is.
1: Vagy bárhova, akinek. Tehát ha van elintézni való ügyed, akkor nyilván ne ide telefonálj, mert nem vagyunk okmányiroda.
3: Például. De tudunk szállást foglalni.
1: Igen. Hát abban én azt vállalok. Én azt vállalok Horvátországban.
0: Visszajelezni nem fogsz, de garantáltan lefoglalod.
1: Én tulajdonképpen megígérem, hogy biztos, hogy nem fogok szállást szerezni. Szerintem ez egy
3: nem
1: korrekt.
3: Nem lehet, Gyuri, hogy te hazudsz? Szoktál hazudni?
1: Miért hazudnék?
3: Hát ez a kérdés. Miért szoktál hazudni?
1: És te miért szoktál? Mit csináltok akkor, hogyha szombat délután van, ebéd, egy ilyen ájulásos roham követi az ebédet, és az ájulásos roham közepette megszólal a telefon. Telefonál mondjuk ki? Mondjuk az anyós. Halló, Bandika! Aludtál?
3: Igen.
1: És akkor te azt mondod, hogy...
3: Igen.
1: Tényleg?
0: Nem, az, á, nem, éppen jókor tetszik hívni, mert a legnagyobb ténykedés közepette.
1: Ugye, igen. Tehát akkor te bevallod, hogy aludtál?
3: Persze.
1: És mindenkinek?
3: Hát eleve kikapcsolom a telefont.
1: Hát te mondjuk elfelejt, de a lakástelefont nem kapcsolod ki.
3: Hát azt nem annyira, igen. De azon meg nem nagyon keresnek. De mindegy, igen, miért? Te mit szoktál mondani?
1: Hát ez a kérdés, mert ugye... Tehát te egy őszinte ember vagy.
3: Hát ebben a helyzetben persze.
0: Szia, nem aludtunk, hello.
1: Hello.
4: De hát a hangon úgy is hallatszik, hogy az ember akkor szállt fel, nem?
1: Hát igen. Tehát hazudik.
0: Igen, mert mindig megkérdezik, hogy de hát hallom a hangodon, vagy akkor meg vagy fázva. Igen, kicsit meg vagyok fázva.
4: Szóval amúgy sem nagyon jó hazudni, de szóval amikor teljesen nyilvánvaló, hogy hazudik az ember, az miért? Nem, az piki, nem?
1: Hát ez a kérdés. De mondjuk telefonál egy olyan ismerős, aki azt mondja, hogy te ne haragudj, hogy zavarlak, de most itt állok a Szabadság híd tetején. Az a helyzet, hogy az életem összeomlott, kicsit depi vagyok, mindjárt öngyi leszek, és egyébként aludtál?
3: De azért ez egy elég valószerűtlen helyzet, nem?
1: De most na, mint egy...
4: Hallgatom akkor,
1: szóval... De most ő aludt szerintem, nem? Tehát a kedves de most hallgató abszolút nem volt magánál.
3: A hallgató?
1: Igen.
3: Nem, abszolút magánál volt. De, tehát, hogy azt... Tehát most akkor hazudjunk, vagy ne hazudjunk?
1: Hát ez a kérdés. Tehát akkor most azt mondod, hogy fölhív ez a barátnő. Tehát nagyon iszonyú sürgős dolga van. És akkor azt mondod neki, hogy ugyan már. Tehát mondjuk tételezzük fel, hogy 6 hónapja nem aludtál szombat délután. Tehát első délután, amikor úgy érzed, hogy na most mindent bele. Szarok a világra, a gyár bezárt, a kohót leállították, most nyugi van. És akkor te azt mondod, hogy egy síró hang telefonál, és azt mondja, hogy igen, aludtam és fölkeltettél. Ezt mondod.
3: Azt nem mondom, hogy fölkeltettél, mert nem kívánok benne még direkt lelkifurdalást is kelteni.
0: Uh-huh. Na jó, de cserélbe azt se akarod, hogy az a kép alakuljon ki rólad, hogy te ilyen szombat délután alvós típusú vagy.
1: Vagy hogy szociálisan érzéketlen vagy.
3: Igen. Nem, én nem hazudnék.
1: Te nem hazudsz jelenekbe soha.
3: Hát ebben nem. Nem.
0: Hát nekem egyszer volt olyan, hogy fölhívtak, és annyira aludtam, hogy bele se bírtam szólni, csak így nyögtem, és visszaaludtam, miközben beszélt hozzám valaki, a telefon kiesett a kezemből, és másnap hívott vissza, hogy mi történt tegnap, hogy...
1: Koppanás a telefonban.
0: Annos sem, mert megszakadt a vonal. Tehát... Miért, Gyuri, te hogy szoktál viselkedni? Jött a telefon szombaton.
1: Nem, mert én bennem az van, hogy mondjuk, tehát általában nem is engem szoktak keresni, azért ezt hozzáteszem. Tehát szombat délután nem engem szoktak keresni. Na most akkor tételezzük föl, hogy van az embernek gyereke. És ő nagyon sok interakciót folytat a világban, aminek következményeképpen számosan telefonálnak szombat délután.
5: Halló, csokonom? Én a izé vagyok, a Zsuzsi.
0: Gyuri most éppen kicsúfolja a gyerekek barátait.
1: Egy izét, nem, éppen egy olyan hangot adok ki, amit úgy ébredés után szoktam hallgatni.
5: Halló, én vagyok a Zsuzsi, beszélhetnék a izével?
1: És akkor mit léptek? De nagyon mély álom közepén vagy.
0: Nem, most nem beszélhetsz.
3: Hát felébredek és megpofozom a saját gyerekemet.
1: Na jó, és akkor ilyenkor akkor vagy őszinte, azt mondod, hogy nézd kislányom, szombat délután van. Ha még egyszer ilyenkor ide telefonálsz, letépem a topodat. Nem? Ez az egyik. Második. Nézd, egy picit aludtam volna, de se baj.
3: Örülök, hogy hívtál.
1: Örülök, mert örülök,
3: ha barátkoztok.
1: Barátkoztok, így van. Biztos sok nagy társaság vagytok, és kellemesen töltitek az időt. De az én kislányom, tudod, nincs itthon, mert a másik barátnőjével van. Ez a B verzió. C verzió az, hogy nézd, kislányom, semmi baj.
3: Úgyis egészségtelen az, amit csinálok, csak ízok tőle.
1: Igen, amúgy is le kéne jönni a füvet.
0: Gyere, de addig elbeszélgetek veled, amíg a többiek hazajönnek.
3: De majd én visszahívlak inkább.
1: Igen. Jó, csak azt mondjátok, hogy ti nem hazudtok.
3: Hát ilyen szituációban nem, valami jobbat próbálj.
0: Hát azt még lehet, hogy a mobilon közben utána szólsz a gyereknek, hogy kislányom, keres téged a Zsuzsi, légy szíves, vegyétek föl más vonalon a kapcsolatot, figyelj, és a papát hagyjátok aludni.
3: De nem, te már lassan az 50 felé közeledő, mégiscsak egy...
1: Hát lassan.
3: Hát nem nagyon gyorsan, de lassan.
1: Hát azért lassan.
3: Jó, lassan.
1: Elég lassan. Még annál is lassabban.
3: Nem kell össze-vissza hazudozni, hisz erről beszélünk.
1: Figyelj, én tulajdonképpen...
3: Te egy édesapa vagy.
1: 31 leszek jövőre.
3: Igen. Igen. De édesapa vagy, bajuszod van, családfenntartó, érted, van autód, biciklid, interneted, állásod az ugyan nincs, de simán lehetne is.
1: Most lapozzunk.
3: Érted, tehát te megengedheted magadnak, hogy egy ilyen szituációban ne az ugye azért, hogy kiöntötted a teát, mert én az előbb a cukrot öntöttem ki, és így simán tudunk cukros teát nyalni az asztalra.
1: Jó, hát arra most nem is tennék említést, hogy te a cukrot hova szórtad. Mert például elég nehéz egy olyan klaviatúrán dolgozni, ami cukros, de hát most
0: nagyon szépen. Gyorsan öntsétek ki, amit kiakadtok, és aztán folytassuk.
3: Tehát szerintem ebben egy ilyen szituációban nyugodtan megengedheted magadnak, hogy ne hazudjál. Nem?
1: Mert tehát, ez egy olyan, tehát vannak szituációk, amiben lehet hazudni.
3: Amikor egyszerűen, hát bizonyos értelemben kifizetődőbb hazudni. De ez nem olyan.
1: Akkor mondj egy példát, ami olyan.
3: Hát szerintem már nagyon rég hallgattunk zenét.
0: Most tehát, ez kifizetődő?
1: Igen, ez kifizetődő. Igen. Na, tehát akkor azt mondod, hogy van két szituáció. Az egyik, azt mondjátok, hogy van kettő. Az egyik, amikor érdemes hazudni, a másik, amikor nem.
3: Igen.
1: Na, de mondjunk egy példát, amikor érdemes. Akkor segítek. Szombat délután van, és mély álom. Pöri után, stb. És akkor csöng a telefon, és nem a Zsuzsika a telefonál mondjuk, hanem azt mondja, hogy jó napot kívánok, én vagyok az adóhivatal elnöke. Akkor...
3: És ő hazudik. Hát, a telefonáló
1: most vagy ő hazudik, vagy igen, csak azt mond neki, hogy alszom.
0: Nem, megkérdezed, hogy abszurd. A Zsuzsika édesapja.
1: Vagy Zsuzsika nem hülyeskedj.
3: Nincs itthon a lányom, Zsuzsika.
1: Jó, tehát azt mondod, hogy viszont valamikor kell hazudni, vagy célszerű.
3: Hát valamikor kell célszerű hazudni.
1: Na de mikor?
3: Hát most hirtelen nem tudnék egy olyan példát sem, ami egy ilyen belső cenzúrán átment volna.
1: Azt mondhatjuk, hogy ugye vannak például a hazugsággal nagyon sokan foglalkoznak. Van egy olyan tétel, ami nyilván egy ilyen leegyszerűsítés, hogy hazudok, tehát vagyok.
3: Ezt egy kicsit megaláznék.
1: Nem, ez nem az én gondolatom, csak hogy ez egy szélsőséges eset. Van, aki azt mondja, hogy állandóan hazudunk.
3: Hogy az emberi lét lényege az, hogy
1: a lényege,
3: hazudik.
1: Igen.
3: Ezt én nem tudom értelmezni.
1: Ezt nem tudod értelmezni. Nem. Jó, van a másik, amikor azt mondjuk, hogy úgymond nem hazudunk.
3: Ja, hát ez meg nem igaz.
1: Igen. Na most akkor ugye mi van akkor, hogy te állandóan az ember mérlegel napközben, ugye? Ma hányat hazudtál idáig, amíg idejöttél?
3: Hát ma keveset beszéltem, azt hiszem egyet se.
1: És miért jöttél ilyen későn?
3: Mert messze lakom.
0: De Bandi jöttél át piros lámpán idefele?
3: Talán nem. Nem, biztos, nem. Ritkán szoktam piros lámpán át menni, komolyan.
1: Azt mondják a kutatók, hogy naponta általában 100-at is hazudunk. Tehát egy normális hétköznapi életben, amikor időre fölkelünk, csörög az óra, reggeli kávé, stb. Az esti lefekvésig körülbelül 100-at is hazudhatunk akár, és ez egy teljesen normális szám.
3: És a hazugság alatt azt értjük, hogy úgy állítunk valótlant a múltra, az adott pillanat, illetve a jövőre vonatkozó, hogy tudjuk, hogy
1: hát, hogy tudatában vagyunk, igen. Igen. Mm-hmm. Tehát ugye az egyik kérdés az, hogy mondjuk találkozunk valahol, és azt mondjuk, hogy 10-kor találkozunk. Mondjuk itt lent a kertben. És te megjössz 10 óra 20-kor. Vagy én. Vagy a Zolika. És akkor azt mondom, hogy azt mondja a másik, hogy ne haragudj, késtem mondjuk. Ez áll eset, mert egyébként ilyet általában én nekem egyetlen ismerőm sosem mond, hogyha elkésik. Tehát, hogyha fél órát késik, akkor ez a normális. És akkor azt mondja, hogy azt mondom, hogy ugyan már, de hogy is semmiség az egész, holott majdnem szindrómot kaptam. Hát ez is egyfajta hazugság, nem?
3: Igen.
1: Na most ilyenekből valószínűleg állok a buszon, felszáll mondjuk egy kedves utastárs, mondjuk esik az eső, és van nála egy esernyő. És írtó nagyot behúz a vesénbe az esernyővel, és akkor azt mondja, hogy pardon, és azt mondom, hogy semmiség.
3: Semmi nem történt.
1: Elájulok. Tehát, hogy az udvariasság az önmagában bizonyos értelemben a hazugságnak egy formája.
0: Igen, de ez a viszonzás meg, tehát szerintem tudjuk, hogy a másik úgy is hazudik.
1: Ergo?
0: Hát, hogy azért mégis áll valamennyire az a megállapítás, a hazudok, ergo vagyok.
1: Tehát akkor mindenki hazudik. Ha én tudom róla, hogy hazudik, és én is belemegyek a játékba, akkor mind a ketten hazudunk.
3: Igen, de nem, ezt például, igen, nyilván lehet hazugságnak is nevezni, de inkább azt mondjuk, hogy a benned lévő agressziót próbálod valahogy ebben kisublimálni magadból.
1: A hazugsággal.
3: Hát egyfajta, igen, udvariassággal. Tehát, hogy nem azt mondod neki, hogy dögölj meg vén lotyó, aki az utasa az izédet.
1: Én ma azt láttam, hogy...
3: Azt nem nevezném hazugságnak.
1: Az nem hazugság.
3: Nem, hát hogy nem ezt mondod. Azt nem nevezném hazugságnak.
1: Hanem azt mondom, hogy hoppá.
3: Hát, hogy el, hogy ugyan sem, rá sem ráncs.
0: Mit láttál ma, Gyuri?
1: Azt láttam, hogy jöttek az autók, és az egyik pirosba keresztbe állt egy autó, át akart menni a másikon, és természetesen, tehát úgy át keresztbe, hogy nehogy át lehessen menni keresztbe, és akkor teljes gázzal nekiindult egy autó, írtózatos nagy gázzal, és az utolsó pillanatban és utána elképesztően ordibálni kezdett meg. Javaslatokat tett, hogy hogy fejezni be az életét a másik. De most szerintem ez egy őszinte gesztus volt.
6: Halló? Halló?
1: Igen, szia!
6: Sziasztok, a Golyós vagyok. Az előző ez még egy nagyon picit, hogy a hazugság. Nem úgy van, hogy a felnőtt tanítja meg például a gyereket hazudni, és akkor hát én így figyeltem meg, és már a közel 20 éves szülői praxisom.
1: Na, ez már egy érdekes vonal, amit mondasz.
6: Én azt figyeltem meg a kisebbik fiamnál, ő például még a mai napig olyan baromi őszinte és naív gyerek, pedig már mindjárt 15 éves lesz, szóval már kezdhetne azért hazudni.
1: Azért csinálj ezen valahogy, változtass.
6: Hát szóval ez így nem mert tovább. És azt figyeltem meg, hogy még, hogy nem tudom, 6-7 éves korában is például volt olyan, amikor hát ő nem szűri a véleményét, hanem ami úgy kijön, azt nem is nagyon tudja még abban az életkorban megfogalmazni. Hát főleg nem udvariasan. Tehát ő úgy, ahogy abban benne megfogalmazódik, fölteszi a kérdést. Például mondok egy olyan esetet, hogy valami nem tetszett neki, hogy mit tudom én, nem csomagoltunk kaját a kirándulásra, mert tudom, későn keltünk, és akkor föltette a kérdést, hogy hát akkor miért szültél, hogyha már gondoskodni se tudsz rólam.
1: Ezt így?
6: Na, ezt így. És ezen halálra rögtük magunk, de végül is...
7: Hogy átélnek, milyen igazolat.
1: Haló?
3: Haló?
6: Haló?
1: Igen, itt vagyunk.
6: Bocsánat.
3: Rondán belerühögött a végső a szavaidba.
7: Csak kinevettünk, bocsánat.
1: Szóval nem miért szülted a gyereket?
6: Igen, igen, nem én, hát az anyja nyilván.
1: Jó, de... mindegy. Mondd azt, hogy te.
7: És ezzel szóval csak kicsit hazudsz.
6: És hogy utána a felnőtt tanítja meg a gyereket hazudni, hogy kisfiam, ha elfelejtetted ezt vagy azt az iskolából, akkor mondd azt, hogy de későn keltem, meg stb. És ilyenek, nem?
3: Hát...
6: És mert a gyerek különben magától megmondaná, hogy nekem nincs is mondjuk toltartóm, nem otthon hagytam, hanem nincs toltartóm. De te azt mondod, hogy van toltartót, kisfiam, meg megírtad a leckét, csak otthon hagytad a füzetet.
7: Meg a gyerekes a...
3: Nem, te mondtam annak a gyerekednek, aki tud hazudni. Meg van egy olyan is, nem? Úgy vettem ki a szavaidból.
6: Igen.
3: Azt te tanítottad meg, vagy az iskolába tanítottál meg, hogy volt magyar környezetvédelem, hazudozás gyakorlati.
1: Torna.
6: Hát ki tanítja meg, hanem a szülő, hát nem?
3: Tehát te fogtad a gyerekedet, és hány éve?
6: Vesz fel a telefont, kisfiam, és mondd azt a nagymamának, hogy most fáj a hasad, és azért nem megyünk hozzá.
1: Na, végre, közben... végre.
3: Egy
1: ilyet? Ez az.
3: Tényleg ilyeneket csináltál? Ez mondd életveszélyes. Szabad lábon van még az a gyerek?
6: Mondd azt, hogy nem vagyok itthon, közben itt bujkálok a szekrény mögött.
1: Te is akkor azt kérdezi, hogy papa, mit csinálsz a szekrénybe?
6: Eszik?
1: Azt nem szoktak kérdezni, hogy papa, mit csinálsz a szekrényben, amikor itt vannak a nagymamáik?
6: Hát nem, na mindegy, nem így van.
7: Meg szerintem
6: így
7: van. Szülők és a hazudozás az a...
3: De ez inkább egyfajta ilyen példamutatása, ha hazudoztál, nem? Tehát nem azt mondtad neki, hogy kisfiam, hazudjad ezt a tanítónéninek.
7: És mind gyakorló szülők
6: a... Na most nem hazudok, de itt vannak mögöttem a rendőrök, úgyhogy lehetettem, mert kézben tartott telefonat.
1: Jó, szevasz. Csákán.
7: Francokat nem hazud.
1: Hogy azt a rendőröknek, hogy nem telefonál.
7: Hogy magyarázzátok meg, tehát a gyerek meg a szülő kapcsolatban az első hazugság az a télapó, nem? Meg a nyuszi.
1: Nem, sokkal több hazugság van.
7: De hogy az első...
3: De várjál, még szerintem nem menjünk egy ilyen, tehát egy ilyen...
1: Tehát még egy ilyen...
3: Igen, még van, a... Tehát szerintem a hazugságnak... Halló. Igen.
8: Hát szervusztok.
1: Hát szervusztok.
8: Így van, gyerekek, ahogy az előbbi úr mondta. A példamutatás. Mi soha nem hazudtunk, mert a szülők odaállította a 9 kölykét, és azt mondta, hogy na most elmondom, van olyan korút köztetek, amelyik lehet, hogy megérti, ha nem érti, akkor hülye, azt mondja el a többieknek, ha ő se érti, akkor kérdezzen. Tehát a szülő példaképe, a gyerek jövője, és az úgy adja tovább.
1: És azzal, hogy nem hazudunk, ezzel jót teszünk a gyereknek.
8: Hát persze. Még akkor is, hogyha mondjuk valakit úgy vezettek be a felnőtt korba, hogy rossz példát mutattak nekik, de ha már tudatosul benne, hogy az nem volt jó, akkor hát az én saját gyerekemet nem teszem tönkre. Uh-huh. És az unokákat se. És
1: van,
8: akkor el kell indítani valahol egy láncolatot, ami jó irányba megy.
3: Uh-huh. A jó az, amikor soha senki nem hazudik.
8: Hát gyerekek, nem kell hazudni. Hát az a legborzalmasabb az életben, hogy hazugságból élnek az emberek.
7: Akkor mondok egy szituációt, hogy abban, hogy viselkedsz, biztos előfordult már, hogy vagy egy társaságban, és hirtelen nagyon büdös lett. És akkor az embereknél...
8: Én azt mondom, hogy valaki nagyon befart, vagy mondom, legfeljebb fingott.
7: De mondjuk, hogyha te voltál ez.
8: De én nem szoktam.
1: Jó, hát akkor ezért nem jó a példa.
8: Az én szervezetem olyan, hogy akkor megy valahova, akkor viszem valahova, amikor teljesen oké vagyok, nem előtte telezabáltam magamat sólettel.
3: Te egy robot vagy.
8: Nem robot vagyok. Uram, már nem kell rögtön minősíteni.
1: Nem minősítjük
8: az embertársainkat, hanem próbáljunk irányába úgy megmutatkozni, hogy az példakép legyen neki, és ne eltaszítsuk magunktól. Én vonzom az embereket, hello!
1: Hát köszönjük, szevasz!
7: Na, de hogy ebben a szituációban mit lehet tenni? Ti hogy viselkedtek?
3: Erre nekem egy sokkal rafináltabb, amikor liftbe csinálod ugyanezt, amit te célzol.
1: Amikor mondjuk négyen vagytok a liftbe.
3: Négyen, igen.
1: Mondjuk egy hölgy.
3: Nem, több, mindegy, több tök hölgy. Mindegy.
1: Mondjuk három hölgy és te.
3: De a legjobb, hogy nem, mondjuk nem. Tehát beszállsz a liftbe, tök egyedül. Fel akarsz menni a negyedikre, vagy a hetedikre mondjuk.
1: Hát, a hetedikre.
3: És úgy érzed, hogy már régóta tartogattad magadban ezt a kis
1: tudom.
3: Dolgot.
1: És úgyis egyedül vagy.
3: És már a harmadikon megáll a lift.
1: Amikor egyszer csak megáll a lift.
3: És bejönnek heten.
1: Igen.
3: És elkezdik egymást nézegetni. Mert nem érzékelik, csak nyilván az de ötödik emelet táján.
1: Mondok valamit, bár nem javaslom, hogy ezen a számon megyünk.
3: Nem, nekem is.
1: Haló.
8: Visszajöttem hozzátok, mert a liftről eszembe jutott, nem tudom, mostan egy pár hete vagy hónapja, ha egy kutyás hölgy a negyediken lakik, mi az ötödiken vagyunk, és előttem ment le a kutyával, és hát mondom, borzalmas, milyen bűz kutyaszag volt itt a liftbe, ahogy jöttem le. Ja, én mosom a kutyámat, mondom, ide figyeljen, hölgyem, akkor a lába közét nem mossa, mert finaszag is volt.
1: Ajaj.
8: Hello.
7: Hát
3: nem lehet könnyű veled egy házba lakni elénk.
7: Na de. Mindenkinek oda mondom.
1: Ha helyén, akkor nagyon őszinte, mert mindenkinek megmondja.
3: Figyelj, a legjobb szerintem az a hazugság, ami teljesen képtelen.
1: De várjál, akkor mondjuk azt, hogy kinyílik az ajtó teljesen váratlanul, mert ebben az időszakban nem szokott senki belépni, és a harmadiknál nyílik az ajtó.
3: Igen.
1: Belépnek konszolidált embertársaid.
3: De. És az ötödiken elkezdik nézegetni egymást. És akkor te a hatodiknál nem szólalsz meg, hogy elnézést.
1: Bocsász.
3: Igen. Ne vádolják egymást.
1: Igen,
3: kedves utastársak.
1: De én nekem nem ez a tapasztalatom. Nekem az a tapasztalatom, hogy egy ilyen szituációban gyakorlatilag az első pillanatban teljesen nyilvánvaló minden. Hát ők bejönnek a külvilágról, és azt érzik, hogy nem tudom, milyen fenyőillat.
3: Rossz a leveg.
1: Vagy bármi van, igen. És akkor onnantól kezdve ez menthetetlen.
7: Már talán lehet azt mondani, hogy az előző volt.
3: Igen, ez még lefelé is, tehát kiszállsz.
1: De ültök, tök némán álltok. És akkor azt mondod, hogy bocsász, ez az előző volt?
7: Nem, már próbálsz net arc kifejezést vágni, mint aki sohasem.
3: Nem is érzi.
7: Igen.
1: Sőt, jelzed, az arc kifejezed, hogy neked az egészen semmi között.
3: Igen.
1: Bár nem hangzott el egy szó sem.
3: Itt nem is pukiztak.
1: Itt, és jó. Igen. Nekem nem is menne. Egyébként ilyenkor van az, hogy az ember elképesztő részletességgel elkezdi tanulmányozni a lift használatnak a leírását, nem? Hogy ki jogosult lift használatra, stb.
7: A lift vezető tényleg?
1: Mert amikor az ember zavarát így szokta... Na jó, de most ez egy mellékvonal, ezt adjuk.
3: Szerintem is egy mellékvonal. Nem, tehát az, akinek hazudnak, az akkor van szerintem bemattolva, hogyha egy teljesen képtelen hazugságot mondana neki, amire nem is tud válaszolni.
1: Hát igen.
3: És te például, hogy kijössz, mit tudom én, eltöröd véletlenül a WC deszkát, és aki után oda megy hozzád, és megkérdezi, hogy te törted el a WC deszkát? Én. Nem én törtem el a WC deszkát. Teljesen nyilván te törted el a WC deszkát, de nem... Tehát erre nem lehet mit mondani,
1: igen,
3: nem?
1: Ez egy nehéz helyzet, igen. Na most ez egy komoly probléma, igen. Na most ugye a hazugság viszont vonza egymást, tehát hogy akkor innentől kezdve a gondok sokszorosak lesznek.
3: Mert?
1: Hát ugyanis akkor kötni kell az első kijelentéshez.
7: A hazugságban az a legrosszabb, hogy emlékezni kell, hogy kinek és mit hazudtál.
1: Igen. Hát folyamatosan.
7: Igen. Jó reggelt!
9: Halló. Sziasztok!
1: Szia!
9: Igaza volt a Pálos apukának, mert az előbb még félig aludtam, de most már ittam egy kávét, és fent vagyok.
1: Gratulálunk!
9: Nem tudom, nektek mondtam-e már, vagy másik műsorban egyszer régen. A legképtelenebb hazugság, amit egyszer hallottam, amit nekem mondtak, az volt, hogy tanítottam egy felsőoktatásban. És az egyik gyerek azt mondta, hogy hát elnézést, nem tudtam bejönni az órára, mert beszorultam a liftbe. Jó, ideig rendben volt, és utána hozzátette, hogy és amikor jött a liftszerelő, az meghalt.
1: És ez már sok volt?
9: Ez egy kicsit sok volt, és így visszagondol, az olyan valószerűtlen, hogy mindig azzal komolyan többször visszagondoltam, szóval volt egy kollégám, aki szintén hallotta, úgyhogy nem elképzeltem, nem álmodtam, nem hozzátettem, hanem tényleg így volt.
3: És nem lett, hogy nem volt véletlen a hazugság?
9: Hát... nem volt olyan a gyerek, hogy ne lett volna. Szóval nem volt, szóval elég zavaros volt az a gyerek.
7: Aha. Tehát a prekoncepció.
9: Hát igen.
8: Igen. Akkor ez azt veti fel, hogy kell magamban nézni.
3: Lehet-e akkor át hazudni, hogy az emberek épp azért higgyék el, hogy van-e ilyen?
8: Nem tudom, a klasszikus ottlikot azt tudjátok a hazugságról, az is valamilyen iskolai vagy késés dologba, hogy azt mondja, hogy hát leszakadt a troli vezeték, és hát hozzáteszi, és hogy kiszabadultak az oroszlánok a üzemből.
1: Hát vagy ugye lebontották a bejáratot, vagy ilyesmi, igen. Ez a karintinál, igen.
8: Hát nem lehet, hogy ezt már egyszer megbeszéltük így?
1: Hát akkor most...
8: Nem, mert én sem voltam benne biztos, hogy nem lettek.
3: Szoktunk. Miért
1: foglalkoztat ez a kérdés, bevallom. Azt mondja az egyik jeles hazugságkutató, hogy a hazugság definíciója az olyasmi, hogy a valóságtól való eltávolodás. És a súlyának megítélésében az eltávolodás mértéke a döntő.
7: Na, hát maradsz még a vonalban?
8: Igen.
1: A kutató szerint, aki nem hazudik, amúgy szerinte ilyen ember egyszerűen nem létezik, az nem él.
8: Igen, valószínűleg a társadalmi érintkezésben az udvariasság azért kicsit keveredik a hazugsággal, szóval vannak ilyen határmesdjék, mint a dialektus meg a nyelv, hogy döntsd el, hogy melyik dialektus, melyik különálló nyelv.
1: Igen, na most ugye az a Bandi felvetette a brutális hazugságot.
8: Igen.
1: Én mondok egy példát. Ezt mindannyian szerintem, legalábbis a Bandi szerintem biztos, hogy tudja, hogy miről lesz szó. Ez a kedvenc háborunk, ez a délszláv háború, amikor is a boszniai szerbek, akik olyan elég intenzíven részt vettek ezzel a Karadzsicsal, meg a többiekkel, egy lengyel filmes a BBC stábjával forgatott egy filmet a mesterről, aki egyébként költő, pszichológus és diktátor, és lefilmezett egy ilyen tanács, egy megbeszélést. Aminek az volt a lényege, úgy, hogy akkor a NATO már, szóval így, ezek a nyugati seregek itt elkezdtek tornyosulni a délszláv köztársaságok fölött, és repülési tilalmat rendeltek el. És összeültek egy ilyen parasztházban, szerűségben egy a helyi tábornokok, prominens katonai vezetők, és arról beszélgettek, hogy repülési tilalom van. És azt mondta akkor az egyik ilyen vezető, hogy hát akkor szálljunk föl a gépeinkkel, és bombázzuk meg az ellenséges állásokat. Mire azt mondta a másik, hogy de figyelj, nem tudom, hogy hívnak, nem lehet, mert hát itt van a NATO, és ilyen műholdon figyelik, hogy mi van, és hát repülési tilalom van. És erre azt mondta ez az első találékony, hogy jó, de akkor mondjuk azt, hogy nem szálltunk föl. Tehát ez egy most egy ilyen nagy politikai játszma volt. Szerintem ezek az érdekes helyzetek, amikor teljesen nyilvánvaló hazugság van, ugye, mert van az apró hazugságok része. Egyébként én az elég sokat...
3: Ami megkönnyíti a mindennapi életedet, nem kell igen. Mindenkivel összeveszni miatt a...
1: Igen, tehát nem menjünk egy családdal a strandra, és akkor mondjuk azt mondjuk, hogy mi nem 28-an vagyunk, hanem tulajdonképpen mi 4-en vagyunk. Tehát a strand belépők szempontjából, és akkor a gyerek kérdezi, hogy papa, de hát nem is annyian vagyunk. Ugyan már, elszámoltam magam, és a többi. Tehát ez a kegyes hazugság, meg kis hazugság, meg ezért. De vannak az otthonban nagy hazugságok.
3: Igen, de mindenki... Tehát ennek azért, ez azért inkább egy ilyen udvariassági formula volt, hogy ők nem bombáztak. Hiszen tudták azok, akiknek hazudtak, hogy ők felszállnak, hiszen a radarok, hogyha utána felszálltak már a mennyben. Hiszen a radarok bemérték őket, és látták, hogy mit csinálnak. De a nyugatiak ebben a szituációban elvárták, hogy hazudjanak nekik, hiszen ők is ugyan ezt csinálták. Tehát a nyugati politikusok, hogy a délszláv válságnál maradjunk egy pillanatra, a nyugati politikusok azok ugye állandóan avval jöttek, hogy nekik még az életben annyit nem hazudtak, mint a Balkánon a háború éveiben. Az, hogy bárkivel, akár szerb, akár horvát, akár bosnyák, akár albán katonával, politikussal találkoztak, az mindig megállás nélkül egyfolytában hazudott nekik, és azt mondta, hogy ő nem csinál semmit, miközben tudta, hogy de még mennyire, hogy csinálja, és azt is tudta, hogy aki vele szemben ül, az is tudja, hogy ő csinálja, hogy sőt tudja. Azt is tudja, hogy ő tudja, hogy tudja.
1: Igen.
3: Tehát ez abszolút partnerek voltak ebben, sőt a nyugati politikusok a jugoszláv háború ügyben saját maguk is rettenetesen sokat hazudtak, pontosan azért, hogy ne kelljen valami más csinálni. Haló? Tehát itt mind a két fél közösen hazudott egymásnak, magának azért, hogy csinálhassák azt, amit csinálnak.
1: Na most vannak olyan télkutatások, amikor azt mondják, hogy a politikus például, de nem maradjunk a politikusnál, hogy a politikus az hivatalból hazudik.
3: Igen, udvariasságból.
1: Udvariasságból. Tehát, hogy egyrészt szeretne megfelelni a hallgatói elvárásoknak. Tehát az, aki nagy közönség előtt van, annak nagyobb a késztetése.
3: Igen, szerintem egy demokráciában ez rendjén van, nem? Mert hogyha valaki hazudik, visszamenőleg vagy előre menőleg, akkor egy demokratikus politikai közéletben előbb-utóbb lelepleződik, nem? És előbb-utóbb mindenkit lehet hazugságon kapni, de pont abban áll a művészete a választásnak, vagy a bizének, hogy különbséget tudjál tenni súlyos és kevésbé súlyos hazugságok között, nem? Tehát az egy politikusnak muszáj is hazudnia.
1: De muszáj is, meg tehát ugye azt mondod, hogy a közönség is, a választó is igényli.
3: A választó szerintem nem azt igényli, hogy ő hülyének
1: nem,
3: nézik.
1: De hogy úgy hazudjon, ahogy mit szeretne hallani.
7: De Bandi azt mondott, hogy ha valaki végig igazat mondana, az nem nyerne választást.
3: Hát ez egy nagyon komoly kérdés.
1: Na jó, de mondjuk azt, hogy ugye a hazugságot az motiválja, hogy olyasmit mondunk, amit azt gondoljuk, a másik szeretne hallani.
7: Szia!
1: Tehát most leszállva a politikáról.
9: Mondhatok valamit?
1: Halló, szia!
9: Hogy pont az a baj, hogy a hazugság hazugságot generál, és hogy volt konkrétan olyan helyzet, hogy lehetett sejteni, hogy mit tudom én, olimpia ügyben most konkrétan mondjuk ki mit gondol, és világos volt, hogy nem mondja azt, mert ha igazat mond, akkor azzal olyan támadható felületet ad magának, amit nem engedhet meg a választások előtt. Tehát ez a hazugság hazugságot generál, ez van a nagy politikában is, meg a hétköznapokban is.
7: Csak a politika nem összetettebb azért, mert hogy nagyon sok olyan körülmény van az idők folyamán, ami az ígérgetőtől függetlenül alakul, és lehet, hogy pont azért nem tud bekövetkezni az, ami a legjobb szándéka.
9: Ja, hát az, és hát igen, ez nem hazugság, hogyha utána tényleg objektív dolgok
3: miatt. De azért ez az esetek túlnyomó többsége a hazugság. Emlékezz vissza a főpolgármesteri választási kampányra, hogy ott valami töménytelen mennyiségű hazugság hangzott el, amiről egyszerűen, mert olyan ígéretet tettek a főpolgármester jelölt, amiknek a teljesítése nem rajtuk múlott. Most túl azon, hogy kommunizmust ígértek Budapest lakóinak.
1: Meg azt, hogy reggel a kávét behozzák az ágyamba.
3: Igen, meg ingyen vajaskenyér, meg szökőkút, meg nem tudom micsoda, de effektíve, tehát elég érgettek, nem tudom, több 100 milliárd forintot, miközben a főváros költségvetése összesen cakpak 300 milliárd, vagy valami ilyesmi.
9: De különben a hazugság akármilyen szinten szerintem pont az a rossz benne, meg a káros, hogy a bizalmat ássa alá.
1: Na várjál, de én egy kicsit, tehát én az a tételünk, hogy a hazugság az nem biztos, hogy káros.
9: Hát,
1: ez a kérdés.
3: Mértéktől függ, nem? Vagy hogy hányan csinálják?
9: Én károsnak tartom.
1: Te károsnak, akkor igen. Te egy őszinte ember vagy, és nem hazudsz.
9: Nyilván ezeket a kis üzéket, hogy mit örülök, hogy jött, vagy nem zavar, hogy belém rugott, meg ilyenek, hát... Egyébként azt, hogy amikor azt mondom, hogy lerúgja a vesemet, és elnézéskérés, azt mondom, hogy semmi baj, ez inkább a elnézéskérésre való reagálás. Tehát nem azt mondom, hogy nem fáj, csak hogy vettem, hogy ő megbánta, vagy sajnálja, vagy nem direkt csinálta.
1: Tehát akkor a teljes válasz az úgy hangzó, hogy köszönöm, asszonyom, a részvétét, de hogy őszinte legyek, elképesztően fáj, vadállati indulatot érzek, szeretném lerúgni a buszról, viszont eltekintek ettől, tekintettel, hogy ön milyen udvariasan szóvá tette azt, hogy az én pokoli fájdalmamat figyelembe vette.
9: Hát, igen,
1: ez egy lehetséges válasz.
9: Egyébként meg kell, hogy mondjam, hogy én minimalizálom már hosszú évek óta a hazugságaimat.
1: Nem találkozom emberekkel.
9: De.
3: Várjál, de hogy minimalizálod, hogy azt mondod magadba, hogy szűzanyám, inkább mégse ezt a mondatot mondom, mert ez egy ordas nagy hazugság lenne, hanem inkább mondok egy másikat, ami kisebb.
7: Csak rövid szavakat használ, igen vagy nem?
9: Nem hazugságok nagyságát, hanem igyekszem ritkán hazudni.
3: Jézus, de ezt hogy csinálod?
9: Mondjuk attól is, tessék, hogy? Hát mondjuk családon belül úgy kialakult, hogy van, akivel tényleg őszinték vagyunk, és hát van, akiről tudjuk, hogy nem az, és ez zavaró is.
7: megkérdezik, hogy hogy megy a sorod, édes kislányom, akkor van, akinek azt mondod, hogy jól, és van, akinek azt, hogy rosszul.
1: Van női hazugság, meg férfi hazugság?
9: Nem tudom.
1: Természetesen a kutatás nem, szerint
9: nem,
1: van.
9: Én nem vagyok nagyon hazugságpárti.
1: Nem vagy hazugság?
9: Nem.
1: Na jó, még fejlődnöd kell. Szia! A kutatók szerint vannak például férfi hazugságok és női hazugságok. Tipikusan férfi. Állítólag az egyik férfi hazugság, egyébként ez engem például egyáltalán nem érint, az a kocsihoz való viszony. Nem tudom, hogy azt mondja, hogy egy átlagos pasi például nem ismerné el, hogy nem ért igazán a kocsikhoz. Tehát állítólag ez egy olyan hazugság, amit nem lehet társaságban.
7: Hát ha autó, akkor inkább az, hogy mennyivel mentem már, de az, hogy nem értek hozzá. Tehát én beismerem, hogy nem tudok megszerelni egy autót.
1: De hát akkor téged le fognak nézni. Például én.
10: Sziasztok!
1: Szia.
10: Hát a kocsihoz és a futballhoz ugye mindenkiért Magyarország. De azt akartam mondani, hogy a boldog házasság titka ugye az, hogy tagadni.
1: Mióta üzöd ezt?
10: Bocsáss meg?
3: Neked ez bejött?
10: Hát miért neked nem?
1: És te mióta jöttél rá erre
3: a titkára? Ne hazudozzál!
10: Igen? Hát, hogy 15 éve vagyok házas.
1: Tehát ez már tapasztalattal mondod.
7: Kedves feleséget hallgatja.
10: Így név nélkül hatfajos.
1: Persze.
3: És elváltoztatod hanggal?
1: Tulajdonképpen te egy kislány vagy, nem? Csak a hanggenerátor.
10: Én a férjemnek hazudok, persze. Sziasztok.
3: Hello.
7: Női hazugságot.
1: Tehát aztán nem, tehát hogyha mondjuk nyaraltok a Dunaparton, evez egy társaság, és ilyen nagyon...
3: Dekoratív.
1: Tehát van az a dekoratív kigyúrt apukák, meg férfiak, és leülnek sörözni, és megbeszélik, hogy mi volt a hengerűrtartalommal, vagy a kuplunggal, vagy nem tudom, akkor te azt mondod, hogy bocs, én nem értek az autóhoz.
7: Ja, nem, hát abban én is bekapcsolódok, hogy így veszem a kanyart, meg nem tudom én, hogy kell visszaváltani, de az, hogyha mondjuk a, nem tudom én, nem is tudok egy alkatrészt sem mondani, de hogyha az elromlott, mondjuk elgörbült a szelep, vagy valami, hát arról már nem tudok.
1: Uh-huh. Tehát ha elhangzik egy olyan kérdés, hogy milyen differenciál művet használsz, akkor azt mondod, hogy beszéljünk inkább
7: azt nem tudom
1: a tájról.
3: Szerintem ezek primitív dolgok.
1: Primitív dolgok?
3: Ezek szerintem primitív dolgok. Tehát ebben én soha nem szoktam azt hazudni, hogy értek az autóhoz.
1: És a számítógéphez?
3: Az se. Sőt, épp ellenkezőleg. De azt nem tudom megmagyarázni.
1: És aztán, elektromos készülékekhez a lakásban?
3: Semmi gőzöm sincs róla. Tehát sokkal, inkább azt mondom, hogy sokkal kevesebbet tudok róla, mint amit valójában tudok. Tehát inkább hülyének tetetem magam.
1: Uh-huh. Tehát akkor
3: mert
1: te
3: abból kevesebb
1: játszod.
3: Probléma van. Igen.
1: Tehát
3: az egy sokkal veszélyesebb dolog, ha valaki hülyének hazudja magát. Uh-huh. Szerintem és sokkal hatékonyabb.
1: Uh-huh. Tehát ez egy stratégia.
7: Szia. Uh-huh.
11: A hozzáértés és a hozzászólás között különbség van.
1: Igen?
11: Igen. Mert én mikor valamiről szó esik egy társaságban, akkor azt mondom, hogy ne haragudjatok, én ehhez hülye vagyok, és akkor mégis hát valamit tudok hozzászólni, és azt mondják nekem, hogy hát akkor hogy tudsz hozzászólni, nem is vagy hozzá hülye. Mondom, ez még nem hozzáértés. Uh-huh. Szerbusztok.
1: Köszönjük. Na most akkor a második téma, ez a lista szerint a munka. A férfiak esetében. Aminek az a lényege, hogy nézzétek, az, amit én csinálok, az elképesztően fontos, és gyakorlatilag pótolhatatlan.
3: Ez jó.
1: Ez jó, nem?
3: Ez jó hazugság.
1: Na, akkor ezt megvesszük.
3: Ez jó, igen. Ez
7: ebben
3: lenni.
7: Benne van a munkahely is? Hogy a munkahelyi viselkedés, mondjuk az ottani elkésés.
3: Tehát a főnöködnek ezt tudod hazudni, nem?
1: Hát meg a családnak.
7: Hogy nem?
3: Meg a családnak, meg magadnak.
1: Igen.
7: Haló.
12: Sziasztok, Zoli vagyok.
1: Szia!
12: Figyeljetek csak, az olyan hazugságról mi a véleményetek, amikor valaki úgy hazudik, hogy igazat mond tulajdonképpen, de a hallgatóját olyan következtetésre engedi jutni, ami hazugság. Tehát mondjuk, kisfiam, bementél az fel a nagyihoz? Persze, bementem. Igaz, hogy tegnap, vagy a múlt héten, nem hazudok, de aki hallgat, az olyan következtetés jut, ami nem igaz.
1: Tehát elhallgat.
3: Hát ez a ravasz hazugság fajtája.
7: Magyarra vasz igaz mondás. Érted,
3: tehát itt nem az a célod, hogy meghiúsítsd a további kommunikációt, mint a WC-deszkás esetben, hogy te törted el a WC-deszkát. Én? Hát nem is voltam a slózi hetek óta. Érted? Miközben nyilvánvalóan te törted el, vagy hogy te fogod bombázni a bosnyákokat. Én nincs is repülőm. Ez arra megy, hogy a kommunikációs helyzetet megbénítsd, és levéd magad ilyen módon. Ez a másik hazugság, amit te mondasz, ez a brutál hazugság, ami arra megy, hogy átrázd a másikat.
12: Hát, és emellett még a lelkiismeretem is nyugodt marad, mert nem hazudtam tulajdonképpen, hogyha úgy vettük.
3: Hát, hogyha könnyen meg tudod nyugtatni a lelkiismeretet, akkor igen, de általában szerintem a hazudó ember nem a lelkiismeret fordulás szokta eltölteni, miután egy sikereset hazudik, hanem az elégedettség, nem?
7: De egyébként azért jó a kérdés, valaki azt mondta nekem egyszer, amikor kérdeztem, hogy szokott-e hazudni, hogy mindig megpróbálja a legközelebbit mondani az igazhoz.
12: Hát igen, ilyen féligazságokat. Csempész bele. Na jó, ennyit akartam.
1: Köszönjük. Na jó, tehát ugye van a második a munka, amikor a társadalomban vagy a közösségben elfoglalt helyedet próbálod feltüntetni.
7: Jó reggelt, jó reggelt. Kívánunk, ez a Tilos Rádió. Egy kis hang, tessék, parancsolj.
13: És mi van olyan esetben, amikor muszáj vagy nem az igazságot megmondani? Ja, Attila vagyok egyébként, bocsássatok meg.
7: Szia.
13: Tehát amikor olyan helyzetbe kerülsz, vagy kerültetek, amikor az igazság annyira morbid lenne, hogy úgy se hinné el senki, tehát egyszerűbb valamit hamukálni.
3: Példa. Van példád?
13: Van példám. Én éltem meg, és ha nekem mesélik, lehet, hogy én is kirőgöm a illetőt munkaidőben. Nem tudom, hogy ismeritek-e a 13. kerület és Palota között a Szegedi út végén van egy vasúti átjáró.
1: Hát most...
3: Nem ismerjük.
1: Én azt hazudom, hogy igen. Megvan, persze, hát azt szoktam minden nap menni.
13: De a lényeg az, hogy egy nagyon széles vasúti átjáró, legalább 4 sorompó van rajta. Tehervonatok járnak, személyvonat hébe-hóba. A lényeg az, hogy Palota felől esetleg elengedik az autókat, lezárják mögöttük a sorompót, és a Szegedi út felé, a 13. kerület felé nem nyitják ki. És ott állsz mondjuk 4 sorompó közül a 2 középső belsőnél, se előre, se hátra, a bakter vagy berúgva alszik, vagy elment borérébe. És én jártam így, hogy volt egy kis maszekutam munkaidőbe, és ott álltam legalább 35 percet. Rohangáltam, fölalentem érgezettegét, kimenni sehogy nem lehet, ott állsz bent autóval. A főnököm meg kivogatott, hogy hol vagy.
3: És mondtad, hogy kiugrottam egy kuplerájba.
13: Nem, de hát ha azt mondom, hogy itt állok a sorompó között, akkor nem is kell, tehát kiröltem. Tehát ugye egyértelmű, hogy nincs oda, miről beszélsz, hát ne hazudjál már. Hát.
3: És akkor mit hazudtál?
13: Hát azt mondtam, hogy defektet kaptam, mit tudom én, mászkálok össze-vissza.
1: A defektet. Leengedett kerekekkel járom valami a várost. Valami
13: gumist keresek, vagy kereket cserélek, vagy éppen segít valaki, vagy mit tudom én már, mit hamukáltam.
3: De hát azt se hitt el. Figyelj, tehát hogyha nekem egy beosztottam azt az úton, hogy azért nem jött be, mert defektje volt, hát körbe
13: röhögöm. Nem, ez nem bemenés közben, tehát nem munkába befelé, hanem munkaidő közben.
1: Ültél az íróasztalnál és defektet kaptál.
13: Nem, én autóval dolgozom, tehát futárkodom, azt hozzá kell tenni, ezt nem mondtam.
1: Az más, jó.
3: Ja, ez úgy akkor
1: jó, hihető. Azért, mert hogyha egy izé vagy egy bérszámfejtő, akkor ez egy más dolog.
7: Na. Köszi.
1: Okay.
13: Köszi, én is csak.
3: Tehát valamikor a hazugság... Ilyen értelemben is pozitív.
7: Hát múltkor velem az történt, hogy akkor még volt főnököm. Haló.
14: Szevasztok. Nem Woody Allen valamelyik filmjében mondták róla, hogy abszolút megbízható volt, mert tudták, hogy mindig hazudik.
1: Elképzelhető. Ezt én mondtam egyébként.
14: Mit, hogy elképzelhető?
1: Nem, azt, hogy hát ezt a mondatot...
3: Hát amikor a Woody Allen filmjében játszottál.
1: Én vagyok a Woody Allen.
14: Igen?
1: Igen.
14: Én meg a Dalai Láma.
1: Szevasz.
7: Szia. Na és azért késtem el egyszer, mert álltam a metró megállóban, és egy valakinek csöngött a zsebében a telefon, előkapta, és egyből beesett a metró elé. És csöngött tovább a telefon, és megnyomta a vészcsengőt, hogy jöjjenek le segíteni neki, hogy vegyék ki. És akkor lejöttek sokan segíteni, nem tudták kivenni, már a metró is megállt, 3 metró torlódott, és végül az egyik metróvezető halászta ki, csörgött tovább a telefon, ahogy odaadták a fickónak, egyből folytatta a telefonálást, de hát ez fél óra volt, és amikor elmeséltem, hogy ezért késtem, mert valakinek a mobilját bányázták, ezt nem hitték el, pedig így volt.

0: Ismétlé á Józsi vagyok, és csak jelzem, hogy egy régi adás ismétlését halljátok.
1: És van még egy programajánló, én azt ajánlom az összes most érettségizett gyereknek, hogy menjenek ma reggel felvételizni. Például, aki tovább akar tanulni.
2: Általánosan van ma mindenből felvételi?
1: Hát ma nagyon sok helyen van felvétel, igen.
2: De hát akkor ők már ott is vannak.
1: Hát ott vannak.
3: Családilag érintve vagy?
1: Családilag érintve vagyok, igen.
3: Egy ízben?
1: Egy ízben.
3: Melyik egyetemre?
1: Hát...
3: Mindegy.
1: Mindegy.
2: Nem, mondd be hát, ha hallgatják a tanárok.
1: Nem mondom.
3: Nem, Sintérnek tanul a gyerek.
1: Na várjál, akkor elmondom, igen. Jó, na most akkor játsszuk ezt. Mondjuk azt, hogy tehát az ember a hazugságra visszatér. Azt mondom például, hogy én valamikor elhiszitek-e azt, hogy én valamikor mondjuk műszaki egyetemre akartam menni.
2: Hát ezt könnyű elhinni.
3: Mi lehinnénk el?
1: Ezt elhiszitek, ugye? Ha azt mondom, hogy én mondjuk építész vagy villamosmérnök karra akartam menni. Ez
2: meg, ugye?
1: Ez is azt mondom, hogy én valamikor jártam vegyi gépész karra.
3: Hogy erre jár, azért most mondom, hogy tényleg?
2: Mi a kénsov vegyele? Erre megkérdezzük.
1: Tehát csak egy állítás, azt mondom, hogy mondjuk én Miskolcon jártam a nehézipari műszaki egyetemnek a vegyi gépész karára.
2: Bennem ilyenkor már némi kételkedés.
1: Ugye?
3: Én azt gondolom, hogy néző, ezt nem is gondoltam volna róla.
1: Ugye? De most azt hiszem, hogy hazudok, vagy sem?
3: Hát, hogyha még hozzáteszed, hogy 8 évig, akkor azt mondom, hogy ez biztos nem igaz.
1: Miért a 8 év, az reális lenne, nem?
3: Hogy 8 évig jártál?
1: Hát, hogy a 4 éves vagy 5 éveset elvégeztem 8 év alatt, azt rám nézel, az hihető.
3: De nem tudom beleilleszteni az életrajzodba.
1: De azt mondom, hogy 5 évig jártam, azt elhiszed?
3: Nem.
1: És mennyit hiszel el?
3: Hát most, hogy így kérdezett, sem ennyi.
2: Hát egy felvételi próbálkozást azt.
1: Na, hát ez jól mutatja, hogy mennyire... Nem vagytok jók.
3: Ember.
1: Mennyire nem vagytok jók, igen. Azt írja például egy újság, ez abszolút mint ilyen tudományos érdekesség, hogy aki agyvérzés, vagy az agyállomány sérülése miatt elveszti a beszédképességét, könnyebben leleplezi a hazudót, mint a nem sérült emberek. Ugyanis, tehát adott esetben, hogyha most lenne ilyen a teremben, akkor lelepleztek volna engem, hogy hazudtam.
2: Hogy a kommunikatív készség javul ilyenkor?
1: Tehát én becsaptalak, ugyanis én nem jelentkeztem építészkarra, viszont jártam a Műszaki Egyetem vegyi gépészkarára Miskolcon.
2: Hát ez egy nagyon komplex hazugság, Gyuri. Jó reggelt kívánok!
4: Sziasztok, jó reggelt! Azt nem tudom, hogy könnyebben leleplezi a hazudozót, aki elveszi a beszédkészségét, de relatíve kevesebbet kell hazudni, az szinte biztos.
1: Igen.
4: Másrészt, ha már hazugság szituációnál tartunk, ugye gondolom mindannyian pályáztatok már állást, vettetek részt ilyen interjún, nem?
1: Igen.
4: Tehát ott azért senki nem mondja el, hogy vasárnap délutánonként kölyök macskákat eszik babbal, vagy nem tudom, hanem ott mindenki baromira szorgalmas és rátermet, és ha megkérdezik, milyen hibája van, akkor azt mondja, hogy hát vörkoholista vagyok, és ez osztatja a családot. Érted? Tehát ott egyszerűen nincs olyan ember, aki azt mondaná, hogy én azért jövök ide, hogy fölnyaljam azt a nettó

0: 860 ezeret havonta, és akkor különben be se akarok jönni, és így tovább. Ez egyébként olyan, mint Ausztrália. Az ausztrál őslakosok közül senki nem mondja azt, hogy rab volt az őse, hanem azt mondja, hogy börtönőr volt mindenki.
1: Az ausztrál őslakosoknak nem volt rab az őse.
0: Nem, így, bocsánat, tehát nem a maori őslakosokra gondolok, hanem az első bevándorló generációk.
2: Na most térjünk vissza az állásinterjúra.
0: Igen.
2: Te ilyenekkel részt vettél ezek szerint?
0: Hát számtalanul, igen.
2: És mi a javaslatod? Hogyan hazudjunk?
0: Hát tiszta szívvel és őszintén. Tehát föl kell, szerintem minden hazugságra igaz egyébként, ha te magad legalább egy részét elhiszed a szépítéseidnek, akkor könnyebb dolgod van, mert a hazudozással, és akkor menjünk picit ezoterikus irányba, és vegyük komolyan a dolgot.
2: Hazugságot.
0: Részedről legalábbis.
2: Igen.
0: Tehát a hazudozás az ugye azért rossz, mert rengeteg energiát emészt fel az ember életében feleslegesen. Tehát hazudsz, és akkor hazudni kell utána is, meg hazudni kell másnak is, hogy egyformát hazudjál, ezt ugye koordinálni kell, és ráadásul van egy elkiismereti terhe is a dolognak. Ezt nem saját tapasztalatból mondom, én soha nem hazudok természetesen, mint ahogy más se szokott, ha erről beszél, de úgy általában ez hozzátartozik egy ilyen energetikai vagy lélektani.
2: Na jó, de most nem olyan hazugságra gondoltam, tehát ugye te is mondtad, hogy a hazugság azt el is kell hívnunk. Tehát nem egy olyan típusúra gondoltam, hogy bemész az állásinterjúra, és megkérdezi az adó, tehát a munkaadó, hogy mi történt ezzel a másik állásinterjúra jövővel, akit vártunk, és akkor, tehát nyilván azt mondod, hogy hát nem tudom, magától kiesett az ablakon, mielőtt én bejöttem volna, tehát nem ilyen típusú hazugságra gondoltam, hanem mondjuk olyanra, hogy bemész, és azt kérdezi, hogy hát mondjon magáról valamit, és akkor ezt úgy tanítják, ugye, hogy nézze, hát én egy felkészült ember vagyok, én úgy érzem, hogy megfelek ennek a dolognak, és lassan rávezeted a munkaadót arra, hogy te vagy a legjobb. Tehát ezt úgy meg is fogalmazod, ugye?
0: El is kell hinned magadról. Tehát én azt gondolom, hogyha egy állást te nem akarsz megnyerni, és nem érzed, hogy felkészült vagy, és képes lennél betölteni, akkor ne is pályázz meg. Tehát legalábbis valami fajta hibás, ugyan hibás önkép alapján, de némi készséget magadról el kell hinned arra az állásra vonatkozóan, különben úgyse fogod megnyerni.
2: Tehát de most te tudod magadról, igen, hogy te egy lusta disznó vagy.
0: Igen.
3: Nem, várjál, ennél sokkal konkrét a dolgot, mert azt nyilván az, hogy valaki lusta disznó, hogy azt bevallja magáról, ahhoz azért még a nem állásinterjún is kell egy nagy lendület. De például az előző munkahelyről megkérdezik, hogy miért hagytad ott az előző munkahelyet, ahonnan egyébként kirúgtak, mert véletlenül tiltott helyen dohányoztál és felgyújtottad.
0: Igen.
3: Akkor te nem azt fogod mondani, hogy hát azért, mert felgyújtottam az irodámat.
0: Nem, hanem azt fogom mondani, hogy közös megegyezéssel távoztam, vagy ilyen erős füsttag volt az irodában.
3: Nem bírtam a dohányfüstöt.
0: Mert különben is engedtek meg a tűzvédelmi dolgok kitalálásával, és ahhoz én nem értek, mert az ember ugye olyat ne vállaljon el, amiben nem elég felkészült és szakértő. Persze azért azt józanásként el lehet mondani, hogy egy év vegyipari gépész végzettséggel az ember ne legyen szívsebész, tehát ne pályázzon meg ilyen állást, mert ha megnyeri se lesz jobb a helyzet.
1: Szóval a Gyuri csoporttársa voltál.
0: Én is lehetnék most rádióműsor.
3: De te inkább műtesz.
0: Én inkább operálok szívsebészként.
2: Vegyűzőben. Oké.
3: Ciao.
2: Na, de az micsoda hazugság, amikor bemész valahova, és elhiteted a másikkal, hogy te nem az vagy, aki.
3: Ezek már a minősített...
2: Ez már egy gonosz hazugság.
3: Ezek klasszak, igen.
2: Tehát ott van az a jó hiszemű munkaadó, aki szeretne nekem fizetni havi 1 milliót. És azt hiszi, hogy én valamilyen hasznot hozok a vállalatnak. És én tudom,
3: hogy nem.
2: Hogy nem.
3: Épp ellenkezőleg. Az első adandó alkalommal felgyújtom.
2: Kártékony vagyok.
3: Igen.
2: Ebéd után elálmosodom.
3: Nyitva hagyom a vízcsapot.
2: Igen. Alapvetően utálom embertársaimat. Idegesítenek.
3: Nem mosakszom.
2: Igen.
1: Túrom az orrom.
2: Túrom, stb. Nyelven nem beszélek.
3: Mérhetetlen vagyok.
2: Igen. Nyelven egyébként nem beszélek, csak beírtam. A számítógéphez annyira hülye vagyok, hogy az rettenetes. Tehát ha nem indul el rögtön, akkor pánikba esem. Mi jót mondjak még magamról? Na most ugye ez egy feszültség, nem? Tehát akkor bemész, elhiteted magad, és akkor mi van? Onnantól kezdve folyamatosan a hazugságot próbálod leplezni. munkatársaid előtt, akik meg vannak győződve arról, hogy te egy sok nyelven beszélő, nagyon felkészült, nagyon dinamikus, munkádért rajongó ember vagy.
3: Hát esetleg megpróbálhatod azt a hazugságot úgy leplezni, hogy megpróbálsz ilyen lenni.
2: De hogyan?
3: Hát, hogy megváltozol. Megmásítod az életedet.
2: Elkezd érdekelni engem a munka.
3: Hát, vagy legalább elkezdesz mosakodni.
2: Ja, úgy kis lépésekkel.
3: Igen. Beiratkozol egy számítógépes tanfolyamra, vagy veszel egy könyvet, amiből megtanulod. Tehát hogy megpróbálsz úgy élni, hogy méltó legyél a hazugságaidhoz.
2: Aha. És amikor ez sikerül elérnem, akkor viszont elfogy a hazugság.
3: Akkor már nem is hazudtál.
2: Mert hiszen akkor olyanná váltam, ami...
3: Amit ilyennek hazudtad magad.
2: De jó, hogy ezt én mondtátok.
3: Még mit ír a tanulmányod?
2: De jó, csak hogy ugye ezek, hát a tanulmányom, mindegyik tanulmány azt írja egyébként, hogy a hazugság, ugye azt írja végkonklúzióként az egyik, mert ezt több ilyen dolgot olvastam, hogy azt kérdezik meg az egyik hazugság kutatótól, hogy milyen volna a világ, ha mindenki igazat mondana. És akkor azt mondja, hogy véleményem szerint sokkal szintelenebb és unalmasabb lenne. De egyébként ez egy jó frappáns megállapítás, de tekintve, hogy a hazugság az egy alapvető lényeg a létezésünknek, tehát éppen ezért ez egy abszurd kérdés, hogy milyen lenne, ha nem. Mert én arra gondolok, hogy valahol az emberi civilizáció is egy hazugság. Ilyen értelemben, hiszen az ős ösztöneinket, tehát mondjuk amikor két idősebb kollégánk találkozott, régebben, mondjuk 1 millió Baltával. Évvel ezelőtt, hát akkor még talán még az se volt, és mondjuk láttak egy helyes kis őzikét, vagy nem tudom, akkor mik voltak 1 millió évvel ezelőtt, ős őzikét, és mondjuk ez a kollégánk nagyon éhes volt. Tehát ha mondjuk te, ha mi összefutottunk volna 1 millió évvel ezelőtt, és ott lettne az őzike, és te is már eléggé kéhezett vagy én is, akkor én, hát amelyünk erősebb az, nyilván azt kapta volna meg az őzikét, és lehet, hogy a másik nem érte volna túl ezt a vitát.
0: Nem lehet, hogy egy tanulmány hazudik?
2: Hát, lehet. Mert?
0: Na, hát akkor meg...
2: Mert te mit gondolsz erről?
0: Nálunk az egész tanulmányról?
3: Most előtt fogod állítani a Minden spártai hazudik című... Mi is ez?
0: Igen, tehát ez az alapvető szkepticizmuson múlik szerintem. Tehát az, hogy... Ha mindenekéteket, akkor egyszerűen nem létezik a maga az imaság sem.
2: Te most egy barlangban ülsz?
0: Nem, egy előtérben.
2: Aha.
0: Úgyhogy én nem lehet, hogy mindjárt meg is szűnök.
2: Tehát a bíróság előtt ülsz.
0: Sőt, a cellából ez az utolsó telefonálási jogom. Ne arra, nem, csak azt akartam egészben kihozni, hogy szerintem ez a tanulmány kicsit túloz.
2: Túloz.
0: Jó. Igazából csak ennyi lett volna.
2: Jó.
0: Sziasztok.
1: Köszönöm. Hát akkor kösz, hogy bennünket
2: ugye ma ez ugye ugyanez a szituáció adott esetben úgy jelentkezik, hogy találkozunk valamelyik nagy bevásárlóközpontban. Toljuk a kocsikat. Hello.
4: Sziasztok, Zoli vagyok megint.
1: Picit halkíts a rádiódon, légy szíves.
4: Már le is halkítottam. Következőt az eszembe, hogyha azt akarnám megvalósítani, hogy egyáltalán ne hazudjak, az szerintem lehetetlen. Megmondom miért. Mert a kommunikáció úgy működik, ugye, hogy nekem egy gondolat van a fejemben, azt átalakítom szavakká, elküldöm a másik embernek, ő fogadja, visszakódolja gondolatokká. Na most ahhoz, hogy 100%-ig biztos legyek benne, hogy nem hazudok, ehhez át kéne látnom azt a mechanizmust, ami az ő fejébe a hallott szavakat visszakódolja gondolatokká, ha nem fogalmaztam bonyolultan. Tehát tudnom kéne, hogy ő hogy értelmezi azt, amit én mondok. Ez pedig minden embernél más.
3: Igen.
4: Nyilván ez nagyon egyszerű dolgokra nem vetíthető le, de kicsit bonyolultabb dolgokat mondok, akkor már igen.
2: Na jó, de te komoly erőfeszítést teszel arra, hogy ő azt értse, amit te mondasz.
4: Hát igen, de...
2: Hát te mindent megtettél.
4: Akkor is van behiba százalék.
2: Na jó, de hogyha te elmondod a másik embernek, hogy te vagy a legjobb és a legokosabb, és ő elhiszi, akkor sikeres volt.
4: Hát végül is igen.
2: Hát akkor jól sikerült a dolog.
4: Így van. Na hát, csak ez itt a tetemben, közöbében.
2: Na, hello. Szóval, hogyha összetalálkozunk a szupermarketben, és összetoljuk a kosarainkat, és nálam...
3: Nem fogod tudni elmondani ezt a történetet.
2: És nálam van mondjuk az a gyönyörű szép bélszín darab, amit kinéztem magamnak, igen.
5: Szevasztok.
2: Hello.
5: Mit mondanátok olyankor, amikor korai magömlés, szívesség elvesztés a férfinál? Oda matatok az ember a Vénusz gombra. De velem előfordult.
3: Akkor mondd meg, hogy mit mondtál te.
5: Én? Hát te vagy a legjobb, legédesebb. Annyira kívántalak már.
3: De mi is ez hazugság volt?
5: Hát nem volt hazugság, hát szüzességemet vesztettem, mert letevattam.
3: Hát...
1: De végül is kanosszát jársz, és most a hallgatóság nyilvánossága előtt ezt elmondod, úgyhogy ez szerintem ez...
5: Hát ez nem baj. Hát, hogy elmondom. Hallgassanak a szűztél, hogy hogy kell hagyni. Uh-huh. Nem akarnak szégyenben maradni a csajok előtt.
3: Uh-huh. Hát köszönjük, hogy megosztottad velünk ezt az inti élményedet, de nem tudom,
5: hogy
3: mit mondani.
5: Visszavonultok, mi?
2: Nem tudunk most erre, én azt nem tudom.
3: Kényes témák.
2: Hát nem ez tudom. Lehet hát az. Ilyenkor nyilván ez egy könnyű fordulattal azt lehet, hogy drágám, nem olvasunk egy verses kötetet? Nem tudom, hát...
5: Na jó, sziasztok!
2: Hello! Szóval toljuk a kosarat, és mondjuk elveszem az orrod elől, te is kinézted már azt a hatalmas nagy darab, bélszín darabot, vagy marhahúst, vagy tök mindegy. Összeütközik a kosarunk, és akkor tulajdonképpen gyilkos düh támad valamelyikünkben, hogy elvetted a húst, de azért azt mondjuk, hogy ó, ugyan már nem tesz semmit, vagy stb., hiszen mi civilizált lények vagyunk. Ugye a civilizáció az arra való, hogy az ős ösztöneinket, meg a bennünk levő indulatokat szociális környezetbe helyezzük el, és tehát leszedáljuk magunkat.
3: Igen.
2: Tehát ilyen értelemben nem úgy viselkedünk pontosan, ami, mint ahogy belénk van programozva, hanem megpróbálunk uralkodni ezen a programon.
3: Így van. És ehhez kell a hazugság.
2: És akkor ehhez kell a hazugság. Meg különben megölnénk egymást.
3: Igen. De van, amikor megöljük egymást, és azért kell a hazugság, hogy elkerüljük utána a felelősségre vonást.
2: Mert azt mondjuk, hogy nem is én voltam, vagy nem is úgy volt.
3: Így van.
1: Jó, hát a hazugság legfőbb lényege az ez, nem? Hogy mentsük az irhánkat.
2: Hát igen, de amikor azt például, hogy magyarázod meg, hogy csöng a telefon otthon, telefonál valaki, akivel nagyon nem szeretnél beszélni. És mondjuk van kisgyereked, és azt látja a kisgyerek, hogy valamelyik felnőtt a családban azt mondja, hogy nem vagyok itthon. Mondd azt, hogy nem vagyok itthon. És akkor utána megkérdezi a gyerek, hogy papa, itthon vagy? És akkor mondom, igen. Tehát az előbb azt mondtad, hogy nem vagy itthon. És akkor ez mit jelent, hogy mentsd az irhádat?
1: Hát nem a gyereknek hazudtál. Ő csak megkérted, hogy legyen helyetted a...
2: Hogy tehát nem mindig egyet. Az írhámat mentem. Hát nem mindig az írhámat mentem hazugsággal.
3: Hát de most az, dehogy nem az írhádat mentetted. Hát a most... gyereknek nem hazudtál. A gyereket rosszabb, a gyereket rávetted arra, hogy hazudjon helyetted.
2: Igen, igen. Na de
3: hiszen nem mondhatod azt, hogy nem vagyok itt.
1: Mondjuk ő nem az ő saját írháját mentette, hanem a tiédet.
2: Igen. Tehát akkor az, és akkor lehetett volna azt mondom neki, hogy nem vagyok itthon. Papa, itthon vagy? Mondom, nem vagyok itthon.
3: Hát ezen gondolkozott volna egy kicsit.
1: Akkor tánc.

0: Hát én voltam egy olyan helyen, ahol egy nagyon nagy hazudozót láttam. Hágában voltam egy napot. A bíróságon.
1: A bizonyos.
0: A bizonyos bíróságon.
1: Hogy lehet oda bejutni?
0: Tök könnyen. Kell hamisítanod magadnak egy sajtóbelépőt.
1: Azt ilyen is
0: van egy macedón művész például, nekem ugye nem kellett hamisítani, mert van. De ez egy olyan, de az úgy néz ki, mint hogyha hamisítva lenne. Mert
1: szövegszerkesztővel van csinálva?
0: Hát nem szövegszerkesztővel, hanem Quark programmal.
1: Tehát kiadványszerkesztővel.
0: Kiadványszerkesztővel van csinálva. Van egyébként egy, azt hiszem, hogy macedón művész talán valahol Skopjéban, vagy nem tudom hol, aki sajtó presszkárdok, tehát művészi tevékenységként presszkárdokat állít elő fiktív, tehát létező embereknek, de fiktív
1: cégekre,
0: újságok nevében. Uh-huh. És gyönyörűek egyébként, láttam egy párat belőle, abszolút hihetőek, le vannak ilyen szépen így fóliázva, vagy mit csinálva, és minden további nélkül a nagy nyugati múzeumokba bele lehet állítólag jutni ezekkel a hamisított sajtók. Az a lényeg, hogy legyen benne rafinált sorszám, szóval van egy pár szabály, amit be kell tartani, de egyrészt művészileg is szépek, talán épp ez...
1: Meg holografikusan,
0: azért igazak, mert
1: fotód is rajta van.
0: Azért igazak, mert szépek ezek a presszkárdok. Na most nekem is volt egy ilyen...
1: És kinek a nevébe voltál?
0: Hát a Narancs.
1: Ja, szóval nem a
0: egy teljesen létező orgánum nevében voltam kinértelemszerűen. Viszont ami... De, pedig teljesen igazad mondtam avval, hogy én ennek az újságnak dolgozom, és mégis nagyon sokáig forgatták azt a papírt, mert nem volt, szerintem a sorszám az egy kicsit egyszerű volt rajta, és nem volt ráírva, hogy meddig érvényes. Tehát ez majd egy olyat kell csinálni, hogy igaznak tűnjön az, ami egyébként igaz.
1: És nem kéne ezt lefordítani? Bocs, csak hogy most a nemzetközi PR-otokat segítsen. Nem kéne lefordítani angolra?
0: Hogy a journalist, az le volt?
1: Nem úgy, hát hogy orange.
0: Hát nem szokás újságot lefordítani. Hát ritkán a Times-ról sem úgy beszélsz, hogy idők, nem?
1: Hát jó, de még kisebbség vagyunk.
0: És a Deutsche Zeitungról úgy, hogy délnémet újság.
1: Uh-huh. Na jó, de hát mi kisebbség vagyunk, tehát nyelvi, meg kulturális kisebbség, és hát jó.
0: De mi demokratikusan ugyanazok a jogaink vannak az Európai az Unióban, az. Mint a na jó, régen de, óta ott tartózkodó.
2: Az autójelzésünk nekünk mégis az angolból van, és mondjuk a spanyoloknak meg a saját nyelvükből.
0: De az újságok nevét akkor se fordítod le.
2: Jó.
1: Jó, meg vagyok győzve.
0: Na, de mindegy, de egyébként a látogatók is bemehetnek, tehát...
1: Teljesen nyitott? Kell,
0: igen. Halló!
3: Sziasztok!
0: Sziasztok!
3: Azt akarom mondani, hogy tegnap aludtam pont nálatok a műsorban, hogy most már az európai közösségben nem kisebbségeket neveznek, hanem kis közösségeket. Közösségeket.
1: Igen.
3: Tehát, hogy most már nem kisebbségek vagyunk, és nem kisebbségek léteznek, hanem közösségek, mert ezzel sem akarják megsérteni a kisebbség-többség, mert hogy az Európai Unió
1: a... Kisebbségek összege,
3: hát nem
1: összegződése.
3: Igen, de a kis csoportoknak, tehát nem így hívják őket.
1: Igen, ez rossz igazad van, igen.
3: Úgyhogy erre fogjunk rá, gondolom én.
1: Kis közösség vagyunk, így jó?
3: Talán nem hazudok. Közösség. Sziasztok!
1: Hát az, hogy közösség vagyunk, azt nem tudom, abban hazudtál, de a kicsi, azt elfogadjuk.
0: Hol tartottunk?
1: Tehát, hogy bárki bemehet.
0: De miért te mondtad azt, hogy kisebbség? Valaki mondta, mindegy.
1: Hát, hogy kisebbségi kultúra.
0: Ja, vagy elnézést. Fúj.
1: Most megpofosztam magam, ugye?
0: Tehát bárki bemehet. Ez egy ilyen nagy ovális terem, amiben ez a tárgyalás zajlik. Már másfél éve, vagy valahogy így. Aminek az egyik fele ilyen üvegfallal van, gondolom, ami golyóálló is elválasztva a másiktól, az egyik felén zajlik maga a tárgyalás, és a másik felén meg, mit tudom én, vannak a nézők. Tehát olyan, mint egy ilyen akváriumban néznéd a cápát. És akkor, ahogy bemész, veled szemben ül a Richard May bíró, meg egy másik bíró, akit Robinsonnak hívnak, és fekete.
1: Pont jobb kész
0: felé.
1: Robinson,
0: most gondolj bele. A jobb kész felé ül a vád képviselője, bal kész felé a terem végében ül a Slobo, illetőleg a három darab terem van. Tehát abban a teremben a Slobo, Dan Milosevic, és én meg nyilván oda jöttem, hogy minél közelebb lehessek a sztárhoz. És középen meg a tanúk, meg az írnokok vannak. És ugye ő nem védi magát, pocsabban saját magát védi, tehát ő nem kért ügyvédeket, hanem azt gondolja, hogy ő el tudja látni a saját maga védelmét, és pont egy olyan tárgyalási napon voltam ott, egy délelőtt, amikor egy, a volt jugoszláv elnököt egy bizonyos Zoran Lilić nevű pofát vetette ő keresztkérdéseknek alá. Az a Lilić a vádtanújaként jelent meg a bíróságon. 1993-tól 97-ig volt a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság, a Szocialista Köztársaság elnöke, és utána lett a Milosevic Jugoszlávia elnöke. És az a vádnak az volt a célja avval, hogy a Lilićet beidézte, hogy bebizonyítsa azt, hogy formálisan ugyan nem a Slobodan Milosevic volt a Jugoszlávia, vagy Szerbia, vagy a maradék Jugoszlávia első embere ebben az időszakban, hanem ő, de mégis a legfontosabb döntések azokat nem ez a Lilić hozta meg, vagy a más demokratikus testületek, hanem a Slobodan Milosevic. Uh-huh. Ez egy nagyon, ezt nagyon nehéz bebizonyítani, holott ez nagyon tehát ha ezt nem sikerül bebizonyítani, akkor bajosan lehetne azt hiszem elítélni. Tehát, hogy ő adott parancsot különféle disznóságokra, vagy a parancs végső forrása ő volt különféle disznóságokra Boszniában, meg Koszovóban. De ezt nagyon nehéz dokumentálni, hiszen sőt az ellenkezőjét valószínűleg könnyebb dokumentálni, hiszen ő sehol nem hagyott ott az írásos nyomát ezeken a disznóságokon. És egy tehát, hogy egy monumentális, gigantikus, monstruózus hazugságot, ami a Slobodan Milosevic védekezése, azt hogyan sikerül arról, hogyan sikerül bebizonyítani, hogy mégsem az ezt eredett kísérletet a bíróság, de mondom, én már akkor látom, amikor ő kérdezte ki a Lilićet, mert ilyenkor a vád elénekelteti a tanúval, a saját tanújával azt, amit el akar, és utána keresztkérdéseknek vetheti alá a vádlott is. És nagyon érdekes szituáció volt szerintem, mert a két pasi közti pszichológiai, hogy úgy mondjam, viszonyból, tehát az derült ki, tehát úgy játszott vele a Slobodan a Zoránnal, mint macska az egérrel. Tehát teljesen nyilvánvaló volt, hogy a csávó még mindig fél tőle, hogy hosszú éveken keresztül kapcarondja volt, és hogy ez a viszony többé-kevésbé megmaradt közöttük mind a mai napig. Miközben a csávó elvben, már ez a Zorán elvben ugye ellene vallott. Tehát volt egy teljesen nyilvánvalóan érzékelhető légköre ennek a az ülésnek, amit szerintem, tehát úgy, ahogy ott, meg aztán ott beszélgettem újságírókkal, nekik is ugyanez volt a benyomásuk, és mégis az ellenkezőjét sikerült papírokkal bizonyítani. Tudnilik azt, hogy a Slobodan Miloseviczeknek semmihez semmi köze nem volt ebben az időszakban, legalábbis abból a, tehát többször sarokba szorította ezt a Lilićet, és bebizonyította, hogy az, amit ő állít, meg amihez beadott írásos bizonyítékokat is, azok nem úgy voltak, nem igazak az írásos bizonyítékokból, nem az derül ki, amit a vád állít, hanem épp ellenkezőleg az, amit ő. Úgyhogy egy macerás ügy lesz. Miközben mondom, láttad azt, hogy valójában, tehát ott abban, nem tudom, 6 órában, amíg tartott ez, vagy 5 órában, amíg tartott szünetekkel ez a tárgyalás, teljesen nyilvánvaló volt az, tehát láttad azt, hogy valójában hogyan működhetett ez a dolog.
2: Ők nyilván a saját nyelvükön beszéltek egymásról, de...
0: Igen.
2: És akkor ezt fordítják a...
0: Persze.
1: Aha. De akkor ezt szaggatottan beszélnek?
0: Hát lassan beszélnek, de már olyan rutinja van mindegyiknek abban, hogy bevárja a tolmácsot.
2: És te hallottad az ő hangjukat is?
0: Nem volt kihangosítás, hanem ilyen fejhallgatót raktál a fejedre, és akkor ott meg tudtad választani azt, hogy a melyik csatornán... Tehát volt egy csatorna, ahol mindenki a saját nyelvén beszélt, a bíró angolul, ezek meg szerbül.
1: Na most nyilván az nehéz helyzetben van egyébként a másik, hiszen ő is a bűnös korszaknak a része.
0: És erre többször célzást is tett a Milosevic, tehát nyíltan fenyegette. Hát... Bár ő igazából már nem fenyegetheti, tehát az mondjuk elég nehéz elképzelni, hogy ő feljelenti a Hágai Bíróságon ezt a Lilić nevű pofát, de azt mondta, hogy többször mondta, hogy maga mindenről tudott, és szóval az egész tehát nem ugyanabban a történetben, pocsában mindig nem tudja szerintem, vagy nem jutott el a tudatáig, hogy milyen történetben van a Milosevic, tehát még mindig úgy viselkedik, mint hogyha ő lenne a vád. Uh-huh. És még pedig az a vád, amik az egész bíróságot vádolja, és az egész ENSZ-et, és az egész NATO-t. És időnként aztán a bíró többször helyre is utasította, akkor mindig meg van döbbenve egyébként.
1: Tehát nem stratégia?
0: Stratégia, de rossz stratégia, hiszen ennek jogi konzekvenciái, nincs jogi relevanciája, mert pedig ez egy bírósági tárgyalás, ahol neki jogi érvekkel kellene védekezni. Úgy viselkedett, minthogyha végig úgy viselkedik, és egy pillanat alatt elhiszi magáról mindig, hogy még mindig ő a főnök. Tehát egy valami olyan narcizmus van benne, meg az egónak egy olyan kóros túltengése, ami teljesen megátolja abban, hogy elhelyezze magát abban a kontextusban, abban a reális kontextusban, amiben ő pillanatilag létezik.
1: Ami segítette őt eleve opozícióban.
0: Igen, tehát így működött a
1: család. Igen,
0: így működött az egész, és amikor a bíró helyre utasítja, hogy ne politikai deklarációkat tegyen, akkor mindig ránéz, és látszik rajta, hogy legszívesebben azonnal felkoncolná. És akkor megérti, úgy tűnik egy pillanatra, mint hogyha megértené, hogy hol van, tehát engedelmeskedik, tehát nem az van, hogy még utána is elkezd hőbörögni, meg üvöltözni, meg kivonul, meg nem tudom micsoda. Tehát bizonyos értelemben elfogadta a szabályokat, meg védekezik, tehát valóban felkészül a tárgyalási napokra, tanulmányozza.
1: Mindjárt befejezi a Bandi, bocsánat.
0: Már be is fejeztem, te jössz.
3: Direkt várok.
0: De nem mondjad, most már úgyis elfejtettem.
3: Bandi, tudod mi jutott nekem eszembe? A Milosevic mire játszik? Hát egy nemzeti hős otthon, hogy ezeket a vádtanúit kikészíthetik, kinyírhatják a csetnikek majd otthon. Tehát lélektanilag. Erre is játszik.
0: Nyilvánvalóan, szia, persze van benne, ez kétségtelen, hogy van benne egy ilyen, hogy mindig azt gondolja, tehát teljesen egynek gondolja magát, őt azért van ott, ahol van, és ezt el is mondta, és olyan nagy vehemenciával mondta el, hogy nem gondolom azt, hogy ezt színészkedte, hogy az ő tárgyalása az egyenes folytatása és következménye és lényegében ugyanaz, mint amikor megbombázták Jugoszláviát, hát mert itt az egész szerb nemzetet meggyalázása és kínpadra vonása és ő egy szimbólum, és hogy itt azért van szó. És nyilvánvalóan ezen túl vannak politikai, konkrét belpolitikai céljai, de hogy mi a fene lehet az annak, elég kevés valószínűsége van, hogy ő, még hogyha fel is tételezzük azt, amit egyébként nagyon nehéz, hogy valamilyen felmentőítélet vagy egy enyhe ítélet születik ebben a perben, hiszen már egy csomó olyan bizonyítékot azért fel tudott sorakoztatni a védelem, ami alapján szerintem el lehet ítélni. Vagy a vád, bocsánat, igen. Ami alapján, tehát annak nagyon kevés az, hogy de még tegyük fel, mondom, egy enyhe ítéletet visszakerül, visszamegy Jugoszláviába valamilyen módon, hogy ott ő valaha politikai szerephez jusson, azt nagyon nehéz elképzelni, és inkább nem 63-4 éves lehet.
2: Annak van esélye, hogy ő kijön, és valóban visszamegy, és élhet egy teljesen hétköznapi...
0: Kevés.
1: Hát, annak azért elég.
0: Kevés.
1: Én nem értek ehhez, de azért úgy tűnik, hogy ő elég...
0: Kevés.
1: Hát egy nem szalonképes.
0: Nem, sokan vallottak már ellene.
1: Igen. Tehát, na most ugye az a probléma...
0: Írásos bizonyítékokat nagyon nehezen tud előállítani a vád.
1: Na de várjál, ez a diktatúrának, vagy ennek az egyszemély hatalomnak a lényegeleme. Hogy nagyon kevés olyan dokumentum maradt fönn, hiszen a rendszer nem azon a klasszikus információáramlási, meg egyéb parancsutasítási úton megy. Tehát ergo nagyon kevés az írásos dokumentum.
0: Igen, de egy állam, még egy diktatúra vagy, ez nem volt, nem mondanám azt azért egyértelműen azt, hogy Jugoszlávia diktatúra volt, ebben felmentenek
1: egy csomóra mindenkit,
0: aki nem szolgál rá,
1: nem diktatúra, de mondjuk egy diktatúra, nagyon erős központi hatalom.
0: Igen. Tehát egy ilyen állam működése során nagyon sok dokumentum keletkezik egy ilyen állam megfigyelése során, tehát lehallgatott szatellitról, lehallgatott ilyen beszélgetések, olyan beszélgetések. A probléma nem ez, vagy nem csak ez, per pillanat még nem ez a probléma, hogy nincs elég dokumentum, hogy nem az a hogy nem ezért nincs elég dokumentum a írásos bizonyíték a vád tarsójában, hanem az, hogy nagyon nehezen jutnak hozzá ehhez még mindig. Tehát nehezen tudják meghatározni azt, hogy mire van szükségük, hisz egy olyan, nem ismerhetik minden szegletében ezt a mechanizmust, pont ennek a megismerése a cél. De amit ismernek belőle, és amit ők kérnek dokumentumokat a mostani jugoszláv vezetéstől, azt is nagyon nehezen, meg az előzőtől nagyon nehezen akarják odaadni. Ennek van egy nagyon konkrét oka, az, hogy nem ez az egyetlen per Hágában, hanem van egy, folyik egy másik per is, ez nem a büntetőbíróságon, hanem a nemzetközi bíróságon, amikor a Bosznia-Hercegovina felnyomta Jugoszláviát agresszió miatt, és hogy ez mennyi kárt okozott neki, ami egyébként faktum. És akkor, hogyha Jugoszlávia elveszíti ezt a pert, és akkor több milliárdos, vagy inkább több 10 milliárd dolláros kártérítésre
1: amiben nyilván belehalnak.
0: Amiben valószínűleg belehalna ezekbe a háborús jóvátételekbe. És emiatt a mostani demokratikus jugoszláv vezetés természetesen védi Jugoszláviát, függetlenül attól, hogy ők a háborúról, jó, vagy az előző kormány háborús szerepéről mit gondolnak, de hát nem akarnak fizetni, hisz tönkre menne az ország. És éppen ezért nagyon vonakodva adnak át olyan dokumentumokat, amiket utána a másik perben, a Milosevic perben nagyon vonakodva adnak át dokumentumokat, hiszen azokat a dokumentumokat adott esetben ellenük, illetve az ő országuk ellen lehetne felhasználni a másik perben. Tehát ezért van akarva akaratlanul a mostani jugoszláv vezetés bizonyos értelemben a Milosevic kezére játszik, holott természetesen nagyon szeretnék a mostani kormány, a szerb kormány, hogy elítéljék.
1: Jó, nyilván én nem ismerem a részleteket, de nyilván a Milosevic arra játszik, hogy összecsúsztassa a saját szerepét a szerb államisággal, meg a...
0: Egyfelől erre játszik, igen, de nagyon ellentmondásos dolgokat állít magáról. Ugyanakkor pedig azt mondja, hogy erről ő nem tehet, tehát, hogy ezt nem ő csinálta. Tehát, hogy jó volt, amit csinált, de azt nem ő csinálta. Meg hogy az jogos volt. A legjobb példa erre, az pont sok ilyen van, de mondjuk tehát ezt a kettőséget, ezt aznap is lehetett látni, amikor ott voltam, mert azt próbálta a vád bebizonyítani, ezen a Lilicsen keresztül, hogy 97-ben, vagy nem tudom pontosan, de azt hiszem 97-ben ő volt az, aki katonaságot vezényelt Koszovóba. És ő két dolgot próbált bebizonyítani. Az egyik az, hogy jogos volt katonaságot Koszovóba vezényelni, mert már az a kikető albán terroristának nevezett, azok olyan intenzitással küzdöttek a rezsim ellen, hogy azt rendőri eszközökkel nem lehetett megfékezni, és hogy egész falvak voltak már akkor a felkelők kezén, és hogy azok gyilkolták, csapdába csalták és gyilkolták a szerb rendőröket. Ebben egyébként hát, van még igazság.
1: Nyilván nem teljesen
0: alaptalan ez az állítás. És azt próbálta egyfelől, amellett érvelt egyfelől, hogy egy ilyen szituációban normális és jobb logikus dolog volt odaküldeni a katonai egységeket a rendőrség megerősítésére, amelyik sem fegyverzetben, sem emberanyagban nem tudta felvenni ezt a küzdelmet, és ugyanevel a lendettel próbálta, hogy nem ő küldte őket oda. Úgyhogy
1: jó,
0: ami jogi szempontból nyilván azt, nem tudom, nyilván az lenne a célszerűbb, vagy a saját szempontjából a célvezető, azt megpróbálna magát elhatárolni ettől a dologtól. Ugyanakkor meg pont emiatt a szerep miatt, amit magára kiosztott, ezt nem teheti meg teljes mértékben.
1: Na jó, de ez egy marha nehéz kérdés, mert ugye a vádnak meg tudatosan kellene próbát tennie arra, ami hát eléggé férfias vállalkozásnak tűnik, hogy leválasztani a különböző témaköröket, tehát leválasztani az állami felelősséget, az egyéni felelősséget, az állam viselkedését, mert vannak az államnak bizonyos értelemben saját viselkedési területei, vagy hogy mondjam, van egy állami szuverenitás, ahol, hát ez mindig egy nagyon gázos kérdés, hogy meddig terjed az állam szuverenitása, meg nem. Az egy más kérdés, hogy a Milónak egyébként azon belül meddig terjed a Nem? Tehát ezek ne, nagyon könnyen összecsúsztatható fogalmak.
0: De nem, a tényállás maga, amit rá akarnak húzni, ugye? Népírtás, meg a genzikomenciónak.
1: Az a legnehezebb.
0: A népírtás azt azért, tehát több okból a népírtást az valóban a legnehezebb, mert azt is be kell bizonyítania, hogy azt, amit csinált, tehát az, hogy most fejből nem fogom tudni tehát a tényállás többi részét idézni a Genfi konvenció szerint, tehát az, hogy egy vallási, vagy etnikai, vagy politikai alapon összetartozó csoportot teljesen, vagy egész, teljesen vagy részben így megsemmisítésére törekedett, azt hiszem ez a népírtás definíciója avval, hogy azt is bizonyítania kell, hogyha a vádnak, hogyha a népírtás tényállását akarja bizonyítani, hogy ezt szánt szándékkal tette. Tehát, hogy ez nem csak úgy alakultak az események, hogy ez jött ki belőle, hanem az
1: tehát
0: első pillanattól kezdve
1: őt, ezt hogy ez egy ellenséges felfegyverzett
0: felkelés, vagy
1: hanem hogy ezek civilek.
0: Igen.
1: Mert egyébként, hogyha felfegyverzett hadsereg lett akkor, volna, akkor az háborús cselekmény.
0: Akkor az háborús cselekmény, és arra, amire persze lehet még érvényes a Genfi konvenció, de akkor annak más elbírása. De az a lényeg, hogy ahhoz, hogy a népírtás vágya megálljon, ami a legsúlyosabb bűncselekmény, amit eddig az egész hágai történetben csak egyszer sikerült az ítéletig elvinni, ennek a szrebrenicai tábornoknak, Krstić nevű tábornok az ügyében, ahhoz bizonyítania kell a várnak azt is, hogy a Milosevic ezt akarta.
1: Na de ehhez viszont szükség van arra, hogy a Milosevic legközelebbi munkatársai valljanak a Milosevic ellen.
0: Vagy bármilyen más bizonyítékot. Tehát a
1: jó, de mondjuk a legközelebbi munkatársai azért elég sokat tudhattak erről.
0: A legközelebbi munkatársai az elég sokat tudhattak erről, és ugye most került ki két ilyen volt titkos szolgálati vezető, egy Stanisic meg egy Szimátocs nevű ember Hágába, de már eddig is apránként, ugye nagyon régen folynak már ezek a tanúkihallgatások, meg a bizonyítékok előterjesztése, meg tehát egy csomó apróság összejött.
1: De most én vagyok a Milónak az egyik legközelebbi munkatársa. Akkor arra gondolok, hogy ha én a Miló ellen vallok, akkor tehát, hogy nagyon, nekem úgy kell pallanom a Miró ellen, hogy ugyanakkor én ne legyek bűnös, holott én bűnös vagyok, vagy egy bűnös
0: de
1: rendszernek.
0: Ebből, hogy ebben a konkrét percben lesz ebből konfliktus, vagy nem, azt még nem tudjuk, hiszen még nem kezdődött meg ezeknek az embereknek, ennek a két faszinak a kihallgatása. Van egy pár ember, akik mondjuk nem a Milosevic közvetlen munkatársai voltak. Például ez a Babic, egy Babic nevű fasz, aki a horvátországi szerb felkelés, vagy lázadás, vagy elszakadási törekvés egyik vezetője volt, aki énekelt a Milosevicről. Csak az, és mondott ezt az, de nagyon kevés. Azt hiszem, hogy az ő vallomásában, mivel ő elég távol, vagy túlságosan távol állt a Milosevicstől, elég kevés használható. Tehát nem tudom, hogy kérdés persze, hogy mit vesz figyelembe majd a két bíró, a három bíró. De egy másik esetben, ez egyébként úgy...
4: A Tilos Rádió hírei következnek.
0: De az utolsó...
5: Márciusban végzett közvéleménykutatást az Amerika szerte gombamód szaporodó AI adatközpontokról a Gallup. A válaszadók 71%-a, ebből 48 határozottan, ellenzi, hogy lakóhelye közelében adatközpont épüljön, míg az atomerőművek elutasítottsága jelenleg 53%-os. Az ellenzők ötöde a túlzott hűtővíz, illetve villamos energiafogyasztás, 15%-uk a megugró költségek magas közüzemi számlák miatt fejezte ki aggodalmát. Lakatási és az ingatlanok értékvesztésére vonatkozó félelmüket, vagy a környezetszennyezés irántiakat is többek osztották meg. Csupán 3%-uk véli úgy, az adatközpont burjánzás elfogadható ár azért, hogy az Egyesült Államok világelső legyen a szektorban, írta meg a HVG. 2004. januárja óta jelenik meg a népszerű Calendario Romano. Tucatnyi fiatal pap, vagy nem is, jobbára évről évre ismétlődő fényképével. Különösen a naptár címlapjának talányos mosolyú portréja köszön vissza gyakran. Egy zavarban lévő 17 éves kölyök arca, mondta az Associated Pressnek Giovanni Galizia. A haverok hangosan röhögtek mitálokott papi cuccban. A most 39 éves légikísérőről és a többi szexi kispapról a napokban írta meg a La Repubblica, nem valódi lelkipásztorok. Galícia 23 éve ismerte meg Piero Pazzi fotóst. Ő az előkészületben lévő 2027-es naptárról kijelentette, modelljeinek harmada tényleg pap. Nem vatikáni kiadványról lévén szó, a Szentszék nem nyilvánult meg az ügyben. Számolt be a Telex.
6: A rovarok is érezhetnek fájdalmat, ezt próbálta igazolni kollégáival együtt Thomas White, a University of Sydney evolúció ökológus és entomológus kutatója. Tanulmányuk a Proceedings of the Royal Society B folyóiratban jelent meg. Kísérleteik során a házi tücsök, a Hirta domesticus csápját egy forró szondával érintették meg, és ekkor valami különös dolog történt. A rovar a megégett foltra fordította figyelmét, és ismételten tisztogatta azt, sokkal hosszabb ideig, mint egy ártalmatlan érintés nyomán, vagy érintés híján tenni. A megállapítások jelentőségét nem csak az adja, hogy a tücskök reagáltak az ingerre, hanem az is, ahogy ezt tették. A tücskök a forró szonda eltávolítása után is sokáig figyelték a területet, ami arra utal, hogy valamit belülről is érzékeltek, a károsodás tartós, lokalizált jelét. Az ausztrál entomológusok szerint ez a viselkedés bizonyíték lehet arra, amit a tudósok régóta vitatnak. A rovarok igenis fájdalomszerű állapotokat élnek át. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
4: Ezek voltak a hírek.

0: kellemes délelőttet mindannyiatoknak. A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en, és benne a Podmanicki Rolez műsorát, a rádió interaktív, kultúrtörténeti, honismereti, helytörténeti és a modern korra is reflektáló műsora. És a mai adásnak a szereplői
1: Török András
2: és Zsupán András.
0: És mi fő csapás irányunk?
1: Na, mivel kezdjük?
2: Hát
1: valami jó nagy combos dologgal.
2: Combos dologgal kezdjük. Ne inkább egy kicsit ajánljuk a Molnos Péter kiállítását. Jó, az még egy ilyen nagyon friss és fölvezetőnek való. Én nem, soha nem szoktam olyan dolgot ajánlani, amit nem láttam. Kivételesen most mégis ezt teszem, de az a mentségem, hogy láttam Molnos Péter művészettörténésznek a posztjait az elmúlt hónapokban, ahogy készült annak a kiállításnak és annak a könyvnek az összerakása, ami most megtekinthető tegnap óta a Kizába galériában, és ami egy igazi hiánypótló téma, ez Budapest a festők szemével. Te viszont ott voltál.
1: Ott voltam tegnap a megnyitón, amiért egy tumultuózus megnyitó volt, rettenetesen sok ember jött el, és hát egy csodálatos kiállítás, persze vissza kell menni, hogy az ember megnézze rendesen, de többször is vissza fog menni, és oda fogom gyerekeimet, barátaimat hurcolni. Dugig van a egyébként nem túl nagy galéria, jobbnál jobb festőkkel, híres és kevésbé híres, egy csomó felfedezés van benne, amit soha nem láttunk. A megnyitó az is egy nagyon jó hangulatú dolog volt. Mácsai Pált hívta oda a kurátor, és odahozták a Nemzeti Galériából a Mácsai János Pesti utca című híres képét. És akkor arról beszélgettek, nagyon jó hangulatú.
2: Hát a Budapest festők szemével kiáltásban Mácsainak abszolút helye van.
1: Igen. De mintha nem lett volna belehelyezve, hanem úgy ki volt úgy külön emelve egy ilyen festőállványon, és még majdnem bekébáltam, hogy emeljék följebb, mert nem láttuk a hátsó sorokból. És még egy nagyon érdekes dolog van, a Kizába galériára jellemző az, hogy mindig egy picit meg akarják bonyolítani valami modern technológiai dologgal. A Rieder Gábornak ez a nagy specialitása, és most ezt nem tudom, hogy ő csinálta-e. A közepén ott szokott lenni egy ilyen asztal, ahol hol katalógusok van.
2: Igen.
1: És most pedig ez egy homályos üveggel volt borítva, ez a keret, és alulról vetítve volt rá, és 15 körülbelül képet mutatott meg, amit a kiállításban lehetett látni, és azok úgy átmentek egymásba, van ez a Morph nevű számítógépes program, de közben nem tudtak általában átmenni egymásba, hanem közben budapesti felső légi felvétel, tehát egy nagyon ügyes és nagyon nem bírt, egy közel voltam oda, és alig bírtam figyelni a megnyitó beszédre, mert azt bámultam egyfolytában, úgyhogy ez külön érdemes megnézni.
2: Azért nagyon jó dolog szerintem, hogy ez a kiáltás megszületett, mert ez megint egy olyan eset, amikor a Kizába tulajdonképpen abszolút egy közintézménynek pótolja egy nagyon régóta meglévő hiányát. Tehát soha nem szoktunk Budapestről egy ilyen festői városként gondolni, tehát ilyen nem szoktuk Párizzsal vagy Rómával együtt emlegetni, de hát közben meg nyilván pont az, amit a Molnos Péter összegyűjtött, az mutatja, hogy ez egy mennyire alapvető festői téma egyébként a 19.-20. században.
1: Igen. Ugye a főváros festészeti pályázat is írt, 1884-ben, és hát azok között remek dolgok születtek, és érdekes, hogy nem fotó, csak akkor a fotográfia még annyira új volt, és nem is nagyon volt benne a köztudatban talán, akkor még csak dokumentálása.
2: Igen, szerintem még az még pont egy évtizeddel azelőtt van, hogy igazán berobban a fotó.
1: Így van. Úgyhogy tessék elmenni. És egyébként ugye két szomszédvár van, a Virágvilág Galéria is ott közel, és ők is szoktak ilyen közfeladatot ellátni, ez nagyon...
2: Virág Juditéknak ugye volt egy nagy sorozata, amikor három olyan nagyvárost mutattak be, ami a magyar művészetben meghatározó volt, Párizst, Rómát és Berlint.
1: Igen.
2: Ebből különösen nekem Berlin volt emlékezetes, mert ugye az kevésbé van benne a tudatunkban, nekem azok nagyon újak voltak, és hát tulajdonképpen ugye a Berlinnek a második világháborús pusztulása miatt maga a város is, hát nem él a fejünkben az ilyen nagy európai kultúrfővárosok sorában. tulajdonképpen is a kiállítás azt mutatta meg, hogy, hogy nagyon is ez volt egészen a 20. század közepéig.
1: Még szerintem a művészettörténetet is végeztél, ugye?
2: Igen.
1: Elsősorban azt végeztem?
2: Hát nem, elsősorban történelmet végeztem, és a művészettörténetet végül is én ott voltam kénytelen hagyni az újságírás kedvéért egy idő után, úgyhogy tehát nagy bánatomra. Tehát nincs belőle diplomám, így van, a törit fejeztem be a kettő közül, és a művészettörténet befejezése az attól akkor egy ilyen két évre voltam.
1: Még fiatal, vagy még fiatal.
2: Hát hogyne, bármikor. Másra sem vágyom, mint hogy visszajöjjek az iskolapadba, és még egy kicsit egyetemre járjak munka mellett.
1: Én egyébként a történelmet nem fejeztem be, mert 3 évet elvégeztem a történelmből, és akkor negyedikbe. Mert egyrészt az angol szakot fejeztem be, meg az új görög szakot. Mert amikor a harmadik szak lett, akkor ezt végtelen soknak éreztem.
2: Hát ezt mondjuk meg tudom érteni.
1: Szinte semmiféle idő nem maradt a lányok hajkurászására. Meg már ott tanítottam is. Szóval az nem ment. És úgy éreztem, azzal mentegettem magam, hogy ugye úgy is át van politizálva a 20. század kommunista történetírás, azt már inkább jobb kimaradni belőle. Úgyhogy így csak általános iskolában taníthatok történelmet, gimnáziumban nem.
2: Nagy vesztesége ez a gimnáziumi diákságnak.
0: Légy szíves, mondd be, hogy a nagy kertet csináló kiállításos mondandódnak mi is volt az alanya, mert csak a közben
1: igen.
0: Jött meg a kedvük, nem tudom.
1: Igen, a Kizerva galériában tegnap nyílt meg Molnos Péter kurátor kiállítása. Húha, mi is a pontos címe?
2: Budapest a festők szemével.
1: Igen, ez a pontos
2: címe. És hát ahogy azt lehet sejteni, azt mutatja be, hogy Budapest hogyan jelent meg festői témaként a 19. század magyar képzőművészetében. De mögött van egy nagyon komoly kutató munka, tehát nem csak egy kiállításról beszélünk, hanem arról is, hogy Molnos Péter éveken át gyűjtötte ezeket a képeket, nagyon sok esetben olyan képeket, amik külföldön lappangtak, tehát egy csomó felfedezés van benne, elfelejtett képek, rengeteg helyszínazonosítás, tehát olyan képek, amikről nem lehetett tudni, hogy hol készültek. Nekem volt egy különösen emlékezetes ilyen felfedezése Molnos Péternek talán 2 évvel ezelőtt, ez is biztos kint van a kiállításon, amikor egy vaszari kép, egy ilyen tetőteraszt ábrázoló vaszari kép került elő, és kiderült, hogy ez valamelyik olyan nagy Bauhaus háznak a tetőterasz, ahol a vaszari család akkoriban lakott, de tulajdonképpen csak a korlát terasz melvéd látszik az épületből, meg a kilátás, ami a városra nyílik.
1: Ez csodálatosan érvényesül a sokaság tudása. Tehát egy ilyen tudós művészettörténésznek, mint a Molnos Péter, abszolút rá van szorulva arra, hogy ezrek és ezrek kezén menjen át a dolog is.
2: Így van, rendszeresen kért is a közönségétől segítséget azonosításokhoz, mikor előkerült egy olyan kép, amiről hát városképet ábrázolt, és 20. század elejé, és gyanús volt számára, hogy ez Budapest lehet, akkor megkérdezte a közönségét, hogy mit gondolnak, mit látunk, és ilyen esetekben, nagyon sok esetben egyébként az derült ki, hogy például nem Budapestet ábrázolja a kép, hanem Berlint, Bécset,
1: de az is érték.

0: kiderült a Facebookon, ez nagyon érdekes volt, kiderült, hogy, hogy ott nőtt föl ez a hölgy az országban, mert a papája a kazánoknak kezelője volt. Ugye 1948-ig éltek családok az országházban, ezt nem mindenki tudja, és ez ott nőtt föl, és aztán az Országház Múzeumnak volt a valamilyen magasrangú tánigazgatóhelyettese, de aztán az egész múzeumot megszüntették, és akkor őt megtűrték ott a könyvtárba, és az egyik olvasó egy teljesen obszkurus könyvtári folyóiratot, ami nem volt azon interneten, azt befényképezte nekem, és a nekrológia ott volt ennek a hölgynek, és abból persze a születése, meg a halálozása is benne volt, úgyhogy egy másik, meg sokkal szomorúbb dolog, hogy, hogy egyszer csak eszembe jutott egy olyan 6-8 évvel ezelőtt azt, hogy megkeresem azt a fiatal, hát akkor fiatal egyetemistát, aki eljött, és városnéző szakkört csinálta az általános iskolába, ahova én jártam, és hogy tulajdonképpen az egész Budapest iránti érdeklődésem vele kezdődött, és eszembe jutott, hogy de jó lenne megkeresni, mert annyira közel volt a korba hozzánk, hogy azt gondoltam, hogy valószínűleg még élhet. És hogy megajándékozom egy könyvemmel, vagy megköszöngetem neki, hogy mi, és kiderült, hogy 2 évvel hamarabb meghalt már, tehát tessék sietni az ilyen dolgokkal, mert és kiderült egyébként, hogy aztán tanár lett, de hogy egy ilyen nyugtalan élete volt, hogy aztán szakmát váltott többször, aztán a buddhizmus kerítette hatalmába, és nem volt valami nagyon boldog élete, de az egész társaság az imádta őt. És egy...
1: Ez milyen csodálatos ötlet, nem ez a városnéző szakkor, ezt egyébként propagálni kéne, mert nagyon sokat segítene.
0: Biztos vannak is, és most térjünk is rá akkor egy könyvre, amit hoztunk ajánlani. Zubrecki Dávid a blogger, és bloggerből lett író, sétavezető, adott ki most egy Hogyan nézzünk város című vastag könyvet, utcai felfedezők kézikönyve az.
1: De jó.
0: És az a specialitás benne, ugye a Dávid eddig 5 másik könyvet adott ki, azok mindig felefénykép volt, vagy szinte.
2: Igen, azok erősen képes könyvek
0: úgy
2: voltak.
0: Van, így, képes igen. Könyvek, ami írtó jó hosszú képaláírásokat, meg ő találta ki persze, hogy milyen képek legyenek benne, tehát ő volt a szerzője a könyveknek. Ebben egyetlen egy fénykép, sincs, most egyetlen fénykép van, de az kétszer, az elején meg a végén, így a fülben egy klössz kép a Fortepánról, a Blaha Lujza tér, talán 1910-ben vagy valamikor, megmondja a Dávid, hogy mikor, és erre állandóan visszatér, és rengeteg titkot mesél el. Tehát tulajdonképpen ez egy országos városnéző szakkört létesít ezzel Zubrecki Dávid, tehát bárki, aki ezt megveszi, és nagyszerű könyv egyébként. Rengeteg, tehát ez elmegy, Dávid egy nagyon jó stílusú, és nagyon jó mesélő, de az ő saját személyiségét azt mindig próbálja úgy háttérbe lögdösni. Na itt aztán szabadon engedi, és elmeséli, hogy az ő város nézőmániája az hol kezdődött. Tulajdonképpen a templomba hurcolták őt, és ott bámészkodott, és ott a díszeket figyelte meg, hogy mi őszinte, meg mi nem őszinte, és abból indul ki, és minden egyes fejezet elején vannak ilyen gyakorlati tanácsok, hogy mit csináljanak. Hogy
2: ez nagyon jó ötlet, igen.
0: Igen, azok a régi szép idők, képzeljük magunkat a múltba, mondja, és akkor 1, 2, 3, 4, 5 tanácsot, és akkor elkezd így mesélni. Na most az egyáltalán nem csak Budapestről szól természetesen, hanem állandóan oda-vissza ugrál mindenféle magyar kis- és nagyvárosokba, tehát elképesztően ismeri az országot. Én, mint aki Budapesten kívül Bécset, Amsterdamot, Párizst ismerem jobban, és a magyar vidékkel csak most élemedett koromban kezdek ismerkedni mélyebben. Teljesen elképesztő, hogy micsoda hatalmas tudásanyag van benne. Remek stílusban van, és egyáltalán nem hiányoznak a képek, mert a házi mozinkban jelennek meg ezek a dolgok. És az embernek őrült vágy támad, hogy elmenjen megnézni azokat a dolgokat, és hogy én, aki mondom, hogy a külföldi városok finomsága iránt érdeklődtem, mindig most úgy éreztem, hogy én szeretném megnézni a Celdömölki körfűtőházat, amit részletesen leír, hogy az milyen
2: kasszor. Egyébként Dávid azért ismer ennyi, többek közt azért ismer ennyi mindent a magyar vidékről, mert még annak idején, amikor mi kollégák voltunk az Indexnél, a régi Indexnél, akkor volt egy olyan sorozata a régi Indexnek, ami a vidéki Magyarországról szólt, amiben a vidéki Magyarország értékeit szedte össze. Aha. Egy hosszú cikk sorozat volt, aztán később a Telexen is újraélett, és ennek egy jelentős részét a Dávid írta, és akkoriban ő más sem tett, mint járta a magyar vidéket, és keresett érdekes dolgokat, úgyhogy

0: gondolom, hogy ebből sok minden hasznosul.
1: Mondhatnám, hogy így könnyű, de nem könnyű. De egyáltalán. Egyébként én már nagyon régen felfigyeltem rá, mikor az Urbanista blogot elkezdte, ez 2009 körül kezdte el, teljesen. Tehát ugye semmiből jött, amikor a blogok úgy elkezdődtek. Emlékszem, ez a szó, hogy blog, fogalmam sem volt, hogy mit jelent, és a HVG elkezdett ilyen blog, nem bajnokságot, hanem hogy minden év végén, hogy mik a legjobb dolgok, mindenféle, és akkor szerintem, hogy mi a frene
0: ez? Ez egy teljesen más korszaka volt az internetnek egyébként. Tehát ez egy olyan korszaka volt az internetnek, amikor valahogy ez a fajta ilyen egyéni tartalom, tulajdonképpen mi a blog egy saját honlap.
1: Persze.
0: Mai fogalmaink szerint azt mondják, hogy személyes. Hát nem, mert valójában igen, legelején annak indult, de aztán utána azok maradtak meg a blogokból, amik nem általában csak valaki az életéről írogat, hanem valami témára szakosodva, ott lehetőleg nagyon jó színvonalon, nagyon izgalmasan, nagyon nagy közönséget bevonzva tud egy adott témát körbejárni. És volt ez ennek egy aranykora pont a 2000-es évek végén, amikor hirtelen egy csomó úgynevezett szakblog keletkezett, és a Zubié ezeknek a szakblogoknak az egyik legjobbja volt ilyen városi témákban. Aztán utóbb ez elég hamar leáldozott, tehát valahogy az történt az internet fejlődésével,
1: megszerezték különböző portálok.
0: A nagyon jókkal az történt, hogy megszerezték különböző portálok. Az övé is így kapcsolódott egy idő után az Indexhez, és olvadt bele tulajdonképpen a dologba. Néhány mohikán túlélő ma is van, hát én a Dunai Szigetek blogot szoktam olvasgatni, ami egy csodás szakblog. Ez tulajdonképpen a régi blogvilágnak az egyik ilyen utolsó túlélője az én általam keresett témákban, de a döntő többségével az történt, hogy valahogy miten, ugye ezek mindig egy emberre épültek, és nem volt mögöttük szervezeti háttér, ezért ahogy az élet hozta ezek idővel, azért úgy eltűntek az internet mélyében, meg valahogy a szerkezete is a nyilvánosságnak átalakult, tehát ma ugye ez még a közösségi média előtt volt.
1: Így van.
0: Tehát ma ugye ezt a szerepet inkább azoknak az embereknek a Facebook oldalai töltik be, akiket nagyon sokan követnek, és egy adott témában mértékadónak számítanak. Mondjuk például Molnos Péter abszolút egy ilyen, akiről az elején beszéltünk a kiadáskapján, ő egy ilyen véleményvezér ugye a művészet történetben. Nyilván nem vezet blogot, hanem helyette a Facebook oldalát vezeti.
1: Egyébként te is ilyen vagy egy kicsit. De neked ez melléktermék, mert te a újságban
0: írod. Hát így van. Igen, ma például annak, aki újságot ír, mint én, szintén ez történik, hogy így összemosódik a kettő, vagy szétválasztalatlan, hogy mi a munkám, és az, ami személyes. Nekem mindig van is egyébként ezzel kapcsolatban egy ilyen elbizonytalanodásom, hogy mi tartozik a nyilvánosságra. Tehát én nagyon régóta nem írok semmiféle igazán személyes posztot, de időről időre mégiscsak írok olyan posztot, amiből nem lesz cikk.
1: Igen.
0: Ami csak engem abban az adott pillanatban érdekel egy téma. Ez sem rólam szól, mert én nem szoktam magamról írni, de arról szól, ami foglalkoztat mondjuk, hogy amit látok. Hogy például egy utazás kapcsán, ugye ez egy klasszikusan egy olyan helyzet, hogy elmegyek valahova, akkor írjak-e posztokat az adott témáról. Uh-huh. Ami nyilvánvalóan abból nem lesz cikk. Mondanám, hogy nyilvánvalóan, de aztán az szokott sokszor történni, hogy írok belőle egy cikket, amikor hazajövök, összegezve a posztokat. Igen. Tehát az egésznek a határai ilyen bizonytalanok.
1: Igen, a legfantasztikusabb utazó Facebook huszár az társunk itt a műsorban, Sali Noémi, aki egészen döbbenetes részletességgel szokta dokumentálni az utazását.
0: De ő viszont főleg képben utazik, tehát ő erősen ott elő, miközben ugye rengeteget ír könyvet, de közben a Facebookon erősen képes posztokban utazik.
1: Most volt, múlt vasárnap.
0: És találós kérdésekben, így van.
1: Most volt 70 éves Noémi a múlt.
2: És nagyon szépen köszöntötte őt a főpolgármester.
1: Abszolút a főpolgármester, és meg a literán, Szécsi Noémi, gyönyörű, és nemzeti intézménynek nevezte, amit teljes. Teljes zsenindokolt, és
2: milyen jó, hogy mi mondjuk el, mert különben Noéminek azt kéne mondani, hogy önfény.
1: Így van. A napi önfény. Napi önfény nagyon jó kis kifejezés, és a Tabáni Kakas étteremben volt egy egészen szűk körű ebédelés. Aha. Ebédelés, és ott lehettem, és nagyon-nagyon jó volt, és azt mondta ott el Noémi, hogy mikor 50 éves volt, akkor egy úgynevezett orbitális bakhanáliát rendezett saját lakásában, ami reggel 3-ig tartott, amikor a társaság nagy addig maradó része mocsadék részegen távozott, és ott maradtak a romok, És akkor ő...
2: Amiket napokig
0: szakarja. Ilyet nem akart a 70. alkalmából rendezni.
1: Ötig nem bírta, úgy, hogy másnap úgy ébredjen, mert a könyvesporcokon voltak elrejtve hamutartókban, minden, és akkor ötig fönnmaradt, és amikor lefeküdt, ugyanezt, hogy na, ilyet.
0: Ilyet soha többet, igen.
1: Soha többet, és így aztán az internetre. De még Zubrecki Dávidra visszatérve, azt akarom mondani, amikor ő megjelent, ő egy kis trendfordulót hozott a blogírásban, mert nem volt a legelső bloggerek egyike, de ő volt az én szememben az első, aki mert pozitív dolgokról írni. Tehát a blogoszféra, ugye ezt, akkor még nem használták ezt a kifejezést, létrejötte elején a cikizés kultúrája ment, és egy ideig én is nagyon élveztem, és tőlem sem idegen a cikizés dolog, mert nagyon élvezetes tud lenni, de hát aztán belefárad az ember, meg hogy telnek az évtizedek, rájön, hogy nem az az érdekes, és eszembe jut mindig amikor én egyetemre jártam, akkor volt az új kritika, ilyen amerikai új irányzat, hogy egyáltalán nem kell menni, hogy rossz, meg félig rossz, meg tehetségtelen, meg B-kategóriás, hogy a legjobbokat kell kiválasztani, és arról kell írni. Ez volt az új kritikának a friss lehellete az 1970-es, 80-as években, rettentő régen. és a Rudecki Dávid ilyen volt, hogy...
0: Ez szerintem egy létező irány. Én például kiállításokban csinálom ezt, hogy csak jó kiállításról vagyok hajlandó írni. Tehát nem, egyszerűen nem írok rossz kiállításokról.
2: Azt inkább nem írom meg,
0: mert valahogy úgy vagyok vele, hogy se a saját időmet nem akarom vele rabolni, se az olvasókért, tehát hogy...
1: Igen, én is egy ilyen hírlevelet írok már 22 éve, kulturális hírlevelet, és egy idő után eljutam, hogy én egy népi kritikus vagyok, tehát csak a jóról akarok írni, amit ajánlok a barátaimnak, és ami rossz, azt írják meg a szakkritikusok, nekik nagyon fontos megírni, hogy valami.
0: Ebben is volt egy hullámzás szerintem, mert a Magyarország internet felfutása a 2000-es évek közepén, az tulajdonképpen egy nyilván azt jelenti, persze egy új technológiai platformot jelentett, de azt is jelentette, hogy belépett egy új nemzedék a sajtóba, és ez a nemzedék, ez nagyon erősen akkorira végképp kifulladt, porossá vált, hagyományos sajtónyelvvel szemben fogalmazta meg magát. Tehát, hogyha visszagondoltok, hogy nézett ki a magyar nyomtatott nyilvánosság mondjuk a 2000-es évek közepéig, akkor az még mindig valójában a kádárkornak vitte tovább a nyelvét és a témáit és a megközelítés módját. És azzal szemben az akkori fiatalok, azok ezzel a szabadszájú, cikizős, beszólogatós módon léptek föl. Igen. És aztán valóban jött egy olyan hullám, amikor tulajdonképpen megerősödött, és tulajdonképpen az internet nyilvánossága átvette fokozatosan a régi nyomtatott világ helyét, a nyomtatott világ kiszorult, eljelentéktelenedett. Akkor, és ez az új nemzedék lett maga tulajdonképpen a sajtó, akkor szerintem törvényszerű módon az történt, hogy egyszer csak kevés volt a mindent kritizáló hang, és be kellett jönni fokozatosan azoknak a hangoknak, amik egyszerűen más nézőpontúak, és az Ubi valóban ilyen volt ezzel, hogy egy csomó jó dologról írt mindig. És kiderült, hogy szeretik az emberek, mert volt egy olyan egyébként makacsul tovább élő hiedelem a korai internetes nyilvánosságban, hogy az emberek kizárólag negatívat szeretnének olvasni. Ez egy közkeletű vélekedés volt, hogy nem kell olyanról írni, ami jó, mert hát az emberek úgyis azt olvassák, csak azt, ami vacak. Mert viccesen megírod, hogy milyen vacak, ugye. És hát többek közébként pont valóban az Ubi volt az egyik olyan ember, aki bebizonyította, hogy ez a legkevésbé sincs így, mert őt lelkesen olvasták az emberek, miközben nem arról írt, hogy mi vacak.
1: Igen. És nagyon érdekes, hogy akkor volt egy ideig olyan, hogy a legfontosabb, az már talán a 10-es évek elején volt, hogy a legfontosabb blogokat azt magukhoz vonzották, ahogy én emlékszem, nem fizettek érte, de a címlapra oda be linket,
0: így van, befűzték. Így van. Ez nagyon sokáig így maradt, igen.
1: Befűzték, és így tulajdonképpen meg tudták sokszorozni a terjedelmet, amit nyújtottak, már akkor még a nyomtatott sajtóval versengtek. És akkor a Zubrecki volt az egyik, ahogy én hallottam, aki képzelte, megvették a...
0: Az Urbanista. Övét megvették, így van, az övét egyszerűen megvették.
1: Az Index vette meg?
0: Még az Index.
1: Még az Index, vagy még a jó Index.
0: Még a régi Index vette meg, igen. Vette meg. És akkor egy darabig azon belül működött, aztán...
1: Aztán egyszer csak onnan elment, és nem vihette magával, ugye eladta
0: a... Hát miután a blog névnek a tulajdonosa, ugye az Indamédia maradt, ezért valóban
1: így van. A dolog.
0: És akkor... De ő akkora már nem is akart tovább írni. Tehát ő akkor átment a könyvírás felé.
1: Igen, de akkor egyszer beszélgettem vele, és kérdeztem, hogy most mi lesz, hanem azt mondja, hát megpróbálkozom a Zubrecki Dávid brand névvel. És addigra már olyan erős volt a brand név, hogy akkor ez...
0: Hát addigra ismert lett.
1: Igen,
0: és a saját közönség az tudta, igen, hogy hol keresse.
1: Még egy nagyon, lazánt kapcsolódó dolgot szeretnék tőled kérdezni, hogy mit gondolsz erről, hogy lehet az, hogy a legnagyobb nyomtatott újságok, persze vannak kivételek, de a legtöbb az egyszer nem ismerte fel az internet jelentőségét, és erre egyszer egy nagyon érdekes cikket olvastam a New Yorkernek a Talk of the Town rovatában, mert azt mondta, még emlékszem, talán 1996-ban Amerikában repültem, és olvastam a New Yorkert, és akkor egy két oldalas ismertető volt, hogy a Microsoft egy Slate néven egy internetes újságot fog indítani, és ebben rengeteg szellemi, meg pénz erőt, és hogy és akkor kérdezik, hogy nem tudják, hogy ebből mi lesz, lehet, hogy az egész. Aztán talán még ma is megvan.
0: Szerintem ma is megvan,
1: de nem futott be az olyan hatalmas.
0: Azt hiszem, azért elég sikeres egyébként. Csak persze nem lett a legnagyobbak egyike.
1: Nem lett a legnagyobbak. És akkor egy-két év múlva egy másik cikkben azt olvastam, hogy nagyon érdekes, hogy az amerikai vasút és az amerikai sajtót állította párhuzamba, és azt mondta, hogy hogy Amerikát valaha rendkívül sűrű vasút hálózta be, és akkor egyszer csak megjelentek ilyen nagyon primitív teherautók, ócskák voltak, lerobbantak folyton, meg keveset lehetett rájuk rakni, meg nehéz volt vezetni, meg kényelmetlen volt, és a vasúttársaságok csak röhögtek ezen, mert ők úgy érezték, hát mi a vasút bizniszben vagyunk, mi nem akarunk a teherautóval milyen, és hogy nem ismerték föl
0: hogy
1: valójában a szállítmányozási bizniszben vannak, nem a vasút bizniszben,
0: és
1: rohadtul ráfáztak, mert eltelt 10-15 év, igen.
0: Hát ez a hasonlat, amit mondtál, ez pontosan leírja azt, ami a magyar médiában ugye a 2000-es években történt. Tehát itt, mert még a nyugati sajtóban egyébként azért az történt, hogy ott nagyjából fölismerték a hagyományos média cégek, és mindegyik fölépítette az internetes lábát, és ha megnézed mondjuk, hát én azért alapvetően az angol vagy az amerikai sajtót olvasom, de ha megnézed, ott azért azok a legerősebb brendek, amik a nyomtatott brendek, igen, voltak, igen, az internet világában is, hát egy angoloknál Guardiant és Telegraphot látsz, ugye az amerikaiaknál New York Times és Washington Postot látsz, tehát ezek végül is túlélték, sőt, ráadásul eléggé még ma is abban a modellben működnek, hogy van egy nyomtatott lába a kiadásnak, és van egy internetes lába a kiadásnak, tehát még mindig a kifutó print, most hát tényleg nagyon kifutó print modell még mindig ott van, és valamelyest támasztja ezeknek a média cégeknek a működését. De Magyarországon egy az egyben az történt, amit a vasút és a teherautók kapcsán mondasz, hogy nálunk a hagyományos nyomtatott média az gyakorlatilag megsemmisült mostanra.
2: Például annak idején a Népszabadságnál a NOL azért az...
1: Nagyon későn.
0: Nagyon későn. Tehát valójában az történt, hogy mindenki későn kapcsolt a hagyományosok közül, és addigra, mire ők kapcsoltak, addigra kinőtt a semmiből zöldmezősen egy életerős internetes sajtó, uh-huh, és azt töltötte be ezt a nyilvánosság fülkét.
1: Azok mögött kullogott.
0: És kullogott mögöttük, uh-huh, tehát se ugye a korszaknak ugye a két vezető lapja, ugye a Népszabadság és a Magyar Nemzet, egyik sem tudott valójában erős internetes jelenlétet, uh-huh, fölépíteni, és aztán ez megismétlődött, tehát tulajdonképpen ugye a heti lap piacon is egyes-egyedül a HVG volt az, amelyik végül is az interneten sikeres tudott lenni, és fel tudott építeni egy erős oldalt, ami most így a negyedik körülbelül látogatottságban, de az összes többi... És fizetős. De az összes többi az ugye nem. Tehát az jelentéktelen maradt. És ennek az lett a következő, ugye most ennek megint van egy szimbolikus pillanata, ugye nem jelenik meg többé a népszava. Nyomtatottan, igen. Még interneten igen, bár ugye pont olvastam a bejegyzésüket arról, hogy hát üzletileg számukra fenntarthatatlan az internetes megjelenés nyomtatott nélkül, tehát tulajdonképpen, hogyha jól értem, akkor csak időkérdése, hogy ennek sajnos vége legyen.
1: Ezt sajnálom.
0: Én is sajnálom.
1: Akkora hagyomány.
0: Óriási hagyomány. És hát ugye azért is szimbolikus, mert ez azt jelenti, hogy közéleti politikai napilapból gyakorlatilag csak a Magyar Nemzet maradt utolsóként. Ami hát jól mutatja ennek a leépülésnek az elképesztő mértékét, és hogyha megnézitek, hogy ehhez képest ki uralja, vagy kik a meghatározó figurái ugye az internetes nyilvánosságnak, akkor azok mind olyan, a HVG kivételével mind olyan lapok, amik eleve az internetre jöttek létre, tehát nincs nyomtatott előzményük. Ez egy nagy különbség Magyarország és Nyugat-Európa között. Ez önmagában nem minősíti őket, ettől még ilyen vagy olyan. Csak mondom, hogy az történt, hogy itt teljesen meghalt az egész régi világ, és egy olyan új lépett a helyébe, ami aztán átment a maga traumáin, tehát ott is minden átrendeződött, tudjuk, ismerjük az egész sztorit, hány tulajdonosváltás, bezárás, fordulat, hogy telepedett rá a politika, stb. Tehát végső soron nem működött, végülis nem viselkedett nagyon másként a politika és a sajtó viszonya az internetes világban sem, mint ahogy a nyomtatott világban az előző két évtizedben, de mégiscsak az történt, hogy ez egy teljesen új alapuló sajtóvilág lett. Szerintem ez egy tök nagy tanulság abból a szempontból, hogy valójában ugye aztán lezajlott a következő ilyen nagy átalakulás, vagy zajlik éppen, még nem került a végére a pont, de hát ugye igazából az történt, hogy a hagyományos internet is megszűnt mára, és helyette ugye ez az internet felköltözés a közösségi média felületekre, ez Magyarországon elsősorban ugye a Facebookot meg a YouTube-ot jelenti, ez azt jelenti, hogy ezek a ma már nem is annyira új internetes médiacégek ugyanabban a helyzetben találják most magukat, mint annak idején a nyomtatott lapok. Tehát, hogy ugyanúgy kihullik a platform, amin keresztül az emberek elérték őket. Látszólag van internet, mert beütheted, de hát ez kicsit olyan, mint még megvehetted az újságosnál 2013-ban is a nyomtatott lapot, csak már nem sokan tették ezt meg. Ez most is így van, hogy még azért a nagyon nagyoknál még van ember, aki beütögeti, hogy telex.hu, de azért a döntő többség nem ütögeti be, hogy telex.hu, egyetlen nem ütöget be semmit, hanem azt olvassa, amit ugye elédob az algoritmus. És ugye erre még nem nagyon van modell, hogy ebben a újabb platformváltásban egyébként hogy kéne működni, mert ugye ennek a gazdasági alapjai azok teljesen hiányoznak. Tehát ez ugyanaz történik, mint a nyomtatott és az internetes közötti átmenetben volt egy olyan hosszú periódus, szegény Népszava máig ebben van, ahogy lehet most tőlük hallani, hogy van egy új platform, ott vannak az olvasók, van egy kihaló régi platform, azt tartja el az újat. Tehát a nyomtatott lap az utolsó nagyon idős olvasóival tartja el azt az internetes vetet, ami modernebbnek tűnik, de önmagában életképtelen. Uh-huh. És hát akkor ugye, hogyha kihullik a nyomtatott láb, akkor ezek szerint nem is nagyon tudják, hogy fognak ők tovább élni. Most egy kicsit ugyanez van a komplett internetes sajtóval, hogy még működnek a hagyományos platformok, hagyományos internetes platformok, termelnek bevételt, de valójában az olvasóink már
1: a... És akkor a Facebook szedi el a bevételt.
0: A Facebook szedi el a bevételt, illetve ugye az van, hogy van itt is van egy újabb generációs váltás, amiről már én is csak a hírekben olvasok, mert ezt már nem fogom meglépni, de ugye nagyon egyértelműen az a helyzet, hogy általában 30 alatt ugye senkit nem érsz el a Facebookon, tehát ott meg gyakorlatilag a TikTok vette át ezt a szerepet. Az én már öreg vagyok, tehát nem fogom megtudni, hogy mi történik a dologgal, de hát ez zajlik, ez láthatólag ugyanaz a trend.
1: Hát hogy meg van a podcast forradalom is.
0: És van még a podcast forradalom is, igen.
1: Az
0: igen.
1: Nagyon erősen.
0: Ami nagyon erősen. Az
1: 2-3 évben berobban.
0: Hát a podcast forradalom pedig ugye azért alapvetően az olvasásnak a teljes visszaszorulásáról szól, ugye ez. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy mostanra azt mi is érzékeljük egyébként, hogy kialakult egy olyan nagyon széles közönség, hát ezt akarom, hogy olvasói réteg, de nem olvas, egy olyan nagyon széles közönség, aki nem olvas, tehát akit nem érsz el betűvel. Uh-huh. Így van, viszont eléred szavakkal. Tehát,
2: és képekkel.
0: Ugye ilyen szempontból a podcast azért egy nagy differencia, mert a képekkel való elérés, neki is volt egy hőskora, körülbelül egy olyan évtizeddel ezelőtt, amikor az Instagram élte a fénykorát, meg amikor a Facebookon is a képek mentek a legjobban. Mintha a képeknek is leáldozóban lenne, és ugye helyette ugye a videó az, ami átveszi a helyét. Ugye ennek két uralkodó formája látszik kialakulni lenni, a nagyon rövid short videó, ugye ezeket a közösségi médiában ezek hasítanak, ez a 2 perces
2: Max,
0: nagyon kis rövid kivágás, illetve a végtelen hosszú podcastok.
2: Igen,
0: amik hát tulajdonképpen a tévé, a közéleti tévézésnek és a sorónak egy új formáját jelentik. Igen. Közben van egy hallgatóm.
2: 215-37-73, és adásban vagy, szia!
3: Sziasztok, kisember vagyok. Hallottok?
2: Igen.
1: Én igen.
3: Na, kicsit ellent kell mondjak nektek, a podcastot nem azért hallgatják, mert nem olvasnak, hanem szerintem nagyon sokan hallgatnak podcastot úgy, mint én, hogy menet közben.
0: Így van, ez is persze, ez is egy nagyon nagy réteg, aki vezetés közben, ugye ez a legklasszikusabb dolog, meg a másik, amit még nagyon sokat hallok olvasóktól, ugye a mosogatás közben.
3: Miközben el vagy foglalva, és jár a kezed,
0: rádiót is átvette, így van. Mind a kettő létezik szerintem, tehát ez is van, amit mondasz, ez tényleg tök gyakori, ez sok ilyen visszajelzést kapunk, de azért az is gyakori, azt azért látjuk, hogy tényleg van most már egy olyan közönség, akit a cikkel nem érnél el.
3: Vagyok, de nem találkoztam még olyannal, aki leülés podcastot hallgat. Tehát podcastot úgy hallgat a környezetemben, mindenki közben csinál.
0: Igen, hát a műfaj is azt kívánja meg. Igen.
3: Eleinte folytogatónak találtam, hogy nem lehet betelefonálni egy podcastba, mint mondjuk a Tilos Rádióba, de aztán megszoktam.
0: Hát ennek is vannak előnyei.
3: Hogy a podcast az tulajdonképpen hasznosítja azt az időt, amikor éppen semmit se csinálsz, vagy abban olyan dolgot csinálsz, ugye, amit muszáj megcsinálni, elmész egy idejéről a másikra.
0: Igen.
2: És közben régen rádiót hallgattál.
3: Hát most is rádiót hallgatok, ha jó adás van.
2: Akkor
3: jó. Ha éppen nincsen jó adás, akkor podcastot hallgatok.
0: Ugye azért az is, tényleg az is van, hogy furán összemosódnak ebben a technológia átalakulásban a különböző műfajok, mert például a Partizánt szerintem sokszor meg is nézik az emberek. Tehát ott
3: de hát
0: van.
3: Az más, az inkább tévé, mint
0: rádió. Azt mondod, hogy inkább tévé, mint rádió, de hogyha belegondolsz, tulajdonképpen pontosan ugyanazt kapod sok esetben. Tehát egy stúdióban beszélget három ember, az egyik esetben azt mondjuk, hogy olyan, mint a tévé.
3: Már tök régóta egy tévé, de figyeljetek, én nem akarom tovább tartani a vonalat, mert biztos rátok jobban kíváncsiak, mint rám, csak ezt tudtam volna mondani, hogy ebben nincsen igazad. A podcast az nem veszi át az olvasás helyét, ugyanúgy, ahogy a rádió se vette át az olvasás helyét, a TV vette át sok embernek az olvasás helyét, de még ez se igaz, hiszen ha Asimovot idézzük, akkor tudjuk jól, hogy olvasni mindig nagyon kevesen olvastak. Tehát az olvasás az egy kis rétegnek a privilégiuma volt mindig.
0: Lehet, de azért van egy visszaszorulás az olvasásnak, azért ezt érzékeljük, hogy ez egyszerűen hogy az általánosan az írott szó volt az elmúlt, nem tudom, 100 évben, vagy 150 évben a domináns hordozója az információnak, és hogy ez...
3: Szerintem a rádió megjelenése óta nem.
0: Lehet, persze, hogy mondjam, ez nagyon régóta tagozódik, mert a TV rádió ebben már hozott egy óriásit. Köszi szépen.
1: Egyébként én is mindig egyébként hallgatom a podcastokat.
2: Legyen és, ez a térnában, nem ilyen.
1: És amikor Asár Tamással beszéltek a Partizánon, 5 óra volt, azt mind végighallgattam. Meg rendtenetesen érdekes volt, meg egy csomószor. De hát akkor zárjuk le is Zubrecki Dávid nagyszerű könyvét, Hogyan nézzük a várost, Hogyan nézzünk várost, utcai felfedező kézikönyve. Ez nagyon érdekes, egy féli professzionális kiadó adta ki, Kedves László
0: könyvhely. Mindig a Kedves László műhely adja ki a Zubrecki könyveit, meg egyébként sok más jó dolgot is csinál a Kedves László könyvműhely. Ez egy ilyen nagyon minőségorientált, egyszerűs kiadó.
1: A Fazekas Gergelynek azt a nagyszerű gyűjteményét, ami a 444-es rovatból való válogatás, azt is úgy emlékszem, hogy ő adta ki, de az gyönyörű volt. Ez tulajdonképpen különalakja szempontjából szerénynek.
0: Igen, ez egy szerény könyv.
1: De a tartalma viszont abszolút a céltábla közepén a 10-es, és mindenkinek, a Polmanicki Rulez minden hallgatójának ajánljuk, és nem hiányozhat semmilyen Budapest szerető könyves porcáról.
2: Köszönjük szépen, és akkor most Papó muzsikál nekünk egyet.

0: 2015-37-73, Podmanickiról ez, és maratonozni szeretnék veletek egy kicsit, de előtte föltenném nektek itt azt a kérdést, amit egy hallgatón küldött, aki érdeklődött, hogy mi a helyzet a Gábriel arkangyallal.
1: Igen, kaptunk egy ilyen hallgatói kérdést, hogy mi a helyzet Gábriel arkangyallal, ugye a Hősök terén, a Millennium Emlékmű központi oszlopának a tetején álló szoboralakkal, ugye Zala György alkotása 1901-ből. Ez most egy jó ideje hiányzik az oszlopról, 2024 őszén emelték le, és érthető, hogy meglepőnek találja a hallgató, hogy mindig nem került vissza. Az a helyzet, hogy volt egy bejelentés erről egy pár hónapja, amikor ugye a Városliget ZRT végzi a restaurálást, és az derült ki, hogy a vártnál rosszabb állapotban van a szobor a leemelés után, mint amire számítottak. Tehát ez főleg azt jelenti, hogy a belső, ugye ez egy olyan bronz, egy hatalmas bronz szobor, aminek belül egy acél, egy vasszerkezet tartja struktúrálisan, és ennek ez a vasszerkezet az, ami erősen korrodálódott, és jelentős részben cserére szorul. Azt írták, hogy volt egy olyan pont, amikor az is felmerült, hogy lehet, hogy az egészet kénytelennek újra önteni. De aztán kiderült, hogy nem, tehát hogy az eredeti szobor menthető, a belső szerkezetét viszont újra kell csinálni teljesen, és ami még nagyon rossz állapotúnak bizonyult, az a korintoszi oszlopfő, mert ugye az is hiányzik róla, ez egy, ugye itt, hogyha ez, ugye az elmúlt
0: a restaurás előtt... Orbitális
1: méretű, itt azt írták, hogy ennek a korintoszi oszlopfőnek egy ilyen bronz akantusz levele az 20-25 kiló.
0: Elképzelni is
1: nehéz, és hát ugye az a helyzet, hogy most az derült, hogy ezeknek a rögzítései is olyan rossz állapotban voltak, hogy több esetben az alatta lévő levél tartotta csak a levelet, tehát ez bármikor fejére esetett volna bárkinek. Úgyhogy egyébként ez is tök érdekes, mert az ember nem feltétlenül érzékelte szerintem legalábbis a tudatában, hogy egy kő-bronz kombinációt lát. Ugye annyira össze volt már kopva, annyira össze volt rohadva az egész. Ugye lefolyt a bronzból ugye a korrodált zöld anyag, beszennyezte alatta a követ, és ettől az egész tulajdonképpen egy ilyen bumszlivá vált. De hogyha helyre leszállítva, akkor szerintem ez egy izgalmas látvány lesz, mert most egy nagyon fehér követ és egy nagyon bronz-bronzt fogunk együtt látni éles kontrasztban, úgy, ahogy az eredetileg egyébként az eredeti koncepcióban meg volt alkotva. Itt sokszor ki szokott ilyen derülni egyébként felújításoknál, hogy az eredeti anyagoknak a szépsége, ami része a koncepciónak, de ami már nem volt érzékelhető, az mennyire hozzátartozik. Egyébként nekem a legutóbbi ilyen élményem a Lánchíd volt. Amikor, hát a Lánchídnál is, az, hogy bronzból vannak a rózsák, a kőanyagon, ezt szerintem senki nem vette észre az elmúlt x évtizedben, mert egyformán szürke volt az egész, aztán összekopott. És amikor ugye átadták, akkor meg döbbenten észre, hogy mennyire gyönyörű az, ahogy a kő és a bronz kontrasztban van.
2: Vagy az igazságügyi palotán a triga, mikor visszakerült.
1: Így van, igen.
3: Emlékeztek rá, Noémi mesélte, hogy a egy nagypapája emelte fel a
0: Gábrielt
3: a helyére.
1: Igen, mert ugye építész volt, és ott dolgozott szerintem.
2: Az ácsmester vonal szerintem.
1: Igen.
2: Tehát ő volt az ácsmesterek vizsgabizottságának elnöke, és ő mint ács. Tehát ez a másik vonal, nem a francsek vonal.
1: Nem a francsek vonal,
2: másik.
1: Na szóval visszatérve csak megnyugtassuk a hallgatót, az a mondás, hogy évvégére egy restaurált Gábriel arkangyal visszakerül a szintén restaurált oszlopra, mert az oszlopot is helyreállítják teljes méretében, és akkor végre megint egy kevésbé WC-ke feszerű millenniumi emlékművünk lesz.
2: De azért ne kezeljük szerintem szentírásnak ezt az évvégét.
1: Persze, tehát ez
0: irány.
1: De dolgoznak rajta, csinálják, rosszabb állapotban volt, mint ami várt volt.
3: És a lanternáról van hír? A lanterna a Iparművészeti Múzeum tetejéről.
1: Hát ez egy teljesen más probléma, az nem ilyen, mert ugye az egész Iparművészeti Múzeum van ugye nagyon súlyos állapotban, és ott ugye az egy sok-sok-sok-sok milliárdos általános épületfelújítási. Hogy micsoda?
3: Történik ott valami most?
1: Nem történik. Hát ugye nincs projekt. Tehát úgy értem, hogy elvileg van, mert ugye van egy építési engedély, van egy készterv, de nem, sose jutott el kivitelezési fázisba, tehát nem volt rá egy érvényes közbeszerzés soha kiírva, amelyikben kiválasztottak volna egy kivitelezőt, és az munkához tudott volna látni, mert ugye a kormány az elmúlt évtizedben nem adta oda a pénzt erre a projektre. Tehát ez egy ilyen tetszhalott projekt, ami beindítható, de valójában nem folyik. És önmagában pedig az Éppen Összeti Múzeum lanternájáról azért nem érdemes külön beszélni, ugye, mert az egész tetőszerkezetet le kell bontani. Tehát ott a maga a tetőszerkezet állapota volt az egyik fő ok, amiért az épületet be kellett zárni. Ugye itt az történt, hogy egy rendkívül bonyolult tetőszerkezet a Lechneré, rengeteg meghibásodási lehetőséggel, másrészt volt egy olyan felújítás valamikor a szocializmus időszakában, amikor rendkívül nehéz cserepeket raktak föl, nem tetőcserépnek való cserepeket, hanem olyan épületkerámiákat raktak föl tulajdonképpen, amik állandóan beszakadtak, és emiatt minden ponton beázott a tető. Ez volt végső soron az ok, ami eljuttatta az épületet a bezárás állapotába. Már a lanternát is ezért kellett leemelni, tehát az sajnos egy tök más helyzet.
0: Jó, közben van egy hallgatónk.
4: Szevasztok, az közismert, hogy a Gellért tegyed egy sörnyitó van. Gábriel Arkangyal viszont egy bornyitóra emlékeztet szárnyaival, és a kettős kereszt meg arra való, hogy az angyalnak a szárnyait is felfeszítsék a karjai mellé. Sziasztok!
0: Köszönjük, szia! Köszönjük. Ja, viszont akkor a másik téma, amiről mindenképpen beszélni szeretnénk, az a Tilos Maraton, aminek ma van a Eklektik napja, és holnap pedig a zárónap lesz, és sokan, de nem elegen ajánlottak fel a tombolára nyereményeket, ezek között volt András is, akinek két könyvet köszönhetünk, amit kivittem, az egyik ugye a Te Budapest könyved, a másik pedig egy könyvet ajánlottál, nagyon meghatottam, amikor elolvastam, András grafitceruzával írta az ajánlást, gondolva azokra, akik másként
2: antikváriumban szeretnék értékesíteni.
0: És mi volt ez a másik könyve, mondod?
2: Persze. Ez az egyik legjobb könyv, amit én életemben olvastam. Kicsit a fikció és tényirodalom határán Daniel Kilman a Világ felmérése című könyve, mert valamiért vettem belőle két példányt, és ez megmaradt. Ez egy páros életrajz, az egyik Humboldt fivéről és Gaussról, a híres matematikusról, csillagászról. Mindig összekeverem, hogy melyik Humboldt az, aki az utazó volt, nem az egyetem szervező. András, te talán tudod, hogy melyik Humboldt az, aki a beutazta a világot?
1: Hát a Humboldt. Megkér tőlem most német keresztneveket,
0: hát,
1: mert nem
0: tudom. Hát a hallgató tudja. Igen. Halló, szia, adásban vagy.
5: Jó reggelt kívánok, sziasztok, Balázs vagyok. Csak
0: szia, Balázs.
5: Egy gyors program ajánló, nem tudom, hogy volt erről a szó, mert nem tudtam végighallgatni az adást, pedig szerettem volna. Most jelent meg egy könyv a napokban, lehet, hogy pont tegnap, nem is tudom, és egy ahhoz kapcsolódó kiállítás is megnyílt. A könyvnek az a címe, hogy Budapest a festők szemével.
1: Ezzel kezdtük az adást, igen, egy hosszan beszéltünk róla, igen. De
5: akkor az elejéről lemaradtam.
1: Igen.
2: Köszönjük.
0: Majd hallgass vissza. Igen. Köszönjük, szia.
5: Visszahallgatom, igen, köszönöm.
0: Hello, szia.
2: Szia.
0: Tehát Daniel Kilman.
2: Daniel Kilmannak, és hát egy párhuzamos életrajz, és aztán találkoznak persze egy ponton, de az egésznek van egy ilyen hatalmas, ilyen elvi, másodlagos jelentése, hogy még a legnagyobb elmék is kimehetnek a divatból, hogy egyszer csak úgy elmegy mellettük a világ, és már nem fontos, hogy mit gondolnak, és ahogy úgy fölgyorsul a világ, és már nem fontosak. Ez nagyon szép, és gyönyörűen van megírva. Ez volt az első regénye, még nagyon fiatalul írt a Kilman, mielőtt ezzel lett világsztár. És azt írtam bele a könyvbe, hogy ezt a könyvet nem én írtam, mert ilyen szép könyvet én nem tudok írni, de nagyon ajánlom az olvasóknak. És a harmadik ajándékomat...
0: A harmadik ajándékodat azt visszahoztam.
2: Mert ugye ez nem jó ajándék?
0: Azt érzem, hogy ez túl különleges ahhoz, hogy örüljenek neki. Persze csak, hogy szerintem sokkal jobb árat fog elérni, hogyha elmondod, hogy mégis micsoda ez.
2: Boldogan. Már több mint 10 éve vagyok a Fortepánnak a menedzsere, és ott nagy mennyiségben szkennelünk régi negatívokat, ugye a negatívból lehet a legjobb képeket, és mindig arra biztatunk családokat, hogy ha nem is adják oda a Fortepánnak, ők maguk szkenneljék, hiszen van egy nagymama, nagypapa, aki szívesen odaadná a unokáinak, de 5 unokája van mondjuk mind nekem, akkor mindenkinek szeretne adni, és hát ugye el lehet osztogatni a képeket, de minden jó, milyen jó, hogyha mindenki minden
0: műmről. Mert egyben marad,
2: egyben igen. marad az egész család, akkor még esetleg oda is tudja írni, vagy a file névbe be tudja írni, hogy kiről van szó, vagy megjegyzésbe. És egyszer vettem egy olyan Kodak típusú, ez egy hordozható filmszkenner. Uh-huh. Egy nagyon-nagyon egyszerű kis szerkezet, de nagyon jól van kitalálva, és ez egy tulajdonképpen a papírdobozát széthajtogathatva a mobiltelefont lehet úgy fixre beállítani, és akkor alatta lehet húzogatni a negatívot, és írtó gyorsan is szakszerűen lehet filmet szkennelni.
0: Csodálatos, hát akkor ez a szkenner, ez holnap visszakerül a a Dürerbe, és akkor a holnapi tombolán lehet nagyon sok pénzt adni érte Andrásnak köszönhetően.
2: És ezt a Fortepán ajánlja föl, mondjad azt, hogy a...
0: Jó.
2: Jó, mert jó. Azt szeretnénk, hogy ha nem is adják a Fortepánnak, mindenki maga szkennelje a dolgokat, és egyébként volt is a Fortepán elhíresülésének volt egy olyan etapja, ami egy ilyen szomorú esemény volt tulajdonképpen, mikor az egyik nagy tervezővállalatnak a...
1: Az UvaTerv
2: archívum, az UvaTerv, ugye? Igen, az UvaTerv megengedte nagy nehezen, fél évig leveleztem velük, hogy a helyszínen szkennelhetjük a képeket, és Tamás Miklós már összekészítette a képeket, akkor egyszer csak tűzütött ki ott abban a rosszul szellőztetett alaksorban, és akkor oda mentünk, és akkor megmentettünk több ezer negatívot. Elmagyarázta Miklós, meg a többiek, hogy a fürdőkádba kellett ott mosogatni és kiteregetni. Tehát tulajdonképpen ettől híres lett a Fortepán, hiszen megmentettük a... Megmentettük. És egyébként nem is maga a tűz okozott nagy károkat, hanem a tűzoltók jöttek a vízzel, meg habbal, meg minden. és rengeteg kár kell kezdeni. Úgyhogy tessék szkennelni a régi negatívokat, főleg mert azok a legélesebbek, de persze a pozitívokat. A pozitívokhoz vannak már fantasztikus telefonapplikációk, uh-huh. ami nagyon gyorsan és könnyen, de a negatívokat azt nem tudja kezelni, ahhoz egy pici segédeszköz kell.
3: Tudjátok, hogy mit jelent a Kodak szó?
2: A Kodak az egy, én úgy tudom, hogy ez egy mesterségesen kitalált szó. Ezt a George Eastman
3: találta ki.
2: Ott jártam a George Eastman House-ban, ami egy csodálatos múzeum Upstate New Yorkban, és ő akart kitalálni egy olyan szót, amiben a K betű mindenképpen benne van, mert az nagyon ritka.
3: Azt mondta, hogy egy férfias hangzás rövid.
2: És hogy a K betű legyen benne, mert akkor jobban fölfigyelnek rá, és akkor ez jut az, vagy az elején végén K, de semmit sem jelent. És hogy ez egy ilyen hatalmas nagy cég volt, ami most romjaiban van már csak, mert ők se tudtak a
1: digitalizációval. Nem, ők sem tudtak a digitalizációval, mint kezdeni, így szokott ez lenni a technológia váltásokkal.
2: Nekik kellett volna, nem is tudom,
0: hogy gyártani. Vasút és teherautó, igen.
2: Nem lehet, hogy memóriakártyákat kellett volna gyártani, vagy aztán próbálkoztak a digitális fényképezőgép gyártással, de már akkor is le voltak maradva benne.
0: Szóval akkor gyertek a maratonra, ma is, holnap is lehet még jönni. Holnap én is az adománypultban leszek, meg a német műsor lesz élőben, és rajtam lesz ez a csodálatos póló, amit a papó tervezett idén a tilos krúnak. Úgyhogy olyat nem lehet vásárolni, de egyébként számtalan csodálatos póló, fülbevaló, bögre, biciklistáska, széljacki, elképzelhetetlen sokszínű a tilos merchandising paletta, úgyhogy gyertek, vásároljatok, adományozzatok.
1: Beszéljünk akkor egy kicsit ilyen hardcore-abb dolgokról. Ha már az olvasó vagy hallgató bedobta Gabriel Arkangyalt, akkor ez egy jó átvezetés a Városliget felé.
2: Amúgy is terveztük.
1: És hát én erről írtam egy, hát nem is tudom, egy másfél hete körülbelül egy nagyobb anyagot, mert szerettem volna egy picit belökni az eseményeket, amik egyébként is hát várhatóan be lesznek lökve, mert az biztos, hogy fordulóponthoz ért ez a most már másfél évtizede húzódó Városliget történet.
0: És nem pontosan a Biodómra gondolok?
1: Nem is a Biodómra gondolok, hanem a Liget Budapest projektre gondolok, amitől, ugye ez 2011-ben indított el Bán László, tulajdonképpen minden várossal foglalkozó embert izgalomban tartott legalább egy évtizedig. Aztán az elmúlt években már jóval kevésbé, mert hogy maga a projekt is úgy nagyjából megállt.
2: Azt a Karácsony Gergely megválasztása volt a fordulópont.
1: Igaz? Karácsony Gergely megválasztása volt a fordulópont. Nagyon érdekesen alakult ez a történet, mert 2019-ig ugye gőzerővel ment a projekt, akkoriban éppen az, a Néprajzi Múzeum állt építés alatt.
2: És akkor az a hétbő esztendő, ami 9
1: így van, tartott. Így van, és akkor 2019-ben bejelentette a Karácsony Gergely megválasztása után a miniszterelnök, hogy amit a budapestiek nem akarnak, az nem lesz. Olyan. Ez nem, az élet más területén ez nem így működött, ugye, emlékezhetünk, de valahogy a Városliget esetében így működött, amit én már annak idején is csak úgy tudtam kódolni, hogy elment a kedve a megvalósítástól, és jól jött neki az, hogy van mire hivatkoznia.
2: Meg a pénz is
1: elment. Így van, jöttek ugye a Covid évek, jött a nehezebb időszak, ugye a Néprajzi Múzeumot még befejezték, de gyakorlatilag ugye ezen a ponton a Liget Budapest projekt nagyjából megállt, nem 100%-ig, mert készült még parkfelújításból egy-egy kisebb rész, sőt még idén tavasszal is nekiláttak, lekordonoztak egy darabot a Petőfi csarnok és a zöld küllőnek nevezett szórakozóhely mögött, aha. Igen. Tehát ezek ilyen kis, ugye korábban elkészült a Kressz park felújítása, tehát ezek
2: nagyon
1: ilyen, elég jól sikerült, de ilyen kisebb park felújítási darabok voltak, érdemi nagy építkezés az elmúlt 7 évben már nem folyt. Annak ellenére sem folyt, hogy érdekes módon az történt, hogy 22-ben, mikor a következő önkormányzati választás volt, amit ismét megnyert az ellenzék Budapesten. 24-ben, mikor a következő önkormányzati választás volt, ezt ugye ismét megnyerte az ellenzék Budapesten, és akkor ennek ellenére mégiscsak azt mondta a kormány, hogy a Liget Budapest projekt él és meg lesz valósítva. Ott nem működött ez a budapestiek nem akarják, akkor nem lesz, tehát ott valami megváltozhatott. Tehát így bejelentették, és tervezés valóban zajlott is. Véglegesedtek a Nemzeti Galériának a tervei, amiket a japán Sana nevű, egyébként valóban világhírű építésziroda a Petőfi csarnok helyére készített, de végül is pénzt nem adott a kormány továbbra sem a projekt semmiféle elemére. Tehát ez egy ilyen fura tetszhalott állapot most már egy 7 éve, hogy jelentősebb építkezés nem folyt, tervezgetések voltak, minden állt, és én azt arra akartam fölhívni a figyelmet, hogy ez az a pillanat, a mostani kormányváltás utáni pillanat, amikor teljesen nyilvánvalóan a Liget Budapest projekt mint olyan az véget ért. Tehát ezzel ennek semmiféle realitása nincsen, hogy ez folytatódjon. Én azt hiszem, hogy ezt maga Bán László is, amennyire én a visszajelzésekből hallottam, ezt tudja, hogy ez így van. Tudomásul is vette.
2: Én az Zuhany Iradóban azt hallottam, hogy elment a, miután a TAR miniszteret kinevezték, az első héten vagy második héten egy nagy paksamétával elment, és megkísérelte rá beszélni, de hogy...
0: Tényleg?
2: De hogy nem...
1: Nem, ennek nincs.
2: Tehát, igen, hogy ez... negatív választ, ezt meséltem.
1: Igen. Nem, én ezt nem tudom, de abban én azt hallottam, hogy ő maga abban gondolkodik, hogy hogyan lehetne a projektből elemeket megmenteni, de már nem a Ligetben.
0: Aha.
1: Tehát azt
0: kimenteni,
1: így van, kimenteni olyan dolgokat, amiket ő, hogy mondjam, múzeumügyileg fontosnak tart, de azt a részét, hogy a Ligetben nem lesz jelentős építkezés, azt tudomásul vette. De most ez azt is jelenti, hogy a projektet le kell zárni. Tehát nem érhet a dolog úgy véget, hogy ezen a ponton kiesett a magyar állam kezéből a vakolókanál, és elvonul. Uh-huh. Mert hogy van 3 jelentős méretű kijelölt építési hely a Ligetben, amiket ugye az elmúlt 7 évben kordonnal, palánkkal körülzárva tartottak, és én azt akartam részletesen bemutatni, hogy ez a 3 építési hely, ezt hogyan kellene kezelni, tehát mit lehetne csinálni. Mert hogy az a sajátos helyzet áll most elő, hogy hogyha ez a három építési hely zöld területté alakul, aminek egyébként vannak mindenféle feltételei, ez nem annyira egyszerű, mint ahogy azt, hogy mondjam, első hallásra az ember gondolná, hogy ledöntjük a palánkot, bevetjük fűmaggal, és minden jó lesz. Mindenkinek javaslom, hogy nézzen be a palánk mögé, ezt elég szoros palánkok, de azért meg lehet oldani egy-két helyen, és akkor azonnal látni fogja, hogy ez lehetetlen sajnos ez a dolog.
0: Betonhegyek
1: vannak, különböző formákban, tehát vannak teljesen stabilan lebetonozott nagy felületek, tehát az építési helyek közül kettő
0: a... Ez már előkészítés alatt? Nem, és azért,
1: hanem úgy maradt, tehát a három építési hely van, ugye a legkisebb az az Ajtósi Dürer sor és a Dózsi György út sarkán, az a sarok.
2: Még a felvonási telek. Tér betonja.
1: Így van, ott még a felvonási tér betonja van, ugye ide akarták a Városligeti Színház másolatát felépíteni. Itt azok a nagy betonlapok vannak, amiket annak idején ugye azért raktak le a felvonulási térre, és még egyébként az Ajtósi Dürer sorra is, mert a május elsői díszfelvonulásokat harci járművekkel tartották, tehát ez tankot is elbír, olyan méretű beton. Ezt a felvonulási tér összes többi szakaszán már megszüntették, ugye a különböző átépítések során, de itt még ott van, tehát ez egy elég masszív dolog. Akkor a egykori közlekedési múzeum helye az egy olyan rendkívül hosszúan elnyúló telek a Hermina út mentén, ami kettő sávból áll. Uh-huh. Az egyik sáv a tényleges épülethely, ez most egy murvás parkoló, vélhetően alatta az egykori épületnek mindenféle maradványaival a földben. A másik pedig egy rendkívül széles út, ez a Ferencsik János útnak nevezett betonozott út, aminek az előtte lévő szakaszait szintén megújították a liget felújítás során, de ezt nem, ez ott van egy ilyen borzasztó széles betonozott sétányként. És a harmadik, a legnagyobb telek az ugye az egykori Petőfi csarnoknak a helye. Az a legkülönlegesebb ilyen szempontból, mert ott az történt, hogy ilyen egészen holdbéli tájnak látszik, hogyha az embernek sikerül a paravánok mögé benéznie. Itt ilyen irdatlan méretű betontömbök vannak leszórva, amik vélhetően az egykori épület tartó szerkezetének a szétvert maradványai, de hát körülbelül egy ilyen marsi tájat ábrázol a látvány, de az egész területen. Tehát elképesztő mennyiségű betonról beszélünk, és maga a környező területek is mind betonozottak. Ráadásul még ugye van, valaha a Petőfi csarnok volt egy szabadtéri amfiteátruma, ugye az koncertekre hozták létre, egy ilyen félkörívesen csatlakozott
2: meg
1: hozzá.
2: Ócskapiac
1: is volt ott, így van. De most ennek az amfiteátrumnak megvan a földkaréja, a nagy rét felé néző oldalon, ami, hogyha jól sejtem, valójában sítből lehet teljes egészében.
0: Csupa
1: jó dolog, tehát azért mondom, hogy ez nem úgy fog menni, hogy most akkor kimegyünk és fűmagot vetünk, mert abból nem lesz park.
2: De azért úgy kéne kezdeni, hogy visszaadni a fővárosnak a Városligetet, nem?
1: Ez egy kérdés, ja, igen.
2: Lehet, hogy az állam közvetlenül be tudnak
1: fejezni. Igen, tehát én azonnal, amikor írtam ezt a cikket, akkor Bardóczi Sándor főtájépítész kommentben jelentkezett, és azt mondta, hogy az állam ne csináljon semmit, mert éppen elég kárt csinál, és majd mi befejezzük, csak adják vissza nekünk az egész ligetet. Most egyrészt én is azt gondolom, hogy a liget természetesen visszajár a fővárosnak. Tehát ez szerintem evidencia. Tehát ugye a Városliget az a város parkja, a nevében is benne van. Ugye ez a specialitása, hogy Európa egyik legelső polgári közparkja volt ugye a reformkorban, kifejezetten nem arisztokrata park, nem királyi park, mint a londoni parkok, stb., hanem ez egy olyan park volt, amit Pest polgárai hoztak létre, a város erdőcskét a saját városuk szélén. Ez önmagában is egy olyan morális mozzanat szerintem, ami kötelezővé teszi gyakorlatilag, hogy ez a park, ez a fővárosé legyen. Én azt gondolnám egyébként, hogy a Margit-sziget, én még odaig is elmennék, hogy a Margit-sziget modellt alkalmaznám, ugye emlékszünk rá, hogy a Margit-szigetet
2: enystandolta,
1: úgymond a főváros, de ezt én nem tartom egy nagy bűnnek. Én azt gondolom, hogy ez nem egy rossz dolog, hogyha van három olyan nagy zöld terület, ami nem tartozik kerülethez, hanem közvetlenül a főváros alá tartozik, és úgymond kiemelt zöld parkként tartják őket karban. Szerintem erre alapvetően a Margit-sziget, a Városliget és a Népliget lenne alkalmas. Nyilván lehet mindenféle modellről beszélgetni, hogy mi a jó modell, de igen, én ezt gondolnám, hogy ez ne kellene történni. Ugyanakkor látok abban kockázatot, hogy egy gyors döntés, mondjuk a Városliget ZRT-nek a gyors felszámolása és a park visszaadása a városnak, az azt is jelenti, hogy az egész problémát...
2: De akkor a fenntartása lezüllik. Az
1: hát ez a kockázat sajnos megvan, igen, de
2: Azért, most ragyogóan rendben van tartva.
1: Most ragyogóan rendben van tartva, ez nagyon sok pénzébe kerül egyébként a költségvetésnek.
2: Nyilván.
1: Ugye az a kritika, amit megfogalmaztak nagyon sokan a park felújításával kapcsolatban, és szerintem nem indokolatlan kritika, hogy az nagyon telezsúfolták funkciókkal, ami egyrészt népszerűvé teszi a ligetet, és ezt az emberek szeretik, tehát tényleg nagyon-nagyon népszerűek mind a vendéglátóhelyek, mind a nagy játszótér, mind a sportpályák, stb. Alapvetően ezekről beszélünk. Ugye ez nagyon jó, csak ugye az lesz a baj, hogy ha erre nem lesz annyi pénz, mint eddig, akkor az az elképesztő tömegterhelés, ami a ligetre zúdul, ez például meg fog látszani majd a zöld területek állapotán. Uh-huh. Bennem is van egy olyan félelem, hogy miközben azt mondom, hogy a városnak vissza kellene kapnia.
0: Kapja hozzá pénzt is.
1: Nem fog hozzá pénzt kapni, és Magyarországon vagyunk, és ne viccelj. Ja. Nyilván nem fog hozzá pénzt kapni. Oldja meg, ugye általában Budapest problémáira azt szokta a magyar állam mondani, hogy oldja meg, ez egy szép hagyomány. Szerintem kormányváltásoktól függetlenül fog tovább élni, hogyha jósolnom kellene. Még én azt hiszem, hogy a rendszerváltások is úgy működnek, hogy oldja meg. Nem fog hozzá pénzt kapni. Sőt, én mondom, én attól is félnék, hogy az államnak valójában most érdeke gyorsan levonulni, és ezt az egész problémahegyet ott hagyni a fővárosnak, mondani, hogy oldjátok ezt is meg.
0: De és
1: nagy vonalon hangzik, mert visszaadta, ugye? Uh-huh. Tehát én azt gondolnám, hogy a korrekt zárása ennek valami olyasmi lenne, amiben esetleg a Városliget ZRT még létezik talán egy másfél évig, elvégzi ezeknek a területeknek a rehabilitációját, és valami civilizált, de előre megbeszélt időpontban aztán kivonul és lezárja a működését, és átadja a fővárosnak a park üzemeltetését. Én ezt tartanám a legszerencsésebb megoldásnak, mert hogy tényleg az a helyzet, hogy ezt a három területet, ezt veszélymentesíteni kellene, föl kellene dolgozni ezt az iszonyú mennyiségű betont, ugye ezt nagyon egyszerűen szólva azt jelenti, hogy darálni kéne. Tehát itt föl kellene törni, amit föl kell törni, és mindent le kellene darálni, ugye, és aztán elszállítani a ligetből. Ugye ezeket általában útalapnak használják föl, és hogyha ez megtörténik, akkor van lehetőség arra, hogy magát a három területet visszaillesszék a parkba.
0: És akkor jobbak, tehát gondolom, hogy jobbak lesznek a zöld terület arányok, ha ebből mind a háromból zöld lesz, de akkor ugye elérjük azt, ami eredetileg talán meg volt ígérve, hogy zöld lesz.
1: Hát ez a nagyon vicces vége ennek a történetnek szerintem, hogy tulajdonképpen Bán László, ezt kell mondjam, hogy szándékát ellenére ebben a történetben, de valóban egy minden eddiginél zöldebb ligetet teremtett meg abban az esetben, hogyha ez a dolog megvalósul, ugyanis ez egy egészen jelentős mennyiségű zöld terület.

0: 3,38 hektár. Ez a három, ez a három terület. Ennek körülbelül a felét teszi ki a volt Petőfi csarnok területe, és a másik felét a másik kettő. Ez a 3,38 hektár, ez még nem is minden, mert ebben nem számítottam bele azt, hogy a Petőfi csarnok körül most is vannak olyan további burkolt területek, amik valaha a Petőfi csarnok előterét alkották, de semmi ok arra, hogy ezek is betonozva legyenek. Tehát én azt merném mondani, hogy körülbelül közel 4 hektár új zöld, teljes értékű zöld terület adható vissza a ligetnek, és ha már lendületben voltam, akkor azt is végig pötyögettem ezzel a területmérő akcióval, hogy mekkora a Városliget jelenlegi zöld területe, nagyjából, tehát ezt most nem kell nagyon szigorúan venni, de úgy, hogy kiszedtem belőle a Széchenyi fürdőt, a tavat, a Vajdahunyadvárat, a Néprajzi Múzeumot, a
1: Nagymenet.
0: Hát azért kiszedtem. A zeneházat, a nagy betonozott utakat, tehát tényleg az, hogy mi az, ami zöld terület, és arra nekem egy 68 hektáros szám jött ki. Tehát, hogyha ahhoz viszonyítjuk, hogy 68 hektár zöld terület van, és ez 4 hektárral növelhető, akkor ez bizony nem kevés. Tehát az egy érzékelhető dolog.
2: 40 hektár. Nem 4 hektár, 40.
0: 4. Nem, csak 4 hektár. 4 hektár. 4 hektár. Nem, azért nem 40. Az meglepő lenne. Az majdnem a fél liget lenne.
2: Ja, stimmel, 40 000 négyzetméter.
0: Igen, 4 hektár, stimmel. Igen, tehát 4 hektár van, és 68 hektár a Városliget teljes zöld területe. De most még azért itt szerintem van még két olyan dolog, amire én így felhívnám a figyelmet, hogy szerintem alapelvként azt kellene mondani, hogy semmiféle új funkciót nem szabad ezekre a területekre behozni. Tehát ne tekintse a rehabilitáció tervezője, legyen az majd egyszer az ERT, vagy a Főkert, vagy bárki más, de ne tekintse úgy, hogy ezek úgyis ilyen sérült területek, akkor ide még gyorsan lerakunk valamit. Mert tényleg túlterhelt a liget. Tehát arra kellene használni, és gyakorlatilag érdemi bővítési lehetőség nincs több. Tehát ez a 4 hektár, ez az utolsó, ami teljes értékű zöld terület lehet. És ezért ezt nem szabad most már leburkolni újabb sportpályával, újabb játszótérrel, újabb nem tudom mivel, fűt, fát, bokrot, földet. Tehát normális liget területet kell mind a háromból létrehozni. Ez egyik dolog, amit szerintem nagyon fontos alapelv. Mert nagy lesz a kísértés, ezt csak azért mondom, mert ismerem ezeket a tervezési folyamatokat. Ilyenkor szokott jönni az, hogy hát ott úgy sincs semmi, nincs egy darab fasa, oda tudunk valamit rakni. Valamit mindenképp kell rakni. De van ez ilyen tervezői horror vakui. Tehát, hogy ez a sose jó az, hogy egyszerűen csak van ott egy rét, vagy van egy liget csoport, egy facsoport, hanem kell egy funkció. Ugye ez a kortárs parkok ilyen, azt szoktam mondani, hogy funkciógazdag, de ez azt jelenti, hogy mindenhova van valami rakva, amitől egyébként burkolt a felület, és attól egészen nem parkszerű a végeredmény.
3: Tehát ez egy lázmillenáris,
0: így van. Szépek ezek a maguk módján, csak valahogy mégsem adnak természetélményt, és ez egy fontos dolog, tehát szerintem a Városligetnek iszonyú fontos szerepe van abban, és ezeknek a kiemelt parkoknak, Margit-sziget, Népliget, stb., hogy ebben a nagyon-nagyon zöldszegény belvárosban, mert Budapestnek a zöld területi mutatói csalókák. Budapesten sok zöld terület van egyébként, de ezek a zöld területek, ezek nagyon nagy mértékben a város peremére összpontosulnak. Tehát ugye a város legnagyobb összefüggő zöld területe ugye az a budai tájvédelmi körzetnek a csodálatos erdeje, amit én imádok, ugye, amit most összefoglalva normafának nevezhetnénk, de ez valójában tart a Hárshegytől egészen ugye a Széchenyi-hegyen keresztül a 11. kerületnek az alsó részéig. Ez egy összefüggő erdőterület, ami nagyszerű, de azért a városlakók 80%-ától olyan távolságban van, mintha nem létezne gyakorlatilag. Ugyanilyen jelentős összefüggő zöld területek nem ugyanilyen jók, de jelentős összefüggő zöld területek találhatók a pesti oldalon.
3: Hát a budai oldalon van még a Hugót kérdez, oda viszem sétálni minden nap a Macis játszótér.
0: Ja, igen. Persze, tehát igen. És akkor a pesti oldalon is ugye ott vannak ezek a városszéli zöld területek, naplástó, stb., amik nagyon jók, de ezek is mind a peremeken vannak. Tehát a város belső része, ahol az embereknek még mindig, és most nem a szűkenved belsejét értem, csak nem csak a historizáló várost értem, hanem ennél szélesebb értelemben beleértve Zuglót, Angyalföldet, stb. Kőbányát. Az rendkívül hiányos valódi

0: teljes értékű zöld területekben. Budapesten sajnos a századforduló, a városépítő századforduló nem hozott létre igazi nagy parkokat. A Népliget és a volt, és a Margit-sziget parkosítása, de a Margit-szigetet eleve zölden vették meg egy nádori kertként. Volt az a két jelentősebb park fejlesztése a századfordulós korszaknak, ami zöld területet hozott létre, a Városligetet gyakorlatilag megörökölte, és aztán tönkre is tette, tehát hogy tegyük hozzá, a Városliget beépítésének óriási hagyományai vannak, hiszen ugye az első...
1: Hát erre hivatkozott a
0: bánés. Abszolút, egyébként a maga szempontjából logikusan ő egy olyan hagyományra hivatkozott, ami 1885-ben az országos kiállítással elindult, miszerint a Városligetet teleépítjük dolgokkal. De ezt az öröklött állapotot sajnos ezen nem lehet változtatni, viszont éppen ezért olyan fontos az, hogy a Városligetben minél több legyen a zöld, ami még lehetséges, és ez a 4 hektár, ez valódi zöld terület legyen. Viszont van még két olyan elem, amit én észrevettem, és ami szerintem lényegesebben, hogy hogyan kellene visszailleszteni ezeket a területeket a parkba. Itt szerintem két alapkérdés van. Az egyik, és az érdekes módon az a közlekedési múzeum helye, ami egy nagyon hosszú területsáv a Hermina út mentén. De ez a Ferencsik János út, amiről én beszéltem, ez a széles aszfaltos út, amelyik majdnem a felét vagy egy harmadát kiteszi ennek a területnek, ez egy fontos parkszerkezeti történeti elemnek a maradéka. Ugye a Városliget az első korszakában is helyenként még mindig felismerhetően ahogy angol kert volt, egy tájképes stílusú kert. Tájképes stílusú kerteknek, kastélyparkoknak, legalábbis Közép-Európában biztosan, de szerintem Angliában is, van egy olyan alapvető szerkezeti eleme, amit perimeter walknak hív az angol, vagyis a szegélyen körbefutó sétány. Uh-huh. Tehát az ilyen parkoknak a szegélyén mindig körbefut egy külső körsétány. Uh-huh. A Városliget esetében ezt természetesen nagyrészt tönkretettük, a beépítésekkel, de egy nagyon hosszú szakaszon az Ajtósi Dürer sor mellett, és aztán bekanyarodva az új promenád mellett ez a körsétány megvan. Az új promenádnál van egy csalás, mert ott valójában az igazi körsétány ott futott, ahol a felvonulási tér volt. Aha. De ezt ugye tönkretettük. De aztán, amikor a parkot rehabilitálták az elmúlt évtizedben, akkor ezt a perimeter walkot kialakították újra egy picit beljebb.
1: Aha. Közben van egy hallgatónk. Szia, adásban vagy.
2: Gyorsok, ápoló vagyok.
1: Igen.
2: Beszéltem egy ligetvédővel, aki gyors törzshallgató is, és ezt is megerősítette, hogy most, hogy meg volt az a rendszerváltás 61 napja. Most valószínűleg megvalósul az, hogy a ligete, hogy most ez a dolog lezárul, zöldebb lesz, és ő is van hasonló számot mondott, hogy kb. 4 hektár. Csak hadd mondjam egy sirámomat, kb. Egy másfél hete a Klubrádió fölhívott egy szakértőt a Liget projekt állásáról, és utána mentem, hogy a szakértőt úgy hívják, hogy Györgyevics Benedek.
0: Hát jó, a Városliget ZRT vezérigazgatója. Igen.
2: Igen. És képzeld el, hát amiket mondott, hát valószínűleg ő megkapja a rövid távú véleményváltoztatás világbajnak a címet. Ugye ő általában benne volt a Questor botrányba is, azt lehelyezték ennek a cégnek az élére, meg annak idején az Iala naponta hívogatta őt, és bizonygatta a projektnek a nagyszerűségét, miközben iszony mennyiségű pénzt loptak el. És ilyeneket mondott a csáó, a Klubrádiós szerintem naív és a háttérről nem tájékozott riporternek, hogy hát életszerűtlennek látom a projekt befejezését. Egyetlen lehetséges jövő a zöldítés, és megnyílik az út a társadalmi egyeztetés előtt.
0: Hát ja, igen.
2: Kapartam a falat.
0: Igen. Ez valóban, hogy mondjam, szerintem én nem vagyok híve annak egyébként, hogy mindenkit mindenhonnan leváltsanak. Tehát egy csomó olyan információ meg tudás halmozódott föl szervezeteknél, amik... ezek végrehajtó szervezetek voltak, az ott ülő emberek döntően politikai a döntéseket hajtottak végre, ami így is normális, tehát egy kormány hoz egy döntést, és aztán egy erre szakosodott szervezet ezt végrehajtja. Nem ő szabja meg az irányokat, tehát azt, hogy a Városligetben mi legyen beépítve, és mi legyen zöldítve, azt nyilvánvalóan nem Györgyevics Benedek szabta meg, hanem erre voltak kormányhatározatok, amiket neki végre kellett hajtani. Ezzel együtt én is azt érzem, hogy mindent azért nem lehet pontosan ugyanazokra az emberekkel befejezni ellentétes irányban, akik eddig csinálták. Tehát nagyon-nagyon szerencsés lenne, hogyha a Városliget ZRT-t mondjuk erre, hogyha ha azt az utat választja a kormány, amit én így felvetettem az előbb, hogy legyen egy ilyen másfél éves átmeneti időszak, aminek a két feladata az a három terület zöldítése, veszélye, kárelhárítása, elvégzése, illetve egy rendezett átadás átvétel lebonyolítása, akkor valószínűleg nem a mostani vezetővel kellene megcsinálni, hanem egy olyan emberrel, akit kifejezetten erre a feladatra hozol oda, és aki, hogy mondjam, teljes szívvel tud egy új szemléletet képviselni, és főként valóban le tudja bonyolítani ezt a társadalmi egyeztetést, mert a legnagyobb problémám nekem az azzal, vagy a legkevésbé azért működik az, hogy pontosan ugyanazok csinálják ezt a dolgot, mert borzasztó erős ellenérzések vannak a személyükkel kapcsolatban. Tehát az a Györgyevics Benedek, aki már akkor is a Városliget ZRT vezetője volt, amikor ez a konfliktus a legélesebb volt a civilek és a biztonsági emberek között, amikor tényleg nagyon csúnya jelenetek voltak a ligetben.
3: Amikor a György Péter lemondott minden.
0: Igen. Szóval, hogy ő nem fog tudni egy olyan társadalmi egyeztetést lebonyolítani, ami egy jó hangulatú beszélgetés a liget jövőjéről. Tehát ez már nem megy, ez a hajó, ez nyilván évekkel ezelőtt elment. Szerintem nem egyforma az, hogy különböző vezetők közül ki milyen szerepben van, és ki mekkora felelősséget visel dolgokért, de a Városliget esetében láthatóan csak egy olyan új embernek adnának bizalmat a civilek, aki nem volt részese az elmúlt éveknek ebben a történetben. Tehát ezért szerintem szerencsésebb lenne, hogyha ezt a történetet a kormány viszonylag gyorsan lezárná, és egy új ember delegálna erre a feladatra, aki ezt a bizalmat meg tudja kapni. De hogy mondjam, a személy a legkevesebb, az elvek fontosabbak, tehát az lényegesebb, hogy egy új ember is el tudja rontani. Azért az mindig benne van a pakliban. Szóval ugye csak azt akartam mondani, hogy ez a körsétány, ez a periméter volt, megvan a liget felén körülbelül ma, és ez a Ferencsik János út, ez annak a része. Aha. Tehát ez a történeti park szerkezetben, tehát ez be lehet szűkíteni, hogy ne legyen ennyire betonos. A többi részén is betonos a periméter volt, tehát azt hiszem, hogy most betonosra kell megcsinálni. Egyébként miért? Hát lehetne simán egy murvás út is, de mindegy, ez most már így alakult ki. De be lehet szűkíteni, meg sok mindent lehet csinálni, de a nyomvonalát meg kellene őrizni, mert ez része a történeti park szerkezetnek, sőt, tovább is kellene vinni, mert egészen a Kóskároly sétányig elkanyarítható még ennek a sétánynak a nyomvonala, és akkor egész hosszú szakaszon az Angol kertnek ez az eleme, ez megőrizhető lenne. A másik dolog, ami szintén szerintem egy olyan felfedezés, amit meg sem tudnám mondani, hogy hány generáció óta nem láthatott a város, és még igazán most láthatja, de aki figyelmes, az már láthatja, az, hogy a Hermina kápolnát, amelyik a Hermina úton áll, és amelyik
3: akkor majd látni lehet.
0: Látni lehet, így van. Ugye ez a Hermina kápolna, ez 1856-ban, hogyha jól emlékszem, akkor épült romantikus stílusban a nádor lányának az emlékére, és azon a környéken akkor semmi más épület nem volt, tehát akkor tényleg csak kertek voltak, ez magában állt a korabeli Városliget szélén, és ez egy parkszéli kápolna volt. Ez arra épült, hogy a park szélén álljon, mint kápolna. És egy nagyon szép látványt nyújt a parkból, ezt most már a palánkok fölött átnézve lehet látni, hogyha megállsz, hogy látod a kápolna tornyát, de ha majd nem lesznek palánkok, akkor látni fogod az egész kápolnát. Ezt a látványt, ezt senki nem láthatta 1896 óta.
1: Az igen.
3: Mert a közlekedési csarnok.
0: Így van. Ezt a közlekedési csarnok építésével takarták ki a millenniumi kiállítás idején, akkor tulajdonképpen a park és a kápolna közé behúztak egy nagy épületet, egy hatalmas kupolás épületet, és bár az épület ugye aztán sokféle alakot öltött a története során, de mindig ott állt. Tehát ez tényleg 130 éve nem láttuk a Hermina kápolnát a ligetből. Most viszont láthatjuk, és én visszanéztem ennek kapcsán azt, hogy nézett ki a történeti park szerkezet azon a részen, és azt láttam, hogy az angol parknak az a része úgy volt megtervezve, hogy ez a látvány ki legyen emelve. Tehát volt egy kaputérség kialakítva tulajdonképpen a parknak azon a részén, ami a ligetnek egy bejárata volt, tehát a Hermina kápolna az előtt volt a ligetnek egy bejárata. Most azt gondolom, hogy ezt vissza kell állítani. Zebrával meg mindennel, ugye a közlekedési múzeum telkének a rehabilitációjának egyébként ez is egy fontos következménye lesz, hogy a Hermina út jellege teljesen megváltozik, és egy ilyen beszorított egy nyomasztó nagy épület hátfalára néző valamiből teljes hosszában megint egy parkra néző uh-huh. út lesz, egy nagyon elegáns út lesz megint. Ugye az egyik felén ez érzékelhető a Kóskároly és az állatkerti körút között, mert ott nem áll épület, de most a másik felé uh-huh. is teljes hosszában olyan lesz. És itt igen, meg kell szerintem a rehabilitáció során csinálni a ligetnek egy új bejáratát.
3: Uh-huh. Még egy utolsó keresztkérdésem van, hogy azt mondtad, hogy esetleg a miniszteri biztos Bán László át akar menteni egyes elemeket máshova, hogy szerinted ezt az egyébként szenzációsan nívós új nemzeti galéria épületet máshol fel lehet építeni? Ez teljesen ide volt tervezve, nem?
0: Nem. Ezt simán fel lehet építeni máshol. Ez egy olyan mértékig, hogy mondjam, ez egy mozgatható terv. Tehát ez
3: jó hír.
0: Ez
3: jó
0: minden további nélkül bárhol elhelyezhető. Nekem lennének is remek ötleteim arra. Hát én, ha valaha ilyen terv lenne, hogy ezt átmentsék, akkor én alapvetően azt gondolom, hogy az új közlekedési múzeum és az Eiffel-csarnok körül kialakuló kulturális, a Népliget szélén kialakuló kulturális negyedben ez egy elég jó helyet kaphatna ez az épület. Ugyanakkor szkeptikus vagyok. Nem azért, mint hogyha ne lehetne simán átrakni, mert semmiféle hely specifikuma nincs
3: hatalmas
0: az épületnek, hanem a hatalmas költség miatt így van. Én tudom, hogy Bán László milyen érvek mentén szeretné ezt a tervet megmenteni. Ezek az érvek önmagukban szerintem múzeumszakmailag érthetőek, viszont nehezen tudom elképzelni azt, ismerve a magyar múzeumok általános állapotát, ismerve a felgyűlt, brutális mennyiségű fejlesztési elmaradást, gondolok az új közlekedési múzeumra, az iparművészeti múzeumra, a természettudományi múzeum helyzetére, ami nem oldódik meg pusztán attól, hogy nem költöztetjük Debrecenbe, mert ettől még nincs rendes épülete. Az építészeti múzeumra, a fotográfiai múzeumra, ezek már kisebb dolgok, de azért vannak. Szóval nehezen
3: tudom. Reális.
0: Én ezt nem érzem igazán reálisnak, ezt a dolgot, és emiatt én a cikkemben kifejezetten azt javasoltam, ezt viszont reálisnak érzem, és fontosnak is, hogy legalábbis ameddig nincs egy olyan határozott döntés, hogy valahol új galériát építenének, ami szerintem nem lesz, addig a királyi palotát, a rekonstrukcióra álló királyi palotát kell olyan módon egy áttervezéssel a Nemzeti Galériának visszaadni, tehát a jelenleg építés alatt álló A-épületét, az északi szárnyát olyan módon kell befejezni, és ez nem lehetetlen, ezt a tervező meg is szólalt a cikkemben, hogy ez abszolút erre az ő tervei is eleve alkalmasak uh-huh. voltak, csak némi múzeum szakmai átdolgozást igényelnek, de a kiállítóterek ott vannak, az irodaterek ott vannak, tehát az a látogatói fogadóterek ott vannak, tehát az A-épület tökéletesen befejezhető úgy, hogy a Nemzeti Galéria ezt visszakapja. És ezzel szerintem, hogyha ez megtörténne, egy egészen új minőség jelenne meg a Vári Nemzeti Galéria épületében és működésében.
1: Nagyon szépen köszönjük. Ezzel véget ért a Podmanicki Rulez, és mindenki menjen ki a Dürerbe, mert ma és holnap még maraton van, várunk benneteket.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Márciusban végzett közvéleménykutatást az Amerika szerte gomba módszaporodó AI adatközpontokról a Gallup. A válaszadók 71%-a, ebből 48 határozottan, ellenzi, hogy lakóhelye közelében adatközpont épüljön, míg az atomerőművek elutasítottsága jelenleg 53%-os. Az ellenzők ötöde a túlzott hűtővíz, illetve villamos energiafogyasztás, 15%-uk a megugró költségek magas közüzemi számlák miatt fejezte ki aggodalmát. Lakatási és az ingatlanok értékvesztésére vonatkozó félelmüket, vagy a környezetszennyezés irántiakat is többek osztották meg. Csupán 3%-uk véli úgy, az adatközpont burjánzás elfogadható ár azért, hogy az Egyesült Államok világelső legyen a szektorban, írta meg a HVG. 2004. januárja óta jelenik meg a népszerű Calendario Romano. Tucatnyi fiatal pap, vagy nem is, jobbára évről évre ismétlődő fényképével. Különösen a naptár címlapjának talányos mosolyú portréja köszön vissza gyakran. Egy zavarban lévő 17 éves kölyök arca, mondta az Associated Pressnek Giovanni Galizia. A haverok hangosan röhögtek mitálokott papicucban. A most 39 éves légikísérőről és a többi szexi kispapról a napokban írta meg a La Repubblica, nem valódi lelkipásztorok. Galizia 23 éve ismerte meg Piero Pazzi fotóst. Ő az előkészületben lévő 2027-es naptárról kijelentette, modelljeinek harmada tényleg pap. Nem vatikáni kiadványról lévén szó, a szentszék nem nyilvánult meg az ügyben. Számolt be a Telex.
2: A rovarok is érezhetnek fájdalmat, ezt próbálta igazolni kollégájával együtt Thomas White, a University of Sydney evolúcióökológus és entomológus kutatója. Tanulmányuk a Proceedings of the Royal Society B folyóiratban jelent meg. Kísérleteik során a házi tücsök, a Hirta domesticus csápját egy forró szondával érintették meg, és ekkor valami különös dolog történt. A rovar a megégett foltra fordította figyelmét, és ismételten tisztogatta azt, sokkal hosszabb ideig, mint egy ártalmatlan érintés nyomán, vagy érintési ilyen tenni. A megállapítások jelentőségét nem csak az adja, hogy a tücskök reagáltak az ingerre, hanem az is, ahogy ezt tették. A tücskök a forró szonda eltávolítása után is sokáig figyelték a területet, ami arra utal, hogy valamit belülről is érzékeltek, a károsodás tartós, lokalizált jelét. Az ausztrál entomológusok szerint ez a viselkedés bizonyíték lehet arra, amit a tudósok régóta vitatnak. A rovarok igenis fájdalomszerű állapotokat élnek át. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Cause for Concern és Beat Safari a Tilos

A Tilos Rádió mai bútorzene adásában a Brüsszelben élő amerikai minimalista zeneszerző és képzőművész Charlemagne Palestine 415 Steps Ding Dong Paradise című albumát játszom le, illetve az 1970-es és 80-as évekből származó válogatásról néhány felvételt.

Drága jó hallgatók, ez itt a Tilos Rádió, abban is a mezitlábas mesék, hiszen péntek van, és egy óra. Én DJ Suhaid vagyok, mint elvileg két hetente itt a mezitlábas mesékben lenni szoktam. A másik heteken Johnny Dráma, de hisz ezt talán tudjátok, vagy ha nem, akkor kevésbé érdekes. Ez a műsor egyébként részint olyan lesz, mint sok más műsor, abban a tekintetben, hogy elhoztam azokat a lemezeket, amiket nem olyan rég szereztem be, és még nem kerültünk olyan bizalmi viszonyba, mint szeretnék, és erre tök jó egy rádióadás, mert kicsit jobban összehaverkodunk. Hát ilyenek szoktak lenni ezek a műsorok nagyrészt. Másrészt viszont egészen más lesz, mert ő maratonban. Tehát az a része a műsornak, hogy én számokat rakok egymás után, az valószínűleg hasonló lesz a többihez. De mégsem, mert hogy hát a tavaly is hallgatott minket valaki, vagy legalábbis a mezitlábas, meg sok más műsor csinálja ezt, hiszen ilyenkor mit csinál a Milosza Maraton? Pénzt gyűjtünk a rádió éves működésére, és közben 10 napon keresztül a Dürerketbe lehet menni, csápolni, adakozni, mörcsöt venni, szórakozni, találkozni, bográcsot enni, legalábbis nem magát a külsejét a bográcsnak, hanem ami benne főtt. Ez megy tehát a Dürerben egészen holnap estig, holnap után hajnalig. És közben pedig megy itt is a Tilos Rádió, és itt is megpróbálunk pénzt gyűjteni a működésünkre. Úgyhogy ez egy pénzgyűjtő műsor lesz. Nagyon-nagyon számítok rátok, nagyon jó, hogy itt vagytok. El ne kapcsoljatok, mert iszonyatosan felértékelődik a szerepetek. Igen, neked is. Hogy segítheted a rádiót, és légy, segítsd is. A következőt találtam ki, számokat lehet örökbe fogadni, ez pont olyan, mint tavaly, de mondjuk legyen egy olyan, hogy addig megy egy szám, amíg valaki nem lesz oly szíves, és örökben nem fogadja. A felajánlásokat azokat tetszőleges összegbe lehet tenni, tehát az örökbefogadás egy összeg fejében tud megtörténni. Okirat nem jár vele, de hogy mondjam, büszkeség, meg jó leső érzés, ez feltétlen. Ami most szól, az Bus Driver, a Few We Remember című száma. Nem lemezéről, John Parzen, Jones, na fogalmam sincs ezekre a zenékre, mert még újak, halljátok. Bus Driver a címe. Szóval itt ez a Bus Driver szám például, ez most az első. Léci, ha örökbe fogadnátok, azaz támogatnátok a Tilost, akkor az úgy kéne csinálni, hogy a websájton van mindenféle info. Két kattintással lehet fizetni, PayPal-on, mindenféle egyéb kártyás megoldás segítségével, és akkor nyomtok egy screenshotot, és átdobjátok mondjuk az én személyes Instámra, Facebookomra, hogy lássam, mert a rádióit ezt nem én kezelem, úgyhogy oda most hiába külditek, mert valaki más látja, vagy legalábbis a műsorat lehet, hogy senki. Én tehát DJ Suhaid vagyok, megtaláltok az Instán, megtaláltok Messengerem. Úgyhogy meg be is telefonálhattok, csak az tök jó, csak ott nem lesz screenshotot küldeni. Úgyhogy ez lenne az ötlet. Tavaly bevált, bár akkor nem kell screenshotot küldeni, talán ez nem akkor a lépcső. Tavaly egészen meglep, egy ideig nem volt semmi, már buslakodtam, és aztán a műsor végére meg egy nagyon szép összeg összejött, úgyhogy ezúton is köszi az akkori felajánlásokat, az akkori felajánlóknak. Most viszont rajtatok a sor, ha még nem, ha már igen, ez tehát Bus Driver, és mindjárt lejár egyébként, úgyhogy fölrakom újra. Küldjétek létszi. Egyébként, hogyha küldtetek a DJ Suhaid Insta üziben, vagy Messenger üziben screenshotot, akkor egyáltalán nem baj, hogyha a 215-37-73-as telefonszámon ezt nyomatékossá teszitek, mert akkor egyébként is csekkolgatom, de úgy még szebb, meg tudom köszönni, meg ilyenek. Ezt tehetettem, ez itt lábas mesék a Tiloson, maraton van. Kösz, hogy itt vagytok.

ennyi idő alatt egyébként meg is tanulhatom az előadók nevét, vagy megtanítjuk együtt. Jonah Parzen, Johnson és Lau Nau. A Few We Remember című albumáról. A Bus Driver című szám ez. Ér utalni 1000 forintot az első lejátszáskor. A második, ez, itt már 2000-től indul a sztori, de mindenki annyit utal egyébként e fölött, amennyit szeretne. Még egyszer, jöhet PayPal-on is, jöhet bankon is, létszik, csináltuk egy screenshotot, egy gombnyomás, és még talán 2-3 gombnyomás ezt átküldeni. A DJ Suhaid Insta oldalra, vagy Messenger üzi be DJ Suhaid oldalra. Köszönöm.

Beachin Bahá'í zenekarnak a Space is the Place feldolgozása, amely türelmetlenül várja, hogy ő kerüljön sorra. A tilos.hu-n megtaláltok minden infót. Néhány gombnyomással tudtok egy kicsit rakni a zsebünkbe, hogy aztán vígan működhessünk. Egész a következő maratonig.

Telefonszám 215-3773, a kérdésetek van, elakadnátok, hívjatok, próbálok segíteni. De valójában arra várok, hogy ti segítsetek nekünk. Indul Jonah Parsen Johnson és Lau Nau kiváló száma a Few We Remember című lemezről, Bus Driver, mindjárt harmadjára. És minden indulással egyre jobban várja, hogy örökbe fogadd.

lassan megtudjuk ezt a számot kívülről, de közben azért lassan történnek a dolgok. A Buzz Driver című számra Jonathan Johnson és Launau közös dalára már van egy érdeklődő, a screenshot-tal bajlódunk, de azt hiszem ez meg lesz.

Na figyeljetek, úgy néz ki, meg vagyunk. Jonah Parsons, Johnson és Launau gyönyörű szép száma, a Bus Driver örökbe lett fogadva. Úgyhogy közt az elkövetőnek, még nem mondta, hogy mondhatom a nevét, úgyhogy inkább addig nem mondom, de akkor jön a Bichin Bahas Space is the Place kiváló Sandra szám feldolgozása, mostantól örökbe fogadható, és legyen is örökbe fogadva, ha egy mód van rá. Ez itt a Mezitlábas Mesék a Tilos Rádión, maratoni adománygyűjtő külön kiadása. Számokat kéretik örökbe fogadni egy csekély eszköz fejében. Az örökbefogadáshoz, utaláshoz, pénzküldéshez lehetőségeket találtuk a tilos.hu oldalon. Néhány gombnyomás tényleg nem bonyolult. Nagyon köszi. És nem mondtam igazat, mert ez nem is a Space is the Place, ez a következő szám. A Call for All Demons. Hát, aki magára ismer, megszólítva érzi magát. Hívok mindenkit, aki démon, és aki nem. Fogadjátok örökbe ezt a szép csilingelő számot.

Egyébként 5000 forintnál tartunk az első örökbefogadás után. Az nagyon-nagyon-nagyon sokkal több, mint a nulla, úgyhogy óriási köszönet a SM Monogramú hallgatónak.

Szóval Golyós, nagyon-nagyon köszi az előzőt, te voltál az első, ez történelmi. Kösz. 5000 forintnál tart az adománygyűjtés, és itt van ez a jó kis krüttyögős szám. Ez is egy szanra feldolgozás egyébként, csak nem a Space is the Place, hanem az A Call for All Demons. Gyertek. Adakozzatok, és ha megnyomtátok a küldés gombot, utalás gombot, ilyesmi gombot, akkor csináltok egy screenshotot, és légy szíves, küldjétek el nekem, én vagyok DJ Suhai, ott vagyok az Instán, ott vagyok a Messengeren, Facebookon. Nagyon várom.

Amúgy az van, hogy egy hete megy a maraton, két nap van hátra, és a tilos.hu oldalon ti is láthatjátok, hogy hol tart az adományométer állása éppen, mert hogy kitűztük ezt a 70 millió forintot, biztos azért tűztük ki, mert ténylegesen ennyi kell legalábbis ebből a forrásból ahhoz, hogy nyugisan működjünk a továbbiakban. És két nap állt a maratonból, de 40 millió alatt van ez a mutató jelenleg. Ami azt jelenti egyrészt, hogy úristen, adtatok 40 millió forintot, ami iszonyat komoly, de azt is jelenti, hogy aki még nem, vagy aki még csak egyszer és keveset, vagy aki már nagyon szeretett volna, csak éppen elsodorta az élet, annak most itt a lehetőség, hogy örökbe fogadja ezt a számot. És így módon adakozzon rádiónknak.

És igen, érkeznek a requestek is, azaz kívánságok, hogy ki miért dobna mennyit, még, már, majd, de az van, hogy a kívánság műsor is volt már, meg lehet is, meg lesz is, de most éppen az a sztori, hogy addig hallgatjuk ezt a számot, amíg valaki pont ezért nem ad nekünk valamit. Ez a második lejátszás. Lehet, hogy a hármas szám a nyerő, az előbb ott jött. Ott jött a mani. De aki ezt kettőre korrigálná, az egy nemes dolog lenne.

Tehát ennek a számnak a megmentése, meg a többi hallgató épelmének a megmentése a következőképpen zajlik. Meghozod a döntést, hogy akkor most ezt a számot örökbe fogadod, hogy jöjjön a következő. Ha meghoztad a döntést, felmész a tilos.hu-ra. Rögtön ott lesz az adományozás kis, hogy is hívják, gombok, feliratok. Rákattintasz, beírod az összeget, amit úgy, ami a szívedből jön, hogy na, ennyi mennyék. És megy, mert rákattintottál, és elment. És nyomsz a screenshotot, és átküldöd nekem. DJ Suhajdójak Messengeren és Instán. És jön a következő szám. Már ez megtörténik. Kicsit azt gondolom, hogy ez ilyen végzetszerű, hogy most éppen hallgatsz minket. Nem véletlen. Lehet, hogy jelent valamit. Egy ablakot nyit ki. Vagy egy ajtót. Belépsz az ajtón? Kilépsz az ablakon?

Csaba, nagyon nehéz helyzetbe hoztál, felkeraktam egy új számot. 6000 forintnál áll az adománygyűjtés a mai adásban. Csaba, nagyon nagy király vagy, köszi.

jó szám volt ez, de hallottuk már pont kétszer, úgyhogy jöjjön a következő. A harmadik lehetőség az örökbefogadásra. Lee Scratch Perry és Matt Professor, Dub Them Crazy. Turn it up.

adománygyűjtő hét a Tilos Rádión, maraton, mezitlábas mesék, számörökbefogadási akció. Name your price. Igazi exkluzív csemege. Lee Perry és Matt professzor két mekkora püspök.

köszi, hogy az erőltetett menet ellenére még mindig hallgattok. De most ez a meló. Nekem kalapoznom kell, nektek meg. Ha úgy gondoljátok, akkor kösz, hogy hallottok.

figyelem az Instát és a Messengeret, hogy mikor az újabb üzenet, de még el sem mondtam a szám címét, Mystic Warrior Dub. Nem, már elmondtam, Dub Them Crazy a szám címe, Mystic Warrior Dub, pedig nem ez, amin van.

Azért azt az alapvetést is elmondanám, hogy a Tilos Rádió egy közösségi rádió, ahol senki nem kap pénzt azért, mert műsort csinál, hanem lelkesedésből teszi, és mindezt addig tudjuk csinálni, amíg van, aki hallgat minket, és támogat is, mert hogy alapvetően és főleg pályázatok mellett a hallgatói támogatásokból tartjuk föl magunkat. Ezért fontos ez a hét, mert ilyenkor mindenfélét kitalálunk, hogy pénzt csaljunk ki tőletek. Én most ezt találtam ki, köszi az eddigi adományokat, és várjuk a továbbiakat.

Eddig egy ötös és egy egyes jött be, az összesen 6. Kivállalkozna arra, hogy Lee Perry és Matt professzorral összebútorozva 10-re feltornázná. Csak egy ötlet.

Az előző számnál a második lejátszás hozta meg a várva várt örökbefogadást. Lássuk, hogy működik-e most is. Még egyszer, a tilos.hu-n két-három gombnyomással tudtok pénzt küldeni nekünk. Még két-három gombnyomással az erről szóló screenshotot átdobjátok nekem, DJ Suhaitként Instagramon és Facebookon, Messengeren megtaláltok. És jön a következő szám, mert be van készítve egyébként.

dog, on a dog.

még egyszer elmondom, hogy az adományométer a tilos.hu főoldalán látható. Gyönyörűen áll, de hogy is mondták? Szóval sok pénz van ott, de nem elég. Sok pénzt mutat, de nem eleget. Két napig tart még a maraton. Aki esetleg még nem adta volna hozzá azt, amit egyébként hozzá szeretett volna adni, az most megteheti.

De ha nem tudtok kijutni mondjuk, vagy nem is akartok, de azért a Tiroszt szeretitek, akkor itt most a mezitlávasban a legkirályabb lehetőség a Tiroszt segíteni némi adománnyal. Egyúttal örökbe fogadni Lee Perry és Matt Professor Dab Dab Crazy című trackjét, mielőtt begolyózunk tőle.

Csak mondom, hogy itt van nálam egy különleges kislemez, ami szerintem nem sok embernek van meg a világon. Az a biztos, hogy Joseph Getsy az előadó, és a szám címbe pedig Warsaw Concerto a la Getsy. Úgyhogy ahhoz, hogy ideig eljussunk, valaki könyörgöm, álljon össze Lee Perryvel, segítse őt, fogja kézen, és vigye el innen a műsorból. Nem azt mondom, hogy a következő szám Joseph Getsy lesz, de mondjuk az utáni már igen.

Lipperi nem akármilyen arc, egy mágikus személyiség volt, és elérkeztünk fel a mágikus harmadik számhoz, tehát a hármas szám harmadszorra kezdi el a Dub Dem Crazy-t. Ez itt a Tilos Rádióban a Maraton adománygyűjtő mezítlábas különkiadás. Nem jön a következő szám egy kis adományig. Úgyhogy léci, akinek tetszik azért, akinek nem tetszik azért, hogy jöhessen más. Akinek csak kicsit tetszik, az meg azért, hogy támogasson minket, mert mondjuk, hogy szereti a Tilos Rádiót. Támogatáshoz szükséges információk a tilos.hu-n, néhány kattintás az egész. Ha nem vagy Messengeren vagy Instán, léci telefonál ide a 215-37-73-on, hogy megdumáljuk az örökbefogadás részleteit. Ha vagy Instán és Facebookon, akkor léci küld egy screenshotot DJ Suhaid oldalára, azaz az én oldalamra, és ennyi megtörtént az örökbefogadás.

És persze tudom, hogy már rengetegen adakoztatok, hiszen 7. napja tart a maraton, ha nem 8. Úgyhogy azért mind-mind köz, de ha most egy, mondjuk egy 1000-est, vagy mondjuk

kicsit azt gondolom, hogy ilyenkor már a tilos törzshallgatóknak a nagyja lerúgta azt a fajta hozzájárulását a rádió felé, amiről úgy tervezte, hogy úgy, az úgy jó lesz. Tehát én most inkább azokhoz szólok, akik talán még sose támogatták a tilost, vagy mondjuk idén még nem. Tök jó lenne, ha beszállnátok, akár egy ezróval, akár kettővel, akár négyjel, akár többen. Tilos.hu gombok nyomogatása. Liszkes periszám örökbefogadása.

0: Wolves and cheap clothing.
1: Lipperi elindult negyedszer, meg professzorral együtt. Rajtuk igazán nem múlik.

Ez itt a Tilos Rádió, benne a Mezitlábas mesék, abban is Lisztkecsperi és Metprofesszor, közös gyermeke, Dab Dem Crazy, de hát olyan rég volt, hogy megcsinálták ezt, már nincs igazi gazdája, örökbe lehet fogadni, egy kis adakozással, hiszen maraton van, hiszen pénzt gyűjtünk a Tilosnak, ahol csak bírunk, például itt is. Tilos.hu-n tudtok utalni, küldeni PayPal-on, bankkártyával, Varionon, ki tudja, mik vannak még.

Drága hallgatók, ez az ötödik lejátszás ennek a kiváló számnak. Lehet, hogy ez fog menni egészen 3 óráig nektek. Szabadságotokban áll elkapcsolni másik rádióra. De szabadságotokban áll az is, hogy meghallgassátok még ezt sokszor, mert annyira jó. De szabadságotokban áll az is, hogy támogassátok a rádiót egy kisebb összeggel, és jöjjön egy következő szám. Oké. Én is azért próbálom a gesztusokat tenni, nem csak erőszakoskodni. Itt van Joseph Getsy kislemeze. Komolyan. Valószínűleg az országban nincs bele több. Ez a Abuda Records, Amerikából, Los Angelesből. Nem tudom, miért mondtam Los Angeles, mert ez tényleg, de lehet, hogy az, de ez nincs sehol ráírva. Szóval itt van ez a idegenbe szakadt hazánk fiának, ez a tényleg magánkiadású, szuper ritka kislemeze. A napokban kaptam ajándékba valakitől. Köszönöm, Malvin. Szívesen lejátszanám. Az a címe, hogy Warsaw Concerto a la Getsy. És azt hiszem, hogy ez egyfajta átdolgozása talán a magyar rapszódiának, de még nem hallottam annyiszor, hogy ezt tudjam, vagy csak szimplán műveletlen vagyok. Mindegy, legyen ez a következő szám. Csak valaki, létszi, fogadja örökbe Lee Perry és Matt Professor Dub Them Crazy című számát. Köszi!

Na jó, akkor köszi Tomanek. Köszi Tomanek, meg lett a Dab Dem Crazy gazdája. Engem külön örömmel tölt el az is, hogyha tilos rádiósok adakoznak a tilos rádiónak, de mekkora lenne, hogyha mondjuk olyan hallgató is adakoznak, hogy egyébként nem csinál itt műsort. Azt hiszem már volt ilyen. Mármint, hogy már csak ebben a műsorban is. Tehát Tomaneknek köszönhetően 10.000 forintnál tart a műsor, messze-messze elmaradva a tavalyi 230.000-től. De ez nem baj, mert mindenre van magyarázat. Arra nem lenne magyarázat, hogyha most nem raknám be Joseph Getsy kislemezét. Úgyhogy most következzen ez. Kösz, Tomanek!

Annyira nem vágom még ezt a kis lemezt, hogy rossz oldalát raktam föl. Valószínűleg mind a kettőt iszonyatosan idegesítő lesz hosszú távon hallgatni, de inkább a Brahms 5 az volt a jobb szám róla. Ez is Joseph Getsy természetesen. Ott a break.

Na, ki fogadja örökbe Joseph Getty Brahms feldolgozását? Én még egyelőre élvezem, hogy ilyen sokszor kimondhatom Joseph Getty nevét, de lehet, hogy ez is unalmas se válik egy idő után. De hát hol vagyunk még, ez az első lejátszás?

Mielőtt másodszor is meghallgatjuk Joseph Getsy, Brahms magyar táncok feldolgozását, szeretnék köszönetet mondani az eddigi adakozóknak, mind a háromnak, 10 000 forintnál tart a mezitlábas gyűjtés. Hallgassuk meg Joseph Getsy, Brahms 5 című trackjét újra.

és be is tízelném a következő tracket, amire egyszer majd talán reméljük sor kerül, már hogy meg is szólal. Az egy másik külföldre szakadt hazánk fia, André Szigeti. Nem tudom, miért gondolom róla, hogy francia. Talán azért, mert André. De egy valószínűtlenül súlyos ilyen szintvév cucc. 83-ból kiváló év volt.

Ez tehát a műsor negyedik trekkje, amit örökbe lehet fogadni. Az első három már szerencsésen elkelt. Köszönjük szépen a befogadóknak. Menjetek léci a tilos.hu-ra, ha szeretnék ezt a számot örökbe fogadni. Nyomogassátok meg az utalós pénzküldős gombokat. Csináljátok egy screenshotot, és küldjétek el a Instagramon vagy Messengeren nekem.

DJ Suhoi néven szereplek ezen a két platformon. De be is telefonálhatok. 215-3773.

rákerestem Joseph Getzire, hogy megosszak róla különféle érdekes adatokat, de nem találtam róla semmit. Sajnálom. Joseph Getzit egy olyan a titkos internetes könyvtárból ismerem, ahol ilyen elég jól ismert nemzetközi DJ-k osztják meg egymással a mindenféle leleményeiket digitális formában. És Joseph Getzi Libra című száma így került a látóterembe, azóta már megvan lemezen is, tényleg egy szuper ritka a ilyen private press cucc. Aztán most beúztam ezt a kis lemezt is, de Joseph Getziről magáról ennél többet nem tudok. Hát hallgassuk még, azt hiszem most raktam föl 4-1-ére. Ha valaki örökbe fogadná, léci menjen a tilos.hu-ra, nyomasson az utalás támogatás gombokra, azt jelezze nekem, mondjuk Messengeren, vagy Instagramon, vagy egy betelefonálással ide, és jön André Szigeti,

drága hallgatók, maraton van. Ez arról szól, hogy 10 napon keresztül pénzt kérünk tőletek, minden lehetséges formában, például számok agyonismételgetése nevű fegyver segítségével. Lett légyen az a szám Joseph Gacy Brahms 5 című nem létező kislemeze. Tízezer forintnál tart a műsor gyűjtése egyelőre. Egy kicsit egy helyben toporok, ha valaki lendítene rajta, hát kérem, tegye meg!

így egy kicsit hosszabb. Ha bárkinek így jobban tetszik, 33-mal lejátszva, így is örökbe fogadhatja. irányatilos.hu, támogatás gombok, utalás, és már is az övé lélekben, legalábbis. Csomó lemez hoztam még amúgy, és nem mindegyik Brahms feldolgozás.

egyik szemem folyamatosan a DJ Suhaid Messengeren, a másik szemem folyamatosan a DJ Suhaid Instán, mikor kapok üzenetet egy utalásra.

Nem biztos, hogy tudom számolni, de szerintem a hatodik jön, visszarakjuk rendes tempóra, mert mégiscsak így álmodta meg Joseph Getsy egykor. Jöhet a hatodik lejátszás.

Szerintem most senki nem úgy kelt fel, hogy meg fogja hallgatni Joseph Getsy Brahms 5 című kompozícióját 7-szer egymás után, ugye? Én se egyébként.

Remélem vannak olyanok, akik a maratonon buliztak sokáig, most kelnek föl, bekapcsolják a Tilos Rádiót, és meghallják, hogy örökbe fogadhatják Joseph Getsy Brahms 5 című nótáját, és megmossák az arcukat, vesznek egy nagy levegőt, és élnek a lehetőséggel.

Nem akarom elkiabálni, de lehet, hogy gazdára talált a szám. Még itt az adminisztrációs dolgokkal ról beszélgettünk. Addig is lejátszom nagyon-nagyon lelassítva, és lehet, hogy utoljára. Úgyhogy úgy hallgassátok. Ennyi volt, elkelt. Köszönjük szépen. Mindjárt mondom, hogy hol állunk. Jesszusom. Jesszusom, de szép. Nagyon szépen köszi. 20 ezernél tartunk. Nagyon szépen köszi. Következzék André Szigeti. Szerintem Franciaországban szokott hazánk fia, de tényleg érdemes lenne utána nézni. Lehet, hogy lesz rá időm. Az a szám címe, hogy telefon. Ez is lehet egy jel, hogy hívjatok föl, hogyha örökbe fogadtátok.

Úristen, mekkora track, kérem. De most szólok, hogy ötödjére ez is már nagyon fura lesz. Csak rajtatok áll, hogy egy szép emlék marad, vagy egy kicsit becsúnyul.

Szóval André Szigeti telefoncímű száma egy kicsit rövidebb szám, úgyhogy gyorsabban pörög a számláló. Indul a második lejátszás, a szám örökbefogadható, a tilos.hu-n

A pénzgyűjtés 20 000 forintnál áll, köszönhetően 4 kiváló hallgatónak, köszönjük. Egyikük, másikuk műsorkészítő. Már a harmadik, negyedikük meg nem. Az aktuális égető kérdés, hogy André Szigetit kifogadja örökbe. Nem kell az egész embert, elég ezt a számát.

hát nem tudom, én még nagyon nem mondom ezt a számot, úgyhogy még meggondolhatjátok alaposan, hányjátok, vessétek, mennyi legyen az az utalás.

És azt se felejtsétek ki a számításból, hogy jót ad helybe, jót várj. Nekünk utalni kifejezett jót tett. És én azt olvastam valahogy, ez ilyen multiplikálódó dolog. Ha mondjuk 5000 forintnyi jót teszel, 12000 jó történik veled később. Nem tudom, hogy igazad, én elhittem.

Tehát André szigeti telefon. Ez a szám. Minél hangosabban játszod, annál jobb. Nagyon sajnálom, ha megunnám, de egyelőre nem fenyeget. Ez itt a Tilos Rádió maratoni mezitlábas mesékadása. Pénzt gyűjtünk a rádiónak, én DJ Suhaid vagyok. Léci, nekem küldjétek el Messengeren vagy Instán az utalásról szóló kis képecskét, bizonylatot, mit tudom én, amit láttok a képernyőn, és kösz, ha támogattok minket.

Ez a negyedik. André Szigeti, utána nézek akkor, hogy ki ő. Közben félszemmel figyelem a Messengert meg az Instát.

Egyelőre ott tartok, hogy Hamburgban született, tehát semmi köze Franciaországhoz. Nyilván magyar felmenőktől származik, de Sight Lens-ben utazik mostanában, ez is érdekes. 83-ban még itt tartott.

kedves hallgató, aki szereted a tilos, de még nem adakoztál a javunkra ezen a maratonon, léci, tedd meg mondjuk most. tilos.hu, ott van minden, ami ehhez kell. Nagyon nagy szeretettel várjuk. Andrész Szigetének az 5. lejátszása. Ennek kopjon szegény. Ezért végighallgatjuk persze.

Nyájas hallgatók, meg vagyunk. Köszi szépen, Zsuzsa, nagyon nagy vagy, nagyon szépen köszi. Andrész Szigetitől elbúcsúzunk. Zsuzsa nagyon nagy szeretettel adta az 5000 forintot, tehát 25 000 forintnál tart a mezitlábas mesék gyűjtése. Zsuzsa azért szóvá tette, hogy játszhatnék jobb zenéket. Igyekszem. Zsuzsa, remélem alt-rocker vagy, mert akkor ez lehet, hogy jobban fog tetszeni. Hogy is van? Halljuk.

kérem, bomba ez a szám. Nem kell, hogy mindenkinek tetszen, de ha valakinek nem tetszik, akkor is adakozhat nyugodtan. Sőt, akkor végképp, hiszen nem fog tovább szólni. De következően a második lejátszás annak a számnak, aminek az a címe, hogy Last in Line, tehát az utolsó a sorban, de ez még nagyon remélem, hogy nem az utolsó a sorban, és jön még ezután más track is. A srácok úgy írták rá a lemezborítóra, meg a címkére a nevüket, ilyen, hát ilyen eléggé crazy betűkkel, egyelőre még nem tudtuk elolvasni, de idővel lehet, hogy sikerülni fog. Második lejátszás indul.

A Spotify segített végül, Dimencia 13, hogy ez a demenciának az, vagy valami, vagy csak olyan, mintha, meg nem mondom, Dimencia 13, így írják őket, bárkit érdekel.

Minden hallgatónak nagyon-nagyon köszönöm, aki utalt, mert mennyire jó, mikor egy új szám jön, igaz? Nekem nagyon tetszik ez. És hogy még érünk is belőle így rádióként a további egy évben, hát ez meg aztán külön jó.

Még fél óra van hátra a mai mezitlábas mesékből, aztán bezárul ez a számismétlős, örökbefogadós, adakozós, perrel fenyegetős, erőszakos dolog, ami itt zajlik. Már nem, nincs is egészen fél óra. Úgyhogy Léci, használta ki a kínálkozó lehetőséget. Én kicsit úgy érzem magam, mint az egyszeri Orbán Viktor, aki próbálta megmagyarázni, hogy mekkora királyság, hogy 2,5 millióan rászavaztak, amikor egyrészt nem szavaztak rá annyian, másrészt meg nehéz megmagyarázni azt, amikor legutóbbi alkalommal meg kétszer annyian, vagy mit tudom én, hogy volt már, de hát többen. Kicsit átérzem az ő lelki állapotát akkor. Nem emlékszem pontosan, de a tavalyi mezitlábas pénzgyűjtésben, tehát pont egy éve, hogy majdnem 200, vagy kicsit több, mint 200 jött össze, nem emlékszem rá, de 200 körüli. Ez a 25 nagyon-nagyon szép ugyanakkor. És ilyenkor érzem magam Orbán Viktornak.

Azért van egy elég nagy különbség Orbán Viktor meg köztem meg a helyzetünk között. Bár most, hogy belegondolok, több is. Ezekre most nem térnék ki. Csak azt akartam ezzel jelezni, hogy milyen jó, hogy hozzájárultok a ilyen módon itt a Mezitlábasba, hogy én magam is büszke leszek rá egy kicsit a rádió működéséhez, és milyen kár, hogy már csak 25 perc van, és ki tudja, hogy az ott mennyi fog összejönni. Ha hozzátennétek, légy tegyetek. Irányatilos.hu pénztárca nyílik, kisebb összeg kikerül, átkerül a tiloshoz, és legcsászárabb, hogyha küldtök rá egy screenshotot nekem Instán vagy Facebookon, Messengeren, DJ Suhaid, aki én vagyok. Negyedik lejátszás?

A tilos cseten közben felvillant egy reménysugár, úgyhogy lehet, hogy az ötödik meghallgatás lesz az utolsó. Kiváló szám, Demencia 13, Last in Line. De azért ezt az utolsót ezt még adjuk meg neki. Ez itt a Mezítlámes Mesék, pénztárháló műsora a Tilos Rádión a maratonon belül.

közben, akkor elkezdem spoilerezni a következő számot. A Laboratórium együttes kiváló lengyel jazzzenekarként ismert, és ahogy teltek az évtizedek, meg jött a 80-as évek, ők is felfedezték a szintiket, és kezembe akadt egy lemezük, amivel azelőtt még nem találkoztam. Ez egy élő felvétel 80, szerintem 2-ből vagy 3-ból. Kicsit puskázok, nem mindegy, hogy 2-ből vagy 3-ból egyébként. Az a lényeg, hogy ízelítőt adnak abból, hogy mit kezdtek a hangszerpark evolúció bővülésével, azaz a szintikkel, és eljátszak a Straight No Chaser-t, de egy egész óriás jazz klasszikus Thelonious Monk, de egész másképp, mint megszoktuk. Ez jön tehát nem sokára.

nagyon-nagyon szépen köszönjük Retepsiknek a felajánlását, ő este fog utalni, amit nagyon-nagyon-nagyon köszönünk, de az a helyzet, hogy az nagyon sok mindenre jó lesz, arra az egyre nem jó, hogy most számot váltsunk, úgyhogy szerintem meghallgatjuk hatodszorra is a Demencia 13 együttestől a Last in Line-t.

vészesen fogy az időnk, tehát még egyszer elmondom, hogy hogy lehet itt a hogy mondjam, a csávába szorult szekeret kisegíteni a sárból. Akárhogy is, piros.hu, ott van minden, minden segédlet, info, megnyomandó gomb a támogatáshoz. Ha a támogatás megtörtént, léci, nyomj egy screenshotot róla, küld át, akár a tilos csatán, csak oda be kell regisztrálni, vagy hogyha éppen Facebookon vagy Instán vagy, akkor DJ Suhaid, az vagyok én, ide is küldheted, lényeg, hogy lássuk, együtt lehessünk rá büszkék, és jön a Laboratórium együttes szinti Straight No Chaser feldolgozása. Remélem megérik még.

A Demencia 13 zenekar kezd felzárkózni Joseph Gecihez. Az a baj, hogy elfelejtettem, hogy az hányszor szólt. Ha valaki emlékszik rá, akkor nyugodtan írja meg chatben, vagy hívjon föl 2-15-35-73. Demencia 13. De szerintem 9-szer. Eljutunk 13-ig? Csak nem.

szívesen fenyegetőznék azzal, hogy mostantól kezdve csak ez a szám fog szólni a Tilos Rádión, amíg nem utal valaki, de sajnos ez üres fenyegetőzés lenne, mert hogy negyed óra múlva vége a műsornak. Kevesebb, mint negyed óra múlva. Addig is hallgassuk meg a Demencia 13 zenekar Last in Line című számát. Lehet, hogy valaki kedvet kap az utaláshoz menet közben. Tökön, amíg legalább egy szám felcsendülhetne a mai mezitlábasban. Watch out for the politician. Nem erre a számra gondoltam, ez a Last in Line előtti elemezen.

Amúgy meggondoltam magam, és levettem a laboratóriumot, nem az lesz a következő. Kit érdekel a lengyelek szint is Thelonious Monk feldolgozása. Ugyan kérem, egy Fleetwood Mac számot szeretnék fölrakni, ha valaki segít nekem ebben. A Ricky címűt, mert nemrég fedeztem föl, ez nem is jelent meg albumon, csak egy maxin. A Little Lies egyébként fantasztikus számnak a maxiára került föl, és iszonyatosan jó szám. Hadd játsszam le, légy szíves, utaljon valaki bármennyit, keveset is. Vagy sokat, vagy közepeset. És aztán jön a Ricky című szám a Fleetwood Mac-től. Kösz!

Zsuzsa, kösz! Szóval akkor, drága hallgatók, jön a Riki című szám. Figyeljetek meg, hogy milyen jó az, és ezt nem fogjuk tudni sokszor meghallgatni, mert 10 perc maradt. Turn it up! Tilos Rádió, Maraton, Mezítlábas mesék. És ti, és kösz!

Sándor, most vettem észre az üzenetedet, nem tudom, hol rakta eddig, te még Joseph Getsit szeretted volna váltani. Én akkor azt mondom, hogy leváltod a Fleetwood Mac-et, pedig milyen jó.

Ugye milyen gyönyörű szám? Aki a jaktrokkot szereti, azt szemben nem lehet. Ezt a számot Sándor fogadta örökbe. Lett a dományszoba kutya, lett. Szóval ez végül Sándor élet, ő a Joseph Getsire pályázott, de későn vettem észre. Úgyhogy ezt a kiváló számot nyerted meg, Sándor, és nagy király vagy, hogy támogattál minket. Következzen a, szerintem az utolsó szám ennek a műsornak. Nem más, mint Moody Man. Viva a party. Én most ebben a pillanatban nem, de átvitten értjük, hogy szeretném magam jól érezni jó zenére, akkor abszolút stimmel. Ez egy jó zene szerintem. Ha valaki örökbe fogadná, akkor ufi.

figyeljetek, 27 ezer forintnál tartunk, 7 kiváló adakozó, 7 vagy 8, majd összeszámolom, de 7 vagy 8 kiváló adakozónak köszönhetően 27 ezer forint. Valaki létszi Moodyment fogadja örökbe mondjuk 3-ért, és akkor 30 vagy 6-ért, és akkor egy krisztusi szám jön ki a végére. Please! Az én kedvemért, a rádió kedvéért, a saját kedvedért.

utolsó lehetőség. Itt a Mezítlábasban, hogy támogassátok a rádiót. Egyébként támogathatjátok a év bármelyik napján, bármelyik percében. De itt a maraton 10 napja szól nekünk arról, hogy pénzt gyűjtünk. Kint a Dürer kertben, élőben, koncertekkel, DJ-kkel, bográcsokkal, mörcsökkel. Emit meg sok-sok pofázással és számok ismételgetésével.

Elmer, óriási király vagy, megvan a 30 ezer lányok, fiúk, hallgatók, szimpatizánsak, Joseph Getsy rajongók, megcsináltuk. Nagyon szépen köszi. Persze még mindig van 2 perc, ha valaki nem szeretne kimaradni ebből az óriási jóból, amit 2 órán keresztül történt.

A kedves hallgatók, egy perc maradt ebből a műsorból. Nem akarom túl dramatizálni. Inkább csak köszönetképpen felrakom nektek a mai műsor himnuszát, Brahms 5, Joseph Getsy, mi más lehetne. Köszi, hogy itt voltatok, köszi, hogy támogattatok minket, köszi, hogy hallgattok minket, köszi, hogy hallgatni fogtok, hogy támogatni fogtok, hogy éltek és szeretitek Joseph Getsyt. Szevasztok, ez volt már a mezitlábas mesék.

Srácok, Joseph Geci, ami szerencsehozó manónk. Mert Zsuzsa utalt még hármat, és akkor megvan Krisztus. 33. Ennyit akartam mondani, pedig már lejárt a műsoridőnk, úgyhogy el is búcsúzom. A viszontlátás, a viszonthalásra köszönöm mindjájatoknak. Mégiscsak érdemes élni. Ciao, jó hétvégét!

0: A HVG elkérte a Központi Statisztikai Hivataltól a 2025-ös nettó medián béradatokat. 500 ezer forintnál magasabb érték csak 5 fővárosi kerületnél, az országos lakosság alig 3%-ánál szerepelt. A második és 12. kerületben 532 ezer forintos, az elsőben 512 ezer körül, a 11-ben és a 13-ban 509, illetve 503 ezer volt a nettó medián bér. Az adatok a keleti országrészben a legalacsonyabbak. A Vásárosnaményi, Csengeri, Cigándi, Fehérgyarmati és a Gönci járásban 252-269 ezer forint a medián, tehát a keresők felénél a havi nettó összeg ennél alacsonyabb volt. A medián bér az összes térség 13%-ában maradt 300 ezer forint alatt. A 300-400 ezres sáv 65, a 400-500 ezres pedig 19%-os volt. A favoritemben, azaz Bécs 10. kerületében létrejött az első, barcelonai mintát követő városrendezési szuperblokk. Ahogy itt mondják, Supergrätzl. A le az aszfalttal fővárosi jelszó jegyében, a Herzgasse környékén 7000 négyzetméternyi burkolatot bontottak fel és zöldítettek újra. Az utcák átmenő járműforgalmát szinte teljesen kiszorították, helyét zöld felületek, közösségi terek és klímabarát megoldások vették át. A Supergrätzlbe 66 új fát, vízpermetező rendszereket, ivókutakat és párakapukat telepítettek. A közterületeket 60 új ülőbútorral, kis találkozópontok és játszóhelyek kialakításával igyekeznek a mindennapi élet színterévé tenni, a favoritent Bécs szabadtéri nappaliává varázsolni, számol be a Greenfo. Tiszazug égköve, a szelevényi nagy tehenes holtág nagyon nagy bajban van. A vízszint drámaian lecsökkent, ha nem érkezik segítség, a holtág napokon belül teljesen kiszáradhat. Napjai vannak hátra, kongatta meg a vészharangot a Petőfi Horgász Egyesület Facebook bejegyzése. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság Műszaki Biztonsági és Hajózási Szolgálata kialakította a szükséges hátteret. A szivattyús rendszer a tervek szerint hamarosan mintegy 300 ezer köbméter vizet emel át a hármas körösből a szelevény melletti holtágba. A pótlás célja a vízszint stabilizálása és a halállományon túl a madarak, kétéltűek, valamint a teljes vízi világ élőhelyének megóvása. Szemlézte a Pecaverzum híradását a sokszínű vidék.
1: A Tilos Rádió híreit hallottatok.
2: A Tilos Rádió mai útorzene adásában Brüsszelben élő

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Több millió éves leletekre bukkantak a Normafa Park munkatársai a leendő oktatóközpont területén, olvasható a park Facebook oldalán. A fosszíliákról az ELTE őslénytani tanszékének professzora dr. Galácz András paleontológus azt mondta, azok édesvízi mocsári csigák, amelyek a pleisztocén mészkőben maradtak meg ebben a formában. A leletek arról tanúskodnak, hogy a mai Normafa helyén egykor vízzel borított völgyek húzódtak. A pleisztocén kor több mint 2,5 millió évvel ezelőtt kezdődött, a kőzetekben található csigák és más kis vízi lények akkor éltek, amikor a Kárpát-medence területén még őselefántok, gyapjas mamutok, óriás szarvasok, karfogú tigrisek és barlangi oroszlánok éltek. Ekkor még nem volt Duna és Tisza sem, csak ezek előfutárai, vízzel borított völgyek léteztek, és vélhetően a mai Normafa környékén, illetve peremén is ilyen völgy húzódott, a különleges kőzeteket később a látogatók is megnézhetik, írja a Telex.
2: Az Altaj-hegységben található Csagirszkaja barlang ismert neandervölgyi lelőhely. Innen került elő az az 59 ezer éves balalsó kettes örlőfog, amelyen hajdani kezelés nyomait azonosították a régészek mikroszkópos vizsgálatai. Xenia Kolobovájék a PLOS-1 folyóiratban közölt tanulmánya szerint kőeszközzel végzett fúrásokról van szó, amelyek elölték a fájó, szuvasfogban az ideget. Eddig egy modern ember által 14 ezer éve Itália területén végzett beavatkozást tekintettek a legkorábbinak. Az orosz eredmények alapján már 59 ezer évvel ezelőtt akadt a neandervölgyi emberek között olyan, aki képes volt végrehajtani egy magas jártasságot igénylő, gyógyító műtétet. Írta meg a New Scientist nyomán a Qubit.
3: Június 12-én és 13-án a CEU Budapest idén is megrendezi az Élhető Világ Fesztivált, ami közérthető formában hozza közelebb a tudomány, a kultúra és a társadalmi párbeszéd legfontosabb kérdéseit a közönséghez. A hétvége része lesz a mindenki számára nyitott oktatási, kulturális és művészeti programok bemutatkozása is. Lesznek jóga és meditációs alkalmak, valamint szabadtéri tetőmozi. A fesztivál a CEU Budapesti jelenlétének és 35 éves történetének ünnepe is, kiállításokon, tárlatvezetéseken keresztül ismerhetitek meg az egyetem múltját és jelenét, miközben bejárjátok az épület labirintusát. A résztvevőket a tetőteraszon egy interaktív program várja, ahol egy művészeti installáció kap helyet. Különböző ruhadarabok és kiegészítők segítségével alkothattok magatokról portrét az országház panorámája előtt, részletes program a CEU honlapján.
0: Ezek voltak a hírek.
4: Cause for Concern és Beat Safari a Tilos

Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Tilos Rádión, az Utca Rádió, a köztérügyi műsorunk. A háttérben szerintem egy hangkopróbát is hallhattok velünk párhuzamosan, úgyhogy kettős élménnyel szolgálunk a mai napon. Röviden ismertetném a mai műsorunkat. Az önkéntes vízadó programról fogunk beszélni Dezsényi Péterrel, a Főkert vezérigazgatójával, és egyéb tervekről, feladatokról, meg a talajról, a talaj fontosságáról fogunk még néhány szót váltani, illetve a második, kicsit zavaró, a műsor

0: Szombati napon vagyunk. Egy picit mesélne nekünk arról, hogy mire készültök, és mire lehet holnap számítani a Feneketlen tó partján.
1: Igen, ez az önkéntes vízadás, amit tavaly indítottunk, és tavaly már több mint 17 ezeren regisztráltak. Töltötték le az applikációt, és öntözték a Főkert fiatal fáit városszerte. És az idei évnek a nyitó rendezvénye lesz a Feneketlen tónál, vasárnap, 4 órakor, gyertek minél többen. És az a helyzet, hogy nagyon sokat nőtt idén ez az egész program. Egyrészt csatlakozott hozzá egy csomó kerület és város, az első kerület, a 6. kerület, 8. kerület, 22. kerület, Veszprém és Pécs, és állítólag már nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy a 2., 4., 7., 9., 10., 11., 14., 18., 21. kerület és Kecskemét is csatlakozzon, úgyhogy ez kezd egyelőre, nem is globálisan, de egy ilyen sikeres országos akcióvá válni.
0: Ugyanúgy az applikációt lehet használni, mint ahogy tavaly, vagy érdemes is abban jelölni, hogy mennyi vizet ki hova locsol, meg ti is úgy tudom, hogy fejlesztettétek is most ezt az applikációt, és egyre jobban nyomon követhető, hogy hol lesz szükség vízre.
1: Így van, ez a BECO nevű applikáció, B-E-E-C-O, a betűzöm, ingyenesen letölthető, és a tavalyi évhez képest annyi fejlesztés történt, hogy most már azt is tudja majd az applikáció, amikor esett az eső, és akkor jelzi, hogy azokat a fákat nem kell locsolni. Ez egy fontos lépés. Aki nem ismeri, ugye érdemes kipróbálni, nagyon játékos, interaktív az egész történet. Be kell jelölni azt, hogy mennyi vizet adtál egy fának. 3 különböző színnel jelenik ma meg egy fa, térképen zöld, sárga vagy piros, attól függően, hogy mennyire szomjas, vagy mennyire van jól. És gyakorlatilag egész Budapest, és most már ugye ezek a városok is fönn vannak rajta, és egyébként nem csak a fákat lehet itt megtalálni, a fiatal fákat, hiszen ez a fiatal fákról szól. A Főkertnél ugye 5 éves korig locsoljuk a ültetés után a fákat, esetleg még 1-2 évvel tovább, hanem nagyon sok egyéb fenntartható üzlet, szolgáltató városszerte része ennek az applikációnak, úgyhogy izgalmas, töltsük le.
2: Engem az érdekel, hogy mennyi vizet igényel úgy átlagosan egy fa. Tehát, hogyha én oda megyek egy kis, nem tudom, fél literes üvegemmel, akkor az gondolom nem sokat használ neki.
1: Pontosan, ezt nagyon jól érzed. Ez egy nagyon fontos kérdés, és itt mi is váltottunk egy protokollt a Főkertnél, de az applikációban még egyébként azt kérjük, hogy legalább 50-60 litert adjatok fánként, alkalmanként. Ennyi kell ahhoz, hogy ez már érzékelhetően lemenjen a gyökérzónájába még egy fiatal fának is, és ott mondjuk egy hétig jelentsen valamit. De például Berlinben alkalmanként az ottani professzionális nagy városüzemeltető cég, zöldfelti cég, az 200 liter vizet ad egy fának. Bécsben körülbelül 150 litert, és mi is most megváltoztattuk az idén ültetett fáknál, már sokkal nagyobb fatányér van, sokkal mélyebb, és be is van takarva aprítéka vagy mulcsal, és ezek a nagy fatányérok, ezek is már 150-200 liter vizet be tudnak fogadni az esetek többségében. A régiek azok még nem. Tehát a cél az, hogy legyen alkalmanként. Sajnos ez azt jelenti, hogy akinek egy ilyen 10 literes kannája van, annak 5-ször kell fordulnia, de például az én fiam az ilyen összeszervezi a haverjait, és nagyon sok mindenki csatáláncba csinálja ezeket, és akkor megoldják.
0: Az applikációban, ha jól emlékszem tavaly, de lehet, hogy tévedek, a vízvételi helyek is jelölve voltak.
1: Igen, vannak vízvételi helyek, de ezzel vagyunk a legnagyobb bajban, mert hogy Budapesten ugye már nincsenek azok a régi jó öntött vaskutak, amikből úton útfélen lehetett, legalábbis az én gyerekkoromban, én elég öreg vagyok már ahhoz, ez nagyon jellemző volt.
0: Ezek ilyen kékszínű nyomókaros kutak,
1: igen,
0: voltak.
1: Igen, így van, és vannak vízvételi helyek, de nagyon kreatívak, főleg a fiatalok, akik ebbe az applikációba beregisztráltak, elmennek a benzinkutakhoz, a kávézókba, és az a tapasztalatunk, hogy nagyon nyitottak a vállalkozók, a virágboltok, és nagyon sok mindenki ad vizet, és egyre többen tudnak erről.
0: Az előbb azt mondtad, hogy alkalmanként, amikor locsolunk, akkor 50 liter vizet minimum adjunk a fának. De mit jelent ez, hogy alkalmanként? Tehát ha nekem van mondjuk 3 ilyen fix fám, amit én locsolok, akkor naponta megyek, hetente megyek,

0: három naponta megyek, milyen gyakorisággal kell öntözni?
1: Az applikáció úgy működik, hogy a zöld fa, tehát ami éppen nem szomjas, az 5 nap után vált sárgába, akkor már azért már kezd szomjazni, és 5 nap után pirosban, akkor már nagyon szomjas. A valóságban mi a főkertnél hetente egyszer locsoljuk a fiatal fákat. Amikor nagyon-nagyon nagy kánikula van, akkor van, hogy sűrűbben, tehát hogyha mondjuk ilyen 38-40 fok van, és már nagyon száraz a talaj, és az a baj, hogy most egy ilyen évnek nézünk elébe jó eséllyel, biztos hallottatok az El Niño-ról, meg mindenki tisztában van azzal, hogy mennyire sok víz hiányzik már most a talajból, és nagyon félünk, hogy ez a 2022-es évnél is rosszabb lehet a végén. Szóval főszabályként hetente egyszer minimum 50 liter, de nem tudjuk túlöntözni a fákat a mostani körülmények között már.
2: Vannak esetleg valami tartósabb megoldások, amiket a város tudna a fákért tenni, mert nyilván az öntözés ez egy ilyen tüneti kezelésnek tűnik, de nem ez fogja az aszályos időszakokat teljesen kezelni.
1: Vannak, igen. Ez azért nagyon fontos, mert a következő 10-15 évben sajnos nagyon sok idős fát el fogunk veszíteni, mert legyengült a faállomány Budapesten. A beépítettség, túlépítettség miatt is, és a klímaváltozás miatt is. És ahhoz, hogy az új fáknak esélye legyen ilyen nagyra megnőni, ez a cél, hogy ilyen 40-50 éves fák adják a gerincét a jövő faállományának, ahhoz az első 5 év a kritikus. Az ültetés akkor milyen minőségű a fa, mekkora a fa, meglepő módon minél kisebb, annál jobban alkalmazkodik. Legyen első osztályú, tehát a gyökere, koronája, törzse, gyökérnyak, minden legyen olyan, ami nem korlátozza majd őt abba, hogy hosszú életciklusa legyen. És innentől kezdve nagyon sokat számít, hogy mekkora ültetőgödret ásunk ki. Itt is nagyon nagyot léptünk előre, mert most már kétszer 1,2 méteres ültetőgödröket ásunk, ez még mindig kevesebb, mint a fele a bécsinek, meg a berlininek.
0: De ezt nem mindenhol tudjátok megtenni.
1: Nem mindenhol tudjuk megtenni, az a szabály, hogy ahol meg tudjuk tenni, ott ez az új faültetési protokoll, ahol kisebb, ott a lehető legnagyobbat. De még ennél is tovább fogunk menni, mert például Bécsben és Berlinben 13 köbméteresek a faültetőgödrök. Ennek az a jelentősége, hogy az első 5 évben dől el 80%-ban, hogy az a fa mennyire lesz fejlett gyökérzettel egy életerős, hosszú életciklusú fa. És ehhez a fejlett gyökérzethez kell ez a szerkezeti talaj, mert itt egy nagy talajjavítást, vagy talajcserét csinálunk, attól függően, hogy a helyben mit találunk, és sajnos nagyon rosszak a talajok Budapesten, nagyon el vannak sózva az elmúlt évtizedekből, még mindig háborús törmelék, építési törmelék, tömörödött, tehát sokszor tényleg teljes talajcserét csinálunk, és ha az első 5 évben megkapja ezt az extra törődést, az öntözéssel együtt ezt a jó talajt, akkor van esélye arra, hogy egy 50 éves faállományunk lesz. Egyébként 10 éves fákat fogunk cserégetni az örökké valóság.
2: Ez, amit az előbb ismertettél, ez az a sokat hangoztatott Stockholm módszer, vagy az ami teljesen más?
1: Nem, ez a főkert új felültetési protokollja. A Stockholm módszer az egy nagyon speciális módszer. A Stockholm módszerrel gyakorlatilag egy olyan nagy gyökérzónát építünk, ami már a burkolatok alá is bemegy. És a Stockholm módszer az egy olyan speciális szerkezeti talajkeverék, ami egy autóforgalmú, tehát egy főútnak a teherbírását is képes, vagy a gyalépítményi terhelését is képes fölvenni, és egyszerre szolgál burkolat alapként, és a fa gyökérzónájaként. És ugye ezzel segítjük azt, hogy a fák gyökérzónája az egész város alatt kiterjedjen, és ez is egy nagyon fontos dolog. Az a baj, hogy Stockholm az nagyon drága. Még a burkolatbontás, meg a közmű építések nélkül, vagy áthelyezések nélkül is ilyen 4-5 millió forint fánként, és akkor, hogyha még hozzáveszem a burkolati munkákat, meg a többit, akkor ez akár 10 millió fölé is fölmehet, ezért ez tipikusan a belvárosi nagyon sűrű részeknek a technológiája. Most már egyébként Magyarországon 800 ilyen fa van, és ezek állítólag egy sem ment ki közülük, tehát ez a legjobb, leghatékonyabb módszer.
0: Tavasszal volt egy fölnapi konferencia a Merlinben, ahol te is, meg a kollégáid is több témában adtatok elő, illetve hát a zöld infrastruktúra fejlesztése és annak a nem kifejezetten szívderítő helyzetéről is beszéltetek. Ott amennyit én ebből meg tudtam hallgatni, abban nagyon hangsúlyosan ez a talajkérdés kijött, és én úgy látom a környezetemben lévő parkokban, hogy elég sok innovációt próbáltok bevezetni azért, hogy a nedvesség is minél inkább meg tudjon maradni a talajban, meg hogy ez a réteg humusz, vagy nem tudom, tehát még egy ilyen földréteg, egy ilyen hasznos földréteg tudjon alakulni, és igazából wow! Tehát, hogy én azt veszem észre, én kutyás vagyok, és azért ott sokszor szoktam beszélgetni emberekkel, és hát nem mindenki annyira, nem tudom, nem mindenki üdvözli ezeket az újításokat a megfelelő pozitív hozzáállással, és de azt veszem észre, hogy most már egyre inkább elfogadják a környék lakója, parkhasználók ezeket az újításokat, és kezdik megérteni azt, hogy miért fontosak ezek. De azért, ha pár dolgot így kiemelnél nekünk ebből, hogy a hallgatók is megismerjék, hogy mikről van szó.
1: Igen, ez egy nagyon fontos téma. A klímaváltozás miatt teljesen át kell alakítanunk a városoknak a zöld felület fenntartását. Amit az elmúlt 80 évben a II. Világháború óta a mainstream technológiaként csináltunk, azt nem tudjuk tovább folytatni. Nem elég az a pénz is se, és egyébként azok a technológiák, azok nem nyújtanak már elég jó eredményt, és rövidül mindennek az életciklusa minden növényi kultúrának. Elindítottunk munkacsoportokat tavaly különböző területein a zöld felület gazdálkodásnak, amikben új technológiákat próbálunk ki, új innovációkat vezetünk be. Itt három fő terület körül forog az egész. Ugye mindenkinek az első gondolata az, hogy a növény alkalmazás, mi úgy hívjuk, tehát, hogy milyen új fajok és fajták lesznek majd az ellenállók. A másik, amit szintén mindenki gondolom fejben már megtalált, az a víz kérdése, a víz utánpótlás, vízmegtartás, vízgazdálkodás kérdése, de a nulladik lépés az a talaj. Ugyanis, ahogy már ezt az előbb mondtam, nagyon rossz minőségűek általában a budapesti talajok, még a parkjainkban is azt vesszük észre, hogy az elmúlt 10-20 évben a parkhasználat és a romló klíma miatt elromlottak a talajaink, betömörödtek, levegetlenné váltak, ahol korábban például Városmajorban, Margit-szigeten volt aljnövényzet a fák alatt, ott már csak egy csupasz betonkeménységű helyet találtok. Ugye a rövidre nyílt gyep a fák alatt az csak fokozza ezt a hatást, és ezért a nulladik lépés, hogy a talajokat át kell alakítanunk, egy talajreforma van szükség, a talajgazdálkodás reformjára. Ennek nagyon fontos része az, hogy a meglévő fák alatt átalakítsuk a területeket, és ennek több lehetősége van. A legegyszerűbb, ha betakarjuk a talajt. A talajtakarás legegyszerűbb módszere, hogyha aprítékkal, vagy mulcsal, vagy rostallal, kéreggel, ami van, azzal betakarjuk. Olyan területeken, például a Városmajorba is, és már több parkunkban csináltunk ilyen területeket, ahol egyébként még járnak parkhasználók, és viszonylag használják ezeket a részeket. Ott például, ha aprítékot terítünk, és azon járnak tovább, az már nagyon nagy segítség a fáknak, megszűnik az a tömörítő, állandó használat, kutyák, az emberek és a parkhasználók által, és elindul a talaj átalakulása, és képes lesz befogadni a vizet. Mert ugye ezek a kemény talajok, ezek levegőtlenek, és nem is tudják befogadni a vizet, lefolyik róluk a víz. Onnantól kezdve, hogy képes befogadni a vizet, és van rajta egy takarás, már nem párolog ki olyan gyorsan a víz, és hirtelen teljesen átalakul a kémiai rendszere, a biológiai rendszere, elindul a talajélet. És ennek egy következő szintje az, amikor már nem csak aprítékkal terítjük, hanem úgynevezett televényt építünk. Ez az erdő aljának az a része, ahol lehullik a levél, az avar és az alatta lévő keletkező humusz. Ez a leggazdagabb, dinamikusabban változó, élettel teli része, ami tele van élőlényekkel, mikroorganizmusokkal. És ezeket a televényeket kezdjük el kialakítani. Van, hogy ilyen nagy matuzsálemeknél körbekerítjük, Margit-szigeten, Városmajorban is láthattok ilyet, a Feneketlen-tónál, és szinte az összes parkunkban van már. A Vérmezőn is lesz ugye hamarosan a magányos tölgyet is meg fogjuk itt csinálni. És akkor itt elkezdjük felhalmozni a szerves anyagot. Következő szint, amikor már valamilyen funkcionális aljnövényzetet is telepítünk, nagyon sok helyen egyszerűen csak engedjük, felengedjük a gyepet és a látszerű növényeket, és nem nyírjuk, csak kontút nyírunk körülöttük. A lényeg az az, hogy amint megszűnik ez az állandó terhelés, és valamilyen formában fölpuhul, befogadja a vizet, akkor élővé válik megint a talaj. Ez egy nagyon fontos része az egész.
2: Nekem egy ilyen gyakorlati dolog jutott eszembe, és lehet, hogy nagyon, nem tudom, a praktikus oldaláról fogom meg, de hogy amikor egy ilyen talajtakaró réteget teszünk mondjuk egy fa köré, akkor nem merül fel annak olyan hátrány, hogy az sokkal nehezebb mondjuk takarítani vagy karbantartani. Tehát gondolok most arra, hogy ez megfogja a darabos szemetet, a cigarettacsikket, a kutyapiszkót, stb., és hogy ez végső soron csak így magába gyűjti ezeket a szennyeződéseket.
1: Az a helyzet, hogy ha ökológiai haszonelemzést csinálok, akkor sokkal nagyobb a haszna, mint amennyi hátránya van, és nekünk a Városligettel együtt közel 5 millió négyzetméter kiemelt zöld felületünk van, tehát ezek a budapesti központi nagy parkok, és a hozzájuk tartozó kisebb kiemelt zöld felületek. Általában azt mondom, hogy a burkolatokon, a burkolatok körül és a gyepes részeken sokkal nagyobb a szemetelés, a fák alatt ez nem annyira jelentős. A kollégák persze kezelik ezt és monitorozzuk, de nagy gyakorlati problémát ez nem okoz.
0: Van még egy dolog, ami nagyon tetszik, és például nálunk a vérmezőn is van ilyen, és hát sajnos nem, ez sem fogadja azért egyértelmű öröm az összes parkhasználó részéről, hogy ott van a komposzt.
1: A komposzt.
0: A komposzt, és nekem nagyon tetszik az, hogy egyrészt nem szállítgatjátok ide-oda, hanem rögtön ott van, és a park saját komposztja van ott, és ez tulajdonképpen ott, én látom, amikor kutyasétáltatás közben, hogy az vissza is kerül a fák, meg az egyéb növények alá, tehát szerintem ez egy tök jó dolog.
1: Igen, ez egy nagyon fontos lépés volt, hogy megváltoztattuk a zöld hulladék gazdálkodás rendjét, ugye így mondjuk ez szakmailag, van egy nagy komposzttelepünk a Keresztúri úton, Kőbányán, és ugye eddig az volt a rend, hogy az összes parkból oda vittük a zöld hulladékot, ott komposztot csináltunk, és visszavittük a parkokba. Most a zöld hulladék nagy része a parkokban marad, minden parki üzemünk kap aprítógépet, szállítóeszközöket, és ott helyben elkezdi a szerves anyagot takarásra és teleményépítésre használni. És ugye van egy ilyen mondás nálunk, hogy a fű az rét akar lenni, a fa meg erdő akar lenni, és valójában ami történik, hogy a parkjainkat elkezdjük egy kicsit ilyen erdőszerű ökoszisztémává alakítani. És az egy óriási minőségi ugrás abból a szempontból, hogy a föld alatt, a talajban lévő kapcsolatok, mechanizmusok beindulnak, jobban össze tudnak kapcsolódni a növények, és minden élőlény, ami ott a parkokban van, és ez egy sokkal nagyobb ellenálló képességet jelent majd a jövőben.
0: És amikor valaki egy holdfakerítést, jól mondom, holdfakerítést lát a parkjában, akkor az miért van ott?
1: Annak is nagyon nagy jelentősége, ugye egy természetes erdőben senki nem viszi el az elhullott faanyagot. És az elhullott faanyagban élőlények ezrei, tehát fajok ezrei, tízezrei élnek, amik nagyon fontos részei ezek erdei ökoszisztémának. Azokban a modern művelésű erdőkben, ahol nem hagyják ott a faanyagot, annak a természetes ökoszisztémának, ami segíti az erdőknek az ellenálló képességét, a vízmegtartását, tápanyagkörforgását, nagyon nagy része hiányzik. És attól függően, hogy mennyire intenzív egy parkunk, és milyen az ott lévő közönség befogadó képessége, mi is elindítottuk ezeket. Tehát például a Városmajorban most tavasszal volt egy nagy farekonstrukciós programunk, amikor a balesetveszélyes fákat eltávolítottuk, és szinte az összesnek a fatörzsét és az összes faanyagot ott hagytuk, földolgoztuk, vagy csak ülő alkalmatosságnak, vagy televényszigetek körbekerítésére ott használjuk, vagy a kutyás a futtatókba beraktuk őket. És ezek mind élő részei paradox módon, a holtfa az egy nagyon fontos része ennek az ökoszisztémának.
0: De ezzel a módszerrel, hogy tulajdonképpen a fa ott marad a helyén ilyen módon, érzitek, hogy megváltozik a közhangulat a fakivágások miatt kialakult pánik ellenére?
1: Én azt érzem, hogy, a budapesti budapestiek az elmúlt 5 évben iszonyatosan sokat kezdtek el foglalkozni, és nagyon magas szintre jutott tehát nagyon magas a tudásszintjük mondjuk 5 évvel ezelőtthöz képest a gyepgazdálkodásban és a faállománygazdálkodásban is. Egyszerűen azért, mert látják, hogy milyen durva a klímaváltozás, és így persze még mindig vannak, akiket ez zavar, ahogy ezt te is mondtad, de szerintem most már kisebbségben vannak, és a tavalyi évben ez valahogy úgy érzem, hogy átfordult. És ha megnézed a Facebook posztokat és a ráadott reakciókat, akkor többségben vannak azok, akik nemhogy támogatják ezt, hanem még kérik, hogy jobban terjesszük ki ezeket a technológiákat.
0: És egyébként az idős fák helyzetét, vagy a sorsukat szintén a talaj témája nem pecsételi meg? Tehát most egy dolog, mert én olvastam sok kommentet, hogy odvas fákat is kivágtatok, de hogy más fában meg sokkal nagyobb odú van, és mégsem kell kivágni, de hogy azért én azt gondolom, hogy ezek a rossz talajminőségű parkok azért ott a gyökerek környékén lehet keresni ennek a problémáját.
1: Pont ezért csináljuk ezt.
0: Okát,
1: igen, igen. Pont ezért csináljuk ezt, hogy még segítsük, ami még túléli ezt a nehéz időszakot, tehát hogy átalakítjuk a talajt, és ezzel megtámogatjuk a meglévő fákat. Csak egy mondatot reflektálok arra, amit mondtál az elején, hogy ugye ez is egy nagyon nehéz téma, amikor ki kell vágnunk fákat, és a következő években sajnos egyre több fát kell kivágnunk. Ezt szembe kell nézni. Mi általában akkor vágunk ki egy fát, hogyha baleset veszélyes. És ugye ezt minősített favizsgálók állapítják meg, és onnantól kezdve, hogy egy fa baleset veszélyes, még ott is egyébként rangsoroljuk, hogy mennyire terhelt területen van, tehát mennyire nagyforgalmú területen van, mekkora kockázata van annak, hogy valamilyen anyagi vagy személyi sérülés vagy kár keletkezik. Tehát mondjuk egy beerdősödött rész közepén, hogyha van egy balesetveszélyes fa, az nem egyenértékű azzal, mintha mondjuk a Rákóczi úton van egy balesetveszélyes fa, aminek mondjuk a gyökérnyaktól a korona alapig már belül teljesen ki van korhadva, és egy közepes erősségű szél is kidöntheti.
2: Igen, az érdekelne még, hogy a fakivágásoknak a jogi környezete az milyen? Tehát ír elő például kötelező újratelepítést, ha igen, akkor azt milyen szempontok alapján, vagy mennyire akadályozza például a jogi környezet a fakivágásokat? Mert nekem van egy emlékem még, nem tudom, 2020-ból, hogy az Alkotmány utcában volt egy nagy platánfa, ami végül kidőlt egy viharban, és ott felmerültek olyan hírek, hogy ezt a jogi környezet akadályozta, mert egy fővárosi fa, de kerületi engedés kellett volna a kivágásához, szóval esetleg erről tudsz egy kicsit mesélni, hogy történik egy ilyen.
1: Ehhez egy egész adás kéne, és ez az egyik legfontosabb terület egyébként, amiben nagyon nagy előrelépésre van szükség, és ez egy kicsit meghaladja a mi befolyási körzetünket. Arról van szó ugyanis, hogy egyébként igen, le van szabályozva, és minden egyes kivágott fát pótolni kell. Hogyha egy balesetveszélyes fát, vagy egy kiszáradt fát vágunk ki, ami ugye szükségszerű és favizsgáló állapítja meg, hogy el kell távolítani, akkor egy az egybe kell pótolni, tehát akkor egy kivágott fa helyett egy új facsemetét ültetünk. Ha egyéb beruházás miatt, vagy valami egyéb okból, akkor kerületenként megvan annak a szabálya, hogy egyébként általában törzskörmélet szerint, tehát hogyha egy 50 centi törzskörméletű fát vágunk ki, akkor mondjuk 10-10 vagy 5 darab 10 centiméter körméletűt kell. Ez az elmélet. De a gyakorlatban az a helyzet, hogy a közműveket már a törvény védi, van a közmű távolság, és mivel nagyon beépítették időközben Budapestet közművekkel, ezért sokszor kerülünk abba a helyzetbe, hogy egy idős fa balesetveszélyessé válik, kivágjuk, és kiderül, hogy ott van egy közmű, amit időközben telepítettek, az a közmű az védőtávolságon belül van, és arra a fa helyre már nem tudunk ültetni fát. Akkor kerestünk kell valami másik helyet, de már nincs hely. És ez olyan nagy probléma, hogy a tavalyi évben 10 fából 4-et nem tudtunk ugyanoda visszaültetni. Egyre nagyobb problémává válik, és fönnáll a veszélye, hogy bizonyos területei a városnak azok fa nélkülévé válnak, túl azon, hogy a másik probléma az, hogy a fák meg fognak-e nőni, de hogy még vissza tudjuk őket ültetni, ezért óriási szükség lenne egy olyan kék-zöld infrastruktúra törvényre, ami a fák státuszát fölhozza mondjuk az épített közművek státuszára, és meg valahol valamilyen megoldást nyújt erre a problémára.
2: De erre például akkor azon a megoldás, hogy a közműveket kéne mozgatni, vagy áthelyezni, mert hogy az nyilván elég bonyolult, de közben akkor így fa nélkül fog maradni az utca, hogyha szépen ott kihal az összes, és ott fut egy vezeték mondjuk.
1: Igen, ez egy bonyolult helyzet, nagyon nagy különbség van közművek között, mondjuk egy optikai kábelt arrébb rakni az nem olyan nagy költség, bár abból nagyon sok van. Nyilván egy távhővezetéket nem lehet csak úgy arrébb rakni. Vannak olyan technológiák, amivel meg tudjuk védeni a közműveket, és nagyon sokszor kompromisszumot kötünk a közmű cégekkel, és mégiscsak engedik, hogy odaültessük azt a fát, hogyha mondjuk terelőlemezzel vagy egyéb technológiával megvédjük. Az én tapasztalatom az, hogy ha meg lesz az egyenlő státusz, és jobban bekerül a köztudatba, akkor már a beruházások tervezésénél mondjuk olyan közmű terveket készítenek, vagy úgy rendezik a közműveket, hogy bekalkulálják a költségét annak, hogy közmű alagútba rakják a közműveket, ami miatt a fáknak nagyobb élettere lesz, és nagyobb gyökérzónája.
0: Tehát akkor ez inkább a jövőre érvényes.
1: Egyébként de reméljük, hogy a nem távoli jövő, mert nem távoli. Most majd ezért erősen fogunk lobbizni az új környezetvédelmi minisztériumban, meg a többi helyen.
0: Még azt szerettem volna kérdezni, hogy vagyis nem kérdezni, hanem mondani, vagy kihangsúlyozni, hogy akkor nem azért ültettek kis fiatal fákat, mert az olcsóbb, hanem azért, mert ezek életképesebbek. Én ezt egy kicsit kihallottam az előbb, vagyis hát nem kihallottam, hanem mondtad, de hogy ez fontos, mert egyébként én olyan kritikákat is hallottam a környezetemben, hogy kivágnak egy idős nagy fát, és akkor ott van egy csemete helyette, mikor lesz abból újra nagy fa, hogy ez nem válasz arra a veszteségre, amit a nagy fa kivágása okoz. De most még az jutott az eszembe, és szerintem jó helyen kérdezősködöm ez ügyben, hogy mennyiben a fákat ilyen nehéz ültetni ilyen közmű akadályok miatt, akkor a tetőkertek, zöld falak telepítése az lehet egy olyan irány, ami felé, ha elindul a város, és hogy itt mit tud tenni a főkert, vagy milyen javaslatokat tudtok tenni szabályozási szinten? Vagy cselekvési szinten akár?
1: Külön lehet bontani egyébként zónákra Budapestet, és ugye a fák pótlása meg a zöldfeltek hiány az a fák pótlásának a problématikája és a zöldfeltek hiányossága ezek a belvárosra jellemzők leginkább. Ahogy megyünk kifelé, egyre jobb a helyzet, egyre nagyobb zöld sávok vannak, amikben lehet fákat ültetni, tehát nem ilyen szűk fahelyekre a burkolatban, stb. A belső kerületekben nagyon rossz a zöldfelti ellátottság, egyenlőtlen Budapesten, nem homogén, mondjuk Bécsel összehasonlítva, pedig Budapestnek az 52% a zöld felület, csak nem egyenletes az eloszlása. Nagyon nagy jelentősége van a zöld falaknak és a zöldtetőknek, és minden olyan technológiának, ami a mikrotereket, a kis kiteresedéseket felhasználja, beépíti. A lényeges különbség van a két technológia között, a zöldtetőknek van egy hatalmas nagy potenciális piaca, ugye a budapesti tetők nagy része az szürke, és melegíti a várost, egy élettelen anyag, amit szerintem le kéne cserélni zöldtetőre. Rengeteg olyan város van a világon és Európában, ahol kötelező a zöldtetők építése. Én azt gondolom, hogy a hazai szakma van már annyira erős, hogy kötelezővé lehetne tenni a zöldtetők építését legalább a lapostetőkön. A zöld falakkal ott más a helyzet, az egy nagyon tág technológiai fogalom. A zöld falnak nevezzük azt is, ha borostyán benövi vagy a vadszőlő a falat, de minden, ami ennél szofisztikusabb, támrendszer kell, az élőfal, vagy a támrendszerre felfuttatott kúszónövények, az már egy elég drága mulatság, és nagyon érzékeny technológiák, az inkább egy ilyen luxus, exkluzív irány az én szememben.
0: Hát akkor az mondjuk ilyen fővárosi szinten a főkert esetében nem jöhet szóba, hogy mondjuk ilyen belpesti részeken, ahol annyira keskeny a járda, meg az egész utca, hogy ott fa nem marad meg, hogy ott akár ilyen zöld falakkal próbálkozzatok. Az gondolom fenntartás igénye miatt sem.
1: Fejleszgettünk ilyen zöld villamos megálló, meg sok ilyen objektumot, de valójában a főket ugye a zöld területek, tehát a parkok és a nyílt zöld területeknek az üzemeltető, és nem az épületeké, ezért kevés ilyen lesz a taxisunkban.
2: Mi a helyzet a planténeres növényekkel? Mert hogy az is jogosan merül föl sokszor az emberekben, hogy jó, hát akkor dobjanak le ide pár ilyen dobozt, és akkor abba belerakunk egy fát, és akkor azok ott nagyon jók lesznek. De tudom, ezek nem túl életképesek, meg a fenntartások sem egyszerű.
1: Ez így van, ez is egy nagyon jó és érdekes téma. Ugye a Főkert központja az a Dob utcában van, az egy fátlan utca. Legalábbis, ha jól emlékszem, szinte az egész Dob utca az. És a Kereszt utcákban sincs nagyon, ott a 7. kerületben egyszerűen helyfáknak, a közműhelyzet és a beépítettség miatt, és a 7. kerület a rengeteg ilyen dolgot próbálgat és üzemeltet planténeres növényeket. Nekünk is van egyébként. Ez egy kényszer megoldás. Mérhetetlenül drága, hiszen maga a bekerülési költsége, azt állandóan öntözni kell, ugye az egy zárt rendszer, nagyon korlátozott a növekedési ereje, és nagyon kitettek és érzékenyek az benne lévő növények, de bizony, ahol nincs más, és ugye nagyon sokat számít a mentális egészség szempontjából az, hogy te zöldet látsz az utcában, akkor ott ez a megoldás, ha van erre az önkormányzatnak pénze.
2: És ezeknek a fáknak a gyökere nem fő meg mondjuk egy ilyen planténerben?
1: Hát nyilván itt a részletekben van a lényeg, megfelelő méretű kell, olyan anyag, szín használat, stb., ami azért valamennyire visszatartja tehát olyan az albédója, hogy nem forrósodik át az egész rendszer pillanatok alatt, de egyébként, hogyha ez egy ilyen 1-2 köbméteres planténer, tehát nem egy ilyen kis picike valami, akkor azért nem tud úgy átforrósodni.
0: Egyébként a planténeres fák azok részei a locsoló programnak? Ha valahol az van?
1: Fú, most megfogtál. Nem, de tök jó ötlet. Vagyis, hogy megnézem. majd beszámolok.
0: Mindegy, de meglocsolhatjátok szerintem nyugodtan a planténeres mert fákat hogy is, ugye, ha az van közel.
1: Igen. Egyébként bárki, aki planténeres növényt lát, amiben nincs öntözőrendszer Budapesten, a belvárosban, és ad neki valamennyi vizet, az nagyon jó. Viszont egy planténer esetében, főleg kisebb planténer esetében, ott már vigyázni kell, hogy ne legyen túlöntözés, mert az egy zárt rendszer, kvázi, tehát ott hamar terítődik.
2: Akkor lehetséges túllocsolni egy fát?
1: Hát figyelj, a minden kültéri planténernek van túlfolyója, tehát hogy ez növénytől is függ, planténermérettől. Ugye a mi szakmánkban mindig mindennek van legalább 4-5 változója, és egy dinamikus rendszerről beszélünk, úgyhogy egy adott szituáció meg lehet mondani, de egy kültérőti fánál ott igaz az, hogy azt egy mezei ember nem tudja túllocsolni, egy planténernél már nem mindig igaz.
0: Akkor végig is összefoglalva, a fiatal fák locsolása az, amit elsősorban ajánlatok, de az öreg fákat is locsolhatjuk, csak nem biztos, hogy van értelme. Vagy az akkor egy kiöntött víz?
1: Nem mindig, és hogyha valakit ezt jó érzéssel tölt el, és egyébként ott a talajból, ahogy párolok ki, az a víz, mégis az is a várost hűsíti, de valójában őszintén szólva egy idős nagyméretű fánál ott nincs értelme, nincs hozzáadott értéke. Ugye ez nem egy egyenes vonal, tehát ez nem egy bináris kérdés. Egy 5 éves korig mindenképpen locsolni kell a fákat Budapesten a mai viszonyok között. Utána még egy 10-15 éves fa is még valamennyire tudja hasznosítani a vizet.
2: Azt még szerintem ismételjük meg, hogyha valaki az adás elején lemaradt volna erről, hogy ez a közösségi fa locsoló applikáció, ez a Beeco nevet viseli. BEECO néven lehet megtalálni, gondolom mindegyik ilyen okostelefonos alkalmazásboltban, és ott lehet ezt letölteni és csatlakozni ez a programhoz.
0: Igen, és holnap pedig akkor lesz ez a...
1: Vasárnap.
0: Ja igen, vasárnap.
1: Vasárnap 4
0: vasárnap óra, lesz 4 órakor, igen.
1: Feneketlentó, június 14-én az indító eseménye az önkéntes vízadásnak. Holnap lesz egy civil fásnapunk a Margit-szigeten, de az már sajnos betelt. Úgyhogy
0: az regisztráció
1: pillanatokat betelt, és azt tervezzük, hogy ebben majd csinálunk többet.
0: De ott mit fogtok csinálni egyébként?
1: Ott a civileknek megmutogatjuk ezeket az újdonságokat, amiről ma beszéltem, és egyáltalán a faállománygazdálkodásról, a faápolásról, favizsgálatokról tartunk egy ilyen sétálós, gyakorlatias, érdekes napot. A kollégáim állították össze, akik a faállománygazdálkodásban dolgoznak, és nagyon nagy siker volt a tavalyi is, már az első, és most szerintem fogunk még nem csinálni 2-3-at.
0: De meglepődtetek azon, hogy ilyen gyorsan betelt a regisztráció egyébként?
1: Nem, abszolút nem, mert hogy nagyon sok embert érdekel a fák, ugye az tuti.
0: Igen. Hát akkor azt kívánom, hogy mindenki locsoljon, amennyit csak tud, amennyit tőle telik, és akkor elsősorban a fiatal fákat, és töltsétek le a bikót, és locsoljatok egészen, és kertészkedjetek, igen.
1: A kertészkedés az meghosszabbítja az életet.
0: Így van. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok! Introduce some of our dope music to you. Saying dope is like the kind of music.

0: shit. What the fuck I'm thinking about?
1: Sziasztok! Újra itt az Utca Rádió, a Tilos Rádió köztérügyi műsora, és egy random műsorajánlóval folytatjuk a programot, amit igen. Kende.
2: Igen, mert éppen a Dürer kertből jelentkezünk, ahol a Tilos Rádiónak zajlik a Tilos Maraton nevű adománygyűjtő fesztiválja, nevezzük ezt így, ami egészen vasárnapig megtalálható itt a Dürer kertben, ma pedig pénteken eklektik nap van, az eklektika jegyében zajlik 5 programhelyszínen a Dürer kertben a Tilos Maraton. Itt a nagy teremben például egészen hajnali 4-ig, a kis teremben pedig reggel 6-ig különböző előadók fogják szórakoztatni a közönséget, úgy mint a Makrohang, a Paranoid, vagy a Cause for Concern, akik egészen az Egyesült Királyságból érkeznek ide hozzánk. De enni is lehet, ugyanis lesz tilos bogrács, amiben a mai napon eklektikus padlizsán, pörkölt, illetve halászlé fog készülni, úgyhogy akik este 10-ig ideérnek, ők ezeket az ételeket megkóstolhatják.
1: Ha még jut nekik. És közben megérkezett a második vendégünk is, Kovács Tamás, aki az újlipótvárosi erkély koncertekről fog nekünk mesélni. Hogy született ez a gondolat, hogy legyen Újlipótvárosban erkély koncert?
3: Sziasztok, és köszönöm szépen a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek. Hát, hogy született az a gondolat, hogy emberek erkélyen zenéljenek, fogalmam sincs. Nekem az a gyanúm, hogy amióta erkély van, azon így valaki néha zenél. Próbáltam egyébként nagyon hosszan, hogy ezt a teóriámat alátámasszam, ilyen régi ábrázolásokat keresni nem találtam. Nagyon sok ilyen álrégi ronda festményt találtam a témában, de eredetit nem, tehát ezt most fogadjuk el egyelőre csak egy hipotézisnek, hogy régóta zenélnek. Amit maga biztosan tudok állítani, és akkor már Újlipótváros, hogy a pozsonyi pikniken egy bő 10 évvel ezelőtt is rendszeresen voltak erkélyen fellépők, Hábetler András és társai csinálták ezt, meg ez a dolognak az ilyen önfelett oldala, meg hát a Covid alatt, amikor az otthonunk és az erkélyünkhez való viszony az így átalakult, meg egyáltalán az egész köztér használathoz és egymáshoz való viszony, akkor Újlipótvárosban is, és máshol is zenéltek sokan erkélyeken. Most egyébként lesz 2 olyan fellépő is, aki Covid alatt is zenélt erkélyeken. Tehát az, hogy emberek erkélyen zenélnek, vagy hogy ez egy program, ezt biztosan nem én találtam ki, tehát hogy ezt egyáltalán nem akarom magamhoz húzni, sőt, de nekem az volt a gondolatom, és engem az érdekelt, hogy mi van akkor, hogyha ezt meghirdetjük egy ilyen nyitott vagy nyílt felhívás keretében, hogy ha valakinek van erkélye, amire beenged igazából bárkit szívesen, hiszen ugye ezen a ponton, amikor azt mondja, hogy hello, van egy erkélyem, gyertek, akkor még nem tudja, hogy oda ki fog kerülni. Tehát, hogy ez a nyitottság egyik fel, a másik fele meg a fellépői, hogy valaki azt mondja, hogy jó, hát tegyetek oda valami erkélyre, aztán majd az jó lesz. És hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon érdekes bizalmi játék. Nyilván van olyan, aki saját erkélyén lép föl, és az is fantasztikus, és köszi, és tök jó. Ugye ott legalább tudja, hogy mekkora az erkély, meg kié, meg hogyan, de hogy alapvetően az van, hogy most ott tartunk, hogy ez ugye holnap június 13-án 16 órától 19.45-ig lesz Újlipótvárosban, és 25 erkély, 28 fellépő, és összesen 37 fellépés, tehát van, aki ismétel is. A 24 erkély közül én egyet se hívtam. Tehát, hogy mind teljesen maguktól jelentkeztek, és a 28 fellépő között is egy-két olyan volt, akit én egyáltalán megbögdöstem, hogy el szeretnék, és ez a bizalmi része baromi izgalmas. Meg engem érdekelt még valami, az, és ez érdekelt igazából a legjobban, mert én alapvetően várossal foglalkozom, és urbanista vagyok, és ez érdekel, hogy hogyan alakul ez a játék így a privát tér, mint a lakás, és az ilyen fél privát tér, mint az erkély, ugye a lakásom része, de közben azért meg valójában az már nem a privát tér, tehát hogy az valahol már a köztér része, az ilyen fél privát tér, amilyet része a városképnek, meg az utcai életnek igazából. Tehát ennek a viszonya, és az utcai életnek, és az utcán lévőknek a viszonya az hogyan fog alakulni, mit lehet ebből kihozni, és merre tud tartani, és hát most már szó szerint kevesebb, mint 24 óra van hátra, úgyhogy most már kiderül.
2: Ezt a gyakorlatban hogy kell elképzelni, hogy sorrendben szólalnak meg ezek a koncertek az erkélyeken, vagy lesz átfedés, vagy akkor hogyan jut el az egyik erkélytől a másikig az ember, van esetleg valami térkép, amin ezt lehet követni?
3: Hát annyi fellépő van, hogy én azt számoltam ki, ugye mindenkinél azt mondjuk, hogy 15 perc, és van olyan fellépő, aki ezt előre szólt, hogy akkor kihúzza 20-30-ig, de azért, hogyha azzal számolunk, hogy egy ilyen 20 körül lesz az átlag, azért akkor is az van, hogy ez összesen több mint 13 óra zene. Tehát ezt ilyen teljesen lineáris műsorként, hát nyilván meg lehet csinálni, de ez a játék, ez most nem erről szólt, az is egy tök jó dolog lenne, hanem hogy jó, akkor van egy délután, és akkor az van, hogy egy idősávban van, amikor egy, van, amikor négy különböző fellépő lesz, és 16 órakor kezdünk a Hollán Ernő utca Szent István Park sarkán, 19:45-kor lesz az utolsó fellépő a Vejn János Parkban, a Viktorog utcánál, és a kettő között egyszerre lesznek párhuzamosan fellépők. Van ennek egy Facebook eseménye még abból a korból, amikor nem gondoltam arra, hogy az erkély koncertek Újlipótvárosban azt nem lehet ragozni, mint a mellékelt ábra mutatja. Tehát, hogy most ez már Újlipótvárosi erkély koncertek néven fut kizárólag ragozás igényi okokból. Na, de a Facebook esemény az még erkély koncertek Újlipótvárosban, és ott van program részletesen helyszínhez, időponthoz, fellépőhöz, van egy térkép, amin lehet követni, hogy hol mi történik. Én elkezdtem útvonalakat csinálni, hogy ilyen ajánlott útvonalak, aztán arra jutottam, hogy menjen mindenki, amerre lát.
1: Egyébként nagy távolságra van, vagy ez egy ilyen egy körzet, amin belül ezek az erkélyek vannak, vagy ezt nem lehet így megközelíteni ezt a kérdést?
3: Bárhogy meg lehet közelíteni ezt a kérdést.
1: Ezek és az erkélyeket hogy lehet megközelíteni?
3: Ideális esetben lépcsőházon és lakáson keresztül. De igazából az van, hogy a legészakibb helyszín az a Visegrádi utca 80. A legdélebbi helyszín, na most mivel kevertem magam, szerintem az a Pannonia 15, valahogy így, szerintem az lesz a legdélebbi, és a kettő között megvan egy ilyen tömbösödés, a Pozsonyi út, Szent István Park, Viktor Hugo utca, Balzak utca, Pannonia utca, tehát hogy nagyon-nagyon változatos. Egyébként az a helyzet, hogy nem is tudtunk minden erkélynek adni fellépőt, mert akkora volt a nyitottság, meg hát nekünk akkora, és persze ez a kutyát nem fogja érdekelni, csak azért is elmondom, tehát nekünk a legizgalmasabb most az a hangosítás logisztika, hiszen egy halom fellépőnek mi biztosítjuk a hangosítást, és azt hozni-vinni természetesen nem autóval fogjuk, meg teherautóval, meg nem tudom, hanem egy kargobájkkal szépen ezt visszük körbe.
1: Most mondtad, hogy mi? És ez egy kicsit, most próbálom hozzá kapcsolni, amit eleve szerettem volna kérdezni, hogy kicsit már beszéltél a motivációdról, hogy miért érdekelt téged ez a intim tér és a köztér viszonya, meg hogy volt korábban már ilyen típusú kezdeményezés ott a környéketeken, de hogy azért mégiscsak ott nem tudom, ültél otthon tavaly télen, vagy ősszel, és akkor elgondolottad ezt, hogy milyen jó lenne ezt valahogy így formába hozni ezt az egész történetet, elkezdeni, és akkor nyilván ezt egyedül nem tudod csinálni, hogy alakult utána ez az egész, tehát valahogy egy kicsit így a heuréka pillanatától, hogy jutottunk el odáig, hogy ma már kargobringával kell vinnetek az erősítést ide-oda.
3: Hát tavaly volt a Budapest 100-nak a témája, ez a zöld felületek, és hát mi úgy kerültünk oda, hogy 2024-ben az Újlipótvárosi Társasházunk nyertünk kert felújítást, a némi forrást, amivel olyan állapotba hoztuk a kertet, hogy részt tudtunk venni egy évvel később a Budapest 100-on. Ezek véletlen dolgok, de hát így alakult, és nagyon-nagyon jól alakult. És akkor én ott hoztam egy zenekart, és egy dobos, egy trombita, meg egy gitár, elektromos gitár, és el kellett mennem, és pont amikor beálltak, akkor nem voltam ott. Tehát én szó szerint arra értem haza, hogy ott áll egy hatalmas dobszett a bejáratban, és akkor picit féltem, hogy Jézusom, ezt én rántottam ide, biztos nagyon jók, de hát ebből baj lesz. Nem lett baj, és nem csak azért, mert nagyon jók voltak, hanem mindenki nagyon jól reagált, és ott én azt éreztem, amikor ez így volt, hogy hát de jó lenne még valami ilyen. és aztán délután egy kórus, aki szintén a Budapest Százon volt, nem nálunk máshol, ők kiálltak egy erkélyre még csak így énekelni maguknak, és ilyen baromi jó volt az egész, és akkor azt gondoltam ott délután, hogy jó, hát akkor ez így mi lenne, ha, és akkor ennek volt egy ilyen gondolkodási, meg előkészítési fázisa, hogy akkor ezt hogyan lehet, mert azt tudtam, hogy ez egy mély víz, teljesen ismeretlen emberekkel, teljesen ismeretlen fellépőkkel, mert hogy nem úgy ismeretlen, hogy no name, hanem úgy, hogy ugye ezen a ponton hát még nem tudom, hogy ki fog jelentkezni. Ezt ebbe beleugrani, és akkor idén 2026 tavaszán a kerületnek az ilyen kulturális programokat támogató pályázatán elindultunk, és ott úgy lehetett elindulni, hogy egyesülettel, és akkor én megkértem az Újlipótváros Egyesületet, akikről már hallottam korábban, hogy hát mi lenne, hogyha ők ennek, és ezt a csúnya szót soha nem mertem használni előttük, hogyha ők ilyen gazdatestjei lennének ennek a dolognak, hogy én beadhatom.
2: Szponzorai.
3: De nem, tehát én először nem kértem, aztán persze jól belerántottam őket, de csak azt kértem tőlük, hogy így álljanak emögé, mert a szervezet ti háttér az kellett ehhez, és nagyon-nagyon jó fejek voltak, és tényleg így fejest ugrottak az egészbe, tehát hogy igen, ők alapvetően ők támogatják egyrészt nagyon-nagyon sok önkéntes munkával, tehát hogy most ebben a pillanatban is valaki éppen plakátol, valaki pedig ragasztja, készíti az előadóknak készülő holnapi ajándéktárgyakat. Tehát, hogy ebben nagyon-nagyon sok munkát tesznek, és én nagyon hálás vagyok az Egyesületnek, hogy erre ilyen teljesen nyitottan reagált, és utána mondom, tehát, hogy teljesen túl teljesítették azt, ami így nekem tervben volt, hogy kérek tőlük, és alapvetően nekik köszönhetően, az ő munkájuknak köszönhetően tud ez úgy kinézni, hogy tényleg, tehát hogy majdnem 40 fellépőt fogunk mozgatni.
2: És ez a majdnem 40 fellépő, milyen műfajú zenét fognak játszani?
3: Hát mondtad, hogy ma eklektik nap van, ezt mondtad?
2: Igen.
3: Hát holnap is eklektik nap lesz Újlipótvárosban, tehát hogy ebben minden, de tényleg túlzás nélkül minden van, tehát hogy van cellopunk duó, van operaénekes, van tenor, vannak zeneiskolai növendékek, mesterükkel együtt, zeneiskolai tanárok, Iván Szandra jön, Kárász Eszterék jönnek, és igazából itt most nagyon meg kell saját magamat ebbe így folytanom, hogy ne legyen az, hogy most felsorolok mindenkit, mert tudom, hogy ez így nem lenne fair. Mózer Ádám, őt azért mondom, mert ő zenélt a Covid alatt is, tangóharmonikázott. Jönnek a Soha Rózából tagok, Kis Györgyék a többet is vállalt, van olyan, aki több formációjával is jön, Négyesi Barnabás, egyetül is jön, és a Mixtrippel is. Ha nem szakítotok félbe, fel fog sorolni mindenkit, tehát hogy...
1: Mi várjuk.
3: Ja, jó, hát akkor...
1: Nyugodtan.
3: Jó, akkor igyekszem picit színesebb lenni, mint a vízállás jelentés. Ugye, ennek Passaunál 104 apad. Tehát a Pál Feris Kamara kórus nyit, aztán Horváth Ágnes és Popovics Alexandra, Fuvola zongora páros, baromi izgalmas lesz. Ők oda hívtak egyébként egy hangpróbára, hogy hallgassam meg, hogy hallani-e az utcáról. Hallani. Dálnoki Anna már

0: Kata, Kegli Loránt, Szintai Molnár Péter, Szűcs István klasszikus énekes Bucsi Pannival, és a Mayberian Szántkülac duó jön. Jönnek a zeneiskolából, na őket feltettem a következőt egy ötödik emeletre, mert az, hogy Horváth Domonkos trombita, Szabó Csaba trombita, Selmeci Tamás trombita és Bodor András trombita meg fog oldani mindent, ebbe biztos vagyok. Kárász Eszter és Bata István, Roof Pop, ők is jönnek többször, akusztikus pop, jazz, bossa, mondom, lesz itt minden. Három Jidi Semáme, Pozsonyi út fölött, Mihály Gyula, Pásíp, Inuit Live, ő is játszik többször, Full Connection Duo, Morfondír, szerintem a nyelvi humorban egyébként ők viszik a pálmát, már csak azért is, mert ez egy cselló duo, tehát hogy a Morfondírben a von az dupla fenekű. Iván Szandra, de tudom, őt már mondtam, Baka Rebeka is jön, Bebeka akusztik formációval, Mózer Ádám, mondtam őt is, Héja, Flóra, Négyesi Barnabás, van Fuvola, Tornyos Virág a zeneiskolából szintén, a Fischer-Anni zeneiskolából, Serleg Anna Mária hegedül mellé, Kertész Júlia brácsázik, talán a legpolgárpukkasztó pedig egyszerűen csak Gergőnek hívják az egyik tagját, a Gecó és a Fa cselló punk duó, Full Connection duó, de őket már mondtam, zeneiskolából tényleg három együttest is küldtek, Fehér Újvalus ívet, Fogott, és elnézést, nem tudom, hogy hogyan ejtik, ezt elhatároztam holnap, hogy megkérdezem Koján Noémit, aki furuljázni fog, hogy hogyan ejtik a nevét, hogyha nem így, innen is elnézést. És aztán hát így ez a felsorolás, és mondom, tehát, hogy vannak, akik többet is játszanak, amit iszonyat megtisztelő, hogy ennyi ember szánta erre az idejét teljesen önként.
1: Azt jól olvastam a Facebook eseménynél, hogy lehet már a jövő évire jelentkezni?
0: Igen, itt az egyik szervező társam azt mondta, hogy hagyjuk már ezzel, most nem kell foglalkozni, de nagyon örülök, hogy a kérdésed megerősítette, hogy ez így látszik. Nem egyszerűen így jöttek be olyanok, még ezen a héten is, hogy hú, hát most nem ér rá, de mikor lesz legközelebb, és akkor mindenkit erre terelünk. Nem tudom, hogy lesz-e jövőre, de ha készülünk rá, az még mindig jobb, mint hogyha nem készülünk rá, aztán ott állunk fellépő nélkül.
1: Szóval nem tudjuk, hogy lesz-e, de jelentkezni már lehet.
2: De én ezt nem kincstári optimizmusnak mondanám, mert a jelentkezők meg az előadók számából azért egyértelműen látszik, hogy erre fogékony a közeg, de hát, valamit szerettem volna kérdezni, Tomi. Mégpedig azt, hogy azt mondtad, hogy az erkélyek, azok nagy számban jelentkeztek, hova tovább túljelentkezés is volt. De hogy a zenészek, azokat ti kerestétek meg, vagy őket ti kerestétek meg, vagy ők is jelentkeztek, vagy esetleg az hát, erkélyükről van szó, vagy
0: mindenre adok neked oda. Pontos statisztikát. Tehát, hogy a zenészek közül, ugye ez 28 formáció, most itt, aki két formációval is felé, de ugyanez az ember, ezt különnek számolom, tehát, hogy 28 formáció. Hát akiket... Tehát igazából egyet kerestem meg direkt, kettőt ilyen enyhén pusi módon, hogy mi lenne, ha... és a zeneiskolának írtam, hogy mire esetleg, hogy hát, és ennyi. Tehát, hogy mindenki más így jött, és ezért én túl azon, hogy Facebook eseményt tettem ki, meg abba írtam, a kis ujjamat nem mozdítottam meg, jöttek, ami hát mondom, iszonyat megtisztelő, tehát mert ez egy nagyon pozitív értelemben, de hát azért ez egy nagyon-nagyon vad program, tehát hogy ki fognak állni holnap erkélyekre, random lakások, random erkélyeire.
2: És egyébként, ahogy így mész hazafelé a, nem tudom, a sarki boltban, vagy a szomszéd, vagy a másik házlakója, így nem állít meg téged? Vagy szóval mennyire ment így a híre a Facebook eseményen túl, vagy kapsz-e így visszajelzéseket a környékbeliektől?
0: Igen. Az, hogy valójában mennyire ment ennek híre, ez persze holnap fog kiderülni, hogy mennyien jönnek el meghallgatni ezt a programot, amire hát halványbecslésem sincsen. Tehát ez most tényleg egy ilyen hatalmas ugrás az ismeretlenbe, mert jó, tegyük föl, hogy minden fellépő szólt 20 barátjának, de akkor jó, eljönnek, oké, de ők csak őt hallgatják, meg tovább mennek. Akik beleakadnak az utcán, ami hát nyilván egy műfaji adottságok miatt, tehát Pozsonyi út péntek, vagy mi az szombat délután, jó idő remélhetőleg, tehát aki beleakad, az, az elindul ezzel az áramlással.

0: attal, ők elmennek, rejtély, hogy mi fog történni igazából, és ez nagyon-nagyon izgalmas szerintem. Ezen nem izgulok, mert ez egy rajtam kívülálló változó. Technikailag igen, a hangosítás az egy nagyon jó játék lesz.
1: Igazából ezt is tekinthetjük szerintem utcazenének, vagy legalábbis félig meddig, hiszen azért az erkély az valamennyire az utcának a része. És hogy az érdekelne, hogy Budapesten egyébként az utcazenélésnek a hagyománya, a kultúrája, a jogi környezete, tehát például egyáltalán legális Budapesten az utcán zenélni, ha én kimegyek egy szálgitárral valahova, és megállok, ezt így megtehetem, vagy milyennek a környezete manapság?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, és erre nem tudok neked precíz választ adni. Itt most nézünk egymásra.
2: Elvileg, nem csinálhatod ezt engedély nélkül, de nagyon sokan engedély nélkül csinálják. De egyébként a kérdés jó, mert hogy például én az erkélyemre kiállok, ugye jó végül is magánterület, de azért az más, mint hogyha bömböltetem benne a lakásban a zenét. Nem?
1: Pláne, ha lelógatsz egy kalapot, hogy abba lehet dobálni a pénzt.
0: Hát, na, ilyen itt nem lesz, de ugye nekünk most ez egyszerű, mert az önkormányzat ezt támogatja, tehát, hogy ezt a kérdést ezzel el tudom ütni, hogy hát van papírunk, meg támogatási szerződésünk az önkormányzattal, amit ezúton is köszönünk, de hogy igazából ezt én megpróbáltam most az erkélyeket körbejárni, de ugye ez mint műfaj nincsen, tehát hogy ez közterület? Nem. Közterületen használunk bármi kihangosítót? Nem. Tehát ez persze zajszennyezésnek minősül, hogyha valaminek minősül, és nyilván erre figyelünk is, hogy lelőjük a programot időben, és este stb. Ne legyen. Azt tudom egyébként, hogy az utcazenélés jogi környezetének volt több neki veselkedés, hogy akkor ezt hogyan lehetne, már csak azért is, mert ugye amit itt elvágólagos az, hogy valaki használ kihangosító eszközt, vagy nem használ kihangosító eszközt. Meg nem tudom mondani, hogy ki és miért tüntetett, csak a szürreális kép van a fejemben, hogy a Kossuth téren valami nyilván két rendszerváltás közötti, vagy hogy kell ezt használni, időszak, hogy ott volt valami, tényleg nem tudom miért, vagy mi ellen szóló megmozdulás, és volt hangfal, de nem tehették le a földre, tehát hogy szólhatott, de nem lehetett letenni a földre, mert akkor már másnak minősül a Kossuth téren. Tehát nyilván, hogyha ezt valaki elkezdi megjogászkodni, akkor nagyon hamar baj lesz, hogy akkor az ott most micsoda, de hogy azért alapvetően, tehát hogy így a várost azt így élni, használni kell. És szerintem egyébként az utcazene az nagyon-nagyon sokat hozzá tud tenni egy közterület hangulatához, és szerintem az tök jó.
2: Hát most egy kicsit azért elgondolkodom ezen az egészen, hogy akik most hallgatnak minket, és esetleg távolabbról is elmennek oda hozzátok, és meghallgatják ezt a programot, ezeket a koncerteket, hogy akár másik kerületben is kedvet kapnak hozzá, hogy csináljanak ilyesmit, hogy ez lehetne egy ilyen franchise is egyébként?
0: Felőlem. Tehát, hogy én most már az van, hogy azért az elmúlt nagyjából két hónapban nagyon-nagyon sok önkéntes munkaórát beletéve ebbe azért kiköhögtük azt, hogy hogyan kell ezt csinálni szervezésileg, meg összeosztásilag, meg minden, tehát azért emögött nagyon sok munka van, legközelebbre ez egyszerűbb lesz.
2: És hogy akkor ebből, bocsánat, hogy ebből akkor így vontatok le ilyen tanulságokat, hogy ezt
0: hát
2: hogy kell,
0: hogy lenne ez jobban
2: megszervezhető, persze. Hogy esetleg pénzben kellene ehhez valami háttér, vagy alapzat.
0: Én azt gondolom, hogy ez így gyakorlatilag 0 forintból ez így egyszer van. Tehát, hogy ez se az erkélyekkel, se a fellépőkkel én nem csinálnám meg más közül. Most is az volt, hogy mindenkinek 0 kilométernél elmondtuk, hogy ennek mi a keretrendszere, és hogy ebben mindenki jövőnként jelentkezett. Tehát ez egyszer jó játék, és próbáljuk ki. Sokszor azért ezt így csinálni szerintem nem lehet, és nem szabad, már csak azért sem, mert ennek a munkának értem ez alatt a fellépők munkáját, a szervezői munkát, és egyébként azt az időt is, amit az erkély tulajdonosok erre tesznek. Tehát, hogy amikor felhív valaki, hogy most lemosta az összes ablakot, mert hogy nagy kórus lesz nála, és hogyha nem tudnak, hanem az ablakból tudnak énekelni, csak mert nem férnek el az erkélyen mind, akkor az jó legyen. Felhív a másik, hogy amúgy vett egy új kis asztalkát az erkélyre, tehát hogy ebben emberek munkát, energiát, gondolatot, szeretetet tesznek, ami fantasztikus. De hogy igen, tehát hogy ebbe azért bele kell tenni több erőforrást, és innen is nagyon hálás vagyok egyrészt mindenkinek, másrészt különösen Klaba Adriennek és Trauber Jessica-nak, akikkel, megfizesi Károlynak, akikkel négyen visszük igazából ennek a dandárját.
1: Azokkal a lakóközösségekkel egyébként egyeztettetek, ahol lesz ilyen erkély koncert? Tehát, hogy mi van, hogyha például az alsó szomszéd nem szeretné, hogy fölötte 20 percig öten trombitáljanak?
0: Hát akkor baj van. De hogy az van, hogy igazából, tehát azért a vasárnapi ütvefúrózásnak szép hagyománya van. Tehát, hogy én értem, hogy ez most picikét egy ilyen terelés, de hogy azért nézzük már innen is ezt a dolgot. Tehát, hogy itt tényleg az van, hogy kiáll 15 percre, és akkor maradva a trombitálásnál, ott a Pozsonyi út fölött profi zenészek és nagyon tehetséges növendékek trombitálnak. Tehát, hogy oké, valaki nem szereti a trombitát, mert ő csak és kizárólag az elektroakusztikus jazzpunkot szereti. Jó, oké, akkor majd kibírja. Tehát, hogy szerintem ez ebből a szempontból is egy ilyen együttélési dolog.
2: Kísérlet.
0: Hát persze, ez egy baromi nagy kísérlet. Hogy...
2: Egyébként vannak, tehát hogy ezen a magán és köztér kapcsolaton kívül van még számodra akár urbanistaként olyan kérdés ebben, ami így izgalmas lehet?
0: Hát a magán és köztér kapcsolaton kívül nyilván alapvetően a köztérnek a használata. Már csak azért is, mert ugye Újlipótvárosra is igaz az, amit sajnos nagyon sok helyre Budapesten, hogy nagyon silányan használjuk a köztereket, tehát ahelyett, hogy ezeket tényleg köztérként használnánk, az utcákat, utakat, tereket, azért ezek nagyon sokszor ilyen autóparkolónak silányított, kisajátított, és ez alatt azt értem, hogy egy ilyen össztársadalmi háborodásnak tartom azt, vagy elmebajnak, hogy így normalizálva lett az évtizedek alatt, hogy ha valakinek van egy autója, akkor azzal jár neki, vagy ingyen, vagy nagyon-nagyon kevés, aránytalanul kevés pénzért jár neki 12-15 négyzetméter, és nem túlzok, tehát ez kb. Egy parkolóhelynek a mérete, jár a közterületből, tehát hogy nem áll. És hogy igen, tehát ez arról is szól, hogy hát ezek a közterek, ezek itt lehetnek egyébként színpadok is, és nézőterek is, és bármi. Most éppen ugye nézőterek.
2: És más ilyen hasonló ötleted van egyébként még? Vagy megelégszel most egyelőre az erkély koncertekkel?
0: Hát ötlet az mindig van. Az biztos, hogy most így nagyon-nagyon összesűrösödött minden, és lehet, hogy lesz más, és megígérem azt, hogy egy-két éven belül biztosan nem csinálom meg az Ordibátor posta ötletemet, hogy valaki álljon ki, mit tudom én, Pozsonyi út 1-be, és kezdjen el üvöltezni, milyen címre, milyen üzenetet küld, és nézzük meg, hogy mennyi idő alatt üvöltik át ezt az üzenetet a városon keresztül. Ezt itt most megígérem, hogy ezt a közeljövőben nem csinálom meg.
2: Mert de lehet, azt is ígérd meg, hogy valamikor igen.
0: Az Ordibátor postát, jó?
2: Szerintem ez egy nagyon innovatív ötlet.
0: Nagyon innovatív. Lehet, hogy kevésbé lenne népszerű, mint az, hogy tehetséges, csodálatos zenészek kiállnak erkélyekre, és valami gyönyörű zenélnek, tehát ezt nem akarom ezzel összekötni. Most ezt várom, hogy holnap 18 óra, akkor most ezen a fejemben mi lesz, hol lesz, hogy lesz, baromézgi. Érdemes megnézni már csak azért is, mert A, az ember ott volt az elsőn, B, az ember rögtön ott volt az elsőn és az utolsón is. És ez mindig
2: csak
0: izgi.
2: Nem. Na jó, hát köszönjük szépen, Kovács Tamás, hogy itt voltál, és meséltél nekünk az erkély koncertekről. Nagyon sok sikert kívánunk nektek a holnapi programhoz, és remélem, hogy ebből egy rendszeres esemény lehet a következő években, mert szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés. De
0: köszönöm szépen,
2: előtte és utána locsoljatok fákat, és gyertek a Dürerbe tilos maratonozni. Nagyon számítunk az adományaitokra, mert a tilos fennmaradásához erre feltétlenül szükségünk
1: egészen
2: van.
1: Egészen vasárnapig
2: itt
0: egyébként Újlipótvárosban is vannak szomjas fák, úgyhogy erkély koncert hallgatás közben is lehet fát locsolni.
2: Így van. Köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket. Ciao.
1: Sziasztok.

0: FM 90,3, ez a Tilos Maraton. Itt vagyunk most már immáron a 8. napján ennek a csodálatos, elképesztő, mindent felölelő pángalaktikus rendezvénynek, amin Magyarország előadóiból egy óriási merítést lehet meghallgatni 10 napon keresztül, tematikusan, nem tematikusan, itt, ott, amott, tilos rádiós módon, sokféleképpen. Gyertek ma is, ma van az eklektik nap, és stílusosan a Budapest Eklektik stábja szórakoztat titeket a következő másfél órában, kiegészülve mindenféle vendégekkel menet közben. Én Erdély András vagyok, itt van velem örök tanítómesterem Latorcai Balázs.
1: Sziasztok!
0: Mutatkozzatok be innentől fogva. Én csak Balázsig tudok bemutatni mindenkit. És nem hallom rendesen a... hang.
2: És most már most Bulocki Gergő.
0: Most már Bulocki Gergő vagy. Gergőről tudni kell, hogy egész nyáron az Eklektik csapatával fogja csinálni a Viadukt bárban a kitelepült adásainkat.
2: Yeah.
3: Én pedig Nemes Tekla Luce vagyok, egy kedves errejáró.
1: És itt van nekünk a totem állatunk.
4: Sziasztok, Búsa Pista vagyok.
0: Pista többféle minőségben is jelen van ezen a csodálatos fesztiválon már napok óta, és ahhoz képest meglepően frissnek és üdének tűnsz, hogy jó sok.
4: Igen, valahogy feltöltödöm, amikor hazaérek és újra visszajövök, jó kis bográcsokat megeszem.
0: Nagyon
4: sok ismerőssel találkozok, és nagyon jó érzés amúgy színpadmesternek is lenni, hogy olyan arcokat kell tutulgatni, aki már zenéltem, vagy ismerem régóta, vagy még nem ismerem.
1: Te vagy itt a kerti színpadnak a színpadmestere.
4: Igen, igen.
1: Jól tudom.
0: És tomboláztál is idén, vagy ez most nem volt?
4: Lesz majd, ma is lesz tombola, én fogom csinálni, mert az Iván nem ér el. Meg szombaton is.
2: Igen, én arra gondoltam, hogy megpróbáljuk összeszedni, hogy hány dolgot csinál a Pista itt a 9 nap alatt a maratonon.
4: Be kell állnom még a bográsba, és biztos valami szeletelni, és akkor még több skill lesz.
1: Hát most vagy interjú alany, ez egy.
4: Igen.
1: Vagy színpadmester, ez 2. Hányszor léptél fel eddig?
4: Eddig 3-szor, de ma is lesz meg.
1: A Zubolyjal.
4: Igen, a Gimisattal, és a Magáni 808-al tegben.
2: Igen, ma meg a kis terembe ugrasz be kicsit jungle MC-zni.
1: Ez 6, meg DJ-zel.
4: DJ-zni azt nem vállaltam már.
1: Nem vállaltam.
2: Na, mi történt?
4: Hát, hogy az adásból jöttem ide, amikor először jöttem hétfőn, és hoztam a lemezeket magammal. És úgy gondoltam, hogy akkor már megcsináltam a dolgomat ott a rádióba. Fölrakosgattam.
1: Ja, úgyhogy velünk voltál még akkor is, amikor nem itt.
0: És a tegnap esti zenekar, ez melyik volt, amit előadtatok a kis teremben?
4: Mangáni 808, az ilyen thrash metal.
0: Nagyon magával ragadó
1: spirituális
0: volt.
1: Spirituális rock, de hogy thrash metal.
4: Ja igen, hát valahogy úgy. Igen. Régóta csinálgatjuk, olyan 8 éve körülbelül, és van egy évi egy-két koncertünk. És akkor mi volt, tilos tag vagyok, ezért a Maja mondta, hogy neki tetszik ez a zene. Aha. És hadd szóljon, és akkor összedugtuk a fejünket, legyen Gimisát is a régi kulti emlékére, és akkor kicsit megmozgattuk a régi arcokat is, meg az újakat is, hogy miből maradtak ki csórok.
0: De azt láttam, hogy akik csak oda betévedtek, azok is így ott flasheltek.
4: Iszonyat pogó, amikor jött a punk rész, így este keltek ott röhögve a formák, és nagyon jó amúgy ezt látni, hogy mit tudsz kiváltani a zenéddel az emberekbe, és hogyha több rétű vagy a népzenére, ilyen vokalista lányok voltak, 30-en énekeltek valami dalt, és nagyon jó érzés volt, hogy ilyen hippi, egy kicsit ilyen 69-nek éreztem, tudod, hogy megy a nagy fesztivál, mindenki süt, főz, örül magának, megy a nagy zene, szóval ennek van egy ilyen tök jó összetartó ereje. Olyan fesztivál, ahol inkább szólok a másik DJ-nek, hogy vegye le a hangot, amíg megy a koncert, mert most akkor csak egymásra ne nyomjuk rá a zenét, figyeljünk arra, mert nem nagyon, elég nehéz lenne tempóra mind a kettőt. És akkor nem megy egymás rovására. És mindenkinek megvan a helye. Szerintem fontos, hogy arra is figyelj, hogy mindenki időben jöjjön le a színpadról, időben menjen föl, időbe kezdődjön a tombola.
0: Hát azért a Tilos híres erről, hogy ezt szereti ezeket.
4: Szereti a fontosságot.
1: És saját magadnak, mint színpadmester és zenész, így hogyan szólsz vissza, hogy jó van, megyek már, várjál már csak,
4: a tükörbe belenézek és megmondom, hogy dolgod van. Figyelj, néztem az időt közben, miközben volt a gimisát, és akkor tudtam, hogy 8 óra, és akkor szóltam, hogy vége. Bizony, hogy magamat is ugyanúgy le kellett.
1: Még egy szám vagy nincs, Gázsi. Ez volt a kedvencem régen.
0: Én ezért a Tilos Maratonnak ezt a végtelen, tényleg ezt a beletett energiát és civilségét, ezt mindig engem is meglepít, vagy például te, Gergő, aki igazából csinálod a viadukbált egész nyáron, meg ott vannak civilben a munkáid, és akkor hogy ezzel töltöd a szabadidődet, hogy nem mellesleg itt volt most színpadmester, és
2: igen,
0: fölteszed de... Pistát a színpadra. Milyen érzés Pistát föltenni a színpadra?
2: Pistát feltenni a színpadra? Remek, remek érzés mindenképpen. Főleg, hogy leszedni az egyik színpadról, és feltenni a másikra úgy, aha, aztán meg végképp.
0: Nem adja könnyen magát?
2: De, de amint megtaláltam, onnantól már nagyon könnyű az egész. Addig nehéz csak. Szerintem egyébként mindenkinek érdemes lenne a civil polgári munkája mellett valamilyen közösségi munkát is végezni, mert azért mi itt mind közösségi munkát végzünk a Tilosba, főleg itt Tilos Maratonon a Tilos tagok. Ha jól gondolom, ti is így tekintetek a munkásságotokra.
0: Abszolút. Abszolút. Fizetünk azért, hogy dolgozhassunk.
2: Így, pontosan. Erről beszélek én is.
0: Viszont igen, ez egy támogatói rendezvény, úgyhogy mindig, amikor ide kijöttök, és bármit tesztek, tombolára ajándékoztok, adományoztok, ez mind-mind a rádió fenntartás érdekében megy, és ez nagyon fontos, mert enélkül ez a rádió nem is működhetne.
1: Kérünk szépen pénzt.
2: Abszolút. Én minden nap vettem egyébként tombolát, de ugye miután dolgozok, ezért nem bírok ott lenni a tombolán, úgyhogy odaadtam a barátaimnak, hogy szóljanak, ha nyertek. És akkor mindegyik mondta, hogy nyertünk, de hát pont nem a tiéddel.
4: És bogrács is van, azt is lehet venni, ugyanúgy adományba megy.
1: És az biztos kapsz enni.
4: Igen. Persze, ott 100%-os a nyeremény.
0: Hát már, hogyha még marad, mire odaérsz a jegyet, de mert van, aki megveszi a jegyet, aztán két órán keresztül csak itt kering, és utána csodálkozik, hogy jaj, a bogrács, hova lett, én közben berúgtam egy kicsit, most mi van?
1: Most kéne igazán.
4: Igen, az elején
2: feljött, akkor egyébként ugye eklektik a mai eklektikus padlizsán pörköltünk van.
0: Igen, tényleg, mi
2: ma szerintem már önmagában ezért is érdemes kijönni ide a Dunapartra a Dürerhez, és akkor erre jön még rá ez rengeteg koncert és DJ a mai napon.
0: A másik csapat pedig halászlét főz. Tehát szeretném jelezni, hogy már hozzáférhető lesz a halászle is.
2: Teljes menü.
4: Van, rá kell csapni mindenkit.
1: Mindkettőtöktől kérdezem, Gergőtől és Pistától. Azért ugye a tíznapos fesztivál az most már ritka, vagy csak néhány van Magyarországon. Az meg még ritkább, hogy egy tíznapos fesztivál közben otthon laktok. Tehát, hogy így nem kapcsol ki az életetek, hanem bejöttök, és akkor egy ilyen mindset csere van, egy másik üzemmódba kell legyetek. Aztán valahogy mégiscsak otthon ébredtek, mint egy rendes munkanap, hogy nem hasadt még meg így a tudatotok, vagy?
4: Nekem már biztos, hogy nagyon régen meghasadt, de rögtön
1: és
4: persze...
1: Jössz.
4: Igen. Szerintem igen, vannak különböző rétegei, és akkor azt kihasználom. Persze családapa vagyok otthon, 3 gyerek, szóval hogy nincs mese. Nincsen Isten, hogy ne úgy kelljek, hogy valamelyik keresztbe fekszik rajtam, vagy mit tudom én. És akkor úgy, hogy mondjam, reggel 9-kor úgy is biztos, hogy talpon vagyok. Szóval készül a reggeli, stb. Azt az életet is pótolni kell. És ahogy kijövök, megcsinálom a dolgaimat, hazaérek reggel, ugyanez vár. És akkor ez így megy el a hét. Kicsit kevesebbet alszok, mint mások, de...
1: És ez így baromi fárasztó, vagy az lenne jó, hogyha ez lenne a napi rutin, és akkor 365 nap telne úgy el, hogy megreggeliznek a gyerekek, majd vagy mész színpadra.
4: Ja, a hétvége is benne van, azért az egy kínzás. De amúgy el tudom viselni, meg dolgoztam én, mint kőműves, és kb. Ez volt, csak nem volt ilyen kellemes.
2: Igen, de... napi rutinnak azért sok lenne, de egyébként lehetne mondjuk 3 ilyen per év, ez az egy azért tök sima.
4: Igen, én nagyon örülök, hogy egy ilyen hosszú lett a Tilos Fesztivál, szóval az nagyon sok minden, ki meg tudja mutatni magát, kerti színpadokon, Ózon, meg olyan arcok játszottak, itt 1000 éve nem hallottam, és különleges zenék vannak.
2: Így egyébként én, mielőtt még Tilos taggá avanzsáltam, azt már mondhatjuk így, én egyébként magánszemélyként mindig kijöttem, és a legjobb tippeket a Tilos Maratonról gyűjtöttem be. Nem sok ilyen gyűjtő esemény van szerintem, ahol érdemes úgy kilátogatni, hogy újdonságokkal találkozzál folyamatosan.
0: Meg tök érdekes, hogy nagy közönség előtt lépnek föl szubkultúrás dolgok. Tehát olyan dolgok, amiket egyébként egy 30-40 fős kis klubban láthatnám, és itt pedig itt van akár 1000 ember előtt.
2: Abszolút. Ezért is gondolom, hogy ez részben egy társadalmi munka, amit mi itt mind végzünk a Tilos Rádióban, és utat adunk a művészetnek és a kultúrának.
1: Akkor a gyűjtemény, amit itt begyűjtesz 10 nap alatt nagyjából, azoknak a gyűjteménye, amiben még van némi lelkesedés.
2: Amiben van?
1: Még némi lelkesedés.
2: Abszolút.
1: Tehát azok a zenekarok, azok a résztvevők, azok a kezdeményezések, meg ilyesmi.
2: De ez tök jó szerintem, hogy van egy ilyen spot, ahol meg lehet jelenni azoknak a zenekaroknak, meg biztos vagyok benne, hogy ez egy óriási löketet is ad nekik.
3: Igen, meg én azt tenném hozzá, hogy itt azért nem kell kilométereket gyalogolni egyik helyszíntől a másikig, és minden nagyon közel van, és nagyon elérhető, szóval ebből a szempontból is jobb ez a gyűjtögetés is.
1: Igazad van, a Pest környéki városok közül a legjobb a Dürerkert, mint önálló város életért. Igazából ugye kérdeztem, hogy jó lenne, hogyha ez lenne a napi rutin. Úgy jó lenne, hogyha be lenne zárva a Dürerkert egy ilyen rezervátumnak, és akkor mi 2000-en itt alkotnánk.
2: Hát, inkább hasonlít egy kommunára, hogyha ez lenne a napi rutinunk itt. Egyébként nem mondom, hogy nem lennék benne abba is, de egyelőre még nem itt tartunk szerencsére.
1: Szerintem sajnos.
0: Hát mert ugye most itt ráadásul bent vagyunk ebbe a dologban, tehát azért ültünk itt össze, hogy Balázs identitás válságáról beszélgessünk ebben a műsorban.
1: Én a Buzsapista identitás válságáról szeretnék.
4: Nekem olyan nem nagyon van identitás zavar, hogyha baseball sapkában vagyok, mert azt hiszem, hogy valami chicagói arc vagyok, de az sincsen. Szóval én próbálok önazonos lenni, hogy arról beszélni, amit én éltem, meg nem lekopírozni valaki másnak az életét, és csak arról beszélni. De ha arról van szó, azt is meg tudom írni, mint egy képregény kitalált karakterekből, bármiről. És hogy mondjam, ezt a több identitást fölvenni, vagy valakinek a személyiségét, mint egy gonzó módszer, úgy, ahogy egy riporter, egy újságíró, vagy egy zenész, vagy tudsz bármiről beszélni, amit láttál. Az, hogy a rímek hogy jönnek, azt ne is kérdezz, az csak úgy valahogy egy ajándék, de mindenről tudsz beszélni, hogyha sok információ ér, ezért ha kell, hanem minden információt megpróbálok magamba szívni, hogy tudjam.
1: Ez több amerikai zenész kérdezte tőlem, és nem tudtam válaszolni, hogy Magyarországon ezt hogy tudják csinálni a zenészek, hogy több zenekarban is benne vannak. Tehát valahogy ők, akik kérdezték, mind azon szocializálódtak, hogy van egy zenekar, és akkor abban minden benne van, ami ők. És hogy ezt így nem értik, hogy például te akkor hogy tudsz egyszer hétfőn népzenész lenni, és kedden pedig a hardcore nagykövete.
4: Egyszerűen mind bennem van, az összes zene. Vannak különböző érzelmeim, vannak dühös dolgaim, és akkor azt abba a zenében rejtem el, meg ez az én pszichiáterem. A másik pedig a gyerekeknek, öregeknek, mindenkinek szóló, mint az Uboly, a népzene. Hogy az a magyar lélek valahogy úgy szálljon át, hogy büszke legyen, de ne tolakodó. És ez nagyon nehéz, ez az összhang. Mondjuk egy Kecskedudával játszol, Depes módot, meg ilyesmi. De minden átvilágít valahogy így a fiatalok, meg az emberek szívébe, hogy ez azért a népzene, és ugyanez a metal, mindent valahol látom, és különböző közönségek, meg embereket szolgáljuk, a punktól kezdve a népzenét szerető kisgyerekig. És ez a legnagyobb szerencsém, mert nem csak az Ári Mafiában vagyok, az Uboyban, a Mangániban, meg a Gimisátban, meg sorolhatnám reggelig. Minden ilyen szerelemgyerek volt, és 21 évig kitartott, és minden színpadon fellépegettünk, a Szigettől kezdve az égvilágon mindenhol, és egy ilyen örömzenélésnek indult egy ad-hoc születésnapi buliba az Uboly, és olyan jól sikerült ez a buli elsőre, hogy megtartottuk. Az első pár évben nem is próbáltunk, csak így játszottunk magunktól valamit.
0: És azt mondtad, hogy különböző zenekarok különböző érzéseket indítanak meg, nem nehéz megtalálni mindig a megfelelő érzést, hogy a zenekar automatikusan hozza, vagy ez nem borít meg egy kicsit?
4: Hogy hát ezen soha nem gondolkoztam, ez csak arra. Úgy jön. Szóval, hogyha freestyle-os vagy, akkor ilyeneket nem nagyon gondolkozom, hanem úgy bevillannak az ötletek, mint lenne valami isteni köldökzsinóra, ami ezt adja. Szóval mindenkinek van valami zenei képzettsége, viszont így fantáziája is zenetéren. Hogy az összes létező zenéről tudjál valamit, ami gyerekkorodban hallottál, azt is megegyezd meg azt, amit most hallgatsz, amit gyűjtesz, mindenről tudjál mindent, és akkor azt te is tudj játszani.
0: A világ történik veled, vagy te történsz a világgal?
4: Szerintem ez ilyen egál, mind a kettő.
1: Van egy még demagógabb kérdésem, hogy ugye több mint 20 éve vagy ezekben a dolgokban benne, az előbb említetted, hogy még a kultis hangulatot hozzuk vissza, meg minden. Hogy tulajdonképpen 20-25 évvel ezelőtt a kultiba bogózni valahol egy társadalmi kiállás volt, és azóta úgy látom, hogy inkább kultúrafogyasztás. És ezt a folyamatot, ha jól mondom, akkor te végignézted. És nem,
4: igen.
1: És nem tudom, hogy te ezt hogyan fogalmaznád meg, amit ő most ilyen...
4: Hát figyelj... talán valahogy, minthogyha elérték volna a céljukat azok a kulturális folyamatok, amik itt lezajlottak, hogy üldöző lett a rádió, le lett rombolva az épület, az egész kultit így lerombolták, és utána átmentünk a trafóba, és ott egy kicsit jobban haldoklott a dolog, az embereknek hiányzott az a helyszín, a kert, akármi, az az életérzés. És akkor valahogy így az egész szinte lebomlott, de a rádió is ment tovább egyik helyről a másikra, és még mindig itt vagyunk, nyomot hagyunk, és azok az emberek, akik régen pogoztak, még ugyanúgy találkozok velük tegnap előtt is azok az arcokkal, akik oda jártak a kultúba. Hogy ezt valahogy nem lehet lerombolni, hogy megállítani, és ez tök jó, hogy még 50 éves, 60 éves emberek is lejönnek, megnézik, kíváncsiak, és kapnak egy ilyen kultúrsokkot, mert mindenféle zenéből hallhatnak. És a kíváncsiság, hogyha nyitott vagy a dolgokra, és kíváncsi vagy, akkor ugyanazt éred el, amit én, hogy akkor jazzzenészekkel is dolgozhatsz, metálosokkal is dolgozhatsz, rapperekkel, minden, megtalálod a DJ is lehetsz, és mindenbe megtalálod a saját magadat. Amit szeretnél átadni a ifjúságnak, hogy lejön a gyerekem 6 éves, és headbangel a zenére, hogy ez milyen jó fater.
2: És ezt meghallgatva nekem azt jut eszembe, hogy a műsor előtt beszélgettünk Andrással arról, hogy nincs nosztalgiázás a Tilos Rádióban. 30 éve van a rádió, és nincs ilyen nosztalgia érzése egyikünknek sem szerintem, és erről abszolút ez jutott eszembe, hogy ez megy tovább. És
1: abszolút, itt akartam belekötni a Pistába, hogy kerülik ki a nosztalgia mocsáros tavát.
4: Egyszerűen valahogy abba kell élni abban a pillanatban be, vagy a jelenbe, és akkor szépen lépkedni kell tovább. Tök jó, a múltak nyoma van, meg örülünk neki, de nem mindig abba kell csámcsogni, hanem szépen menni tovább, látni a szemeddel, új információkat elővenni, új arcokat megismerni. Most voltam egy-két ilyen tehetségkutatóba, és akkor láttam az ifjabb generációt, hogy miben vannak, miről beszélnek, mik az életérzések. Ez nekem mindegy ilyen szerelmes levél, hogy valaki kitárja a lelkét és elmondja azt, hogy mit érez a világról. És akkor látom a fiatalságot. Szóval igazából ez több annál, mint csak egy ilyen kultúrmissziónak nevezném, igazából csak úgy nem unod meg. És akkor aki fiam meg lányom lehetne, ugyanúgy csinálja tovább, bíztatom őket, adok neki hip-hop alapokat, fölreppelik, örülnek neki, ilyen refréneket írnak a nevemből, meg ilyesmi, szóval teljesen bekönnyezek rajta. Jön neki, meg föl akarja tetoválni magára az aláírásom, meg mit tudom, történnek olyan dolgok, hogy nem hiszed el, de ez a visszajelzés abba az irányba, hogy igenis csinálni kell, akármennyire nehéz, meg kell tanulni ülve aludni, sok koncertet lenyomni egymás után, mindennek van ára, meg minden, de ahogy tudom, kipihenem, meg majd megpróbálok megint sportolni, vagy valami, és mindenkinek ajánlom, aki tud, az ne csak egy irányba menjen, még a sok éve is van egy rutinja benne, és ugyanazt meg tudja csinálni, mert akkor egy idő után ezt meg fogja unni. De hiába tudok rajzolni, nem arra ment az életem, és a zene irányában most azzal foglalkozok. Próbákra járok, írok új számokat, begyakorlom a régieket, és akkor ez elveszi úgy azt az időt, meg még gyűjtögetek zenét, hogy játszok a rádióba, az adásban mindig valami új másfél órás szettet, és tök jó, hogy szépen bemehetnék én is egy USB-vel, hogy bedugom, de szeretem terhelni magam a lemezekkel.
2: Egyébként nekem tegnap ez volt a benyomásom, hogy meghallgattalak a Gimisattal, és akkor utána ugye átmentünk a Mangánival, és egyébként még szövegkörnyezetben és témában is nagyon hasonló dolgokról, de tök más felfogásban, főleg tök más hevülettel adod ezt elő, és egyébként tök jó, hogy itt két nézőpont megjelenik, ami mind a kettő busapista, de az egyik azért egy ilyen zúzós metál, a másik azért meg a szenáikkal egy ilyen tök laza csillelés a kertben. És biztos vagyok benne, hogy ez is közrejátszik, hogy ez nem válik sem unalmassá, sem elkopottá, hanem tökre kinyitja ezt a kaput.
1: Tehát 20 éve csinálsz 5 dolgot, az azt jelenti, hogy akkor 4 évesnek számít egy dolog, és ezért vagy még mindig ilyen rohadt motivált.
4: Így van, meg mindig jönnek új dolgok, és fű alatt, így az underground szférában még mindig csinálunk több bandát is. Szóval dolgozok Balekkal, Ponzájékkal, minden régi arcokkal, Bobakrommal is felléptem. Szóval valahogy mindig összeér az összes kapocs, amit el tudsz képzelni. És készülnek így új számok. Most már nem úgy van, mint régen, hogy egy teljes album, de egy-egy számra ugyan csinálok a fiatalabb generációval. Körülbelül 5-10 gyerekkel már csináltam, meg fiúval, lányjal közös számokat, és akkor egy kicsit én is segítek nekik az én közönségemmel, hogy ők is hallgassák a fiatalabbakat.
1: Ez úgy hangzik, hogyha téged elvisznek a sámánok Mexikóba gyógyulni, akkor itt összeomlik a zeneipar?
4: Lehet.
1: De kínos.
0: Téged nem tölt a szorongással az időmúlás egyébként? Ugye nosztalgiától indultunk el valahol ennél a kérdésnél, és azért a Tilos Rádió esetében én érzem, hogy a fiatalodás ez nem történik meg sok szempontból, annak ellenére egy nagyon nagy tehetség meg akarat van a Tilos Rádió mögött, de téged az időmúlása az sose szorongat be, vagy van erre valami jó
4: válaszok? Hogyha neked is annyi gyereked lesz, mint nekem, akkor megszűnik az egyes szám első személy, már csak ők léteznek, és onnantól kezdve nem a saját koroddal foglalkozol, vagy a saját időd múlásával, és rajtuk látod valahogy az ifjúságodat.
0: Azt, hány gyereked van?
4: 4. Aha. Szóval akkor tudod, fiú, lány, mindenből van, és igaziból azért is küzdesz meg minden, és nem a saját magaddal vagy elfoglalva, érted? Most már nincs annyira nagy ego, amikor még egyedül vagy és te akarsz mindent megoldani, hanem szépen letörik, és akkor hát vetíted arra, hogy a családodnak szentelt, hogy velük foglalkozzál.
1: Na most.
4: Nekik segítsen. Ez
1: a,
4: segít.
1: A tipikus élet közepinél ugye valami olyasmi folyamat történik, hogy az ember már nem önmagát építi, nem önmagával foglalkozik, hanem a környezetét, és abba igyekszik beköltözni, belakni, tehát az életét akarja élni, és nem önmagát. De a te dolgait, hogy még azért úgy a színpadon téged látunk, tehát még nagyjából azt a korosztályos dolgot műveled, amikor magadat építed valahogy, hogy benned ez az átkattanás, amikor már nem egy eszem első személybe gondolsz magadra, de még mindig ugyanazt csinálod a színpadon, vagy ugyanúgy vagy jelen a világ számára. Ezt így hogy oldod fel, vagy meg?
4: Ezt nehéz elmondani, hogy hogy.
1: Csak annyi, hogy ilyenkor nagyon sok zenész elkezd gyerekzenekart, meg gyereklemezt csinálni.
0: Tőled, azok mennyire jók is a gyerekzenezek.
4: Igen, azért, hogy lásd a gyerekeket a koncerten, de az Uboynál ez megtörténik, szóval, hogy ez pont egy olyan zene, ami minden korosztálynak szól, az idősebbeknek, fiatalabbaknak, és azért ez az élmény engem ér. Szóval, hogy a Béla kimegy ilyen játékmalacokkal, amik röfögnek egy bőrönbe, és kiosztogatja a gyerekeknek, és mindenki ritmusra röfögtet. Szóval, hogy mi már ezeket úgy megéltük, hogy iskolába játszunk a gyerekeknek, meg ilyesmi. Szóval igazából nem cél az, hogy mindenáron most gyereklemez, mert vénnek érzem magam. De azt is értem, amiről beszélsz, hogy a saját kultúrádon belül nem lehetsz az a 20 éves busapista, és azokat a szövegeket mondod, de nagyon-nagyon szomorú, amit mondok, de amit 15-20 éve írtam, az mai napig igaz. Ugyanazt érzem, amikor végigmegyek a 8-Kerendi utcán, mint amit akkor elmondtam.
2: Ez miért szomorú? Ugyanaz a,
1: mert még mindig
4: hát,
1: szar.
4: Hogy nem történt semmi változás, hanem ugyanaz a... Úgy értem, hogy most nem a politikáról beszélek, hanem úgy magáról a... Ez tény, hogyha egy nagyon régi számodat elmondod, és még mindig úgy érzed, hogy miért nem érnek a közelébe az akkori énemnek azok az arcok. Most mi történik? Még nincs olyan, hogy valaki 4 percet reppel egyfolytában refrén nélkül, mint én annó, vagy... Tudod, szóval, hogy kíváncsi vagyok. És tegnap is volt olyan zenekar, aki olyan rímeket rakott, hogy teljesen lepadlóztam, hogy mondom, végre történik valami.
0: Elképesztően ügyesek van.
4: Igen, igen.
2: Tudsz mondani kedvenceket az elmúlt napokból, akiket hallottál?
4: A Csókolom is olyan volt. Teljesen lehidaltam. Színpadmester, Ladány Benne is nagyon-nagyon szépen, tisztán énekeltek, jól volt játszva. Meg persze mi is, szerintem Szena is oda csapott egy olyan éneket, hogy végig jött a liba bőr, meg ilyesmi.
2: Én rég hallottam a Szenát, igen, és tényleg óriásit ment szerintem tegnap a gimisát.
1: Az igen fiatalok közül ki az, aki téged is húz?
4: Nagyon-nagyon fiatal. Figyelj, szerintem ugyanúgy a popzene irányába is tetszik, például ugyanúgy a Betonfi is tetszik, és tök jó az az irány, amit ő képvisel. Olyan fiatalokat veszük, de kb. Én olyan 28, meg 30 éveseket veszem fiatalnak, de sokkal fiatalabbakat. Mondjuk például Azariával is szoktam beszélgetni. Tök jó dolog, hogy néha eljön, megnézegeti, amit csinálunk, és motivált, tudod, hogy csinálja azt, amit szeret, és kb. Ez a az, ami vele jár, az, hogy bujkálnod kell, azt én nem kérném. Nekem tök jó, hogy még felszállhatok egy villamosra, meg egy évre, hiába zenélek akárhány x éve, néhány ember köszön, vagy kér egy ölelés, vagy egy fotót, és ezt tök kibírom, de amikor itt túl van valami hype-olva, az biztos, hogy sokkal nagyobb nyomást tesz az emberre. És ezt érzem ezeken a fiatalokon, hogy aki elér valamit, és sikeres, annak azért egy ilyen nagy nyomás megy a nyakába. Meg megnyerni valamit is olyan érzés, hogy voltam egy tehetségkutatón, és aki megnyerte, nem azt látom, hogy most ki van virulva, és millió felé a csapból is ő folyik. Érted? Igen. Hogy én soha nem nyertem meg versenyt, de viszont mindig igyekeztem, hogy letegyem a korlenyomatot évenként, mit tudom, legalább 15 lemezem van, csak szólóba, és akkor mindegyik egy órás, és akkor leraktam a korlenyomatot, és tudok válogatni, meg visszahallgatom, ó, akkor volt a Covid, akkor rakták a Ciánt a Tiszába, stb. Mindenről van szó, a régi időkből, a régi freestyle-okról, és így az infók így bejönnek. Én akkor az Anetkát kilőtték az űrben, meg mit a minden baromságról, amit el tudsz képzelni, és mindegyiknek mégis van, csak van valami vonzata ahhoz a korhoz, amikor történt.
1: Anetka szerintem nagyon-nagyon fontos kulturális elődje annak, amit most partizánként ismerünk.
0: Én elhatárolodok. Inkább ez provokálnék még egy kicsit. Mert mondtad, hogy ugye, hogy itt, hogyha az embernek családi gyerekei lesznek, akkor utána már nem feltétlenül az ego meg az számít. Mégis itt vagy, és tulajdonképpen ezt hogyan tudod annak a logikáját megfogalmazni, hogy te itt vagy, a Tilos Rádiót építed, és akkor itt közben nem a családodtól távol vagy, hanem a családodért teszel valamit.
4: Hát pont ez a lényeg, amit mondasz, hogy a rádióért, az emberekért is teszem, magamért is teszem, de nem a egyeszem első személyben, nem minden áron csak magamért teszem. De külön tudom azt választani, szóval szeretem a tehetséges embereket, de a beképzelt embereket nem. Nekem körülbelül ennyi a legfontosabb, akármennyire lehet valaki ügyes, hogyha nagyon fennhordja az órát, azt nem szeretem. Szeretem a szerény embereket. Én is megpróbálok mindig olyan maradni, mint azok, aki köszön nekem, amikor találkozok egy világsztárral a backstage-be, és nem behúzza a kuckot, és bezárja magát. Hanem oda jön, megölel, kezet fog, akármi alapdolog, és lehet választani az életedben, hogy melyik utat és melyik embereket választod, és én azt javaslom, hogy a barátságosokat kell. És megpróbálom valahogy ezt az energiát adni az embereknek, és ezt kapom vissza. Erről is szólhat a Tilos is.
0: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép végszó ezen a ponton.
2: Szerintem még egy 5 percet még dumcsizunk a buszra.
0: Én lehet, hogy közben körülnézek, mert beszélték az önkéntesek is, hogy egy picit ülnének dumálni, úgyhogy körbenézek, ti meg folytassátok nyugodtan az adást.
2: Jó, oké.
1: Mert is annak közben dolgozni is kell majd.
4: Ja, tényleg vissza kell csámpázni.
2: Ja, szépen lassan így van, de az még egy 5 percet még lefoglaljuk. Nekem az jut eszembe az előzőről, hogy igen, azt látom, hogy a betonófiék esetében, a pogányinduló esetében valahogy egyből ilyen brutális elvárások születtek meg. És valahogy a mai kort és azt a kort tekintve, amikor te futottál be, akkor nagyjából szerintem egy szinten vagytok azt tekintve, hogy mennyire lettetek közkedvencek ugye ebben a szférában, és mégis felétek sokkal nagyobb volt az elfogadás, hogy ez a busapista, ez az üzenet, és ezt szeretjük, vagy utáljuk adott esetben. És most azt látom, hogy az új generációk sokkal kritikusabbak a saját sztárjaikkal szemben, és hát kicsit sajnálom is őket, vagy hát ez biztos, hogy egy nehezebb kör, mint annó nektek volt. Szóval nem éreztem rajtad soha, hogy változott volna a következő album a visszajelzések alapján.
4: Hát persze, igazából, ha önmegvalósítást akarsz csinálni, a saját érdemeid szerint kell, vagy a saját ízlésed szerint kell alakítanod azt, hogy mit akarsz a következő lemezzel csinálni, és nem a trendvonatra felülni, mert ahogy a trend megy, rajta vagy a trenden, ahogy elmúlik, te is elmúlasz, és vége. Vagy ezeken ugrálsz az 1-2-ről, hogy megint valamin fölkapaszkodj, és van, akinek sikere lesz belőle, van, akinek meg kudarca. Ezért úgy vagyok vele, hogy azt csinálom, amit én gondolok, meg az én hangzásvilágomat akarom az emberekre rátukmálni, és nem azt, hogy most mi a trend, vagy milyen hangzásnak kéne lennie, hanem ezt én határozom meg, és így gondolkozom.
2: Hát ez egyébként teljesen egyértelmű, kívülállóként.
4: De van, aki rögtön azt mondja, hogy na, mindenképpen afrobeat legyen, most ez megy, az megy. Szóval volt egy ilyen időszak is a Szájrénál is volt, hogy kimaradtam inkább azokban a számokból, ami nem volt annyira szívemnek kedves, ebből nem lett vita, meg semmi, csak tudtam azt mondani, hogy figyelj, ne haragudj. A szabadság az nem az, hogy azt csinálsz, amit akarsz, hanem az, hogyha nem kell megcsinálnod azt, amit nem akarsz.
2: Nagyon
4: és így lettem
2: gondolat.
4: Szabad, és így is érzek belül, hogy csak olyan dolgokban veszek részt, amit szeretek, és ez nagyon nagy szerencse, mert sok ember van a világon szerintem, aki lehet, hogy azt csinálja, amit szeret, de nem azt kell játszani, vagy nem azt kell egy stúdióba kikevergetni, hanem valami iszonyatot nagyon
2: szívvel. Ami még erről eszembe jutott, hogy biztos senki nem kérte tőled, hogy csinálj trash metal rap zenekart. Nem
4: de.
2: Hiszem. De? Igen?
4: Hát, megkérte
2: fogni. De nem azért csináltad?
4: Nem azért. Figyelj, hallottam előtte meg ilyesmi, és mindig is volt bennem valahogy egy ilyen szeretet a beteg nehéz zenék iránt is. Szóval, hogy nem csak a jazz szerettem, hanem ugyanúgy a Panterát, Exploitedet, Psychofitált, Fate No More-t, mindent, szóval hogy Anthrax-et, amikor jött a Public Enemy-vel, talán azt szerettette meg velem, az volt az első rap metal szám. És akkor úgy voltam, ha életemben egyszer lehet, akkor nekem is kéne valami olyasmi, ami hasonló.
1: Közben fogy a stáb, elmennek az interjúk.
4: Igen, én is lassan csámpázom kell a neked is. Színpadhoz.
3: Nekem még lenne egy kérdésem, okay. Hogy esetleg a gyerekeid közül van olyan, akiben van egy ilyen hasonló zenészi véna, mint benned, és akár kollaborálnál is velük?
4: Már megtörtént, én beatboxoltam a Instagramon, van az Annáról egy videó, és 150 ezeren megnéztek körülbelül, úgy freestyle-ozott 5 évesen. Hogy valahogy így, ez nem... Szóval tényleg a sok információ kell hozzá, hogy tudjál miről beszélni, vagy emlékező képességed legyen, meg ritmusérzéket valahol, meg azt is, hogy, hogy a apád is néha azért rakjon egy kis rappet otthon, vagy beatback szóljon, és mindegyikben van, úgy érzem, az összes gyerekben eddig mindegyik tanult zenét, Anna balettozik, Adél is egyszer fölkapta a Tilosnál a mikrofont, és elmondta, hogy télapó itt van, stb.
1: Nem tudom, most hány évesek, de azért eljön a, az a kamaszkor, amikor minden rossz lesz, amit apa csinál.
4: Hát tudom, de eddig, szóval van egy idősebb lányom is, aki 24 éves, és persze ezt a korszakot már egy embertől így átéltem, viszont utána, miután a legkeményebb metárokat hallgatta, és nem repzenét, meg népzenét, utána visszatért hozzám, és ugyanúgy szerette a Zubolyt, meg az Ári Mafiát, stb. Szóval egy idő után így belemegy ebbe a vonalba. Az akkor is egy ilyen tábortüzes zene lesz, érted? Szóval benne van a reggae, benne van a hip-hop, de akkor is egy pont olyan fesztiválnak való zene, egy ilyen fesztiválzenekar. Tudnak rá ugrálni, tombolni, és ez őt se fogja elkerülni. Egy idő után rájön a sztár a fater, és nem fogja gyűlölni érte.
1: Drukkolunk, nagyon drukkolunk, igen, hogy ne utáljanak a gyerekeit tovább.
4: Nem bírnak nélkülem élni egyelőre, és remélem így is marad.
1: Igen, én is. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és
4: mindezt elmondani. Én is köszönöm.
1: Vissza kell hallgatni, hogy tényleg be tudjam dolgozni a bölcs részeit.
0: És közben folyamatosan folyik itt a Tilos Maraton körülöttünk.
1: Busa Pistát elengedjük, a hogy
0: visszatérjen a színpadához, és vigye tovább, de hát, hogy itt rengeteg mindenki... Nagyon-nagyon örültünk. Rengeteg mindenki más is jelen van abba, hogy ez a csodálatos esemény megtörténhessen, és itt most csak egy körülnézés után egyenesen az adománypultból berántottuk Flórát, és berántottuk Sinkóborit is az ételkészítésből. Sziasztok!
5: Hát sziasztok!
3: Hello, hello!
0: Tök jó, hogy csatlakoztatok egy picit hozzánk, meg hogy itt vagytok a Tilosban. Elmeséltek egy picit, hogy melyikőtök mit csinál itt, milyenek voltak az elmúlt napok, milyenek a tapasztalataitok a rádió fesztiválján?
5: Hát sziasztok, én vagyok a Bori. Leginkább ugye a Bogrács szervezés vezetésével vagyok elfoglalva, ami azt jelenti, hogy brutálisok zöldséget, meg mindenfélét szállítunk fel a Ládürer be a csapatoknak, és hát igazából itt vagyunk péntek óta. Nekem be kell valljam, hogy egyébként hétfőn érkezett meg a rendezvény a Zubolynak a koncertjével, mert ugye ott vagyunk így a kerti színpad mellett, és hát ott valahogy így nagyon megérkezett, és így hatványozottan ilyen berántott, úgyhogy így hát azóta is ott mellette partizunk és főzünk nagyon finomakat, amik egyébként úgy fest, hogy egyelőre minden nap elfogytak. Mi is várunk titeket, ugye az eklektikus padlizsánecsó.
0: Azt már eszik ott a háttérben, ezt láttam.
5: Srácok is benne voltak a főzésben.
1: Elkészült, szereti a nép. Mi történt? Nekem is feltűnt a Zubolyt koncertnél már a legelején, ahogy megszólaltak, hogy valami... Mi történt?
5: Nem tudom igazából, de egy kicsit ilyen transzba estem ott. Én azt éreztem.
1: Mindenki. Csak... Vagy így a transz jött le a színpadról, de hogy?
5: Hát egyrészt nagyon hirtelen. Szóval én azt néztem, hogy jó, egyébként akik előttük játszottak, mert hanem ők nagyon jó barátaim, de aztán így ők egy kicsit ilyen elvarázsoltabb zenét csinálnak, aztán megérkezett a Zubolyt egy ilyen nagyon erős kezdéssel, és valahogy megtelt a tánctér, és így ilyen, tényleg nem tudom, láttátok ezt a videót, hogy ilyen törzsi ünnep volt, és hogy ott mindenki ilyen...
1: Már másnapra dokumentumfilmet
5: jelenítettek
1: meg a zenekarról.
5: Olyan katartikus hangulat lett, és hát így ment le a nap, este 8-kor léptek fel, azt hiszem, szóval, hogy nem volt ez a fajta, hogy még nagyon-nagyon bele vagyunk csúszva a bulikázásba, meg így, meg benne az éjszakában, nem lett egy olyan hangulat, hogy még az emberek látják egymás arcát, világos van, nem tudom, valahogy ilyen magával ragadó volt tényleg az egész.
0: Van egyébként egy ilyen kettősséget Tilos Maratonnak, hogy van a tombola előtti időszak, és van a tombola utáni időszak, és mint hogyha két teljesen különböző rendezvényen lennél. És akkor ez még a tombola előtti időszaknak, igen, igen, volt a varázslatám.
1: Tehát a tombola felel meg az esti misének, biztos.
5: Igen, ezek teljesen érzékelhetőek.
0: És te Tilos önkéntes vagy?
5: Igen, sziasztok, én Flóra vagyok, és már sokadik, talán negyedik, harmadik éve Tilos önkéntes, még azért jöttem ide első körbe, hogy az 50 órámat összeszedjem. A felét itt meg is kaptam.
0: Pont a felét? Miért?
5: Amúgy pont a felét. Hogy olyan szép kerek legyen. Aha.
1: Ez azt jelenti, hogy itt voltál bő egy napig.
0: És a Tilos Rádiót ezt így tudatosan választottad? Vagy
6: hát
0: hogy jött neked
6: olyan
0: a Tilos?
6: Tudatosan, hogy engem kicsit erre neveltek rá, mivel hogy amióta az eszemet tudom nagyjából minden vasárnap legalább, és a hét többi napján is általában a Tilos szólt otthon. Szóval a szüleim ilyen aktív hallgatók voltak, és ezért egy ilyen direkt-indirekt kapcsolat be volt ágyazódva már régóta.
0: Itt meghallottad, és így beszélt a fejedbe, hogy arra akarok menni.
1: Busa Pistával beszélgettük az imént, hogy amikor kamaszok a gyerekei, akkor minden rossz, amit apa csinál. Nálad nem volt ez, hogy a szüleim még mindig a Tilos Rádiót hallgatják, és...
6: Hát néha igen, mert hogy miért kell megint beszélgetős műsorokat hallgatni, hogyha itt így mennek a jó zenék is néha, vagy mehetnének jobb zenék is. De amikor meg így figyeltem mondjuk arra, hogy mit beszélgetnek, akkor meg hú, hirtelen érdekes is lett. Sokszor nem, de ez ugye persze változó volt. De igazából ezt így tök természetesnek találtam mindig, meg építőnek, vagy hogy is mondjam. Szóval jól esett, hogy mindig valami olyasmi input ér, ami mindenképp valami építő jellegű pozitívum. Lehet még így, csak miközben főzünk, vagy reggelizünk.
1: Ez most jut eszembe, hogy a szüleid, ha bekapcsolják a rádiót, most téged hallanak.
6: Igen, az van, hogy nem írtam nekik, hogy hú, na most éppen itt van a történelmi pillanat, de
5: majd...
1: És róluk van szó. Majd mondhatnád, hogy szia anyu.
6: Hát nem baj, most azért

0: Nem feltétlenül, mert nem csak problémák fordulnak elő természetesen, mert például, amikor így mondtátok, hogy beszélni kell arról, hogy milyen itt önkénteskedni, akkor az első asszociációm az úgymond a nyugalom volt, és hogy lehet itt egy ilyen nagyon kiegyensúlyozott állapotba kerülni, ami nem feltétlen egy nyugvó pont, hanem van benne aktivitás, mert jönnek az emberek, kell beszélgetni, a adománypultba ugye ajánlgatjuk a pólókat, meg a különböző termékeket, osztjuk a tombolát, vagy beengedésnél ott így lehet viccelődni, de közben meg ez nem egy ilyen megterhelő feladat, hanem egy ilyen jó flow állapot, amit itt meg lehet élni. Itt van ez a csodás Dürerkert, ami biztosítja ezt a környezetet kellő fákkal, széllel, jó levegővel, dunai szúnyogokkal és egyebek.
1: És amit még, mindenki szeret.
2: Még önkéntesünk van, neked mi a feladatod itt, mi a felelősségi köröd?
3: Sziasztok, Anna vagyok. Univerzális vagyok. Én az úttörő szerepre jelentkeztem, és tényleg mindenhol voltam, ami elképzelhető. Mindenes.
2: Tehát akkor téged mindenki el tud érni, és mond tök random dolgokat, hogy akkor most ezt kell csinálni, most interjút kell adni, most interjúra kell vinni embereket, meg ilyesmi, minden téma körbe benne vagy.
3: Mondjuk igen, de bár elérni annyira nem könnyű. Ha elért, akkor persze megyek bárhova. Nagyon jó egyébként, tényleg szertágazó, ahogy hallottuk az imént. Van, ahol inkább a sajátjainkkal lehet többet együtt lenni, és őket jobban megismerni, mert éppen olyan munka adódik, de valóban, hogyha mondjuk így vendégekkel, vagy a tombolában, vagy tényleg beengedésnél, vagy a pultban, ott meg egy picit más természetű, de mindegyik jó maga nemében.
2: És hogy vetted fel a fonalat a rádióval, hogy akkor te most itt leszel nekünk?
3: Hát én nem vagyok egyébként egy nagyon régi hallgató, amióta megszorultak a rádiók, és egyre több mindent kiszorítottak az FM-ből, és egyre kevésbé lehetett hallgatni. Akkor mentem rá arra, hogy akkor interneten kezdem el hallgatni a bármit. És mivel volt végtelen internetem, akkor már adódott az, hogy nem voltam a vételkörzetben a Tilos Rádió, FM-en nem lehetett elérni, vagy hogyha igen, akkor az vállalhatatlan minőség volt. És akkor rátekertem a Tilos Rádióra, a digitális térben, és ott ragadtam. És megtetszett.
1: Mi a kedvenc műsorod a Tilos Rádióban? Mik a kedvenc műsoraid a igen, Tilos Rádióban?
3: Kérdés. Igen, ez egy jó így kiegészítve. Én inkább a beszélgetés műsorok felé hajlok. Azt jobban szerettem, valahogy jobban meg, otthon jobban így társasággal telik meg így hirtelen a levegő. Van, amikor hangulatom alapján a zene is el tud kapni, de úgy alapvetően inkább a beszélgetés. Hogyha már műsorokat kell említeni, akkor a héttérítő az egyik nagy kedvencem, bár általában nem tudok betelefonálni, mert olyankor munkám miatt nem nagyon tudok telefonálgatni, de mindig meghallgatom utólag. Meg úgy általában az összes délelőtti műsor. Tetszik ez a ilyen baláti beszélgetés jellegű feelingje ezeknek a műsoroknak, nagyon jó. De persze nagyon jók azok is, amikor valamilyen szakmai jellegű. Mondjuk, amikor mondjuk gingerig politizálnak, mondjuk az félig azért ilyen. Vagy amikor van hétfőn az űrös műsor, az már inkább ilyen szakmai, vagy a filozófia. Nekem az is nagyon tetszik. Én reálos vagyok, alapvetően ezek vonzanak, de minden, amit értelmes emberek értelmesen elmondanak, az érdekel.
2: Nagyon jól esik hallani, hogy a nem jó szó az intellektuális, mert te se használtál ilyet, de hogy a gondolatok azok valahogy így köztünk tudnak lenni.
1: Igen, meg keresztül. Mindig jó ezt nekünk egybe is hallgatni, mert ugye a Tilos ez egy közösségi rádió, ami azt jelenti, hogy rengetegen, most szerintem több mint 300-an készítünk műsorokat a Tilosban, és valójában az, amennyit hallgatjuk a Tilost, ez nagyon vegyes. Tehát vannak olyan hónapok, amikor sokat hallgatom, és vagy nagyon sokáig egyáltalán nem nyúlok hozzá. És tök jó látni, hogy valaki hallgatja ezt az egyveleget.
3: Én mindig, nekem az a főadóm.
1: Szuper jó. Akkor neked dolgozunk, érted vagyunk. Köszönjük, hogy munkát adsz nekünk.
2: Igen, nagyon köszönjük, hogy van miért csinálni. Mi így a mikrofon előtt a stúdióban így nem tudjuk, hogy hányan hallgatják.
1: FM, letünk hányan sincs, online. Hogy bárki hallgat.
2: Mit gondolnak, mikor kapcsolnak el, és miért.
1: Úgyhogy igen.
2: Viszont itt van a
1: Igen, köszönjük nagyon szépen, hogy itt voltatok és beültetek.

0: Köszönjük.
1: Egy kicsit beszélgetni,
2: köszönjük. Nagyon köszönjük ezekre, ezeket nekünk tudnunk kellett.
3: Igen, ez a, nekem a lelkemet melengedte.
0: Örülünk, hogy megoszthattuk akkor így ezt ezáltal.
2: Igen, maradjunk együtt.
3: Így. És akkor közben behívjuk a...
2: azt hiszem, hogy a Dobkalipszot.
3: Vagy a Kiment? Mindjárt elmondja kedves Gergő, hogy kit hív hozzánk.
2: Sziasztok!
3: Sziasztok! Sziasztok! Gergő, bemutatod az új barátaidat?
4: Így van, bemutatnám. Egyébként rendkívül jól összebarátkoztunk az elmúlt pár percben. Azt is eldöntötte a csapat, hogy ki fog a legtöbbet beszélni. Őt direkt odaültettük ugye a fülessel. És hát egyébként szerintem a legkirályabb fél órának 40 percnek nézünk elébe. Már ez az 5 perc is olyan filozofikus volt, hogy hát ez egy mennyország nekem.
3: Én félek az overselling-től mindig, úgyhogy akkor indítsd el, ez most már rajtad van, Gergő.
4: Hát akkor kezdjük azzal, hogy mutatkozzatok be, én majd megosztom veled a mikrofont, ott ugye a speakeretek, ugye Vasaló kezdhet is ezt.
5: Hello, Vasaló vagyok. De ennyi a bemutatkozásod?
4: Sziasztok. A filozófikus hozzáállás.
5: Sziasztok, Laci vagyok, és gitározom a Dobkalipszó zenekarban, amiben a Vasaló dobol. Csak elfelejtettem mondani.
6: Köszönöm, én Miklós vagyok, és szintén gitározom a Dobkalipszó nevű zenekarban.
4: És ki, Vasaló ki a frontember?
6: Ez jó kérdés. Igen, én vagyok? Hát akkor legyek én a frontember, én vagyok a frontember.
5: A Miklós a frontember.
6: Én még a leghisztisebb köcsök. Valószínűleg én vagyok a frontember.
5: Azt szeretném megkérdezni, hogy miért kellett fölvennem ezt a fülest?
4: Hogy halljál minket tökéletesen.
5: De én hallak titeket annélkül is tökéletesen.
3: Ez nem valamiféle diszkrimináció dobosok ellen, ugye, Gergő?
4: Nem a dobosok ellen, hiszen én is dobos vagyok, hanem a srácokkal megbeszéltük, hogy kit akarnak ugye kitűzni ide most erre a fél órára frontembernek, és akkor teljes egyetértés volt, ugye 2-1-re leszavazták Vasalót, hogy ő a frontember.
5: Na akkor én leveszem, és meglátjuk, hogy történik-e valami baj.
4: Nézzük meg.
3: Na, szerintem nem történt semmi.
5: Ugyanúgy tudunk így is beszélgetni.
6: Őrület.
4: Tökéletes. Ettől még ugye nálad marad a pozíció, mint igen, a ez... következő 40 perc frontembere.
5: Jó, de ez csak annyi, hogy majd én osztom a szót, mert akinek adom a mikrofont, az beszélhet.
4: Kezdjük is. Én ugye már bevallottam nektek, hogy sajnos nem ismerem a munkásságotokat, de már olyan jó dolgokat
6: tudok. Na jó, hát akkor én most szálltam itt ezt az asztalnál. Van a felkészültségnek az a minimum azért, amit elvárnak.
3: De lehet, hogy vannak olyan hallgatók, és mégse jó politika elvárni minden hallgatótól, hogy mindent tudjanak rólatok, úgyhogy osszatok meg dolgokat.
6: Akkor szólunk a Tilos Rádió KDNP szavazóinak. Sziasztok!
5: Vasaló,
3: biztos, hogy van, de senkinek az érzékenységét nem akarjuk megmenteni.
6: Abszolút nem, semmi gond. Tehát a...
5: De Vasaló egy rövid 5-10 perces összefoglalót tud eladni a zenekarról. Nem tudnék, de... hogy
3: a Kalipszó ez egy tánc, ha jól tudom.
6: Igen, a Kalipszó. Egyébként ez egy Ellen Ginsberg versnek a címe
5: Mi drogokra asszociáltunk, amikor
6: el és természetesen a Facebook azonnal
5: Nem, egyáltalán nem.
3: Ettől csak egy három hónapja még próbáltam volna teljesen elhatárolódni, most csak elütöm viccket.
6: Most
5: már lehet. Hát egy katolikus zenekar vagyunk, nagyon sok dalunk szól a keresztény egyház tanításáról.
6: Egyébként valóban.
5: Próbáljuk
6: modern felfogásban értelmezni, tehát hogy mi le is gyónjuk a bűneinket.
3: Melyik tanításaira gondolsz?
6: Hát inkább arról szólnak a dalok, hogy mit nem szabad csinálni, csak nem emeljük ki annyira, hogy ez a tilalom lista gyakorlatilag.
4: De ez olyan, mint egy könyvet olvasnék, hogy a másik felét képzeljem hozzá.
6: Igen, gyakorlatilag.
4: Jó. Szabadja rengethetjük a gondolatainkat.
6: Abszolút, igen. És egyébként tényleg nagy rajongói vagyunk, ha másoknak nem is a katolikus himnuszok írásának, mert már kettőt igen. is sikerült. Összehozunk, a harmadik nem sikerül, de kettő nagyon szép lett, igen.
4: Nekem úgy definiáltátok magatokat egyébként, hogy cirkuszirok vagytok, ami szerintem mindenképp kellene a nézők felé is definiálnatok ezt.
3: Balázs erre letette a mikrofont,
5: cirkuszi katolikus rockzenekar.
6: Igen.
4: Így azért már nem mondjuk egyértelmű.
6: Mindenből kibazsoláztuk
5: a legjobbat. Az volt a baj, hogy azért nem mertem eredetileg mondani, mert féltem, hogy nem hívtok meg minket az interjúra, ha kiderül, hogy mi katolikus zenekar vagyunk.
3: De latinul énekeltek, ugye?
5: Ezért eltitkoltam. Van latin nyelvű dalunk is.
6: Egyébként röhögni fogsz. Van egy latin nyelvű Volt?
1: Az intro.
6: Valamelyik az latin nyelvű volt?
4: De úgy, hogy Lorem Ipsum, nem?
1: Nem.
6: Nem, de tényleg, hát csak szerintem utána nem az hát került levezre.
1: A halleluja az amúgy latin szó,
6: igen,
1: nem?
6: Igen.
2: Talán. Latin indulat szó.
1: Latin indulat. Akkor többször is szerepül a halleluja.
6: Igen, igen, igen.
1: Van latin nyelvű dalunk, tessék.
4: Hát megkerülhetetlen katolikus keresztény rock zenekar vagytok, cirkuszi köntösben, ha jól értem.
1: Így van.
2: Igen.
6: Ez az egyetlen, aki nem adta el magát egyébként a katolicizmus igazi iparági jellemzőinek.
3: Én nem tudom, hogy mi történik itt most. Én ennek a történelem órának minden részéből kimaradtam.
6: Szerintem az úgy próbálja bevédeni a...
1: Igen, nekünk is vannak olyan részek az elmúlt 12 évből, amik kimaradtak a zenekar kapcsán, de még ezekre is szívesen emlékszünk vissza.
3: Én nagyon örülök, hogy a Tilos Maraton hangulatát sikerült ilyen szépen átadnotok a hallgatóknak. Gergő, kérdezz.
1: A Tilos Maraton ennél sokkal hangulatosabb.
6: Igen.
3: Nem.
4: Nem, szerintem maraton,
1: ne becsüljétek alá, mindig olyan két éve játszottunk.
6: Én mikor nem tudom, nekem a memóriám az elég szelektív.
1: Én emlékszem, mert akkor volt a bor nem kivéve. Az két éve volt.
6: És ez is a katolikus jellemzőket erősíti egyébként.
3: Ez volt az első Tilos Maraton az első?
6: Valóban kivették
1: a bordát. Az volt az első bordám, amit kivették, és aha, a második.
6: És meg is házasodott.
3: Kreáltak belőle.
1: Valamit?
6: Abszolút.
1: Hát... Igen.
3: Egy nőt kreáltak, a feleségedet.
1: Igen, de várjátok, mert tavaly a teremben játszottunk? Igen.
6: Tavaly mi játszottunk itt? Nem játszottunk. Nem tudom, mikor játszottunk. De egyszer játszottunk a nagy teremben, és tudom, sok volt mögöttünk.
1: Én emlékszem a nagy teremben, azért emlékszem, mert ott volt egy nagyon részeg 45 éves hölgy, aki folyamatosan azt kiabálta, hogy Laci szeretlek, Laci szeretlek.
4: Hát, én csak arra vagyok, hogy honnan tudtad, hogy 45 éves?
1: Ránéztem, és bunkó vagyok, tudom, hogy ezt most kijelentettem, de... Na mindegy.
6: Megsatszoltuk. Reméljük, hogy lejjebb satszoltuk.
1: 30 és 50 között volt a hölgy.
5: Egy jó ageism mára.
6: Na tessék, már is filozófikus.
1: Én nem mondtam, hogy baj, hogy 45. Azt mondtam, hogy 45. Azt nem mondtam, hogy ez jó vagy rossz.
4: Abszolút. Egyébként erre várunk, hogy a vasaló elkezdjen filozofálni.
5: Hát mi az, hogy jó, és mi az, hogy rossz? Hát először akkor beszéljük meg ezt. Mit érted?
1: Van-e egyáltalán jó és rossz vasaló szerinted? Vagy nincs jó és rossz, csak dolgok vannak?
4: Vigyázz, mert ez olyan, mintha a fekete-fehért kezdenéd el definiálni, de csinálj csak.
5: A keresztény tanítás alapján első körben azt mondanám, hogy van jó és rossz, ugye?
6: Vajon predesztinált volt?
5: De azért, ha mélyebbre ásunk, ugye, akkor a legfontosabb keresztény tanítás az, hogy ami van, az jó.
3: Ez nekem már valami buddhista elhajlásnak tűnik.
5: Hát, mert kereszténység és buddhizmus azok rokon vallások. Hát, mindenki tudja.
4: Igazi keresztény rock banda az elfogadó, nem? Tehát, hogy abszolút a hinduizmus, a buddhizmus felé is tudtok nyitni, készültek-e ilyen dalokkal?
3: És elfogadtátok ezt a szerelmet, ami árad felétek az említett hölgyből a legutóbbi Düreles koncertetek alatt?
1: Részben igen, aztán nem, természetesen. De hát mi minden szeretetet elfogadunk, ami felénk árad a színpadra.
3: És akkor nem itt már a rossz... Itt már
1: rossz mást is
6: nagyon sokszor nem csak a szeretet árad felénk, különösen vidéki napokon.
1: Mire gondolsz, Miklós?
3: Hát, mi történt veletek?
6: Nem, hát csak játszottunk pár fura eseményen, ahova... Bár az egyik nagyon jól sikerült, a Szolnoki
1: Tiszavirág
6: Fesztivál például roppant jól sült el.
1: Body shaming-elhetsz.
5: Nem, az csak abból, az sehogy se tudok filozófiát kreálni, ami ott történt. Akkor ugyanis a dobot raktuk legelőre,
6: igen,
5: mert annyira pici volt a színpad.
6: Nem volt színpad.
1: Bocsáss meg, de a színpadról, ha pár szóban tudnál nyilatkozni, ami egy lakóautó volt igazából.
4: De filozofikusan.
5: Egy lakóautó volt, és valamiért az lett a megoldás, hogy a dob volt legelől, és a srácok a lakóautón álltak, de én gyakorlatilag a közönségben voltam, és egy dekoratívnak mondható hölgyike, fiatal volt nagyon, állt előttem, és nagy cicikkel a cintányér után rögtön a cici jött, és nem tudtam, hogy mit kell ilyenkor csinálni.
6: Az úr a 20. században született, tenném hozzá, tehát ő még ilyenekről sztorizott.
1: Úgy érted, hogy az Úristen megáldotta a hölgyet mindenféle földi jóval. Ezt akartad
4: és
1: mondani.
4: És már itt is a katolikus vonal.
6: Igen,
1: ugye?
6: Igen.
1: Így.
5: de ami van, az jó, és én ezt egyből úgy vettem, hogy ezt vagy jutalom, vagy egy próbatétel.
1: Nálad általában ugye próbatételként szokott ez megjelenni, nem jutalomként.
5: Mi nem?
6: Az úr ege alatt minden próbatétel.
1: Így van.
6: Halljuk be őszintén.
1: Így van. Így van.
3: És titeket visszahívtak erre a fesztiválra.
6: Soha hát, ugye, nem hívtak minket vissza.
1: Az igazság, hogy először adunk interjút, ugye itt, tehát valószínűleg azért hívtatok vissza minket, mert eddig nem beszélgettetek velünk.
3: Igen, mert úgy gondoltuk, hogy a jó a zene, amit csináltok, de nem hát tudtuk, hogy milyen kényszervezett titeket.
1: A zenénk az nagyon csináljátok. Jó. A zenénk az nagyon jó. Hát az ige hirdetés.
4: Meg ugye nem értettük a latint. Egyébként. De ez nem, tehát, most már
1: ez nem kényszer. Ez a kinyilatkoztatás, amit mi
3: ti ezt egy lehetőségként ajánljátok.
1: A szeretet áramlása.
6: Egyébként jut eszembe egyszer, mintha Hamburgban is latinul konferáltuk volna a dalokat. Némi...
1: Hát Hamburgban szerintem sok minden történt, Miklós, igen, erről beszélgethetünk. Ami Hamburgban történt, az ott is marad egyébként.
6: Úgyhogy igen, igen. De hogy, ha jól emlékszem, az aznapi második koncertünkön már...
1: Ugye?
6: Ezt emelte ki a...
1: A misebor megártott, igen, és igen, ezért... Igen.
4: Hát én most nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek ilyen átlagos koncertélményeknek hangzanak. Mi volt a legkeményebb koncertélmény? Biztos, hogy nekem is tudtuk
1: olyan mutatni. A koncertélmény úgy, hogy a közönségben vagy, az oké, de mi a színpadon voltunk.
6: Igen, igen. Ezt hát valószínűleg elég sokra nem is emlékszünk annyira pontosan. Csak ilyen szürreális ízék van.
4: Hát, ha mesélték.
6: Nem... Hát az első Colorádon talán nem akarok... jelezték, hogy én többet ne bántsam a cserkészlányokat.
1: Nem akarok erről beszélni, félek, mert hogy
6: valamiért megoroltam lájuk.
1: És... Cserkészlányokat?
6: Igen, igen, igen, igen. Szóban, verbálisan bántalmaz.
4: Gondoljuk csak humorosan.
6: Tehát, igen, próbáltuk valószínűleg humorosan, de hogy...
3: Én egy kicsit azért elhatárolódok a biztonság kedvéért.
1: Magadhoz képest kedves voltál velük.
6: Na hát akkor igen, erre kifejezetten emlékszem.
5: Hát emlékszel, hogy barátságosan beszélgettél velük, én még gondoltam is magam, hogy na, milyen kedves van Miklós.
6: Minden esetre másnap szólt.
5: Úgy megsértődte.
6: Másnap szóltak, hogy talán hagyjuk békén a cserkészeket.
1: Legdurvább koncertélmény, nem egyébként Hamburgban volt egy ilyen vicces élmény, amikor koncert után lementem így a közönségbe, így pacsizni az emberekkel, hogy köszi, hogy eljöttetek, és állt ott négy német úriember, és mondtam neki, hogy nagyon köszi, hogy itt voltatok. Az egyikük rám nézett, és mondta, hogy de hát ez kurva szar volt, úgyhogy ne köszönt. Ez mint egy ilyen durva élmény megmaradt bennem egyébként.
3: Ja, ez a nyugati őszintesség, amihez itt nem vagyunk hozzászokva.
1: Én nagyon értékeltem őt is, mert így a szeretet áramlott belőlem, meg belőle is azt éreztem, hogy...
6: Mi a kis feszültséget is megérezzük.
1: És én hálás voltam neki akkor ott, hogy ő ezt így elmondta, és amúgy nem érdekelt, hogy ez a véleménye, mert tudtam, hogy nagyon jó, mit csinálunk.
6: Emlékezzünk meg egy portugál estéről is.
1: Portugál estéről?
6: Amire 3 napig készültük egy hotelben. Majd László elég el nem ítéltő módon
1: akkor még
6: fél órával a koncert előtt még egy misebort kipattintását nagyon-nagyon
1: rendeltem két nagyon... üveg vörösbort, de nagyon finom volt.
6: Igen, nagyon finom bor volt, az tagadhatatlan. És az egyetlen felvétel volt, amit a YouTube-on elküldte kóddal védve, hogy
1: igen,
6: csak mi nyitatjuk meg.
1: Azóta sem.
6: Nem nyitottuk meg egyébként a felvételt.
1: Így van.
6: Úgyhogy, de az érdekes volt. Tehát az összes külsőséget sikerült Lászlónak magáévá tenni egy rockkoncertből, kivéve a hangszeres tudás alapvető
1: dolgait. Ez az, amire zenekarokban azt szokták mondani, hogy hangnemen is önmagán kívül volt. Igen.
3: És mire számítsanak tőletek ma, akik ide látogatnak 8-kor, még ide értek?
6: Semmi ilyesmire egyébként, tehát valószínűleg egy teljesen konszolidált...
1: A vasaló félmeztelen lesz, igen, én ezzel kezdeném.
6: Igen. Jó, hát az természetes, de hát azt mondani se kell.
1: Ahhoz képest, hogy 18 fok lesz, és...
3: Hát bevállalós.
1: Nem túl meleg, de félmeztelen lesz.
6: És hogy a dobosok tudjuk, hát legalább fizikailag minimálisan, van, ha már ugye hangszerügyileg nem erőltették meg magukat, akkor legalábbis fizikailag azért oda tesznek.
1: Egyébként slágerparádé lesz, 22... Állistás.
6: Kifogástalan,
1: hibátlan slágert fogunk eljátszani.
6: Mindez... Gyakorlatilag a zene butik elevenedik meg gyakorlatilag a 80-as évekből.
1: Tehát aki most még felmegy egyébként a Spotify-ra és megpróbálja meghallgatni mind a 6 lemezünket, ami 2,5 óra ugye nagyjából.
3: Hát ennek sietnie kell. Ennek lehet, hogy ötszörös sebességgel.
1: Sokkal jobban jár. Sokkal jobban jár, hogyha eljön. Igen, és 20-30-tól
6: a krém de la krémet itt megkapja.
1: De a helyébe egyébként nagyon sietnék, mert a Kímen, ugye, ők kezdenek a kert színpadon.
3: Igen, ők is egy egészen kiváló zenekar.
1: Szipi-szupi zenekar, úgyhogy érdemes.
6: De nem annyira katolikusok, mint az egyébként. Tehát, hogy még van mit fejlődünk a backstage-ben a velük való kommunikáció.
4: Hogy kivetjük a legkatolikusabb és így hűbb zenekarra az egész Tilos Maratonon, hogy 90
6: valószínűleg tartjuk egyébként, igen, de hogy a magyar garázsok szén a leghithűbb zenekara vagyunk, az 100%-osan kijelenthetjük.
1: Egyértelmű.
6: Igen, igen.
4: Önbizalom levelező.
6: Abszolút, igen, igen. Tehát, hogy ez föl sem erőlt soha kérdésként.
1: Nem is értjük a kérdést, hogy igen, lehet igen, ez megtenni.
3: Jártok ti egyébként ki maratonra, akkor is, amikor nem fellépőként vagytok jelen? Vagy vannak ilyen élményeitek, hogy közönségként voltatok itt jelen?
6: Rátok nézek, ugyanis én messziről
4: igen,
6: érkeztem.
4: Igen, meg azt hallottuk, hogy a vasaló fog nagyon sok filozofikus gondolatot megfogalmazni.
6: Ahhoz képest csak fakargatja az állát filozofikus módon, amit a rádió hallgatók aránylag kevésbé tudnak értelmezni.
5: Nem, mert magánbeszélgetésekben rendkívüli képességem van egy perc alatt valami értelmezhetetlen filozófiába gabajodni, de így nyilvánosan valahogy nem adja. De nem arról van szó, hogy egyébként, hogy az interjúban nem fogunk az ennek arról beszélni? Hát ehhez képest végig arról beszélünk.
4: Ez tény, egyébként így kezdték a fiúk, hogy...
3: És milyen ügyesen megkerülték a kérdésemet a Tilos Maratonnal kapcsolatban? Azt hiszik, hogy elfelejtettem.
5: Hát biztos voltam már, de most ne kérdezz vissza, hogy mikor és mit láttam. Az
6: az igazság, hogy minden évben amúgy is itt vagyunk.
5: Az biztos, hogy voltam már operencián itt.
6: Nincs okunk rá, hogy kijöjjünk az Atlantic napon kívül.
4: Hanyadik Tilos Maratonotokon zenéltek? Ha jól hallottam, már volt nagy színpad, egy kicsi is volt már, most meg akkor kert, szóval...
6: Második kertünk talán, egy nagy. Egy nagy, igen, igen.
4: Na, hát ez már megint a zenekarról szólt.
6: Én kérlek, hát te kérdezgetsz ilyeneket. Tehát
3: igen, ezt teljesen egyetettek, hogy itt...
6: Próbálom hitéletik témákat
4: várni a dolgot. Kihazom a fiúkat a sodrukból, de nem lehet beleesik a csapdáma folyamatosan.
1: Házról beszélni, és mindig vissza kell térni a zenekarhoz.
6: Mindig ezek a materiális bordodály kérdések.
5: Csak olyan összeszedett társaság vagyunk, hogy nekünk senki se szólt, hogy itt mi fellépünk.
6: Egyébként idén sem szólt senki, az a vicc.
3: Ja, ti csak jöttetek.
6: Nem, azt hiszed vicc, de igen. Konkrétan senki nem szólt nekünk. Tehát azért vagyunk csak itt, mert...
1: Mert észrevettem a Facebookon a plakáton a nevünket. És kérdeztem az Istvánt, aki segít nekünk a zenekar ügyeit, az egyház ügyeit intézni, hogy István, te tudsz erről? És István azt válaszolta, László, nem. És kiderült, hogy tényleg elfelejtettetek minket meghívni, de rajta voltunk a plakáton. Ezért nem tudtunk más tenni, mint hogy eljöttünk.
4: Mert számunkra teljesen egyértelmű volt, hogy jöttök.
3: Kérdésem elő, azt hittük, hogy ti ezt érzitek.
6: Hát megszoktuk, hogy az úr úton útféle jeleket hagy.
5: Én úgy a tavasszal egy-egy-kettőt sóhajtoztam, hogy nem, idén se leszünk a Tiloson.
6: És látod?
5: Nem baj.
6: Ez az imáid meghallgatásra kerültek. Ez aha, működik egyszerűen.
5: Akkor eddig rosszul imádkoztam.
6: Hát igen, igen.
5: Így kell. Aha, jó.
6: Az szexuális tartalmú imáid nem biztos, hogy meghallgatásra.
5: Ez megint az elengedés. Tehát amikor már teljesen elengeded,
6: igen.
5: Idén is kimarad a tilos bassza meg, és aztán hopp.
4: Sípolás.
6: Hát már ez már 3+ miattyák lesz a backstage-ben.
1: El kell engedni, Vasul, igen. Szóval az a lényeg, hogy ne akard.
6: Ez olyan, mint a ritmusérzék nálad.
1: Igen, tehát hogy nem szabad akarni. Amikor felmész a színpadra és dobolsz, azt akarod vagy nem akarod?
3: Nem szabad akarni a dobolást? Tehát, hogy akaratlanul is dobolnod kell?
5: Most kipróbálom. Eddig még nem próbálom.
6: Nekem eddig úgy tűnt,
1: Nem most próbáld ki, ha lehetne, de valamikor kipróbálhatnád.
4: Hát szerintem egyébként a Tilos Maraton pont erről szól, hogy kipróbáljuk magunkat különböző formákban.
3: Igen, ez a sok odafigyelés, koncentrálás.
6: Én támogatom, hogy tépjük össze a setlistet és egy ilyen szabad improvizatív
5: dobmaraton. Kicsit megijedtem hirtelen, de így jó.
3: Egy igazi zenész csak úgy felmegy és érzi, nem? Nem kell itt mindenféle dolgokat csinálni.
1: Hát egy igazi zenész,
4: úr,
1: igen.
4: Meg az úr mutatja az utat, tehát azt is érezzük.
6: Meg egyébként a színpad bejáratánál szoktuk megduplázni a gázsink. Amikor már bekonferálnak minket, tehát ez egy
4: ez biztos érdekli a többi zenész, hogy kell megduplázni a gázsit a színpad bejáratán.
6: Amikor már bemondják a neved, akkor odafordulsz a színpadmesternek, és azt mondod, hogy dupla. Vagy nem megyek. Ennyi.
4: Szerencsésnek érzem magam, hogy nem én vagyok a színpadmesteretek.
6: Természetesen előkészített szerződéssel kell rendelkezni, úgyhogy egy módosítással, de ez ilyen egyszerű. Gyakorlatilag.
3: Tehát így jutottatok ilyen magasra, aljas kalóztrükkökkel, különböző igen, fajta igen, propagandisztikus igen, célú dumákkal, és...
6: nem is szégyeljük. De a magasztott cél, ugye mindent fölélél.
3: Ezt imádják ezek szerint ma az emberek.
1: Még egyszer csak azt tudjuk mondani, hogy az Úr mutatta az utat nekünk, úgyhogy...
6: Zenei keresztes sábarukként fogjuk föl gyakorlatilag az összes fellépésünket, és az oda vezető utat.
3: Ilyen olyan metalbandaként léteztek akkor, egy keresztény metal.
6: Igen.
4: Cirkuszi keresztény.
6: A mi kardunkat kizárólag pogányok vére.
3: Ez a cirkuszi attitűd, ez hogyan érkezett? Cirkuszi ősök vannak esetleg a családjaitokban? Mi a cirkuszi történeteteknek a sorsa? Igen, mivel kezdődött?
6: Szerintem Vasaló majdnem tud dobverőt pergetni, már többször is megpróbálkozott vele.
5: De a szalagot azt jobban
6: tudja. A szalagot azt tud. Igen, egyébként. Ja, tényleg? Igen. Azt a őserejű trekket nem hoztuk most magunkkal, amire egyébként kifejezetten zsonglőr koreográfiával szoktunk készülni, azokat a saját alanyi jogú koncertjénkre tartogatjuk.
3: Én kicsit kommentálnám azoknak a hallgatóknak, akik csak békésen vezetnek hazafele este 7 körül, és véletlenül a Tilos Rádióra tévedtek, hogy itt most nem az történik, hogy
6: teljesen... Van a tunergomb, és a sűrület.
3: Nem is lehet váltani, de nem az történik, hogy mindenki megőrült, egyszerűen csak a Tilos Maraton történik most, és itt ülünk innen a Dürer kertbe, és beszélgetünk a Dope Calypso nevű katolikus fiú cirkusz tagjaival, és ők fognak ma fellépni a kis színpadon, a kert színpadon, bocsánat.
6: Már.
3: Most ez egy kicsit igen.
6: Igen.
3: Azért, mert teljesen véletlenül sikerült ide találniuk a Tilos Rádió szervezőinek összes akarata és csele ellenére, és most már megtalálták a feljáratot a színpadjukra, és sokadszorra jönnek vissza hozzánk, amit nagyon köszönünk nekik. Kiváló este lesz egyébként a mai, mert a Keyman is fellép előttük, úgyhogy szörfrokban se lesz hiány ezen az estén. És ugye mindenki tudja, hogy ilyen jó kaliforniai szörfösnek lenni Magyarországon valójában már a belga óta ugye nem divat, de mindenki igazából úgy képzeli, hogy egy kicsit az. Lesznek ma még nagyon-nagyon-nagyon izgalmas fellépünk este is, mert a Decolonize Your Mind Society fog este 10-től a benti színpadon fellépni. Illetve makrohang történik ma este Tilos Maratonon.
6: Nagyon ha létezik Magyarországon katolikus matekrom
1: zenekar. A DJ közül is emeljük ki a Maront, meg a Vedatagdagot.
3: Nagyon jó.
1: Nagyon szupik.
3: Mindenképp emeljük ki őket.
4: Ezt akartuk kérdezni Andrással egyébként, hogy kiket emelnétek ki. Tehát, hogy itt vagytok, nyilván láttatok a Facebookon,
3: meg
4: hála
3: a közösségi. A programajánlót befejezem.
4: Jó.
3: És még sokan mások is, hogy ne sértsünk meg senkit.
6: Mit szólnál Vasaló, ha még megemlítenéd a Hókusz
1: Pónit? A Hókusz Pónit meg tudnád említeni, Vas?
3: Említsd meg mindenképp.
5: Tehát a Hocus Pony Hocus zenekart ajánlom mindenkinek.
7: Aki szereti.
5: Én nagyon kedvelem. Egyébként az interjú mikor kezdődik?
3: Nem lesz ma.
6: Nem
3: csak fönn volt a plakáton.
5: Okay.
3: De hogy itt most így itt ez történik, ilyen kellemes délutáni hangulatban, és tudjuk, hogy van, aki most vezet mondjuk haza, és ő még ezt nem érzi, de ha kijön ide, akkor érezni fogja.
4: Hát igen, ez a bohém hangulat szerintem itt nem csak a zenekar tagjai között, és András is köztem van jelen, hanem az egész Dürer kertet.
6: Abszolút, igen.
4: Nem tudom,
6: hát egyszerre jól érzed magad, és a bűneidtől is megszabadulsz. Tehát ez egy abszolút win-win
3: situáció. Kis oázis ebbe a nagyvárosba, és holnap is itt lesz még a Tilos Maraton, mert ugye holnap itt van a záró estéje, animával, meg mindenféle nyalánksággal.
5: Búcsúcédulát árusítsunk, akkor nem lesz, akkor nincs rá áfa. Vagy ez hogy van?
6: Búcsúcédulán nem tudom mennyi az áfa egyébként, de majd utána nézünk cédula. Az áfa törvény.
1: 1% apukám, az lesz. Egyházzal alakulunk, jöhet az 1%-os felajánlás a zenekarhoz.
6: Ne áruld el a kis titkainkat, László. Kikapcsol telefonba.
1: Ez egy üzleti vállalkozás egyébként. Ugye?
6: Mint? Az úrág alatt minden.
4: Nehéz volt eldönteni, ez még az interjú része, vagy csak dumátok?
1: Ez az interjú része, abszolút. De egyébként fogok csinálni. Nem értem, hogy a zenekar miért nem úgy működik, hogy mi egymást interjúvoljuk. Ha behívnak minket egy rádióba, ki kell küldeni mindenki mást, és mi egymással beszélgetünk. Ezt is lehet.
3: Hát tulajdonképpen ezt csináljátok.
1: Ezt csináljuk, tehát, nem? Ja.
6: Egyébként én egy klasszikus tévés, ilyen kerekasztal éjszakai beszélgetést szeretnék. Úgyisten igazából órákon keresztül két-három pálmafával.
3: És ti, amikor így kis... nem hallgattiteket egy FM-nek a közönsége, akkor is ezt csináljátok egymás között állandóan?
6: Nem, nem, nem, nem, egyáltalán nem szoktunk egymással kommunikálni.
3: Csak én mindig is mondtam, hogy az élő rádió is a legjobb dolog, hogy az emberek megbeszéljék a mindennapi problémáikat.
6: Igen.
4: Én láttam őket a backstage-be, hazudnak, ezt csinálják végig.
6: Egyáltalán nem, nem, nem. Némán ülünk, és az imazsám olyan térdelt.
1: Mindenki morzsolja a rózsafűzőr, és...
3: Köztetek ez egy ilyen Csontváry Koszka-Tivadari látomásként indult meg, hogy nektek ezt az utat kell járni? Egyikőtök látta meg, mindannyian egyszerre láttátok meg.
6: Ez nagyon szépen összefoglaltad abszolút, úgyhogy nagyon, nagyon ráéreztél a zenekar.
1: Tulajdonképpen az úr egyébként először a Miklósnak mutatta meg az utat, mi aztán a Vasaló és én szerintem a Miklóst láttuk meg, mint égő.
6: Mint égő csipkebogrot.
1: Mint égő csipkebogrot, bocsánat. Igen, igen.
4: Azt szeretném, hogy mielőtt elkezdtünk beszélgetni, megkérdeztük az AI-t is, hogy mit tud rólatok, és abszolút Miklóst emelte ki ugyanezzel kapcsolatban.
1: Nem véletlenül. Nem véletlenül. De tulajdonképpen mondhatnám azt is, hogy a Miklós tulajdonképpen olyan volt, mint aki a kőtáblával lejött a hegyről közünk.
6: Azóta is a pusztába vezettem őket.
1: És igen, gyakorlatilag bolyongunk a pusztaságban.
6: Igen, 40 évet.
1: 40 évet.
6: 12-t lenyomtunk.
3: De nem vezet ki titeket akkor sehova.
6: Nem, az a baj, hogy nem tudják, hogy ennek a generációnak meg kell halni, mert ők még bűnök között fogadtak.
1: Most már tudjuk. Vasaló, mit gondolsz erről?
3: Én azt gondolom, hogy én azt is szeretném megtenni, hogy Vasaló miért Vasaló?
6: Ezt szerintem ezt ne áruljuk el a rádió hallgatóinak. Azért maradjanak meg a legbelső titkaink.
5: Vannak, akik tudják a titkot, bizonyos beavatottak, igen, de... Igen. Ez most még maradjon egy kicsit itt titokban. Igen.
6: Miért Vasaló? Régebben egy szépségszalonban dolgozott, és maradjunk annyiban, hogy...
1: Hajvasalónak hívják egyébként, nem sima vasalónak.
4: Ja, hogy hajvasaló, és vasaló a becenév.
6: Igen. Én egyébként arra gondoltam, hogy idős emberek heréit vasalta a naphosszat.
3: Én most egy kicsit elhatárolodok megint.
4: Szerintem folyamatosan elhatárolódik a rádió, tehát az egyszerűség kedvére, erre a fél órára a rádió elhatárolódik, így csak jelentkezünk a maratonról, és hogy milyen
3: hangulat van.
6: De egyébként
1: van bálátok egy zenekar, aki beszélget saját magával.
6: Abszolút.
1: Egyébként szerettél volna mondani?
3: Csináljunk
6: hát azért, hogy egyébként még vállalok,
1: ne arra úgy jutok, de hogy beszélgetnék itt, meg tudnátok egy pillanatra állni, köszi. Miklós?
6: Tehát, hogy egyébként még vállalunk hasonló dolgokat, tehát ha erre van igény bármilyen falunapon emelni egy kis herevasalással az arctetoválás, meg nem tudom milyen bohóc, meg a vattacukor mellé.
1: A cirkuszi számok mellett igen, a herevasalást.
4: Mármint egy koncertet nyomnátok, vagy beülnétek így hárman dumálni, mint mondjuk egy ilyen youtuber
6: csapat? Egy ilyen pop-up herevasaló sátorra gondoltam.
3: Én nagyon 90-es évek vibe-ot, tehát hogy abszolút. Erre még így...
4: Egyrészt másrészt ismét elhatárolódunk.
3: Én a rádió nevében
1: de
3: teljes mértékben elhatárolódom.
1: Mi a problémátok a herevasalással? Nem értem.
6: Ugyanabból az anyagból gyúrta
4: személyesen
6: az úr a heréket is.
4: Nincs, vagy nem tudjuk, hogy van-e vele problémánk.
3: Én teljesen semleges vagyok ezzel a témával kapcsolatban, de elhatárolódok.
4: Tartózkodás a rádió. Így van. Tehát nem azt mondjuk, hogy nem, hanem azt, hogy jó. Inkább tartózkodnánk.
1: Értem.
3: Nem kommentáljuk.
6: Égnek a vonalak természetesen.
1: Köszönöm. Egyre több ember jön egyébként, nagyon örülök, hogy itt tömegek gyűlnek.
3: Egyébként nagyon jól megindult a hangulat itt most este Dürerkertben, és tök jó idő is.
1: Szuper ételek is vannak egyébként.
4: Szinte biztos, hogy a dokkalipszóra
1: érkeznek.
6: Vagy a tombolára.
4: Ugye lehet látni, hogy ezek mind hithű emberek.
6: Szomjúhoznak egy modern köntösbe ültetett misére természetesen. Igen. Egyébként ez nem is tudom, miért nem jutott még nagyjából Magyarországon kisegyháza kesszébe, hogy egy kicsit ráncfelvarrással kéne kezelni.
4: Ugye, én még azt akartam az kérdezni, hogy egyébként az AI azt mondta, hogy az egyik legfontosabb, amit tudni kell rólatok, az a Miki. Uh-huh. Azt már tudjuk. A másik legfontosabb, hogy nincs bassgitárostok, amire rákérdeztem, és azt mondtátok, hogy és még billentyűsünk sincsen, de volt.
6: Basszusgitárosunk soha, igen. Billentyűsünk volt?
5: Igen, a kérdés... Hogy hangzik?
3: Mert az a kérdés, hogy ugye ez általában egy szociális dolog, hogy a dobos és a basszusgitáros együttműködik. Azért nincs basszusgitárosatok, mert nem tudsz együttműködni senkivel?
5: Hát nem. Eleve én már készen kaptam ezt a szituációt, de izgalmasnak találtam. Hát végülis most ez hol van leírva, hogy kell egy basszusgitáros minden zenekarba. Amúgy egyébként nem valóban. Is. Én ne, annyira nem szeretem,
3: amikor... De akkor dolgoztam a legítéletebben basszusgitáros.
5: Persze,
6: sehol előfordult. Sehol nem találtunk benne ilyen tilalmat.
5: Előfordult, de igazából jobb. Egy picit jobb, ha nincs basszusgitáros, mint ha van.
4: Én azért végig éreztem, hogy a Vasalónak ezzel kapcsolatban van azért egy ilyen fix véleménye.
5: Hát igen, igen, nagyon, hát így nagyon-nagyon koszol az a dolog, csak összepiszkítja a zenét.
4: Ennyi. Hát ott a dolog.
6: Sőt, egyébként, ha egy kis poszkival szeretnénk beszállni, akkor sokkal nehezebb négyen elférni mindenféle
1: meg dolgokra. A gázsit, az kevesebb felé kell elosztani.
6: Valamint igen, igen.
4: Á, tényleg, akkor csak három felé... Á,
3: meg hát jobban lehet veletek alkudozni, hogy gyertek el olcsóbban.
6: Abszolút.
1: Hát, nem.
4: Noted.
1: Nem.
6: Alkudozni
1: nem.
6: Lehet.
1: Tehát alkudozni lehet, persze ez megengedett, de esélytelen igen. Egyébként az alkudozás.
6: Igen.
3: Nektek ezek a nemzetközi turnék hogy jöttek egyébként? Tehát, vagy hogy hogyan hát kerültetek sehogy. Hamburgba, hogyan kerültetek Portugáliába?
1: Hát,
3: hívott valaki?
6: Nem, ez, mi egyszer csak megjelenünk által. Ez ugye
1: Krisztus előtt volt még, amikor ezek történtek a zenekar porszakában. És még volt, most is van ugye ez a HOTS nevű ilyen exportiroda Magyarországon, akik támogatnak mindenféle zenekarokat, meg ilyen kezdeményezéseket, és mi rajtuk keresztül, meg az ő segítségükkel pályáztunk meg ilyen fesztivál fellépéseket. A portugál turnénk, a Portugáliában voltunk egyszer a legendás magunkon és hangnemen kívüli koncert, az szintén az ő támogatásukkal, utána voltunk egy alanyi jogon, egy ilyen... turnén, egy 6 állomásos turnén, igen. Akkor még volt egyébként a zenekarban billentyűs. Lehet, hogy azért tudtunk menni, mert volt billentyűs a zenekarban is, lehet, hogy újra kéne billentyűs. Ha a hallgatók között van esetleg jóképű, fiatal billentyűzni tudó,
4: és hithű.
1: Hithű, katolikus, vagy buddhista, akkor
3: jelentkezzen
1: a tilosnál, vagy nálunk. Vagy jöjjön most este a koncertre.
3: És akkor ki is próbálhatja.
1: Hozzon hangszert.
4: És mennyi idejük van még? Mikor kezdtek?
1: Nem tudom mennyi az idő. 20-30-kor kezdünk.
3: 20-30, akkor egy óra alatt még kellemesen is.
4: Simán ide lehet érni egyébként. Azért a Dürer nincs olyan messze. Ó, már látom is Vasalónak a tekintetét.
6: Már valaki, mintha valaki már játszana is hátul.
5: Akartam volna viccelődni, de túllendültünk, és már azt is elfelejtettem.
3: És amúgy lettek ilyen külföldi rajongóitok, és így írnak nektek portugálul, meg
6: németül. Kizárólag a billentyűsnek lett egy darab külföldi hölgyrajongója, aki
1: igen.
6: Meg is lepte őt azzal, hogy tudja a levelezési címét.
4: De portugálul írnak, és latinul válaszoltak.
3: Akkor ő rabolt el a billentyűsöteket.
6: Próbálta egyébként, de nem sikerült sajnos. Pedig mi adtuk volna.
5: Az életre szívesen. Volt el.
6: Igen.
1: Ez nem lettek külföldi rajongó. Vagy hát lehet, hogy vannak külföldi rajongóink, csak nem tudunk róla.
6: Egyszer egy cseh kocsmáros kijelentett, hogy ő kedvel minket.
3: Szoktatok beszélni a rajongóitokkal? Tudtok? Egyetem van ilyen képességetek, hogy beszélgessetek valakivel, vagy ez nem jellemző?
5: Csodálatosan bűbályosak vagyunk a rajongóinkkal.
4: De ezt ilyen hittan szakkörként kell elképzelni?
6: Hát egyébként van egy fiatal igen. Ember, aki konkrétan egy dalszöveg részletet önmagára tetovált. Jelzem. Természetesen katolikus részletet. O Lord.
1: A dal címe.
6: Igen.
1: O Lord,
6: Send a Limousine for My Soul. Ami igen, az újkori katolicizmus kiemelkedő alkotása természetesen. Arról szól, hogy mi már katolikusként kényelmesen is szeretnénk meghalni, és nem... Ugye régen még Starway to Heaven volt, hogy létrán mászunk föl, mi már limuzinnal
5: szeretünk. Ezt a számot ma is el fogjuk játszani.
6: És egyébként is fogjuk játszani, igen.
5: Hú, tényleg, akartam még reklámozni annak, aki még nem döntött el, hogy jön, de hajlik rá, hogy készültek csodálatos zoknik. Dópkalipszó zoknik.
6: Igen.
5: Rózsaszínben pompáznak.
6: Amiben a gyerekáldás garantált.
5: Piros felirattal.
6: Természetes. Tehát, hogy ha viselik, egyrészt nem fázik a lábuk, közösülés közben, és garantált a gyerekáldás. Tehát nem kell bűvészkedni semmiféle Cejzel intézettel.
1: Na, ettől miért nem határolódtuk el?
6: Mert ez igaz.
4: Ettől még nem kell. Az tehát, hogy az jut eszembe, hogy hogyan lehet ezt a garanciát érvényesíteni itt a Dópkalipszó zenekarnál. Szóval mondjuk kapunk bérletet, hogyha esetleg felhúzom az oknit, és mégse jön össze?
6: Először is ki kéne próbálni. Tehát ez 100%-os Tehát az
3: én egy kicsit azért elhatárolódok, biztonság kedvéért.
4: Sejtő volt egyébként, hogy egy fél percen belül az elhatárolódás.
6: De azért jelzem, az úr már az aprót keresi a zsebében.
5: A zenekarunk lényege a hit, szóval nem is tudunk erre érdemben válaszolni.
6: Egyébként, ha valószínűleg nem sikerül a gyerekállás, akkor nem is hittél benne eléggé. Tehát ez,
5: erre próbáltam.
4: Vagy ugye nem volt dobkalipszos, zoknid.
6: Vagy pontosan, vagy csak ráhazudtad a hölgyre és önmagad. Ez jelzem mind a kettőn.
5: Vagy hamisítványt vettél, mert egyébként nagyban hamisítják a termékenységet.
4: És vigyázzunk egyébként, tehát itt nem jegyüzések vannak, hanem hamis dobkalipszó.
3: Levédettétek a márka neveteket, vagy nem?
5: Hát próbáltuk, de ennek ellenére hamisítják.
6: Egyébként igen. A levédettésünk odáig jutott, hogy a Facebook gyakorlatilag drogdealerként azonosított minket 5 éve, tehát ha ránk keresel, nem találsz meg.
3: Ja, ti is, mint a Microdose Mike, azok közé a zenekarok közé tartoznak.
6: Igen, azok közé a zenekarok közé tartunk, akik nem megtalálhatóak.
4: És ez a dope vagy a kalipszó miatt?
6: Hát igen, már táncolni is se szabad. Hova vezet ez, ugye?
3: Itt akkor finoman nincsünk be abszolút, egy kicsit igen, a globalizált tömegmédia, AI vezérelt cenzorainak.
6: Igen, sátánista látomásainak.
1: És ahelyett, hogy az egyház felé fordulnának, a sátán felé fordultak, és elárulják. Elárulják az igaz hithű népet.
3: És azt gondolom, hogy itt
6: ezzel, kicsit túl is fordulnak.
3: Ezzel meg is kell, hogy állítsalak titeket, mert egyszerűen az időnk a végéhez közeledik.
6: Hát, köszönöm,
3: úgy képzelem,
6: hogy itt voltatok.
3: Úgy képzelem, hogyha kaptátok egy külön FM médiát, akkor tulajdonképpen örökké
6: tudom, vannak-e még ilyen szabad sávok egyébként Magyarországon?
3: Én tehát azt látom,
1: ki a következő vendégetek, mert tudunk még maradni amúgy.
6: És itt most a Mária Rádió, ugye, ilyen szabad sávok egyébként Magyarországon.
3: Én azt látom, hogy
1: a következő vendég
6: ügynökeinek is üzenjük, hogy egyébként igen, van szabad időnk este felé. Tehát egy ilyen éjszakai, ilyen menőbb, ilyen újhullámos, katolikus, kicsit fiatalos, kicsit szexi, kicsit cirszi, kicsit, igen, kicsit glam, kicsit füstös, kicsit varázslatos, igen. Igen, ilyen dolgokra gondolnak, akkor mi itt vagyunk gyakorlatilag.
3: Hát kedves hallgatók, a Dope Calypso zenekart
4: mi
3: hallottátok.
4: Mélyebben is tudok beszélni, ha egyébként, ha rádiós hangon kell, tehát ez is megy.
3: Abszolút, továbbra is tudunk abszolút beszélni. Zajlik a tilos maraton.
4: Tökéletes, igen.
3: És sajnálatos módon itt úgy működik a kontroll, hogy nekem nincs a kezembe egy potméter, amivel lehúzhatnám ezt az urat. De hát
4: és itt vagyunk, mindig tilos maradt.
1: De az úr kezében vajon van-e potméter?
4: Igen. Nekünk még azért volt egy olyan
6: tervünk, sokkal rosszabbul jársz, az úrhoz húzza le a te potméteredet.
3: Még idejértek a tilos maratonra, gyertek ki hozzánk, élvezzétek a ma estét és a holnap estét. Azért is, mert hamarosan elfogy a tilos maraton.
1: Annak
3: és visszaadjuk a szót hamarosan a stúdiónak.
1: Ezek után, azt hittük, ez a stúdió.
3: Azért is, hogy nehogy véletlenül belógjon az esti mesébe az, amit csinálunk, mert akkor különösképpen el kéne határolódni tőle, ami történik. Úgyhogy köszönjük de szépen, hogy itt voltatok.
1: Egy esti mesét
3: és a szó a stúdióért.
6: Kutyafáját! Nem vállalunk fel!

0: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.
1: Are you real or some strange

0: a hathattyú. Egyszer egy király egy nagy erdőben vadászott, és oly serényen űzte a vadat, hogy emberei közül egy sem ért nyomába. Hogy leszállott az est, megállt és körülnézett, akkor látta, hogy eltévedt az erdőben. Kereste a kiutat, ám de nem találta. Egyszerre csak látta, hogy egy reszkető fejű öregasszony közeleg feléje, az pedig len boszorkány volt.
1: Jó asszony! Meg tudnád mutatni, hol vezet ki az út az erdőből?
2: Igenis, király úr. Éppenséggel meg tudom mutatni. Csak hogy annak van egy feltétele. S ha nem teljesíted, soha ki nem jutsz az erdőből. És itt kell étlen veszned.
0: Mi az a feltétel?
2: Van egy leányom, aki olyan szép, hogy a világon párját ritkítja, s bizony megérdemli, hogy a hitvedsebb legyen. S ha őt királyné asszonyát eszed, megmutatom valaki út az erdőből.
0: Szívének szorongattatásában igent mondott a király, s a vénasszony elvezette őt a kunyhójába, és ott ült a leány a tűz mellett. Úgy fogadta a királyt, mintha éppen reávárt volna, ő pedig látta, hogy a leány csak ugyan szépséges, mégsem tetszett neki, s titokban elborzadt, valahányszor csak rá tekintett. Miután lovára ültette a leányt, a vénasszony megmutatta neki az utat, és a király visszaérkezett királyi palotájába, és ott meg is ülték a mennyegzőt. A királynak valaha már volt egy felesége, és ettől az első feleségétől 7 gyermeke, 6 fiú és egy leány, akiket a világon mindenek fölött szeretett az apjuk. Mivel attól félt, hogy mostohájuk rosszul bánna velük, sőt, életükre törne, azért elvitte őket egy lakatlan kastélyba, amely egy erdő közepén állt. Annyira rejtve volt a világ elől, és oly nehéz volt megtalálni az odavezető utat, hogy ő maga sem talált volna oda, ha nem kapott volna egy tudós asszonytól egy gombolyag cérnát, amelynek csodálatos tudománya volt. A király, ha elhajította, legombolyodott magától, így mutatta neki az utat. Ám a király oly gyakran eljárt az ő kedves gyermekeihez, hogy a királyné gyanút fogott, és tudni akarta, mit keres férje künn az erdőben egyes egyedül. Sok-sok pénzt adott a király szolgáinak, és azok elárulták uruk titkát, és azt is elmondták, hogy csak a gombolyag mutatja meg az utat a kastélyhoz. Már most a királyné addig nem nyughatott, amíg meg nem tudta, hol őrzi a király a gombolyagot, aztán kis ingeket vart fehér sejemből, és minthogy eltanult az anyjától mindenféle boszorkánságot, rontást vart az ingekbe. És amikor egyszer a király kilovagolt vadászni, a királyné magához vette az ingecskéket, és kiment az erdőbe, és a gombolyag megmutatta neki az utat. A gyermekek, akik már messziről észrevették, hogy jön valaki, azt hitték, hogy édesapjuk látogatja meg őket, és örvendezve szaladtak arrafelé. A királyné pedig mindegyikükre rádobott egy-egy ingecskét, és hogy az hozzájuk ért, mindannyian hattyúvá változtak, és elröpültek a fák fölött. A királyné pedig elégedetten hazament, és azt hitte, megszabadult mostoha gyermekeitől, csak hogy a leányka visszamaradt volt, amikor fivérei odafutottak a királynéhoz, az pedig nem tudott a leánykáról. Másnap jött a király, hogy meglátogassa gyermekeit, ám a leánykán kívül egyiket sem találta.
1: Hol vannak a bátyáid?
3: Édesapám, oda vannak, én itt maradtam egyedül.
0: És elbeszélte apjának, hogy szobácskája ablakából végignézte, amint fivérei hattyúk képiben szálltak el az erdő fölött, és tollaikat is megmutatta, amelyeket az udvarra hullajtottak, és amelyeket ő felszedett. Siratta gyermekeit a király, de arra nem gondolt, hogy a királyné vitte végbe a gaztettet, és mert félt, hogy a leánykát is elrabolják, magával akarta vinni őt. Csak hogy a leányka félt a mostohájától, és kérte a királyt, hogy még egyszer utoljára hadd éjszakázzék az erdei kastélyban. Azt gondolta magában a szegény leány.
3: Itt úgy sincs többé maradásom, útra kelek, és megkeresem fivéreimet.
0: És amikor leszállt az éj, elszökött a kastélyból, és ment egyenesen az erdőbe. Ment egész éjjel, s még a reá következő nappal is megállás nélkül, míg nem annyira kifáradt, hogy képtelen volt menni tovább. Akkor megpillantott egy erdei kunyhót, odament és belépett. Volt ott egy szoba, volt abban 6 kis ágy, ám egyikükbe sem mert lefeküdni, hanem bebújt az egyik ágy alá, Lefeküdt a kemény padlóra, hogy majd ott tölti az éjszakát. Ám de kevéssel napszállat előtt surrogást hallott, és látta, hogy 6 hattyú röpül be az ablakon. Letelepedtek a padlóra, és egymásra fújtak, és lefújtak egymásról minden tollat, és levált róluk a hattyúbőr, mintha ing lett volna. És ahogy figyelte őket a leány, észrevette, hogy ezek a fivérei. Megörült és kibújt az ágy alól. Testvérei nem kevésbé örvendeztek, látva húkocskájukat, ám sokáig nem tarthatott az örömük.
4: Itt pedig nem maradhat.
5: Ez Haromiák tanyája.
4: Ha megjönnek és itt lelnek, végeznek veled.
3: És ti nem tudtok megoltalmazni?
4: Nem.
5: Mi csak esténként vehetjük le hattyúbőrünket.
4: Akkor is csak negyed órára.
5: És csak ekkor ölthetünk emberi alakot.
4: Ez idő leteltével visszaváltozunk hattyúvá.
0: Sírva fakadt a húgocska, és megkérdezte.
3: És nem lehet megváltani benneteket?
4: Nem.
5: Annak nagyon szigorú próbája van.
4: 6 évig nem szabad megszólalnod.
5: Nem szabad nevetned.
4: És ez idő alatt varnod kell számunkra 6 ingecskét csillagvirágból.
5: És ha közben egyetlen szót is ejtesz...
4: Akkor hiába fáradtál.
0: És amint ezt kimondták a fivérek, le is telt a negyed óra, és hattyúképiben kiröpültek az ablakon. A leány pedig erősen eltökélte, hogy megváltja testvéreit, akkor is, ha ez az életébe kerül. Elment az erdei kunyhóból a vadon közepébe, ott fölhágott egy fára, és azon töltötte az éjszakát. Reggel körüljárt az erdőben, csillagvirágot szedett, majd neki állt összevarni. Beszélni nem tudott senkivel, nevetni pedig nem volt kedve. Ott ült a fán, és csak a munkájára figyelt. Történt egyszer, amikor már sok idő telt el így, hogy az ország királya ebben az erdőben vadászott, és vadászai oda mentek ahhoz a fához, amelyiken ült a leány. Fölkiabáltak hozzá.
1: Ki vagy? Gyere le hozzánk!
6: Ne félj, nem bántunk.
0: De a leány nem válaszolt, csak a fejét rázta. És hogy csak nem akartak felhagyni a faggatózással a vadászok, ledobta nekik nyakából az aranyláncot, hát ha most már békén hagyják, de mivel tovább zaklatták, az övecskéjét is ledobta nekik, és hogy ezt sem használt, ledobta harisnyakötőjét is, majd sorjában mindenét, amilyen még csak volt, és amitől csak megválhatott, még végül semmi más nem maradt rajta, csak egy szál ingecske. Ám a vadászok ennyivel sem érték be. Fölmásztak a fára, leráncigálták a leányt, és a király elé vezették. Megkérdezte a király.
1: Ki vagy te? Mit keresel azon a fán?
0: De a leány nem válaszolt. Kérdezgette őt a király minden nyelven, amit csak ismert.
1: Who are you? Wo bistu? Keskütű fejszi?
0: Ám a leány néma maradt, mint a hal. De mert annyira szép volt, azért felindult a király szíve, és belé szeretett a leányba. Reáborította palástját, maga elé ültette a lovára, és magával vitte a palotájába. Ott aztán ékes öltözékkel ruháztatta föl a leányt, aki szépségében sugárzott, mint a fényes nap, csak éppen egy árva szót nem lehetett kicsalni belőle. A király az asztalnál maga mellé ültette, és annyira tetszett neki a leány szerénysége és tisztességtudása, hogy néhány nap múlva Frigyre is lépett a leánnyal. Csak hogy azt mondta.
1: Őt veszem feleségül, senki mást a földkerekén.
0: És a király anyja gonosz asszony volt, és nem tudott megbékélni fia házasságával, és rossz hírét költötte az ifjú királynénak.
2: Ki tudja, honnét szalajtották ezt a némbert? Még csak beszélni sem tud, hogyan is lehetne méltó egy királyhoz?
0: Esztendő múltán, amikor a királyné világra hozta első gyermekét, a vénasszony elvitte az újszülöttet, és az alvó anya száját bekente vérrel. Majd ment a királyhoz, és megvádolta menyét, hogy emberevő. A király nem hitt neki, és nem hagyta, hogy feleségének bántódása essék. Az ifjú királyné pedig egyre csak üldögélt, és az ingeket varrogatta, és nem törődött semmi mással. Legközelebb, amikor még egy szép fiúcskát szült a királyné, gonosz anyósa ugyanazt a fondorlatot vitte végbe, de a király még most sem tudta reászánni magát, hogy hitelt adjon anyja fullánkos beszédének. Azt mondta.
1: Ő hát olyan gyámbor, hát olyan jóságos. Ilyesmi nem telhetik tőle. És ha néma nem volna, biztos tudna védekezni, és bebizonyosodna, hogy ártatlan.
0: De amikor a vénasszony a 3. újszülöttet is ellopta, és megvádolta a királynét, aki egyetlen szót sem szólt maga mentségére, akkor a király nem tehetett mást, át kellett adnia őt a törvényszéknek, a bírák pedig arra ítélték, hogy elevenen égettessék meg. Amikor eljött az ítélet végrehajtásának napja, és ez ugyanakkor utolsó napja volt a ma 6 évnek, amelynek során sem beszélnie, sem pedig nevetnie nem volt szabad, akkor az ifjú királyné megszabadította kedves fivéreit a rontás hatalmából. Elkészült mind a 6 ing, csak még az utolsónak hiányzott a bal oldaláról az ujja. Amint a mágiához vezették, ő a karjára terítette az ingeket, és amikor már odafönt állt, és éppen készültek meggyújtani a tüzet, akkor körülnézett, és íme 6 hattyú szállt le a magasból. Látta már a királyné, hogy közeleg a megváltásuk, és megdobbant örömében a szíve. A 6 hattyúk odahussantak, és köréje telepettek, úgyhogy reájuk tudta dobni az ingeket, és amint az ingek hozzájuk értek, lehullott róluk a 6 hattyúbőr, és a fivérek ott álltak emberi alakjukban és erejük teljében, és szépek voltak, csak a legkisebbiknek hiányzott a bal karja, helyette 6 hattyúszárny volt a hátán. Megölelték és megcsókolták egymást, és a királyné odament a királyhoz, aki döbbenten bámulta, és megszólalt, és azt mondta:
3: drága férjem, immár beszélhetek, és megnyilváníthatom előtted, hogy ártatlan vagyok, és hamisak ellenem a vádak.
0: Mindjárt elő is hozták a gyermekeket a király nagy örömére, s a gonosz anyósnak lett büntetése, hogy a mágia cölöpéhez kötözték, és ott kellett hamuvá égnie. A király és a királyné pedig boldogan és békességben élt a 6 fivérrel sok-sok esztendőn át.

0: Márciusban végzett közvéleménykutatást az Amerika szerte gombamódszaporodó AI adatközpontokról a Gallup. A válaszadók 71%-a, ebből 48 határozottan, ellenzi, hogy lakóhelye közelében adatközpont épüljön, míg az atomerőművek elutasítottsága jelenleg 53%-os. Az ellenzők ötöde a túlzott hűtővíz, illetve villamos energiafogyasztás, 15%-uk a megugró költségek magas közüzemi számlák miatt fejezte ki aggodalmát. Lakatási és az ingatlanok értékvesztésére vonatkozó félelmüket, vagy a környezetszennyezés irántiakat is többek osztották meg. Csupán 3%-uk véli úgy, az adatközpont burjánzás elfogadható ár azért, hogy az Egyesült Államok világelső legyen a szektorban, írta meg a HVG.
1: Több millió éves leletekre bukkantak a Normafa Park munkatársai a leendő oktatóközpont területén, olvasható a park Facebook oldalán. A fosszíliákról az ELTE őslénytani tanszékének professzora dr. Galácz András paleontológus azt mondta, azok édesvízi mocsári csigák, amelyek a pleisztocén észkőben maradtak meg ebben a formában. A leletek arról tanúskodnak, hogy a mai Normafa helyén egykor vízzel borított völgyek húzódtak. A pleisztocén kor több mint 2,5 millió évvel ezelőtt kezdődött, a kőzetekben található csigák és más kis vízi lények akkor éltek, amikor a Kárpát-medence területén még őselefántok, gyapjas mamutok, óriás szarvasok, karfogú tigrisek és barlangi oroszlánok éltek. Ekkor még nem volt Duna és Tisza sem, csak ezek előfutárai, vízzel borított völgyek léteztek, és vélhetően a mai Normafa környékén, illetve peremén is ilyen völgy húzódott, a különleges kőzeteket később a látogatók is megnézhetik, írja a Telex.
0: Tiszazug égköve, a szelevényi nagy tehenes holtág nagyon nagy bajban van. A vízszint drámaian lecsökkent, ha nem érkezik segítség, a holtág napokon belül teljesen kiszáradhat. Napjai vannak hátra, kongatta meg a vészharangot a Petőfi Horgász Egyesület Facebook bejegyzése. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság műszaki biztonsági és hajózási szolgálata kialakította a szükséges hátteret. A szivattyús rendszer a tervek szerint hamarosan mintegy 300 ezer köbméter vizet emel át a hármas körösből a szelevény melletti holtágba. A pótlás célja a vízszint stabilizálása és a halállományon túl a madarak, kétértűek, valamint a teljes vízi világ élőhelyének megóvása, szemlézte a Pecaverzum híradását a sokszínű vidék.
2: Ezek voltak a hírek.

Trouble.

0: Halló, halló! Sziasztok, kedves Tiloska hallgatók! Ez itt a Kognitív Találkozások. Korné bátyó!
1: Sziasztok!
0: Meg Borbála Hugo vagyok, élőben, stúdióból. Mi az, rosszul hallasz valamit?
1: Nem, minden jó, ha mindent jól hallok.
0: Minden jó, ha hallok, igen. Szerintem még nem hallgattuk végig ezt a számot teljesen. Én mindig meglepődök, hogy a kis tüttyögéseiben lehet valamiket így felfedezni, hogy éppen merre tüttyög arra. Na, akkor hát először is kezdjük a maratonnával, mert hogy az most van ezen a héten, ma van az utolsó előtti nap. Hogy hívják ezt? Programajánlót hallotok, azt hiszem. Hogyha az adás után elindultok, akkor a nagy termes cuccokra még pont odaértek. Igazából szerettem volna a Tilos Szabad Egyetemet is ajánlani a DJ Mineknek az előadásával, de hát az igazából pont most lett vége, úgyhogy arra már nem tudtok, de hát igazából hogyha felmentek a honlapra, akkor ott meg lehet nézni a programokat. És ja, ez az eklektik nap van ma, hogyha ezt nem mondtam volna. És holnap lesz a záró parti nap. Pos egész estés csapatás legendákkal. Úgyhogy ott lehet egy kis pénzt szórni nekünk, hogyha éppen van miből. Szóval ez volt a programajánló, és ugye mi nem tudunk feltétlenül konkrétan, teljesen célirányosan maratonos műsort kínálni most, de mondjuk csak annyiban, hogy a szociális megértés és érzékelés és érzékenység, az összes ilyesmi cucc a témánk így nagyjából. Már egy ideje először ugye a hatalomnak a körbe táncikálásával kezdtük el. Igazából az még mindig adósok vagyunk annak a lényegi részével. De most valószínűleg inkább úgy általában arról fogunk beszélni, hogy ez a szociális érzék, meg gondolkodás, meg lét, az így mi fán terem. Igen. Hát ami így most az előző héten így eszembe jutott, erről voltam a mászóterembe, elmentem nélküled is egyet mászni, és ott volt egy pillanat, ahol így majdnem fellögtem egy gyengén látót, de így teljesen így, tehát így, hogy így, mint egy ilyen bölény, vagy nem tudom, ilyen tulok. Na hát én 8 kerbe nőttem föl, nem tudom, én megszoktam azt, hogy az ember így megy. és hogyha ott van valami, vagy valaki, akkor hát, na, lehet, hogy neked ez furcsa. Én amíg ezt a 8 kerületet kötöm össze. Bármelyik időtetőből lehet, hogy ez Hollandia volt az, ahol végül jobban bebetonozódott, mert hogy ott valahogy a tuskóság, meg a visszaszólogatás, meg ilyesmi, az úgy egészen jelen van. Bár még ilyen fizikai értelemben, mert ilyen föllökés szintjén, amik biciklivel löktek már föl. Tehát, hogyha útban vagyok, akkor simán nekem jönnek, vagy legalábbis olyan közel mennek el mellettem, hogy majd kezdjük azzal valamit, amit akarok. De mondjuk általában ott legalább szólnak is, tehát hogy így megmondják, hogy menjél már le az útról, mert vagy legalább jelezzél, vagy valamit csináljál, mert hogy nem ez a közlekedési kultúra, amit én éppen ott művelek, az, hogy megállok az út közepén például, mert a térképen meg kell néznem a biciklin.
1: Ezt Hollandiában egyszer megkaptam én is, hogy is mondták, az egyik jó barátommal beszélgettem ugyanúgy az utcán, én azt hittem, hogy jó helyen álltunk, és egy biciklis, hát pont abban az ívben kanyarodott, és mondta, hogy nagyon oda kiabáltad, hogy nagyon stratégikus pozícióban álltok ott. Jót röhögtünk rajta, és arrébb mentünk persze.
0: Hát igen, főleg Amszterdamban, ahol így megvannak ezek a kis kanálisok, a kis hidakkal, az utcácskákkal, és akkor így mindennek megvan az íve is, ahogyan rákanyarodsz, ráadásul a hidaknak van egy ilyen domborzata is, tehát ott is bele kell kalkulálni az, hogy most aki fölfelé megy, akkor lassabb lefelé, akkor az nem fog megállni.
1: Hogyan fog bekanyarodni esetleg hirtelen balra, hogy elmenjen a víz mentén.
0: És hogy ott valahogy a kressz, hogy elvileg létezik, de hogy valami ilyen teljesen sajátos kommunikáció az, meg ilyen megszokás rendszer, ami ott így működik, és hogyha így megnéztek ilyen videófelvételeket, így föl vannak rakva a kereszteződésekbe, hogy folyamatosan nyomulnak gyalogosok, biciklisek, ilyen gyerek utánfutókkal, meg kocsik, motorosok, nem tudom, még lovasrendőrök is.
1: Fele reggelizik a brit biciklin.
0: Igen, és mind a négy égtáj felől, négy égtáj felé halad mindenki egyszerre, és működik, hogy egyszerűen valahogy az embernek az agya egy idő után rááll arra, hogy hogyan is kell viselkedni ezekben a helyzetekben.
1: Hát meg eleve ott navigálni, emlékszem rá, hogy legelőször, amikor útbaigazítást kértem valakitől, és azt mondta, hogy menj egyenesen. És akkor elindultam egyenesen, és látom, hogy nincsen olyan, hogy egyenes, és egyszerűen tényleg nem értettem, hogy mi történik, aztán ráéreztem.
0: Igen, szóval ez azóta sem érte, hogy a holland egyenes fogalom, az valójában mit jelent.
1: Tehát igen, hogy az az egyenes, hogy akkor most igazából tehát légvonalban, abban az irányban, és akkor kövesd a kanyarokat, és de tartsd az irányt, vagy az az egyenes, hogy követed az utat, ahogyan kanyarog.
0: Hogy benne érted, igen, hogy éppen merre kanyarog, meg közben ugyanaz az út, annak négy másik neve van, különböző szakaszokon, és akkor most az ugyanannak az utcának számít, vagy sem. Mint ahogy egy jó barátunk mondta, hogy Amszterdamban az a legrövidebb út, amit ismersz.
1: De amúgy ez tök szép, mert amikor megismered, vagy amikor rá rezonálsz, akkor viszont teljesen jól működik. Akkor meg nagyon, nagyon mindent meg lehet találni.
0: És annyira van egy ilyen felszabadító érzése, vagy nekem legalábbis, tehát hogy én tényleg a kresztet így kikapcsoltam ott a fejemben, és csak azt figyeltem, hogy az emberek mit csinálnak, és mi történik, és arra reagáltam. És nem volt öt év alatt nem volt balesetem, pedig azért mentem rendesen, meg ilyen nulla kézzel ilyen zenéket hallgattam, igen, és táncoltam a biciklik közben. De hogy pont azzal, hogy kikapcsoltam a kresszt, hogy nem ez az a tudatos megfigyelés, akkor Jézusom, jobb, bal, mik a táblák, nem tudom micsoda, azt mindenki más tudja, nekem arra nem kell figyelnem, hanem én csak el tudtam ott halacskázni közöttük, és hogy ennek, de hogy ezzel meg egy ilyen intuitív szintre került az egész.
1: Abszolút. Abszolút, és ez amúgy van egy legalábbis számomra megfoghatatlan dolog, de szerintem ez egy létező dolog, ahogy ez a vibe-ra ráhangolódás, és hogy ez nem csak ember és ember között feltétlenül, hanem nem tudom, város között, vagy sőt, még sportnál is észrevettem meg. Most két konkrét példát tudok nagyon gyorsan mondani, az egyik az a dárcozásnál. Ott annyira látszik, amikor az emberek dobálnak, profik dobálnak, tehát így otthon tudod, hogy ledobja a 180-at nem tudom hányszor, viszont hogyha van egy ilyen vibe, ami jön, akkor egyszerűen a legprofibbak is valami ordinári rosszakat dobnak egy hullámban, és ez egy összefüggő hullám tud lenni, és valahogy olyan, mint hogyha hirtelen valami átok lenne a levegőben, és jó, nyilván ezt nem akarom misztifikálni, csak ki kell mondanom a szavakat, hogy aztán valamit lehessen velük kezdeni. És hasonló szinten voltam ez, amikor riksáztam Amsterdamban, voltak olyan, tehát az volt a szokás, hogy szombaton lehet pénzt csinálni, meg pénteken. Nyilván, mert akkor van a buli, és akkor viszed az embereket. És többször megtörtént velem az, hogy valahogy annyira ráéreztem a, a vibe-ra hétfő délután, hogy...
0: Hétfő délután?
1: Igen, tehát hogy ilyen hétfő délutánokban olyan furcsa helyekről volt fuvarom, és aztán mentem, és jött a következő fuvar, és jött a következő fuvar, és valahogy tényleg valahogy úgy olyan, mint hogyha, olyan volt, mint hogyha valami hullámot, hullámot lovagoltam volna meg, és teljesen működik, és ez csak, de csak akkor működik, hogyha valahogy valami klikkel nálad, vagy de én nem tudom, nem tudom, de tök érdekes, mert soha senkitől nem hallottam, hogy ez működött volna nekik, hogy 250 eurót csináltak volna a hétfőn. Tehát, hogy ilyen, ez egy nem szokványos dolog volt, viszont hogyha megvan a hullám, megvan a vibe, akkor meg lehet csinálni.
0: Tehát akkor neked, tehát másoktól ezt nem hallottad, de neked volt valami ilyen mentális stratégiád, amivel ezt viszonylag rendszeresen, vagy ti többször is elő tudtad hívni.
1: Igen, de az a furcsa ez ebben, hogy nem tudod ezt kimondani, hogy most mit is csináltál, hogy hogyan néztél az emberekre, vagy mi. Tehát, hogy ez egy kicsit ilyen, én azt nagyon el tudom képzelni, hogy nagyon sok ember elkezd írtózni, amikor ezeket a szavakat hallja, amiket most mondok.
0: De hát jó, én értem az írtózást, meg nyilván szükség is van, de ez is csak egy vagy érzelem, és hogy közben meg ott van a kíváncsiság is, meg az, hogy mi az, ami elindít minket a felfedezés útján. Tehát ugye neked meg ugye neked van egy ilyen tapasztalatod, akkor neked van ez a tapasztalat, és kész. Most az, hogy abban a formában, ahogyan ezt ebben a jelen pillanatban meg tudod fogalmazni, az alapján nem tudunk egy konkrét magyarázatot adni rá, az egy dolog, de hogy innentől, tehát hogy muszáj ezt valamilyen módon egyáltalán megfogalmazni, hogy kérdéseket lehessen utána föltenni. Most így szívesen visszamennék az időbe, vagy így, nem tudom, hogyha elkezdesz megint riksázni véletlenül, vagy a következő országba, merre fújja a szél, akkor oda megyek, és csinálunk egy kutatást erről.
1: Jó, de amúgy szerintem ez majdhogy nem minden területen vannak ilyen vibe-ok, amiket föl lehet fedezni. Mert nem tudom, másik példa, sőt ez már a harmadik példa, és nagyon sokat pultoztam, most nem mondom a hely nevét, és egy akkori legjobb cimborámmal azon azt játszottuk, hogy ki tudjuk-e találni, hogy a vendégek mit akarnak. És az mondjuk a sörnél ez egy nagyon egyszerű dolog volt természetesen. Sőt, még úgy nagyjából a felest is be lehetett lőni. Viszont voltak olyan napok, amikor kevesebben jöttek, vagy éppen nyitottunk, és akkor nyilván egy-két lézengő ember volt. És volt egyszer egy olyan konkrétan, hogy egy ismeretlen nő bejött a terembe, üres volt a terem, és amíg a terem végéből a pultig elért, egy párbeszéd alapján, vagy következtében ezzel a pajtásommal kitaláltuk, hogy ő egy ezüst LM cigarettát akar vásárolni. És mire odaért a pulthoz, kiraktuk elé. és így nézett, hogy hogy a francba tudtuk, hogy pontosan milyen cigit szív. Tehát így nagyon, nagyon furcsa és érdekes. Nyilván ez lehet egy véletlen.
0: Tehát az is lehet, hogy igazából, tehát hogy konkrétan nem emlékeztél az arcára, de
1: lehet,
0: mondjuk
1: igazából
0: minden második pénteken lement egy bizonyos klubba, és mert hogy annyi mindent eltárol a fejünk, csak hogy, tehát az két különböző dolog, ami tudatosul, és az, ami nem a háttér, ami föntartja egyáltalán.
1: Abszolút.
0: Azt, hogy így érzékelni, meg megérteni tudjuk a világot, de hogy tehát az a mennyiségű információ, ami így elér minket, az amellett így nem tudnánk tudatosak maradni, tehát ahhoz így muszáj szelektálni.
1: Igen. De nem lehet, hogy van ebben egy olyan dolog, és hogy tehát kicsit úgy be tudod kapcsolni a belső ChatGPT-det, tehát hogy nyilván az adatok alapján a legnagyobb, a legvalószínűbb dolgot ki tudja dobni a gép. És nyilván szerencsénk volt, hogy a legvalószínűbb dolgot tényleg belőttük, és az a legvalószínűbb dolog az tényleg az is volt ebben az esetben. Tehát nyilván ez egy ilyen, mi a legvalószínűbb következő szó a mondatban. És ha jó a számítás, ha jó, az elég sok adatod volt, akkor igazából az alapján egy egészen jó mesdjét ki lehet lőni.
0: Hát főleg az ilyen márkáknál mondjuk, mindig azért lehetem azt képzelni, hogy vannak olyan személyiségjegyek, vagy a öltözködési
1: abszolút,
0: mód,
1: abszolút,
0: meg
1: igen.
0: Ilyesmi, ami szerint válaszolsz. Börgyeki,
1: piros marbi.
0: Vagy sodró,
1: tényleg.
0: Attól függ, hogy mennyire kopott az a bőrcseki.
1: Igen, igen. Meg mondjuk mi nem árultunk sodros cégét.
0: Ez leszűkíti a lehetséges igen, helyek számát.
1: Tényleg ez csalás. Igen.
0: Hát igen, meg hogy egyáltalán milyen vendégeitek voltak ott. De igen, ez tök jó példa, és már egy kicsit közelítünk azért az ember részéhez, ami érdekes volt, hogy pont a közlekedésen kezdtünk el leragadni, mert hogy az meg annyira... Tehát pont az a kettőség van benne, hogy így a szociális életünk, tehát hogy az, ahogyan így látjuk, meg megértjük a világot, annak ez a szociális része is benne van, mert hogy egymásra, tehát mi mint embercsoport, meg mint különálló egységek, akik így el akarnak menni jobbra vagy balra, azt meg kell értenünk, de hogy az egésznek meg van egy inkább ilyen mechanikus dinamikája is, tehát hogy így itt a kettő, a szociális megértés, meg figyelem, az valamennyire ötvöződik az ilyen mechanikus megértéssel.
1: Ugye a rendszer megértése végül is.
0: Én mondjuk így kíváncsi lennék, tehát ezt hogyan lehet elkülöníteni, hogy milyen jeleket figyelünk meg egy ilyen helyzetben. Tehát, hogy mondjuk ilyen föntről lefelé nézetbe, igen, tehát ugye mint egy videóni föntről lefelé látjuk azt a kereszteződés, amiről beszéltünk, hogy ott mennyire lehet olyan szempontból meghatározni azt, hogy hogyan kell elnavigálnod. Tehát hogyha egy ilyen számítógépes játékot csinálnánk, ami nem a te szemszögedből, amiben nem a te szemszögedből biciklizel, hanem így fölülről lefelé látod magadat, hogy akkor is annyira gond nélkül tudnál-e elnavigálni a többi ember, bicikli, kocsi, kacsa, kutya és gyerek között, vagy nem, vagy ahhoz kell az, hogy ott legyél. És mondjuk, hogyha ott is vagy, akkor is mennyi, tehát mennyi vizuális cucc kell hozzá, vagy mondjuk, hogyha mindenkin van egy olyan sisak, amiben nem látod az arcát például, nem látod a szemét, akkor is el tudsz-e úgy navigálni, tehát magából csak a mozgásnak a sebességi alapján el tudsz-e ott menni úgy, hogy ne ütköz neki senkinek. Aztán igazából talán számomra a legérdekesebb kérdés az még az lenne, hogy mondjuk majmokat be lehet-e erre tanítani, vagy hogy nekik mennyire lenne idegen egy ilyenfajta vizuális feldolgozás. Általában sokkal gyorsabban fel tudják dolgozni az én vizuális információkat, ezeket meg tudják tanulni, de hogy ennyiféle mozgás, és a nem tudom, tehát hogy a sebességnek a miensége, hogy az mennyire lenne tőlük idegen. Most nagyon ráncolod.
1: Igen, csak próbálom elképzelni, hogy hogyan működne egy kísérlet, hogy nekik végig, tehát van egy labirintus, amiben végig kéne menniük, és akkor
0: én
1: ott
0: VR-ba hogyan... gondoltam, vagy egy képernyőn.
1: Aha.
0: Képernyő, nem tudom, hogy mennyire VR-oznak. Bár mondjuk, nem is tudom, hogy van-e majmos VR. Egeres VR-ról már hallottam, ami elég fura. Ja, még az etológia tanszéken még beszéltek is róla. De ez valahogy pont nem került nálunk elő.
1: Meg azt nem tudom, hogy mennyire érzékelnék a külső perspektívát, mert ez a fölülről nézetet, hogy az, de nyilván fogalmam sincs róla, hogy azt felfognák-e, hogy az most mi, hogy most felülről nézünk valamit, attól függ nyilván, hogy milyen perspektívával, milyen, még azt szerintem az is számít, hogy milyen lencsével veszed, tehát hogy mennyire torzít a kamerának a lencséje. Mert ha nagyon ez az ilyen majdnem ortografikus nézet,
0: az mit is jelent?
1: Tehát hogy a perspektívikus, hogy nem torzul annyira perspektívikusan, akkor lehet, hogy sokkal absztraktabb az egész, és akkor lehet, hogy már úgy kevésbé fogja fel.
0: De akkor ez igaz az ilyen monitoros játékokra is?
1: Szerintem igen.
0: Ezt én nem számoltam bele a kísérletbe, amit csináltam.
1: De mondjuk nyilván attól
0: függ,
1: hogy... Sehol
0: nem hallottam erről.
1: Ja, hogy a torzítás, a perspektívus torzítás.
0: Igen, hát az ilyen téri feladatoknál ez azért kruciális.
1: Egy mondjuk én is előhoztattam volna. Igen, ez...
0: Mert hogy az eddigi cuccok azért nem, ezt nem fedezték föl. Tehát, aha, hogy... Legalábbis, hogy úgy vették. Vagy nem tudom, lehet, hogy közben meg átmegy egy ilyen absztrakciós folyamaton is az egész. Tehát, hogy lehet, hogy oké, ott vizuálisan egy kicsit fura, de hogy tudod, tehát, hogy megvan egy séma a fejedben, hogy milyen szokott lenni egy szoba, és akkor jó, ez kb. Négyzet alapú, akkor jó, kicsit az ott fura, de hát tudom, hogy ez akkora, vagy ez olyan formájú igazából. Tehát, hogy a fejedben közben meg létrejön egy térkép, és azt el tudom képzelni, hogyha már van egy ilyen sémád a térről, akkor inkább azt fogja utána használni, tehát arra kapcsolódik rá az, ahogyan éppen felfedezed a teret, és nem az a enyhén torzított változata fog megmaradni.
1: Fú, most elég sok kérdés meg lehetőség merült fel bennem, hogy ez a... Tehát, hogy egy képernyőt nézel, akkor az igazából egy háromdimenziós térnek egy levetítése egy lapos felületre, ami a kijelző. És az igazából ott nem teret látsz, hanem a tér illúzióját látod nyilván azon a lapos felületen. Tehát az már egy síkon van, illetve hogyha CRT-n nézed, akkor egy gömbölyű. Na mindegy. És az még szerintem egy tök érdekes dolog lenne azt megnézni, hogyha a VR-ban nézed, akkor ez kb. Visszamegy, kicsit a hasamra ütök, a hallgatóknak mondom, hogy elnézést, hogyha nem 100%-ig pontos az információ, de én úgy sejtem, hogy a VR-ban, mivel külön a bal szemed és külön a jobb szemed, különböző pontját a térnek kapja meg, és abból egy ilyen háromszögezést tud csinálni az agyad, és ezért érzed a teret. Tehát ott igazából visszakapcsolunk a képernyőn vissza. Tehát ahogyan le van vetítve egy kettődimenziós felületre a háromdimenzió, így lehet, hogy visszakapod a térélményt, és lehet, hogy akkor máshogyan dolgozza fel az agy, mint hogyha egy lapos felületet nézel.
0: De hogy nem, tehát hogy nem látunk különbséget az embereknél, de mondom, általában ilyen megszokott dolgokon mérik ezeket, nem tudom, egy szoba, vagy egy
1: valódi,
0: kert.
1: De valódi szoba, tehát ez mind virtuális.
0: Igen.
1: Mert azért ott is van egy ilyen trükkös rész, majd bocsánat, nagyon belemegyek, de hogy ott is van egy trükkös gondolat, hogy igazából nem tudom, hogy tehát az is csak az ott két darab kétdimenziós kijelző, és lehet, hogy ott az még mindig egy ilyen határ lesz. Tehát hogy lehet, hogy a valódi térben máshogyan fogjuk fel a dolgokat, mint hogyha az a két kivetített kis izé csinálja az agyadnak. De ezért mondom, hogy ez igazából egy zsák kérdés, és nem tudom, hogy...
0: Most, aki próbálok visszaemlékezni, mert emberekkel mondjuk nem tudunk ilyen kísérleteket végezni, legyen a téri felfogásról kapcsolatban, tehát olyan mélyen nem tudunk menni, mert ahhoz egy olyan eszköz kellene, ami mobil, és tehát hogy az ember tudjon mozogni a valós térben, és közben tudjuk venni az adatokat az agyából, ami nem lehetséges konkrétan jó, vannak ezek a mobil EEG-k, de viszont EEG-vel meg nem lehet rendesen mérni a téri
1: Aha.
0: feldolgozását, azzal ahhoz sokkal mélyebbre kell menni.
1: Mi ezt
0: Hogy
1: mivel kell mérni?
0: hát elvileg valamilyen szinten lehet ilyen MRI géppel is, így felszínesen, de ahhoz, hogy mondjuk ilyen sejtszintű aktivitást tudjunk mérni, ahhoz a koponyát kell nyitni.
1: Aha.
0: Tehát az csak ilyen epilepsziás betegeknél lehetséges, akik amúgy is átesnek valamilyen operáción, és tehát hogyha van egy szerződésed a kórházzal, és beleegyezik a beteg, akkor azokat az adatokat, vagy tehát hogy azokat, tehát te nem tudsz elektródát beültetni, hanem az, ami amúgy is be kell, hogy legyen ültetve azért, hogy tudják monitorozni Aha. az epilepsziás rohamokat, azokat az elektródákat tudod használni arra, hogy a saját kísérletedhez fölvegyél adatokat. Hát ez igazából jó szokott lenni azért a betegeknek is, mert most napokig ott ülnek, teljesen ágyhoz kötve, igen, legalább játszanak közben ilyen 3D-s játékokkal, az általában próbálják így cukin megcsinálni. De hogy azért elég nehéz egyrészt egyáltalán találni ilyen lehetőségeket, tehát hogy
1: ja,
0: de
1: persze,
0: azért ez egy hosszadalmas procedúra, ameddig eljut egy ilyen fázisba egy kísérlet, és a másik az meg az, hogy ágyhoz kötött betegekről van Aha. szó. Jó, a harmadik az meg az, hogy betegekről, tehát hogy még ez szokott lenni az ellenérv, hogy
1: nem tudod, hogy milyen, hogy mennyire...
0: Pontosan, igen, meddig is hat ki az idegi problémájuk, hogy most arra a területre ez hat-e vagy sem. Mondjuk pont az ilyen téri cuccokra azért elvileg ott nem kell, hogy ez torzítson, de mindegy, ez is szokott egy ilyen ellenérv lenni. Szóval, hogy ez a... az élőben való téri felfedezésnek a mérése az így passz, tehát ember szinten passz. Hát igazából minden más szinten is. Ilyen egeres kísérletek rémlenek, mert ők olyan jó picikék, tehát ott meg tudják azt oldani, hogy van egy kis ketrec, amiben beleteszik őket, és akkor közben jön ki tehát az elektróda bent van a fejükön belül.
1: Aha.
0: És akkor így drótot elvezetnek középre,
1: igen,
0: és
1: igen,
0: akkor
1: igen,
0: az így
1: igen.
0: szépen tudja követni az egérnek a mozgását. Ez igazából általában így a bevett módja uh-huh. ennek, hogy konkrétan sejtszinten tudjuk azt nézni, hogy ez a téri felfedezés, ez hogyan történik. Mondjuk az egereknél, meg az ilyen képernyős dolgoknál, meg az a gond, hogy ők meg sokat használják a bajszukat, ugye?
1: Ja, igen, igen, erre
0: a téri felfedezéshez, tehát, hogy valamennyire azt hiszem azért tudnak navigálni, tehát ez az egér VR, ez így működik, amikor kapnak egy ilyen gömböt, amin tudnak szaladgálni, és akkor közben valamilyen módon ott látják a kis virtuális valóságot, labirintust, amiben szaladgálnak. De hogy igen, itt meg ez a kérdés, hogy akkor ez tényleg mennyire ugyan az az élmény számukra, mint
1: igen.
0: normál esetben, mert hogy...
1: Kéne egy kis bajos stimuláló, ami így elmegy.
0: Na ez az, de hogy így nem is tudjuk, hogy ott mi, meg hogy hogyan, tehát hogy most... merre, hogyan, mondjuk nem tudom, hogy lehet, hogy van ennek biológusok, ezt jobban tudják, hogy van ennek egy pontos leírása, hogy merre, hogyan mozgatja a fejét, és akkor a bajsza hogyan mozog, és akkor azzal, ahogyan söpri a térnek a görbületeit, akkor az igazából számára így mit jelent. Tehát, hogy nyilván ezt így nagyon részletesen meg kellene értenünk ahhoz,
1: Igen.
0: hogy ilyen VR bajusz söprő berendezést tudjunk alkotni a számukra. Aztán ki lehetne próbálni embereken is, hogy lehet, hogy igazából az emberi bajusz is lehet annyira érzékeny. hogyha eleget tréningeled magadán.
1: Igen, de közben meg ott van ez azért a VR-ban, hogy amikor bejött ez az egész, akkor sokat beszéltünk erről, hogy a hogy egy olyan érzés, ez a tériszony, meg a mozgásnak az érzete, az valahogy csak a vizualitáson keresztül átérzi az ember. Szóval ez egy ilyen tök érdekes.
0: Az ember.
1: Az ember, igen, de azért mondtam csak ezt, hogy lehet, hogy a kisegér bajsza, hogyha mondjuk az nem VR, nem olyan VR, hogy a két külön szeme kapja, hanem az egy képernyő, ugye? Tehát ez nem a fejecskéjén van.
0: Ja, bocsánat, most elálmodoztam.
1: Ja, nem, csak hogy olyanra gondoltam, hogy ez az érzékek összekeveredése, és ez a nem tudom, hogy hívják ezt, biztos van erre egy jó kifejezés, hogy felkeltett érzék, vagy hogy mondják ezt? Tehát, hogy a vizualitáson keresztül kap egy mozgásérzést. Hogy el tudom képzelni, hogy ez a gyereknél is előjön valami olyan belső érzés, ami stimulálja azt, ami igazából meg se történt.
0: Ja, és hogy ezt mondjuk csak hangokkal nem lehet elérni.
1: És lehet, hogy a vizualitáson keresztül meg igen.
0: Tehát a hang VR az sose volt igazából egy olyan dolog, de igazából azért ott is elég durva érzéseket lehet kelteni, hogyha jól meg van komponálva. Vagy nem annyira erős, igen, mert mondjuk a VR-t meg nagyon sokan nem is bírják, mert egyszerűen elszédülnek, meg hány ingerük lesz.
1: Ott amúgy az szokott lenni, az én tudomásom szerint, hogy, de nekem mindig is nagyon furcsa volt ez, hogyha az agyad azt látja, hogy egy olyan tested van abban a virtuális valóságban, ami nincsen benne mondjuk egy autóban, és úgy mozogsz ilyen furcsán, akkor elszédülsz. Viszont, hogyha azt látod, hogy ez a test benne ül egy autóban, vagy benne ül egy hullámvasút kocsiban, akkor persze érzed, meg nem tudom, de nincsen az a teljes elszédülés és rosszul lét.
0: Ez nagyon érdekes. Eddig ezt nem kötöttem így össze. Tehát, hogyha autóban ülsz, és látod, hogy egy autóban ülsz, akkor nem szédülsz el.
1: Valószínűleg vannak, akik úgy is elszédülnek, tehát nyilván nem 100%-os nem 100%, de ez a túlnyomó tapasztalat.
0: Tehát, hogy ugyanaz a mozgás, tehát igazából az összes többi vizuális információ az
1: minden
0: ugyanaz,
1: csak benne vagy
0: van
1: valamiben.
0: Egy, igen, ez tök érdekes. Mert hát én most itt arra gondoltam, ugye az téri földolgozás, neki két része van, az egocentrikus, az én központú része, ami inkább így a karnyújtáson belüli tárgyakhoz kapcsolódik, meg hogy mi van jobbra, tőled mi van balra, tehát hogy ami így a közvetlen környezetedet tapogatja le. A másik az pedig egy külső nézőpont. Itt igazából visszatérünk nagyjából a bicikli eredeti biciklés kereszteződéses dologhoz. Tehát igen, van, amikor a bicikli nőve nézed a dolgokat, és a másik az meg a madártávlatból, de hogy igazából, tehát amikor így a belső, tehát normál szemszögből vagyunk, akkor is, amikor egymáshoz viszonyítva gondolkodunk a dolgokról.
1: És ez szimultán működik az emberben.
0: Igen, ez a két rendszer, ez egymásra épül, tehát el is különül, de hogy folyamatos oda-vissza információ csere van, tehát hogy ez a madártávlatos elképzelés az, ami így létrehozza a mentális térképet a fejünkben, viszont ahhoz, hogy ezt létre tudjuk hozni, ahhoz folyamatosan infó kell a közvetlen környezetünkről, de közben egy teljesen más így dolgokba csatornázódnak ezek bele. Tehát, hogy az, ami ugye közvetlen, tehát azért egocentrikus dolgokhoz kapcsolódnak, azokra a dolgokra sokkal gyorsabban tudunk reagálni. És mondjuk ezért is gondolom azt, hogy például itt a kereszteződéses feladatnál ott valószínűleg az egocentrikusba azért lenne sokkal egyszerűbb, meg azért is tudunk egyáltalán biciklizni ilyen Amsterdam kereszteződéseiben is, mert hogy ez sokkal, a reflexeket sokkal jobban előhívja, mint a felső szempontból tekintő, mert az már egy ilyen absztraktabb módja a gondolkodásnak.
1: Vagy és lehet, hogy a veszélyérzetet is elveszi, hogyha kívülről nézed?
0: Igen. Ja. Igen, mert tehát, hogy pont ez amire tudom, szerintem ezt így rátapintottál, hogy ez az érzelmi rendszernek az aktivizációja, ez kell ahhoz, hogy reflexzerűen és gyorsan tudjunk reagálni a dolgokra, és az, ami inkább a saját nézőpontos feldolgozáshoz kapcsolódik, és a felső nézőpontban pedig ez nincsen, és ezért van az, vagy valamelyik adásban beszélgettünk az ilyen számítógépes játékokról, hogy ott is volt egy különbség az ilyen külső nézőpontos és a belső nézőpontos first person shooter játékok között, hogy az a belső nézetes játékok azok tudták igazából aktivizálni az idegrendszert egy olyan figyelmi állapotban, amivel el lehetett érni a flow-t. Igen, de hogy ez így egészen konkrétan, tehát hogyha valaki nem tud dolgozni, és dolgozni szeretne, az előtte aktivizálni kell valahogy az idegrendszert, és például egy ilyen belső nézetes játékból 15-20 perc, az pont annyira meg tudja lökni a rendszert, hogy utána azt már azt a hullámot azt meg lehet lovagolni, és át lehet vinni az aktivizálódott figyelmi rendszert. De hogy az ilyen külső nézőpontos cuccokban meg ez egyáltalán nem került így elő. Azt nem tudom, hogy egyáltalán nem, ez lehet, hogy ez egy kicsit túlzás, mert itt általában inkább statisztikákról beszélünk, tehát hogy Tetrisben is van flow. Tehát az, amilyen világrekordokat láttam belőle, az máshogy nem lehet.
1: Igen. De igen. Hogy konkrétan dobolt már a kontrolleren.
0: És egy fogalmat sincs, hogy mi történik igazából, de ő meg benne van abban a flow állapotban, ahol egyszerűen a keze azt csak így tudja, hogy ez az automatikus út, ez abszolút működik. Tehát én nem tudom azt mondani, hogy nincsen a külső nézőpontos cuccok, nem tudnak eljutatni, de nem az, csak hogy nem ez az általános.
1: Ezt el tudom képzelni, hogy ha hosszabb időt eltölt az ember egy olyan nézetben, akkor lehet, hogy más dolgok elkezdenének működni. Hogyha mondjuk lenne egy drón, fejed fölött repül reggeltől estig a drón, és most saját magadat egy ilyen szemüveggel látod, csak felülről.
0: Jézus,
1: és reggeltől estig úgy mennél. Az nagyon durva lenne, de el tudom képzelni, hogy akkor tehát idővel elindulnának dolgok, amik a hang előtte nem voltak.
0: Nekem már csak erre elkezdett, hogy ezt így elképzeltem, hogy milyen lenne, úgy szerintem nagyon tudnám ezt élvezni, tehát valószínűleg nagyon nehéz lehet ahhoz hozzászokni. Így
1: igen.
0: Hosszú távon. Te mondtad, hogy volt egy ilyen
1: igen.
0: Kutatás is, még mindig nem néztem utána, amikor megint fölírom.
1: Ja, nem kutatás volt, lehet, hogy akkor nem ugyanarra gondolunk most. Egy kiállítás volt, egy kiállítási...
0: Ja jó, akkor ezt darabot. Majd utána megbeszéljük.
1: Jó.
0: Mert ezt most már
1: jó.
0: Szeretném tisztázni, hogy hogy volt. Merre voltunk? Tehát az amszterdami kereszteződéseket akkor nagyjából szerintem megbeszéltük. A lencséknél még egy kicsit leragadtunk, amiket nem sikerült. Nem mi kaptunk? Nem,
1: illetve hát nem tudom. A chatbe jött be.
0: Ja, érdekes.
1: Igen.
0: Tehát a lencsék, hogy most egy lencse, két lencse, és mind a kettő igazából csak egy ilyen levetítés, de hogy igazából a retina is egy levetítés, tehát hogy gondolom azért működik annyira jól a VR, mert hogy kb. Az olyan, meg hogy úgy görbül, ahogyan Nem.
1: Ne, lehet, nem tudom. Nem tudom.
0: Jó. Jó. Ja, igen, és akkor még azt se tudtuk, tehát, hogy nehéz olyan állatokat, meg olyan kísérlettípusokat találni, ahol össze lehet ezeket hasonlítani, hogy VR-ba, élőben, meg egy képernyősen, hogy ezeknek a feldolgozása konkrétan miben tér el. Én ma még mindig azt tartom, hogy alapvetően inkább ilyen sémákat használunk. Tehát igazából mindennek a megértésére, és az, hogy most így vizuálisan milyen infókat kapunk,
1: aha, hogy jön be, az mindegy igazából.
0: Tehát igazából én nagyon megszoktam, hogy ez a tilos póló, ami rajtad van, ez sárga, és fekete fejecskével és piros felirattal, mert ez így beleégett már az agyamba, és hogyha most a következő pillanatban igazából zöld lenne rajtad, szerintem azt se venném észre, mert én azt tudom, hogy sárga. Vagy hát, tehát ezek a szintű ilyen optikai illúziók, meg ilyen bűvész trükkök, meg ezek mind erre játszanak, hogy igazából azt látjuk, amit akarunk. Nagyjából. És hogyha és ahhoz szoktunk hozzá, hogy ilyen négyzetes helyeken navigálunk, nagyjából az összes ilyen virtuális tér, amit használnak ezekben a kísérletekben, azok is mind ilyen négyzetes

0: Nem, tudom
1: Ja, tudod, de amúgy tényleg teljesen, szerintem teljesen kompatibilis tud lenni a kettő, mert visszafele is teljesen működik. Tehát amikor nagyon sok időt töltesz el a virtuális térben, játszol mindenféle furaságokkal, akkor azok a téri belövések, azok simán működnek. Emlékszem rá, hogy
0: mi ez a belövés?
1: Úgy értem, hogy tehát például az, amikor Half-Life-oztam nagyon sokat, akkor volt az, hogy tudtam, hogy mikor, hova kell
0: ez
1: fordulni.
0: Egy ilyen belső nézetes játék, igen. Ahol mindenféle fura szörnyikéket kell így lepumpogni.
1: És ott megvoltak azok a reflexek, hogy mikor, hova kell fordulni, és nem volt semmi hezitálás, nem pontosan tudtam, hogy mi hol van. És nem azt mondom, hogy a valós életben azt csináltam, de hogy valahogy az előző, tehát azok a térképek, amiket már ismertem a különböző terekről, azokat tudtam azzal használni. Tehát, hogy azok a reflexszerű mozdulatok utána úgy jöttek elő, olyan gyors reflexzel jöttek elő, mint a játékban.
0: Hogy elképzelt ilyen kis előgró szörnyeket a sarkon túlról?
1: Volt olyan is. Nem szándékosan, de tényleg volt olyan is, hogy
0: volnád egy vízipisztoly, mert hogy lőd.
1: Nem, de tényleg volt olyan, amikor már nagyon sokat játszottam, hogy azt hittem, hogy rámugrik valami. Igen.
0: De akkor ezt nem értettem pontosan, hogy hogyan sikerült ezt átvinned, vagy milyen szinten így a hétköznapi terekre is. Most ezt arra mondtad, nem?
1: Igen, tehát hogy a mozdulatoknál, abban a bizalom, hogy tudom, hogy a térben hol vannak a dolgok, az szerintem ezzel így megnövekedett.
0: Ja, ez egy nagyon szép megfogalmazás. Az a bizalom, hogy tudod, hogy hol vannak a dolgok. Nem, ez gyönyörű. Azért, mert én olvasok ilyen száraz cikkeket, tök érdekes, meg igazából iszonyatosan kreatívak, meg olyan mélységei vannak igazából ezeknek a teóriáknak, hogy az ember elkezd így belemenni, de közben meg, hogy így is meg lehet fogalmazni ilyen emberien, ez szerintem így nagyon szép. Csak mert hogy ezzel igazából azt írtad le, tehát hogyha sokat játszó ilyen belső nézetes, szörnyös cuccokkal, akkor sokkal jobb lesz a téri reagálási képességet.
1: Így éreztem legalábbis, igen.
0: Jó, de hogy ezt meg lehet így is fogalmazni, ilyen iskolással, tankönyvbe le van írva, oké, tudjuk, igen. Pipa, tök jó, akkor valamennyit szabad játszani, de azért nem túl sokat, mert az ember meg belegógyul, amikor már, igen. De hogy ez ilyen nagyon szép emberi megfogalmazás volt. Most egy kicsit elkanyarodtunk ezekre a terület. Nem akartam lelőni, mert nem olyan flóba voltunk, úgyhogy nekem szerintem ez most így belefért. De az egész igazából az onnan kezdődött, hogy a mászfonteremben, hogy majdnem fellőgtem egy gyengén látót. Mert hogy így oda akartam menni a cuccaimhoz, és ő meg így egyszer csak így, tehát hogy és tehát keresztezte konkrétan az utat, és így nézek rá, én meg megyek tovább, mert én oda akartam menni a cuccaimat, mert el akartam kezdeni mászni, kifizettem a kis időmet, hadd kezdjem már el. Meg tudod, amikor elkezdesz mászni, akkor az elején még van egy ilyen hogy na, hadd lehessen már elindítani a dolgokat. És így nézek rá, és nem reagál semmit, néz előre, valamiben nagyon el van, és így megy. És akkor, ja igen, itt kanyarodtunk rá Amsterdamra, hogy ott van egy ilyen tuskósági kultúra, vagy nem is tudom. Tehát egy csomó ilyen helyzetben voltam, ahol az emberek így beszólogattak, meg én még így nem tudtam alapvetően, hogy így hogyan reagáljak ezekre, mert így nem, itthon nem tanultam feltétlenül meg. 8 kertben azért tapasztaltam ilyesmit, de akkor inkább ilyen elkerülő dologban voltam. És amúgy ott Amsterdamban pont egy mászóteremben volt, életem első mászócipőjét szerettem volna megvásárolni. És egyik se volt jó. A csávó amúgy is ideges volt rá, mert nem tudom, a mászásából kellett kijönnie, hogy nekem segítsen cipőket adogatni. És aki így hozzám vágta a cipőket, hogy mondta, hogy ezt is próbált föl, ezt is próbált, és így dobálta, ideges lettem tőle, elkezdtem

0: tudosi neki, hogy este jó, adjál már egy normálisat. És akkor így megállt egy pillanat, így bólintott, és akkor na jó.
1: Felvetted a ritmust.
0: Akkor ez egy komoly vevő, jó van, akkor segítünk neki egy rendes cipőt kiválasztani. És akkor esett le, hogy ez, ők nem duskóságból csinálják ezt, hanem hogy ez, tehát hogy csak így kifejezik magukat, kész, ez a módja. És hogyha de hogyha én elkezdek ilyen nőnősködni, akkor összegül azt nem értik, hanem csak ugyanúgy fogják dobálni a hülyeségeikhez. Hát igen. Igen. De hogy az abban a pillanatban, hogy felvettem, akkor partnerré váltam. Nem mindegy, de hogy és amikor a gyengéllátónak a segítője az utolsó pillanatban elrántotta előlem, akkor esett le, hogy basz, hogy konkrétan majdnem föllögtem, mert gondoltam, hogy csak kitér már az utolsó pillanatban, hogy észreveszem, aminek nyilván nem fog, hogyha nem lát, komolyan, mert Jézusom, annyira szörnyű volt. És ez az, ami így elgondolkodtatott, hogy azért ez milyen, tehát hogy mik voltak azok, tehát így figyeltem, hogy ahogy a szemét, szemkontaktust nem sikerült fölvenni, nem, és ahogy azt én azonnal aként értelmeztem, hogy ignoranciának, vagy aha, nem is tudom minek.
1: De akkor nem esett le neked, hogy gyengén lehet.
0: Nem, csak akkor, amikor már elrántotta a segítője előlem, hogy ne lökjem föl az utolsó pillanatban, akkor jön. Nyilván, hogyha ott tudom, akkor nem lököm fel, mert hogy akkor, tehát, hogy akkor teljesen más, hogyan értelmezem az egész szituációt, de hogy nem volt semmi olyan jele annak, hogy ő ne látna. Tekintete volt, nem rám nézett, de hogy benne voltam a látómezőjébe, és hogy ez milyen rohadt érdekes, hogy ilyen dolgokat járunk végig minden pillanatban igazából. Igen. Benne vagyok-e a látóterébe? És akkor így ezen agyalok, hogy most benne vagyok-e, vagy sem, és az alapján döntöm el, hogy akkor az, ahogyan ő...
1: Elütöd-e, vagy sem?
0: És igen, és hogy milyen sebessége megy, benne vagyok a látóterébe, nagy sebessége megy, nem reagál rám, akkor jó, akkor én is a gázpedálon tartom magam, mert csak reagálni fog előbb-utóbb. És hogy nem mindig tudod azt, hogy közben meg mi az, ami valójában történik a másik emberben. Ő meg csak simán oda akart menni a segítőjéhez. Őt látta, lehet, hogy annyit látott, tehát hogy őt megismerte, és azt tudta, hogy az az irány, de hogy a többit meg már nem tudta érzékelni, hogy éppen
1: meg simán lehet, hogy foltokban nem lát. Tehát vannak azok, hogy ilyen különböző foltokban lát, és nem foltokban, vagy foltokban lát, vagy pont foltokban nem lát.
0: Amúgy az is rohadt érdekes, hogy lehet így mászni. Én paraolimpián láttam ilyen mászókat, akiknek lent van a én köteles mászással, lent van egy instruktoruk, aki távcsővel követi az utat, és mondja, hogy melyik irányba, hova fogjon, mit csináljon, milyen fogás lesz a következő.
1: Az igen.
0: Fantasztikus. De igazából már ez is fantasztikus volt, hogy annyira szégyeltem magam, hogy nem tudtam oda menni hozzájuk, de aztán végén sikerült bocsánatot kérnem, csak hogy így, na mindegy. De azért így figyeltem egy kicsit, hogy hogyan másztak, és akkor ott is, mondjuk nyilván ez boulder volt, tehát hogy az azért nehézség, hogy ilyenkor a kötélnek a biztonsága nincsen ott meg, amiben vissza lehet ülni, hogyha valami van, vagy ki lehet tapogatni a fogásokat. Tehát ott csak azok a fogásokat tudod végig tapogatni, amik éppen elérhető távolságban vannak, és hogyha nagyon távol vannak már a faltól, akkor azt csak akkor tudod kitapogatni, hogyha egyszer valahogy oda följutsz. De hogy ez egy, nem tudom, ez nem van egy ilyen varázslatos dolog ebben, ahogyan valaki ezen át segít, hogy mégis így el tudja ezt érni. Na mindegy. Szóval ez volt a heti nagy szociális észleléses élményem, amiből az egész végül is kialakult. Most már 3 percünk van, úgyhogy 2 már csak. Úgyhogy szerintem ne rohanjunk nagyon tovább, hanem akkor ezen a szociális vonalon haladunk majd tovább. Az még úgy eszembe jutott, hogy egy időben gondolkodtunk azokon, amikor még nem indítottuk el ezt a műsort, hogy csak gondolkodtunk, hogy egyáltalán valamilyen műsort kellene készíteni. Én még azon is gondolkodtam, hogy ilyen mászó műsort milyen érdekes lenne. De úgy, hogy nem az ilyen profi hírekről, meg hülyeségekről, hanem a saját élményeinkről, és hogy vajon azokat a fogásoknak a, nem tudom, a mienségét, meg a mozdulatoknak.
1: Megeszi a kezeded.
0: Nem, tehát hogy valahogyan ez egy kérdés számomra, hogy ezt be lehet-e hozni egy ilyen hang alapú médiumba, ahogy ez átélhető legyen olyan emberek számára, akik nem mászok. Igazából lehet, hogy csak úgy titokba csinálhatnánk egy próba. De csak egy 10 perc.
1: 10 percet szerintem
0: lehet. És akkor be lehet telefonálni, hogy mennyire hagyjuk ma ezt a hülyeségen.
1: Hát pont most kellett volna, mindenki ott van a maratonon, senki nem hallgat minket.
0: Nem tűnik föl. Ja, igen, amúgy a maratonra még eszembe jutott, hogy volt még egy másik ötletünk is ilyen rádiós dologra, amit egyszer, amikor Granadában voltál, akkor játszottunk ilyet Telegramon keresztül, hogy te videóval vetted, ahogy az utcán voltál, és nem is vetted, nem vetted videón, hanem csak nem akkor még vetted videón, nem tényleg vetted.
1: Egy időben, tehát úgy kezdtem, hogy vettem, és akkor utána szerintem volt olyan, amikor csak
0: beszéltem. Vagy még hozzá beszéltél még, esetleg egy chatbe is, és akkor... És akkor ott sétáltál a Granada utcáin, és akkor én meg mindig mondtam, hogy jó, akkor most inkább forduljunk be oda a másik utcába. Lejártunk?
1: Igen.
0: Ja, most van egész. Na jó, igen, és akkor még ez volt egy másik ötletünk. Nem baj, majd ezt, hogy megbeszéljük következő alkalommal. Távirányítós
1: rádióműsor.
0: Igen, az lett volna a végkifejlet.
1: Jó.
0: Akkor 2 hét múlva, remélhetőleg innen, és maraton még kiértek a nagy cuccokra. Sziasztok!

Speak to me! By heaven, I shall! Speak to me!

0: kick it old school.
1: Yeah.

soir.

Tilos Rádió 90.3, és egy kis buli ajánló fog következni. Sandel Klub Szeged 6.-19. fellépők: Employers, Corp and Silken Samurai,